0: Ott hagytuk abba, hogy végül is egy ma élő embernek, különösen fiataloknak nagy szükségük volna megismerni Magyarország színes vallási ismereteit és világát. Azt hadd kérdezzem, hogy a világ égés után, illetve előtt az egyháznak összesen hány oktatási, kulturális, szociális intézménye volt, és ma mennyit működtet? Hát egy ilyen világégés után és egy ilyen...
1: Ugye a világégés előtt, tehát a holokauszt előtt, a háború előtt Magyarországon egy nagyon komoly zsidóság létezett, nagyon sokszínű zsidóság létezett, megszámlálhatatlan intézménnyel. Tehát olyan nagy iskolák, amik mondjuk emblematikusak, mondanám a Radnóti Miklós gimnázium valamikor a zsidó gimnázium volt, a Vakok intézete valamikor szintén egy zsidó iskola volt, vidéken, kisebb városokban jesíváknak a százai működött Magyarország területén, egészen komoly gazdagsága volt a zsidó oktatási rendszernek, a szociális rendszernek. Ugye a háború ez derékba törte, és a háború után és a régi rendszerbe, a régi rendszer a vallásokat rendkívüli módon visszanyomta, amiről már beszéltünk is pár szóba, az intézményeket egész egyszerűen megszüntette, államosította, visszavette, és egy-egy mutatóba maradtak mondjuk a zsidóságnak is egy-egy intézményük. Hozzáteszem, ugye megmaradt egy pici gimnáziumunk, a zsidó gimnázium, néhány diák tanult csak benne a 70-es években már, tehát hogy nagyon kevesen tanultak ott. Megmaradt, és ez nagyon érdekes, Magyarországon a rabbi szeminárium. Ez viszont egy fantasztikus helyé változott, részben az akkori vezetője miatt, akinek a személyisége az olyan módon tudta vonzani a fiatalokat.
0: Mondjad
1: és az egész... A Sejber Sándorról beszélünk, igen. Tehát Sejber Sándorról beszélünk, olyan mértékben vonzotta, és olyan tudása volt, és olyan képessége volt, hogy ezt a tudást átadja, hogy ottan egy nagyon komoly szellemi mag alakult ki. És ami érdekessége, hogy ez a rabbi szeminárium volt az egyetlen a szovjet érába, a kelet-európai érába, ahol rabikat képeztek. Úgyhogy picit még vicces is volt, mert abban az időben és utána a következő években bárhova, ha szocialista, vagy ugye mostan az új világban volt szocialista országba elmentünk, ott találtunk olyan rabit, aki tudott magyarul. A moszkvai főrabitól kezdve, a varsóig, de ha leszaladtunk Macedóniáig ott is, gyakorlatilag mindenki tudott magyarul, mert mindenki csak itt tudott tanulni a régi rendszerben. De nagyon erősen szétlettek verve ezek az intézmények, és amikor jött a rendszerváltás, akkor minnyáján azzal szembesültünk, hogy lepusztult, iszonyatos állapotban lévő intézményeink vannak. Beleértem az intézmények fizikai állapotát is, és sajnos hozzáteltem akár a szellemi, hát ha van ilyen egy intézménynek, hogy mentális állapota, a mentális állapotát is. A zsidó kórház az tényleg úgy nézett ki, mint a pokol. Nem akarok csúnya szavakat mondani. Mindig emberi nedvszaga volt a kórháznak, nagyon sokágyas szobák voltak, egy nyomor volt az egész. A rendszerváltás aztán lehetőséget biztosított, és hát ahogy látjuk a többi egyháznak is, Istennek hála, hogy ezeket az intézményeket megújítsák.
0: Mennyi oktatási intézménye van most? Emlékszem, talán 2 vagy 3 óvoda.
1: Mondanám, egyrészt, ha csak a Mazsiszt nézzük, most először,
0: hát jó,
1: de
0: igen.
1: Aztán kitágítjuk,
0: igen,
1: először a saját szervezetemet, hagyd mondjam, ugye a Mazsisznek van egy korszerű, nagyon szép óvodája és bölcsödéje, ez 80 gyerek jár az óvodába, zárójel az én unokám is. Ez fontos. A másik, hogy van egy körülbelül 400 fős, szintén korszerű iskolánk. Ennek is története van, mert amikor vissza lehetett igényelni a régi közösségi ingatlanokat, akkor ugye egy nagy kérdés volt a magyarországi zsidóság számára, hogy a Radnóti Miklós gimnáziumot visszaigényeljük-e. Akkor meghallgatom.
0: Amit te nem biztos, hogy ismersz.
1: Igen.
0: Ebben az időszakban jöttek be a különböző igények, és akkor a kormány úgy döntött, hogy ilyen nagy pénzigényes ingatlanok közül válasszunk ki 7-et, mindegyik úgymond történelmi egyház részéről, igen, aminek a kiváltása vagy átadása nem kis pénzbe kerül. Így a Mazsisz, a Radnóti gimnázium, tehát az ELTE gyakorló gimnáziumát kérte vissza. Hát ilyen volt aztán a Piarista gimnázium, ami az ELTE bölcsészkar volt benne, és így tovább. És megjelent Amerikából, Washingtonból Tauber László. Valamikori volt diákja ennek a Radnóti gimnáziumnak.
1: Abonyi úti iskolának,
0: az Abonyi úti
1: így van.
0: Iskolának. hívják, és valakivel még jött, és mondja, hogy hát államtitkár úr, hát mi. És akkor elmondta, hogy neki mennyire fontos az, hogy mondom, 80 éves ember volt, és mondom a Laci bácsinak, hogy aranyos volt az, hogy csak tegezzél nyugodtan, fiam. És mondom neki, hogy ez az épület eléggé rossz állapotban van. Az ELTE örülne, ha megszabadulna tőle. Én ismertem tűnik az ELTE-nek a gazdasági igazgatóját, ő majdnem, hogy inspirálta is az, hogy mert több száz millióba került volna az rendbehozatal, a felújítás. Mondom neki, Laci bácsi, én azt kívánom, hogy körülbelül 20 évig még járjál haza, és látogassál be. De nem biztos, hogy ugyanabban a helyzeti számba kellene, mert ne egy salétromos falu iskolába, hanem ha most van lehetőségetek, és ebbe a mazsiszt is, igen, úgy döntsetek, hogy a következő nemzedék új helyen tudja a maga tudását és egyet elsajátítani. Miért azt mondja, erre is van lehetőség? Hát mondom, igen, mert akkor volt, hogy az evangélikusok úgy döntöttek, hogy ők az aszódi Petőfi gimnázium helyett inkább pénzt, és az aszódi polgármester jelezte, hogy ő meg a telket. Szóval tulajdonképpen a kiváltásnak ez a módja is. És megvoltak már a tervei is pedig az ELTE-nek, hogy ő a Lágymányoson milyen épületet akarna felépíteni, és mennyi
1: helyett. Így van.
0: Na most erre mondja, miért lehet ez? Mondom, igen. Aha. Jó, elment. Fölhív egyszer, és azt mondja, itt vagyok Magyarországon. Átjönni a, nem is tudom melyik szállodába, egy kávéra meghívlak. Azt hiszem, talán az Interkontinentálba átmegyek, és mondja, hogy hát nagyon szépen köszönöm a javaslat. Utána bejött a módosítás. Tehát eredetileg természetbe kérte vissza, utána jött a módosítás. Tehát valamilyen hatása neki is lehetett a döntésben, ezt én nem tudom. Azt mondja, hogy nagyon örül neki, és valóban igazam volt, hogy azért nem mindegy, hogy mi hogy döntünk a következő nemzedék érdekében. És ugye ebből lett a Schreiber Sándor gyönyörű. Mondom, nem mindegy az, hogy annak idején a 20-as években ez korszerű volt, csak hát elment az idő. Most lehet megint Budapest egyik legkorszerűbb gimnázium belőle. És azt mondja, hogy én mivel háláljam meg ezt neked? Hát mondom, semmivel. Én megmondom őszintén, annak örülnék, hogyha meg tudnám oldani az összes ügyet, mert akkor már megvolt az összes ügy. Miért azt mondja, az mennyibe kerül? Hát mondom, mostani számítások szerint legalább 60-70 milliárd forinttal meg lehetne most csinálni. De mihelyt húzzuk az időt, az mindig rárakodik. Elköszöntünk egymástól. Egy hónap múlva Münchenből egy telefont kapok, hogy Tauber Laci bácsi, magyarul jól tudó, egyik banknak a vezető helyettese, hogy Tauber László úr javaslatára önöknek mi adnánk nagyon kedvező kölcsönnel azt, hogy meg tudják oldani ezt a kérdést. Képzeld el, hogy neki eszébe jutott, hogy ő hogyan segítsen. És akkor én persze vittem a kormány elé, de akkor a pénzügyminiszter mondja, hogy képzeld, eladósítjuk az országot. Na most ugye ennek mi volt az átka? Ha akkor ezt a pénzt ma már rég minden ingatlan rendben van, és ennek az egésznek az úgynevezett bekerülések később 2010 több mint 120 milliárdba került. Tehát nem mindegy, hogy mikor, hogy döntesz, és milyen gesztus, hogy fogadsz el, mert ezt a gesztust, ha akkor elfogadja az állam, akkor azt jelenti, hogy mindig hiteles és marad, és valóban tényleg az egyházak már régóta olyan intézményekben vannak, amit akkor az akkori tulajdonos egy fillért már nem költött rá, mert tudta, hogy az ingata előbb-utóbb más gazdával kerül. Tehát mondom, azért mondom, hogy ezt a történetet nem biztos, nem, hogy ismertem.
1: Ezt nem ismertem, de ha te ezt megosztottad velem, és köszönöm szépen, nagyon érdekes, akkor én is egy kulisszatitkot hagyjál őket. Ugyanezzel kapcsolatban, hogy akkor komoly vitáink voltak házon belül is, hogy most mit tegyünk. Ugye emocionálisan az Abonyi utcai gimnázium az tényleg a zsidó életnek egy nagyon fontos pontja volt mindig, és nagyon sokan amellett voltak, hogy ezt vissza kell természetbe kérni, és ott megint zsidó gimnáziumnak kell működni. Persze a praktikus meggondolások, amiket mondtál, nyilván az is benne volt minden döntésben. Volt egy másik is, és erről is ott beszéltünk, hogy a Radnóti Miklós gimnázium Budapest egyik legjobban működő gimnáziuma. És hogy vállaljuk-e zsidó közösség a felelősségét annak, hogy egy jól működő gimnáziumot szétverünk. És volt egy ilyen megközelítése is, és aztán gondolom, hogy azért összetevődtek ezek a szempontok, amit te mondtál, meg amit a Tavlaci bácsi, meg amit most én meséltem, és a végén hát egy olyan döntés lett, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés, és ebbe te sok segítséget adtál nekünk, hogy legyen egy új gimnáziumunk. Igen, a Seyber Sándor gimnázium. Ráadásul sikerült úgy kialakítani, hogy a gimnázium konyhája, ami az alaksorban van, az el tudja látni a mellette lévő intézményeket és más intézményeinket is, kóser élelemmel, kóser étkeztetést tudunk biztosítani. Úgyhogy úgy gondolom, ez egy fontos lépés volt.
0: És még egy érdekesség volt, igen? Ezt lehet, hogy tudod, hogy szintén 89-ben, tehát a Glac minisztersége időszakában éjjel 11 órakor kapok egy telefont, és mondja a Glac, hogy holnap 12-re jön hozzám Reichmann, vagy...
1: Reichmannék, igen. Reichmann, igen.
0: Mert ortodox veselényúti iskolát szeretné visszakérni, és ott elindítani az ő alapítványa keresztül az ortodox oktatást. De hát abban egy szakmunkásképző működött. Azt mondja, te ismered jól, ugye én korábban a minisztérium és a tanácsok kapcsolatát, tehát akkor Bielek Ferenc, azt hiszem Ferenc volt, vagy József, ismertem, és éjjel fölhívom, és mondom neki a főpolgármestert, vagy tanácselnök. Nem, a tanácselnök volt
1: igen.
0: És mondom neki, hogy ne haragudj, hogy zavarlak, de holnapig kellene letenni azt, hogy hova és mennyire tudtok onnan kimenni, hogy azért aki eljön, nem is Kanadából vagy Amerikából,
1: Kanadából igen.
0: Akkor meg kell mondani, hogy igen, ennyiért lehet ezt. 12-re ott volt. Uh-huh. Ez volt az egyik, a másik ugye a Lauder, az igen. Pedig a Lendvai utcában egy munkásőr laktanyát kaptak, hogy ott elinduljanak uh-huh. ők is. Uh-huh. És ugye mi lett belőle? Ma azt lehet mondani, hogy Budapesten két korszerű vadonatúj gimnázium van, most a vadonatúj alatt a kor.
1: Igen.
0: A Seyber Sándor és a Lauder.
1: Így van, mind a kettő.
0: Mind a kettőnek tudtam segíteni ahhoz, és nagyon szép köszönő levelet is kaptam a Laudertől, hogy ahhoz, hogy ott komplex módon nem csak gimnázium, óvodától kezdve vége. Hát természetesen a zsidóság identitását az abban a korban kell kezdeni, úgyhogy...
1: Igen, mind a kettő egy jó iskola. Érdekes, hogy mind a kettő nagyon más irányultságú iskola, másképpen működik. Az én gyerekeim is a Lauder iskolába jártak egyébként, a Budakeszi útra. Maga az épület is nagyon jó, és ott egy egész más szellemiségű oktatást próbáltak bevezetni, és próbálnak a mai napig bevezetni. Nagyon sok sikert is értek el ezen a területen. Azért azt hozzáteszem, hogy a Lauder úr nem csak itt Magyarországon csinált ilyen iskolát, hanem itten szerte Kelet-Európába 12-18 olyan projektet indított, ahol olyan értékképzés folyik a mai napig, ami minden országnak a dicsőségére válik, és a zsidóságnak is a dicsőségére válik.
0: De itt neki magyar gyökere is.
1: Igen, vannak magyar gyökerei, neki mindig nagyon fontos a magyar közösség. Nem véletlen, hogy a budapesti életmenetére Lauder úr ellátogatott, és ott beszédet mondott.
0: De ő most már
1: zsidó világkongresszusnak az elnöke, a Ronald Lauder, rengeteget tesz a világ zsidóságáért, és akkor szerénytelenül mondom, hogy a magyar zsidóságnak is nagyon komoly funkciója van a zsidó világkongresszuson belül, hiszen a mindenkori mazsihisz elnök, most éppen én, de eddig a Feldmayer Péter, és majd egyszer valaki más az utódom, tehát mindig a mazsihisz elnök a zsidó világkongresszus egyik alelnöke.
0: Hát igen, ez végül is valahol egy rangot is, tiszteletet is jelent. Említettem ezt a Veselényi utcai, ami azért, mint ortodox iskola működik. Milyen, egy picit, egy pár gondolatot, hogy végül is Magyarországon az ortodox zsidóság hol van jelen, ugye mondtad, hogy mazsihisz szövetség egyik része, milyen intézményei vannak?
1: Induljunk el kicsit korábbról, 1800-as évekbe. 1800-as években úgy mondjuk, nem, még korábbról, a zsidóság az soha nem centrálisan szerveződött. Tehát egészen más a zsidóság szerveződése, mint mondjuk a katolikus egyházé, ahol ugye egy nagyon, nagyon pontos hierarchia van, legfelül ugye a mindenkori pápával, és akkor érsekek, és stb. A zsidóságnál nem így van a szerveződés. A zsidóság mindig sok központú volt, mindig egy-egy rabbi, egy-egy nagy tudású ember köré szerveződött egy-egy közösség, és ezek mindig autonóm módon működtek. Persze van közös a Tóra és a zsidó tudományok, de az, hogy hogyan működik az a közösség, azt mindig ezek a helyi közösségek és a vezetői határozták meg. Magyarország ezzel együtt, a magyarországi zsidóság mondhatjuk, hogy olyan módon egységes volt, hogy a 1800-as évek elején a magyarországi zsidóságban mindenki ortodox zsidónak számított. A zsidó az ortodox zsidó volt, betartotta a vallásokat, koser étkezést, tehát koserul étkezett, koser háztartást vezetett, és a ruházkodásában is ragaszkodott a korábbi tradíciókhoz. Aztán a kiegyezés felé haladva Magyarországon elindultak reformmozgalmak a zsidóságon belül is, ennek az egyik eredménye volt a neológia, és akkor a magyarországi zsidóság nagyon élesen ketté vált ortodox mozgalomra és neológ mozgalomra, és ez a kettéválás, ez egy nagyon szigorú kettéválás volt, mert gyakorlatilag a két közösség az szembehelyezkedett vallásilag egymással, és a háború előtt a vidéki zsidóságnak egy jelentős része, különösen a szatmári részen, különösen Miskolc és környékén ortodoxok voltak. Az ortodoxok azok nagyon szigorúan követik a tradíciókat. A városi zsidóságnak viszont egy jelentős része neológ volt Budapesten is, akik kevésbé szigorúan követik a vallásnak a törvényeit. A háború után az ortodoxia, a háború alatt az ortodoxia iszonyatos veszteségeket szenvedett. Gyakorlatilag a kelet, észak-magyarországi és kelet-magyarországi ortodox közösségek a deportálások folytán a holokauszban szinte megsemmisültek. Budapesten maradt egy nagyon meggyengült közösség, és mai napig nem tudják kiheverni azokat a veszteségeket, amelyeket szenvedtek. Az ortodox közösség nagyon fontos számunkra, és nagyon fontos, hogy a szövetségünknek a tagja, hiszen ők azok, akik a fundamentális alapokat mindenképpen meg akarják tartani. A kóser étkezéstől kezdve a tradícióknak a legszigorúbb megtartásáig. Ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, még akkor is, hogyha személy szerint én, mint neológ zsidó, másképpen élek, de nagyon jó a személyes kapcsolatunk az ortodoxiával. Ők a Kazinczy utcában vannak, és ami érdekes, hogy közben azért nőttek ki olyan közösségek, hát főleg Budapesten, vidéken kevésbé, akik úgynevezett modern ortodox irányzat alapján működnek, ami szintén egy nagyon tradicionális irányzat, de ott a világi műveltségnek is nagyon komoly jelentősége van. Van egy ilyen közösségünk a Visegrádi utcában, egy nagyon értékes kis közösség, és úgy gondolom, hogy a jövőbe nagyon komoly szükségünk van arra, hogy az ortodox közösséggel együtt tudjunk működni.
0: Nagyon jó. Hadd kérdezzem már azt, hogy amikor Merkel asszony itt járt Magyarországon nem olyan régen,
1: igen,
0: akkor azért az a nagy megtiszteltetés érte azért a mazsist, a magyarországi zsidóságot, hogy külön egy jó órát töltött azért veletek, ha jól emlékszem.
1: Majdnem másfelet, igen. Majdnem ez így van.
0: És hát azt kérte, hogy lehetőleg az öt különböző szervezet együtt üljenek le egy asztalnál, és tulajdonképpen feltételezem, de hát ott ültéte, hogy a felajánlotta azt a fajta segítséget, amivel az itteni magyar zsidóság életét is esetleg hosszabb távon is meghatározhatja.
1: Nagyon érdekes volt a beszélgetés egyébként, és egy fantasztikus asszonyt ismertünk meg Merkel asszony személyében. Ő ennél határozottabb volt, mint ahogy te mondtad, ő nem azt mondta, hogy lehetőség szerint, hanem ő azt kérte, hogy mind az öt magyarországi zsidó felekezetnek egy-egy képviselője, ezt is meghatározták, vegyen részt a tárgyaláson. Ami azt jelentette, hogy természetesen részt vett az a három zsidó felekezet, amelyik egyházi bejegyzést nyert a jelenlegi törvénykezés alapján, tehát az ortodox felekezet, ortodox autonóm ortodox izraelita hitközség, az egységes magyarországi izraelita hitközség, a köves lomoéknak a hitközsége, a mazsihisz, és emellett részt vett az a másik két zsidó felekezet, mind a kettő egy reformközösségnek minősül, akik nincsenek bejegyezve egyházi státusszal, ez a Bétorim és a Szimsalom közössége. Tehát ez egy nagyon határozott kérése volt a Merkel asszonynak, és nagyon érdekes volt a beszélgetés, mert a reformközösség nyilvánvalóan felvetette azt a problémát, ami számukra jelentkezik az egyházügyi törvénnyel kapcsolatban, tehát hogy ők nincsenek elismerve egyházi státuszba. És a Merkel asszony pillanatok alatt átlátva a helyzetet jelezte felénk, hogy hát ez a német törvénykezésbe és a német rendszerbe ez elképzelhetetlen lenne, mert a német parlament nem szólhat bele abba, hogy egy közösséget elismerjen egyháznak, vagy ne ismerjen egyháznak. Ez a közösségnek tulajdonképpen a, az identitásához tartozik, de egyből rákérdezett, hogy és vajon a másik három zsidó felekezet támogatja-e a követelését vagy a kérését a két reform közösségnek. És hát ezen utána hosszasan elgondolkoztunk mindnyájan, illetve ő is jelezte, hogy ő úgy gondolja, hogy ezt nekünk saját körön belül kellene először tisztázni, és utána lehet majd az állam felé lépni, mert tény, hogy ebben a kérdésben rendkívül megosztott a zsidóság.
0: Nagyon jó, hogy ezt felvetetted, hiszen, ahogy említetted, ugye, vagy beszélgettünk talán róla korábban is, hogy most a kormány van abban a helyzetben, hogy újra kell gondolnia ezt az Alkotmánybíróság által kétszer visszadobott, és a Strasbourg is kétszer visszadobott törvényt, aminek egyik sarkalatos problémája ez, hogy a politika dönti el, hogy mondjuk a Magyarország zsidóság egy részét elfogadom, vagy mondjuk Luther eszméjét elfogadom, vagy nem fogadom el. Tehát nonsens, hogy egy politika kétharmados többsége megmondja, hogy kinek milyen identitása számára fontos, vagy nem. Bekapcsolnak ebbe a jogalkotási, mert ugye végül is vagy új törvényt kell, vagy a jelenlegi törvényből ki kell szedni azokat a úgymond mások számára is sértő döntési mechanizmusokat, és hát valahogy visszatérni esetleg a 1990-es, 4-es törvény szellemiségéhez, amikor nem szervezetbe gondolkodott az állam, hanem a személybe gondolkodott.
1: Így van.
0: Most ebbe a mazsiszt, vagy a többit is bevonja-e jelenleg az igazságügyi minisztérium, mert ő kapta ezt a feladatot, vagy nem?
1: Ha nem vagyok szemtelen, még visszakanyarodok a Merkel asszonyhoz, jó?
0: Ja, jó.
1: Ott volt egy másik kérdésed, és arra nem válaszoltam, jó. És szerintem az egy fontos mozzanata volt a beszélgetésünknek, és utána térjünk erre rá. Hogy segítséget ajánlott-e, együttműködés, stb. Volt egy nagyon érdekes mozzanat a beszélgetésnek. Ugye én, mint nagy okos mazsisz elnök, Merkel asszonynak kifejtettem, hogy hát Németország az milyen komoly erőfeszítéseket tett abba, hogy a holokauszt feldolgozza, és ez egy példaértékű dolog, és vajon tud-e Németország nekünk ebbe segítséget adni, mert nálunk éppen emlékezett politikai konfliktusok vannak. És hát én egy sztereotíp választ vártam tőle, hogy persze, természetesen a gyakorlatunk, ami oktatási rendszerünk, stb., és egészen más válaszolta Merkel asszony, és azóta is ezen úgy el lehet gondolkodni. Azt mondta, hogy ők úgy gondolják, hogy Németország oly mértékben visel felelősséget a háború alatt történteké magáért, a holokausztért, hogy nekik nincsen erkölcsi joguk arra, hogy bármilyen országnak tanácsot adjanak ebben a kérdésben. Ez egy nagyon érdekes válasz volt a Merkel asszonytól, és nagyon elgondolkodható. Bocsánat, hogy ide visszatértem, csak ezt el akartam mondani.
0: Ez egy jó volt, annyit hadd mondjak, hogy ugye Merkel asszony egy evangélikus lelkésznek
1: a lánya,
0: és ugye említettük, hogy az evangélikusság Magyarországon befogadta a meghurcolt zsidóságot, és valahol azért érdekes ezek, akarva akaratlanul mindig közelebb is álltak ahhoz, hogy valóban tényleg egymás munkáját segítsenek.
1: Igen, értékrendszerek visszaköszönnek mindig, tehát azokkal mindig találkozunk ilyen értékekkel. Visszatérve a kérdésedre, ugye működik most egy egyházügyi törvény, amelyik egyházügyi törvény egy részébe fönnakadta a magyar jogszolgáltatás éppen Strasbourgba, mert ugye Strasbourg az jogtalannak ítélte azt a fajta törvénykezési részt, ami alapján nagyon sok egyház nem kapott egyházi státuszt az államtól. Ebben a kérdésben van együttműködés mondjuk úgy a történelmi egyházak között, olyannyira, hogy amikor kapunk egy-egy meghívást valamelyik kormányszereplőtől, valamelyik minisztertől, akkor ha van rá lehetőség, előtte leszoktunk ülni a történelmi egyházakkal. Van, amikor ezt mi kezdeményezzük, vagy nagyon sokszor mi kezdeményezzük, nekünk van egy aduászunk, mert hogyha úgy hívjuk meg az érsek urat és a püspök urakat, hogy egy jó beszélgetés, egy kóser sólet és egy kóser pálinka, akkor biztos, hogy jönnek. Úgyhogy legutóbb is volt egy nagyon hatékony beszélgetésünk, tehát nem csak a sólet volt jó, hanem a beszélgetésünk is olyannyira, hogy konkrét kéréssel és konkrét elképzeléssel tudtunk menni a minisztériumhoz. A lényege az volt, hogy a történelmi egyházak azok nem kívánnak megint egy új komplett egyházügyi törvényt. Tehát nem szeretnénk, hogyha ez egy ilyen folyamatos változásban lenne. Mi azt javasoltuk a kormány felé, hogy ami alatt történelmi egyházakról beszélek, hogy a jelenlegi egyházügyi törvényben azt a részt, amelyiket sérelmez Strasbourg, és amelyikben a parlament kapja meg azt a jogot, hogy megmondja egy szervezetről, hogy egyház vagy nem egyház, azt a részt változtassák meg úgy, hogy az európai normáknak is megfeleljen.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az érzésem, hogy még egy óra volna azért, a hogyan továbbról is még, de hát mivel lejárt az mi egy óránk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, András, a együttlétet, és több mint valószínű, hogy találkozunk még azért. Lehet, hogy egy fél év múlva, lehet, hogy egy olyan alkalommal, amikor szintén esetleg a hallgatók és a nézők számára valami olyat tudunk mondani, hogy na hát így már igen. Köszönöm
1: szépen. Ezt várjuk közösen akkor, jó? Köszönöm szépen. Minden jót.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. Első tanulmány. A lélek és az ige. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az első negyedben egy nagyon fontos témával kezdünk, a Szentlélekkel fogunk foglalkozni. A Szentlélek a Szent Háromság nagy ismeretlenje. Nem azért, mert olyan ritkán van köztünk, hanem mert mindig velünk van, és Jézus elküldte maga helyett helyettesként a Szent Lelket, a vigasztalót, a közbenjárót, aki közbenjár érettünk újra és újra, és az ő megismerése tulajdonképpen önmagunk megismerése, és nem csak az Isten megismerése, hogy a mi Isten képűségünket megismerjük igazán, ehhez szükséges az, hogy a Szentlélek személyével hangsúlyosan foglalkozunk. És ezért én nagyon boldog vagyok, hogy ebben a negyedben ilyeneket fogunk tanulni, hogy a Szentlélek és az ige, erről fogunk ma tanulni, azután a Szentlélek a színfalak mögötti munkálkodásáról, Isten voltáról, személyéről, a keresztség és a Szentlélek összefüggéséről, a szent életről, a lélek gyümölcséről, a lélek ajándékáról, a Szentlélek és az egyház összefüggéséről, az ige és az imádságban hogy van jelen a Szentlélek, azután beszélünk a Szentlélek megszomorításáról, a Szentlélek munkájával való szembeállásról, és a Szentlélek általános munkájáról ebben a világban. Egy körképet kapunk a Bibliának erről a nagyon fontos tanításáról, és erre hívom szeretettel az én kedves testvéreimet, rádióhallgatókat, tévé előtt ülőket, bárkit, aki követni szeretne bennünket, és ebben a jelképes családban részt akar venni, az ige tanulmányozásban. Erre időt szeretne fordítani, mire mindenkit biztatok, mert a léleknek is szüksége van kenyérre, nem csak az emberi testnek. A mai alkalommal, hogy említettem, a lélek és az ige kérdésével foglalkozunk, egy bevezető igénk van, és ezt kérem, hogy Tóth Erzsike olvassa el nékünk.
2: A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
1: Igen, köszönöm szépen. Miért olvasunk a teljes írásról, amikor Isten ihletéséről beszélünk? Mert ez a Szentléleknek az egyik legfontosabb munkája, és valamit el kell mondani. Isten végtelen, én véges vagyok. A véges nem tudja megérteni a végtelent. Csak úgy, hogyha a végtelen átlépi ezt a határt, és egész egyszerűen belép a mi téridői világunkba, ezt hívjuk kinyilatkoztatásnak, és ott elkezd beszélni, cselekedni a mi életünkben, hogy ebből a beszédből, cselekedből megismerjük őt. Tivadar, parancsolj!
3: Igen, én is ehhez szeretnék hozzászólni, hogy nagyon sokan azt mondják az emberek, hogy ugyan már a Bibliát is emberek írták. És hát tulajdonképpen igazuk van, mert hát embereket használt fel Isten arra, hogy leírják a Bibliában lévő dolgokat, nem is akármilyen embereket egyébként, de a Szentlélek ihletése alatt tették mindezt. Tehát nem maguktól, vagy nem olyan módon, hogy gondoltak egyet, és akkor írtak valamit, hanem amikor Isten megihlette őket, azokat a dolgokat írták le, méghozzá nem úgy, hogy Isten diktálta volna, mint mondjuk egy igazgató a titkárnőjének diktálja, hogy na, most akkor ezt írjad, hanem lélekben vele volt, megihlette, és leírta mindazokat, amire Isten indította.
1: Igen, köszönöm szépen. Lényegében ez a folyamat, kinyilatkoztatás folyamata, hogy Isten belép a téridői világba, és ott elkezd szólni és cselekedni. Ez tulajdonképpen az egész kereszténységnek, de nem csak a kereszténységnek, mert a zsidóságot is belevehetjük az Ószövetség oldaláról nézve, az Istennek a belépése az emberi történelembe. És lényegében ezt nevezzük prófétának. A proféta nem olyan ember, aki a világ végén ül és lógatja a lábát, és valami ködös dolgokat beszél a jövőről, hanem a proféta az az ember, aki Isten szócsöve ebben a világban, elkezd beszélni Isten nevében, és Isten nevében akar mondani valamit az embereknek. Éppen ezért az első leckére térünk, a kérdésre térünk, majd erről fogunk beszélni, és ezért kérem, hogy még előtte Gyula akar valamit mondani, és Marika akar valamit mondani.
4: Éppen ettől hiteles a Szentírás, hogy emberek írták, mert meg ellentétesen is mondhatnák, hogy hát hol van az az Isten, aki? Hát nincs közöttünk. Tehát teológián éppen ezt tanított a Szigeti testvér, hogy attól hiteles, hogy emberek írták, és a Szentírás a legobjektívebb könyv, mert nem palástol el semmit, és mindent, ami kell az üdvösségünk, ez azt megíratja az embereken keresztül és a Szentlélek ihletése által.
1: Marika, parancsolj.
5: És az a célja Istennek ezzel a könyvvel, ezzel az igével, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a jó Isten nekünk útmutatóul adta az igéket, hogy ne tévejegjünk el, hanem Isten emberevé tudjunk válni.
1: Köszönöm szépen. Akkor nézzük ezt a prófétai oldalt egy kicsit tovább, a vasárnapi résznél, a Szentlélek és a kinyilatkoztatás részénél. Péter második levele, első fejezet 19-21. verséig van. Még egyszer kérem, hogy Tóth Erzsike olvassa ezt.
2: És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei.
1: Ez egy nagyon fontos ige a proféták szempontjából. Rögtön adom a szót a következőkért. Nem fantáziálni kell a jövőről a proféciák alapján, hogy hogy lesz, meg mint lesz. Szóval ez nem műszaki leírása a jövőnek, hanem itt elmondja azt, hogy ez az igenbiztos profétai beszéd az olyan, mint a sötét helyen világító szövétnek, és olyan valami, ami eligazít bennünket a mindennapi életben. Hogyha én nem tudom megmondani, hogy egy proféta ige hogy igazít el, akkor a prófétai beszéd nem szól nekem, vagy nem mond nekem semmit. Marian, azután Tivadar.
6: A kinyilatkoztatásról egy-két definíciót itt találtam. Az egyik ugye, amiről beszéltünk is, hogy Isten közli akaratát az emberekkel, ez van a Halecke könyvünkben. A Magyar Katolikus Lexikonban így definiálja, hogy Isten tevékenysége, amely az Atya a Fiú által a Szentlélekben megnyitja az utat az ember előtt, a természet fölötti igazságok megismerésére és az isteni életre. És van még egy 1862-es magyar nyelvi szótárunk, amelyben úgy fogalmaz, hogy oly tanoknak kijelentése, melyeket az emberi ész föllelni nem képes. Egy kicsit régies a nyelvezete, de rendkívül sokat mondó, és tulajdonképpen mindegyik megállja a helyét, nyugodtan mondhatjuk azt, és igaz. Egy dolgot viszont le kell szögeznünk, még pedig azt, amit az előbb az Erzsike felolvasott a Péteri levélbe, hogy egy szó sem támad saját magyarázatból. Mindig az isteni ikletés, az Isten szent lelkének az ikletésére szólottak ezek az emberek, akik végül is az Istenek szent embereinek van elkönyvelve. És különféle módon nyilatkoztak meg, nyilván tudjuk a háttereket, hogy nem voltak egyformák, de mindamellett mégis nyomon beszéltek, és mégis egy ugyanarról a dologról beszéltek, jól lehet teljesen különbözőek voltak, származásukat illetően különböző helyeken laktak, éltek, és különböző korban is éltek, és különböző korúak is voltak. És nagyon fontos és említésre méltó szerintem, amit most elmondanék nektek, mert Ellen White nagyon jól fogalmaz, hogy nem szabad, hogy úgy közelítsünk az Isten szent lelkének a kinyilatkoztatott igéjéhez, hogy teljesen ilyen nagyon bölcsen és magabiztosan, hanem szent félelemmel és alázattal, és a bűneinknek a tudatában kell tanulmányoznunk az Istennek az igéjét, mert azt mondja Ellen White a szemelvények gyűjteményében, hogy nem az Istennek a jelenlétét, illetve a mindenható létét szeretnénk tudományosan bizonyítani, vagy egyáltalán foglalkozni vele, hanem olyan tudásra szeretnénk szerteni, amit az Isten nekünk megadott, és azt szeretné, hogyha őt jobban megismernénk. Tehát nem szabad, hogy forszírozzuk, és nem szabad, hogy olyan dolgokat próbáljunk meg elképzelni, vagy feltételezni róla, amit ő nekünk nem nyilatkoztatott ki, és azzal tulajdonképpen nem is szabad, hogy foglalkozunk és visszaéljünk ezzel.
1: Köszönöm, István parancsnok.
7: Tulajdonképpen ezt a kinyilatkoztatást nagyon egyszerűen akarnánk megfogalmazni, akkor ezt úgy mondhatnák, hogy tulajdonképpen az a folyamat, amikor Isten közde akarátát az emberekkel. Most ennek két ága van, vagy lelepleződöm valamibe, vagy pedig megbizonyosodom, vagy felfedezek valamit. Ez mind a két ága ennek a folyamatnak.
1: Igen, tessék parancsolj, Tibor.
8: Én azt hiszem, hogy talán egy egyszerű képpel tudok megvilágítani valamit erről az ihletettség állapotról. Van a világon valami egészen naturálisan természetes dolog, homok, kvarchomok. És hogyha valaki ránéz, hát a kvarchomokkal sok mindent kezdeni, úgy azon kívül, hogy mászkál az ember rajta alkalomattán a parton, nehéz. De ha megfelelő reakció lép föl, akkor egyszer csak üveg lesz belőle, esetleg kristálytiszta tükör lesz belőle, amin egészen másképp látszanak a dolgok. Ezt a kvarchomok nem maga csinálja, ez reakció kérdése. És ugyanezt teszi Isten, az egyszerű emberi lelket ragadja meg, és valami különös reakcióba hozva jön rajta át a kijelentés, és egyszer csak kristálytisztán világosan értünk meg valamit. De ez nem a homok, hanem az a reakció következménye. Én azt hiszem, hogy én így értem, hogy mit is jelent ez.
1: Gyula és Tivadar.
4: Szigeti Jenő testvér szeretném idézni azt, hogy a Szentírás olyan, mint a fogaskerék. Tehát összeillik, összefügg egymással, és hát a Marianhoz csatlakozva, tehát itt teljesen harmónia van. Tehát ha a teljes Szentírást vizsgáljuk, akkor tökéletes harmóniát tapasztalunk. Eltérő időkbe, korokba és eltérő személyek írják, és mégis teljesen harmonikus minden.
1: Tivadar.
3: Érdekes, hogy általában minden világvallásnak van valamilyen szent könyve. Egyszer találkoztam egy ismerősömmel, aki egy ugye másik világvallás tanait követte, és azzal dicsekedett, hogy az ő szent könyvük olyan könyv, hogy senki nem érti szinte, csak nagyon-nagyon kevesen kiválasztottak. És akkor én mosolyogtam, és mondtam neki, hogy hát a Bibliát meg a legegyszerűbb ember is megértheti, mert hogy Isten olyan nyelven írta le, hogy érthető ez a kinyilatkoztatás. És azért érdekes ez, mert az Isten megtehette volna azt is, hogy mondjuk angyalok nyelvén leírja, hogy egy ilyen különleges könyvünk legyen a könyvespolcon, hogy na, ezt úgyse értem. De nem ez a célja Istennek a Bibliával, hanem az, hogy megértsük és útmutatást adjon.
1: Aztán majd.
5: Én azt hiszem, azzal kezdődik, hogy nyúlunk a Bibliához. Hogy ez egy könyvtörténetekkel, meg szép versekkel, énekekkel, régen elmúlt eseményeket fölidézve, vagy úgy forgatjuk a könyvet, hogy ez Istennek a nekünk küldött üzenete. Ezen múlik minden, hogy el tud-e a Szentlélek bennünk is fordítani dolgokat, hogy értelmesen tudjuk olvasni az igéket.
1: Anikó?
9: Tivadarhoz szeretnék egy pillanatra kapcsolódni. Egyetértek azzal, hogy a Szentírást a legegyszerűbb ember is megérti, de ezzel egy időben a legműveltebb és legokosabb embernek is mindig hoz újat, és mindig mond újat. Szerintem ez az egyik legcsodálatosabb benne, és én is már kisgyerekkorom óta naponta olvasom, és sokszor rácsodálkozok egy-egy igére, hogy jaj, Uram, mennyire máshogy értem most, és mennyire máshogy látom most, és én nem láttam rosszul mondjuk 10 éves koromban sem, csak hozott az élet olyan élethelyzeteket, hogy egész más mélységeit értettem meg.
1: Köszönöm szépen. Most az ihletés kérdéséről beszéljünk, és Dénest kérem, hogy olvasson 2 igét. Amit egyiket már olvastuk a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 10. verset, de majd még egyszer elolvassuk, azért, hogy ez bennünk maradjon, mert ez a fő, de először a Mózes 5. könyvéből a 18. fejezet 18. versét olvassad.
10: Prófétát támasztok nekik atyuk fiai közül, olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok.
1: És Most olvasd mindjárt a Timóteus második levél, harmadik fejezet, 16. verset.
10: A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
1: Igen, ebben benne van a Szentírás haszna, illetve a proféták haszna, és benne van tulajdonképpen az ihletés fogalma. Az ihletés ez nem valami szent extázis, hanem az ihletés az, hogy Isten az emberen keresztül valamit mond. Az ember lesz az eszköz, és egyre figyeljünk. A Szentírás nem csak szó. Nagyon érdekes, igének mondjuk. Mit is mondunk mi az igére, hogyha nyelvtanba beszélünk? Cselekvés, történés, létezést kifejező szó. Vagy létrehozó szó. Tehát az ige az a cselekvés is. Mert mondjuk nézzük Mózes életét, amire itt hivatkozik Mózes 5. könyve. Mózes nem írt könyvet. És mégis egész élete kinyilatkoztatás, nem? Mert az Isten felhasználta őt arra, hogy valamit elmondjon az ő életén keresztül mi nekünk. Mai napig is Mózes életéről sorozatokat lehet tartani, és újra elővesszük. Na ez a gondolatokhoz kérem, hogy István először, aztán Marian szóljon.
7: Ez a Mózes ige számomra két dolgot erősít meg. Az egyik az, hogy ezek az emberek nem maguk találták ki az üzeneteket, és a másik pedig az, hogy ők csak közvetítők voltak, és nem pedig a szerzők. Ez egy nagyon lényeges dolog. És hát, mivel a szentírás ihletett volt, tehát alapján az emberek írták le azokat, de sohasem emberek akaratából származott a profécia. Ez nagyon világosan mondja ez a Mózeses ige is.
1: Marian, parancsolj!
6: Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem verbális inspirációról van szó, tehát nem a szavak voltak ihletettek, hanem maguk az emberek, és pont az Isten megadta ezt a úgymond fort az embereknek, vagy ezt az, nem is tudom, hogy fejezzem ki, tehát azt az előny megvan, hogy mindenki a saját képére formálta jó értelemben, tehát alapvetően az Isten ihletés megvolt, de mindenki a saját egyéniségét vitte tulajdonképpen bele ebbe az egész Szentírás különböző fejezetének a leírásában. És gyakorlatilag ugye nagyon szépen fogalmaz elem vagy a szemelvényekben, hogy az isteni elme és a szándék összefonódik az emberivel, és így lesz az emberi kijelentés Isten igéje, nagyon szép gondolat. Istennek tetszett, hogy igazságát emberi eszközök útján közölje a világgal, és szent lelki által képessé és alkalmassá tett embereket erre a munkára. Ő irányította a gondolataikat, mondani valójukat a kiválasztáskor. A kincset földi edényekbe rejtette, de az így is mennyei kincs. Nagyon szép gondolat.
1: Igen. Andi, parancsolj!
11: Én a hangsúlyt ráhelyezném arra, tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre. El szokott hangozni, hogy én hogy lehetek olyan tökéletes, mint az Isten. És az írás bizonyságot tesz arról, hogy erkölcsileg ugyanolyan tökéletes lehetek tetteimben, mint az Isten. Nem a hatalomban, hanem az én magatartásomban, hűségemben, és az odaszánásomban az Istenhez. Ebben én tökéletes legyek, jobbnál is látok ezt egyébként, úgyhogy ez nem egy nagy kérés az Istentől, mert a Szentlélek mindenre képesít engem ahhoz, hogy én tökéletes legyek őhozzá.
1: A Bibliában a tökéletesség nem egy abszolút tulajdonság. Vegyünk egy példát, hogyha én azt mondom, egy szárgyufa, és mondjuk egy csúcsesztergapat, hogy bonyolultabb gépet nem mondjak. Szárgyufa nagyon tökéletességi normája nagyon egyszerű. Hogyha véghúzom a doboz oldalán, meggyullad, nem törik el a pálcika, amin rajta van a gyújtófej, tökéletes a gyufa. Ezt erőkapatból hiányzik egy alátét, már nem tökéletes. Tehát Isten arra valóságra teremtett bennünket, hogy el tudjuk végezni azt a munkát, amivel ő megbíz. Ez a tökéletességnek az alapvető normája. Nézzük tovább ezt a gondolatsort, és menjünk tovább, az, hogyha ez így van, akkor vajon a Szentírás megbízható-e? És a Szentírás megbízhatóságáról beszéljünk. Csepec Erzsikét kérem, hogy két szöveget megint, egy Zsoltár szöveget és egy új szövetségét János evangéliumából olvasson. 119. Zsoltár, 160. versét először, és utána János 17-17-et.
12: Ígéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól. A másik ige, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság.
1: Ebben benne van a maradandóság, és benne van az igazság szó, méghozzá az, hogy Jézus mondja, hogy ez az igazság megszentel. A megszentelés az nem büntelenséget jelent a Bibliában, ezt jól kell érteni, a megszentelés az odaszánást jelent. Tehát azt jelenti, hogy én Istenhez tartozóvá tesz az ige. Tehát az ige által vezetett emberek leszünk. Vagyis úgy is mondhatnám, hogy akkor, hogyha én Jézussal járok, akkor az ige úgy lesz igévé, hogy cselekvés, történés, létezést kifejező szóvá lesz az én életemben. Ez a két ige az, ami eligazít ebbe bennünket. Bandi, parancsolj, mondjad.
11: Hát a megbízhatóság, ha csak én volnék, tanúbizonyságot tehetek, hogy az írás igaz. Tudnék, hány ember életét változtatta meg ez a Szentírás, és mennyi a példányszáma a világon belőle, ugye? Hány ember olvassa, és hány ember változott meg a Szentlélek által, a benne levő igazságok leírása által, ugye? Emberek írták ugyan, de nem ők találtak ki, nem az ember talált ki benne semmit se. Mert az ember a bűn nem változtatta meg, de az Isten szent lelke viszont megváltoztatja. Ehhez pedig nekünk azért adta az írást, hogy hasznos a tanításra, ugye? Itt kezdődik a hasznossága a Szentírásnak, hogy engem tanít arra, hogy én Isten képű legyek újra, amit ő az Édenben elképzelt rólam.
1: Tehát a megbízhatóságnak a legfontosabb eszköze az, hogy a hatását érezem hasznos. Marian, parancsolj, aztán Gyula.
6: Ez a jelzet, igen, amiről szó volt már, Isten igazságosságáról beszél, de van még itt a Zsoltárok könyvében kettő ige. Az egyik az 50. Zsoltárban, amely így szól, az ege kijelentik az ő igazságát, és egy másik ige, a 97. Zsoltárban ugyanezt mondja, az egek hirdetik az ő igazságát. Nagyon szép ez a megszemélyesítés, mert ha valaki felnéz az égre, akkor tulajdonképpen mindenki ugyanazt az eget látja, nem? Tehát ezt végső soron, de fel kell tekinteni hozzá. A 111. Zsoltárban pedig van egy ige, ami így hangzik, hogy kezeinek cselekedetei hűség és igazság. Ugye a János 17:17-ben a te ígéd igazság, tehát alapvetően semmi másról nem ír a Szentírás, hanem Isten igazságosságáról, jóságáról, szeretetéről beszél, és Isten igéje megbízható, hiszen maga a teremtő jelentette ki. Azt hiszem, hogy ez meglehetősen elég nagy érvés, és a kijelentést illetően megállja a helyét. És azt mondja Ellen White, és ez nagyon fontos, ezt erre figyeljünk, hogy akik az alázatos engedelmesség útján járva betöltik a menny szándékát, egyre jobban megismerik Isten titkait. Viszont, és most egy súlyos mondat, ha az igazság elfogadása után sem mutatkoznak meg jellemünkön a szentség jelei, Jézus Krisztust tagadjuk meg. És eszembe jutott a szőlőtő példázata, hogyha ez történik, amit Ellen White mond, akkor tulajdonképpen

0: Nagyon-nagyon-nagyon rossz pályára indult el az életem. Egy rettentő kisiklás, pedig nekem hívő szüleim voltak, minden nap hallgattam Isten igéjét, sőt azt is el kell, hogy mondjam nektek, hogy én beleszerelmesedtem Isten igéjébe, miután megtanultam olvasni. Nagyon-nagyon-nagyon sokat olvastam. De nem úgy, mint Isten igéjét, hanem úgy, mint döbbenetesen érdekes könyvet. És új szövetségi, ószövetségi részeket. De eljött az életemben az a pillanat, amikor be kellett, hogy lássam, hogy ez így nem tud tovább működni. A hazugságaim, a tolvajságom, a káromkodásom, minden úgy a fejemre szakadt. És eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy nincs tovább, meg kell változnom. És kiderült, hogy nincs hogyan megváltozni. Nem vagyok képes megváltozni. És akkor történt az, hogy eljutottam arra az elhatározásra, hogy öngyilkos leszek. Mert nincs kiút. És mivel világosan láttam, hogy nincs kiút, ezért úgy gondoltam, hogy ez lenne a legegyszerűbb. Csak ott volt Isten igéje, amit én sokszor hallottam, és teljesen többenetesen vívódtam végig kisfiúként éjszakákat, tervezgetve a dolgokat, amíg el nem jutottam addig az imádságig, hogy Uram, az van a Szentírásban, hogy Te új szívet tudsz adni. Hát ez egy elképesztő kérés. Az ember tudja, hogy nincs ilyen, ugye a biológiai ember tudja, nincs olyan, hogy kap egy másik szívet, úgy hopsz, csak úgy. Most már azóta van némi transplantáció, de ugye a transplantáció az nem egy új szív, az egy másik. Az nagy különbség. Az nem fogja megváltoztatni az ember természetét. Itt viszont nekem arra volt szükségem, hogy valaki cseréljen ki engem. És amikor elmondtam ezt az imádságot, akkor nagyon hamar kiderült, hogy Isten meghallgatta az imádságot, és ami addig szórakozásom volt és kedvtelésem volt, az undort váltott ki belőlem, és menekülni kezdtem tőle. Hosszú idő volt, amíg Isten kihozott a dolgokból, de mégis megváltozott a szív. És amikor a Szentírás beszél arról, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden, akkor nem a levegőbe beszél. Számomra egy óriási elégtétel belül tudni a Szentírás igazságát, mert én magam tudom, hogy Isten új életet adott nekem.
1: Köszönöm szépen, Gyula, aztán
2: Tiladar, és a címre szeretnék reagálni, a Szentlélek és a Szentírás megbízhatósága. A megbízhatóságot éppen a Szentlélek garantálja, Szentlélek a garancia, és amit a Tibor testvér elmondott, az a garancia, hogy megváltoztatja az embert. Megváltoztatja a magatartást, és Jézus az tudja vezetni.
3: Én is a megbízhatósága kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hiszen Sátán mindig ad olyan gondolatokat, mint ahogy a múlt negyedében is tanultuk Jobbal kapcsolatban, hogy kérdéseket tesz fel, és akkor is hazudik. Tehát próbálja bennünk a kételkedés magvát elültetni, hogy vajon tényleg megbízható a Szentírás. És az jut eszembe, hogyha nem a Szentlélek ihlette volna a Szentírás szavait, illetve a szerzőket, hanem mondjuk nekem kellett volna írnom, mondjuk leülök, írok egy Szentírást, akkor én biztos, hogy másképp írtam volna a Szentírást, mert annyi olyan történet van a Bibliában, amit legszívesebben kihagynék belőle. Mert úgy szégyellem, hogy na hát ez a nagy ember ilyen dolgot tett, inkább ezt kicsit másképp írnám. De benne van a Szentírásban éppen azért, hogy nekünk is reménységünk legyen, hogy mi is emberek vagyunk, akik hibázunk, akik bűnöket követünk el, de Isten kegyelme ki tud emelni bennünket ezekből a bűnökből. És épp ezért íratta le a Szentlélek ezeket a történeteket a Szentírásba, és éppen ezért megbízható a számomra, hogy leíratta.
1: Köszönöm szépen.
4: Nagyon röviden egy egészen más oldalról közelíteném meg ezt a témát. Egy kicsit a matematika területére szeretném, ha gondolatba eleveznénk, mégpedig annak is a valószínűség számítás részére. Azt mondjuk, hogy egy esetnek a valószínűsége, azt úgy határozzuk meg matematikailag, hogy a kedvező esetek számát el kell osztanunk az összes esetek számával. Ez tényleg így van képletileg. Na most nemrég voltunk karácsonyon túl. Gondoljuk csak bele, hogy Isten előre hány emberen keresztül megmondta, hogy hogy fognak történni az események. Évszázadok teltek el, amik szóltak a proféciák, ezeket úgy hívjuk, és minden pontosan úgy történt.

0: Ennek nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége matematikailag is, hogyha ezt valakik úgy kitalálták volna. Ez az egyik oldal az ihletettségre, de nekem van egy másik bizonyítékom is, vagyis ami engem megerősít. Bizonyára voltatok már olyan élethelyzetben, amikor nagyon-nagyon nehéz volt. Például szerettünket kísértük kórházba. Velem ez megtörtént, és én nagyon felkészült voltam, úgymond. A táskám tele volt mindenféle újsággal, írománnyal, mert tudtam, hogy nagyon-nagyon hosszú vizsgálatok lesznek. És egy idő után rájöttem, hogy egyetlen egy dolgot vettem elő, és egyetlen egy dolgot tudtam olvasni, és az a Biblia volt. Mert annyira kritikus volt a helyzet, hogy nem érdekelt engem semmi, csak az, hogy mit mond Isten, és nyugalmat kaptam. És ezt nem tudja ember megadni. Ezt csak Isten szent lelke tudja megadni.
1: És hogy hogyan ezt a Korintusi első levél második fejezetéből olvas el Tóth Erzsike, mert ez a gondolatsor itt folytatódik tovább.
2: Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.
1: Köszönöm szépen. Ez az ige egy nagyon érdekes dolgot mond. Az ihletés nem csak azt jelenti, hogy voltak egyszer régen prófétai szellemi írók, akik leírták azt, amit Isten üzen, hanem azt is jelenti, hogy ez az Isten üzenet, hogyha a lelki módon gondolkodom, tehát a Szentlélek befolyása alatt gondolkodom, akkor értetővé lesz az én számomra. Az ihletés legalább három lépcsőjű. Egyrészt, amikor téri idői világba belép az Isten és cselekszik. Utána akkor van, amikor ezt a cselekedetet valaki leírja, hogy én is tudjam. Tehát az az ember, aki leírja azt az evangéliumot, vagy levelet, vagy azt az proféta íratot, vagy ószövetség íratot, ami ránk maradt. De itt még nincs vége a folyamatnak. Akkor is a Szentlélek cselekszik, amikor én ráhangolódok, és egyszerre nekem mond ez az ige valamit. Azt hiszem, hogy mindjártnak volt ilyen élménye, hogy megszólított az ige. Olyan ige, amit kívülről tudok talán gyerekkorom óta, te is elmondtad Tibor, hogy gyerekkorod óta tudtad ezt az igét, de az élet egy kritikus pontján a Szentlélek most közös nevezőre hoz avval az igével. Tehát anyanyelvi szinten, hogy így mondjam, érted ezt az igét. És ezt a három lépést, ezt mindig látni kell, hogy Isten cselekszik, Isten ezt rögzíti, leírja, kommunikál velünk, és ezt élővé teszi a mi életünkben. Ez tulajdonképpen a dolog lényege. Ha tovább lépünk most viszont, akkor nézzük meg, hogy ebben a hármas folyamatban mi a Szentléleknek a szerepe, és Ildit kérem, hogy két igét olvasson János evangéliumából, egyrészt az 5. fejezet 39. versét, majd pedig a 7. fejezet 37-től 39. versig terjedő szakaszát.
3: Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.
1: Igen, eddig ez a két érdekes ige, és azt hiszem most itt is lesz miről beszélgetni ezzel az igével kapcsolatban. Az első igéhez csak annyit vitaindítóul hadd mondjak, hogy mi ezt sokszor csak félig szoktuk ide, de teljes írás Istentől ihletett, és azóta azt mondja, ti azért kutassátok az írásokat, de ez tulajdonképpen nem éppen egy elismerő mondat a farizeusok felé, mert azt hiszitek, hogy ezekben van az örök életetek, pedig ezek rólam tesznek bizonyságot. Tehát, hogyha én nem Ha Szentlélek által kutatom az igét, lehet, hogy akkor a tudója vagyok az igének, megint a Tibor tapasztalatához hadd térjek vissza. A test gyerekkorod óta én is úgy voltam, én is hasonló módon mentem át. Gyerekkorunk óta tudtuk az igét, itt a szürke állományban el voltak raktározva az igék, talán kívülről is tudtuk, meg tudom én, gyülekezetben elmondották velünk az igét, minden, de egyszer csak belülről értettük meg. Tivadar, parancsolj!
4: Ugye felvetődik a kérdés az igéből, hogy vajon milyen a hozzáállásom Isten igéhez, miért kutatom azt, vagy miért olvasom a Bibliát. Nagyon sok ember azt mondja, hogy ó, nekem van Bibliám. Hát igaz, hogy ott van a polcon, és le se veszi, de van Bibliám. Ugye főleg a magyar nemzet, a keresztény nemzet, de ez kevés, hogy ott van a polcon a Biblia, ugye? Olvasni kell, és nem is akárhogyan kell olvasni. Hogyha meg akarom érteni, akkor, amit mondtál is, rá kell hangolódnom a Szentléleknek a hullámhosszára, mert egyébként nem fogom megérteni. Én is hadd mondjak csak egy nagyon röviden egy gyerekkori tapasztalatot, mikor ugye én még abban a korban nőttem fel, amikor bizonyos rádiókat nem volt szabad hallgatni, és ezért próbálták zavarni minden módon. És én csak azt hallottam, hogy apukám próbálja befogni és hallgatni, de sisterget nagyon erősen, és alig lehetett hallani. És én úgy gondolom, hogy a mai ember is ilyen, hogyha nem tud ráhangolódni Isten szent lelkére, akkor nem fogja megérteni a Bibliát, vagy csak valami nagyon-nagyon ködös dolgot próbál kihámozni belőle. Ha viszont behangoljuk magunkat, és Istennel a szent lélekkel kapcsolatba kerülünk, na akkor igazán van értelme kutatni a Szentírásra, mert megértjük.
1: Igen, Marian, parancsolj.
5: A csütörtöki leckénkben az igék pontosan mindig arról szólnak, hogy az írások Jézusról tesznek bizonyságot olyan szinten, hogy az előre vetített proféciák, az ószövetségi proféciák szinte kivétel nélkül gyakorlatilag mindenre mutattak rá. És ugye azt olvashatjuk elég sok helyen, hogy azért születik meg, hogy a bűnös embert a bűn és a halál átkától megváltsa egyrészt. Másrészt pedig, hogy Jézusról, mint az élő vízek forrásáról beszélt önképpen a Szentírás, és a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetés pontosan erről nekem egyből ez jutott egyébként eszembe, előre a vízről beszél, amit végül is Jézus önmagáról elmond, hogyha aki hisz ő benne, és aki az ő beszédét úgymond issza, beveszi, az tulajdonképpen az élő víznek folyamai ömlenek abból. És ugye a Szentlélek elvezet bennünket minden igazság, és eszünkbe juttatja a megfelelő időben, hogy mi az, amit mondanunk kell, ugye ezt mondja Jézus. És ugye itt érthető meg az a mondata Jézusnak, amikor azt mondja, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek, mert hogyha én elmenjek, akkor eljön hozzátok a vigasztaló, a Szentlélek. És ugye ez nyilván Jézusnak a testet öltésében, a fizikai jelenlétének a módosított változatáról van szó, hiszen ugye egy helyben, egy időben csak egy helyen lehetett. A Szentlélek viszont ugye azt olvashatjuk, hogy egyszerre több időben és több helyen is jelen van, tehát ő igaziból nem volt helyhez kötve, ez ennek a megoldása. És ugye amikor eljön a Szentlélek, megfedi a bűnt, a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, és ha majd eljön az igazság lelke, elvezérel titeket minden igazságra. És ugye a régi igazságokról is nagyon sokat olvashatunk, de a régi igazságok legalább annyira fontosak, mint az újak, és az új igazságok a régiek nélkül nem léteznek, ezt szoktad egyébként Jenő mondani, hogy ugye mindenképpen alapozni kell, és a régi igazságok azok rendkívül fontosak, és csak akkor tudjuk az új igazságokat megérteni, hogyha a régi igazságokat is megértettük már, és jelen vannak az élet, és így van, gyakoroljuk.
1: Marika?
6: A kis füzetünkben van egy fontos gondolat, hogy az emberek elutasítják a Biblia világos kijelentéseit, mert saját torz magyarázataikat akarják követni. Egyéni büszkeségünk akadályozza a Szentírás igazságának önmagunkra való alkalmazását. Hogyan tanulhatunk meg mindent alárendelni Istennek?
1: Gyula, parancsolj.
7: Én is egy rövid megjegyzést. Sok egymásnak ellentmondó vélemény nem abból ered, hogy a Biblia üzenete homályos volna, hanem az értelmezők vakságából és előítéleteiből adódik. Emberek elutasítják a Biblia világos kijelentéseit, mert saját torz magyarázatait akarják. Ez a farizeusokra jellemző, amit fölolvastunk az ígér alapján.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
8: Hadd áruljak el magamról valamit, én nagyon sokáig hegedültem. És mivel nagyon sokáig hegedültem, valami kis kapcsolat van köztem, meg a húr között, meg a vonó között, És ha valaki kipróbálja azt, hogy egy nagyon-nagyon jó márkájú hegedűhúrt fölhúz egy deszkalapra, és megpróbálja hangzásra bírni, hát valami egészen elképesztő vacak dolog az eredmény. Ha ez egy jó minőségű hangszernek a rezonáns felületére kerül, akkor gyönyörű hang lesz belőle. Na most pontosan ez az, amikor Isten átalakítja az ember lelkét, akkor egyszerre a Szentlélek megszólaltatja Isten igéjét, és akkor az megfelelő rezonáns környezetbe kerül, egyszer csak élő hang lesz belőle. Egyébként egy száraz pöttyenés, úgyhogy akkor inkább nyilat csinál belőle az ember, vagy íjat csinál belőle kisfiúként, mert többre lehet használni, mert nem lesz belőle semmi, de ezt. Viszont ezért van, hogy azt szoktuk mondani, hogy a Biblia fura könyv kétszer nyílik. Mert egyszer, amikor az ember kinyitja, de ettől még csukva marad. A másik, amikor Isten lelke által az ember elkezdi magába fogadni Isten igéjét, de ezt nem tudja elvégezni az ember magától. Ezt Isten lelke végzi.
1: Így van. Hát itt van, hogy vagyunk a Bibliának egy nagyon-nagyon fontos megértésének a kapcsán. Új esztendő van, kaptunk egy programot az új évre, hogy legyen ez a mi életünk Bibliájának az éve. Nemrég volt a kereszténységben egy Biblia év, és ez nagyon jó volt, hogy volt, mert ráhívta a figyelmet. De ha a Biblia csak ilyen egyszer kinyitott könyv lesz, és nem kétszer kinyitott könyv, akkor viszont nem érünk semmit. Összefoglalásként azért olvassuk el a leckének a végén, és Rózsikát kérem, hogy olvass az összefoglalót, amelyik ezeket a gondolatokat megerősíti bennünk.
9: A Szentléleknek meghatározó szerepe van a Szent Háromságban. Ő az, aki örködött a felett, hogy a Szentírás illetett szerzői Isten jóváhagyásával rendelkezzenek és végezzék szolgálatukat. Munkájának fontos része, hogy Isten igéjét, vagyis szavát és akaratát folyamatosan közvetítse az emberek felé. Tehát teljes mértékben a lélektől függünk a Szentírás megértése és elfogadása tekintetében, és ő segít lelkiségünk formálásában.
1: Köszönöm szépen. Lényegében ugye itt van az a lényeges dolog, amit meg kellett ma tanulnunk. Hogyha végignézzük a Szentírást, akkor ez nem ember akaratából származott szó, Isten ihlette. De hogy az én életemben ihletett könyv legyen, ugyanannak a Szentléleknek kell dolgozni én bennem, aki annak idején a prófétákba dolgozott. Ezért mondtam, hogy Isten belépett a téridői világunkba, cselekedett, Istentől ihletett emberek ezt lejegyezték, és Isten ihlet engem, hogy én is szinkronba kerüljek azzal az isteni lélekkel, aki mindeneknek az alapja. Köszönöm a figyelmet, türelmet, és köszönöm azt, hogy velünk tartottak. Áldja meg az Isten ezeket a gondolatokat a mi szívünkben. Amen.
10: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: A Szentlélek a színfalak mögött munkálkodik.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Pál első levele a korintusiakhoz. Harmadik rész.
2: A viszálykodás a lelki kiskorúság jele.
1: Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e. Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek. Mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.
2: Isten munkatársai egy alapra építenek.
1: Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni. Mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tüzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva. Megfogja a bölcseket ravasságukban, aztán ez is. Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.
3: Mai szakasz, Korintusi első levél, harmadik rész. A megosztott gyülekezet olyan, mint a méreg. Az ilyen megosztottságok a testi természet jelzői, és nem Isten szent lelkének jelenlétét tükrözik. Pál apostol elismeri, hogy minden gyülekezeti tag növekedésben van. A megosztott gyülekezetet tejjel kell táplálni, és nem kemény eledellel. Minden szűklátókörűség az ember testi természetének a gyümölcse. Ellen White is élete folyamán óvott az ilyen állapottól. Szerinte a kritizáló lelkület nagy károkat okoz a gyülekezeten belül. Ami még ennél is rosszabb, hogy az ilyen szélsőséges magatartás meggátolja azt, hogy az igazság eljusson mindenkihez. Az adventistáknak semmiképpen sem kell mások lelkiismeretének lenniük. Aki maga követ el helytelenségeket, az gyanúsít mást ugyanezekkel. Azzal próbálja elrejteni vagy mentegetni a szívében rejtőző gonoszságot, hogy vádaskodva mutogat másra, hiszen az ember bűn által ismerte meg a rosszat. Az első emberpár, alig hogy bűnbe esett, már is egymást vádolta. Az emberi természet azonnal erre adja magát, amikor nem Krisztus kegyelme vezeti. Az egyház mindenek fölött Istené. Ez az, amit az apostol világossá tesz, mikor arra emlékeztet, hogy Isten adja a növekedést. Minden dicsőség Istené, de amikor a dolgok nem működnek, személyesen kell felelősséget vállalnunk magunkért, és nem kell megpróbálnunk másokat helyreigazítani. Végül mindenik a maga jutalmát veszi, a maga munkája szerint, írja az apostol a 8. versben. Befejezésül Pál az épület hasonlatát alkalmazza. Ami a leginkább számít, az az, hogy más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Minden gyülekezeti széthúzásnak egy a magyarázata, Jézus hiánya. Ez az alap, és ez az, ahogyan minden ember megpróbáltatik. Végkövetkeztetésként Pál ezt kérdezi. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Miközben sokan ezt a szöveget az egészséges életmóddal hozzák kapcsolatba, a valódi összefüggés Jézus központi szerepe a hívő ember életében. Amikor tényleg meglátjuk Jézust, minden más csak hiánynak bizonyul. Semmink sincs, amivel kérkedhetnénk. Semmi lelki előnyt nem igényelhetünk magunknak, mivel mindnyájan a Jézus Krisztuséi vagyunk.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Mécs László, az Istennek nincs árnyéka. A sátánnak nagy az árnyéka. Fél földgolyónyi néha-néha, oly tarka, mint a páva farka. Oly babonázó, mint a bűn, hosszú, mint a történelem, és édes, mint a szerelem. És hűvös, mint a pénzek érce, és bűvös, mint a vágy lidérce, oly gyönyörű, mint a gyönyör, célbomlasztó, mint a csömör. Itt nem kell folyton hősnek lenni. Lehet pihenni, inni, enni. Én voltam ott, aludtam ott, de hallottam a szólamot, s a trombitától megütötten az Isten oldalára szöktem. Az Isten jár a föltekén, körötte fény, fölötte fény, szeretet jóságos, szent erény. Mind tiszta, tiszta, tiszta fény, brutális és bőrfájdító. Kínzó kamra, testszárító. Járok a puszta közepén, ezerszer átnyilaz a fény, s a puszta fáj, és fáj a táj. És fáj a szem, és fáj a száj a test miatt, a rest miatt, a tisztátalan test miatt. Fáj mindenem. Csapzott a tincsem, s az Istennek árnyéka sincsen. Itt nem lehet megpihenni, enni. Itt nem lehet csak hősnek lenni. Izzadni, aszni, tűrni, menni. Vagy a sátán szép árnyékába szögdösni, mint ezernyi kába. Az angyal trombitál utánuk, de mindörökre, mind hiába. Itt nem lehet csak hősnek lenni, a hernyó sorsot végigenni, a gond gubóját átnyiszálni, s mint fénypillangó égbe szállni.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket a testi-lelki jólétünk heti műsorában. Ez a zenei betét Gillitz tanár úr produkálta a hallgatóknak, hiszen a zenei gyógyít. Most jelen pillanatban, mint meghívott vendégek, Gillitz tanár úr lakásában vagyunk egy-két galagonyatúrás hallgatóval, vagy résztvevővel, és hát a mostani beszélgetésünk téma az alfától az omegáig, tulajdonképpen táplálkozás. Tanár úr, kérem, legyen kedves, pár mondatban mutatkozzon be a hallgatóknak, és pár mondatban mutassa be a galagonyatúrát is a hallgatóknak.
1: Igen. A galagonyatúra tulajdonképpen Ola Andor ötlete volt, aki orvos lévén azt mondta, hogy az a tudás, az a növényi ismeret, természetismeret, amivel én rendelkezem, az föl lehetne használni a többség igényének a kielégítésére, az a többség, akik szeretnének megismerkedni a gyógyhüvekkel, a természet titkaival, gyógyító erejével, csak éppen nincs elég pénzük hozzá, de a galagonyatúra adna lehetőséget egy kedvezményes belépési rendszerrel, hogy ide bárki eljöhet, aki a kis adományát oda leteszi, és mindent kérdezhet, mindent megtanulhat, amit a természet nyújt. Abban 4 órában, amíg a túra tart. És ez mind a hónapban, hát 33 éve így megy már, és vannak, mindig vannak újak is, vannak akik, hogyha ez tudta volna, mondván, régen járt volna, hát mondom, igyekezzem, mert most már lassan én is lefele megyek, ugye, és nem tudom még meddig fogom csinálni, de még egyelőre tart. Amíg járni tudok, addig megyek, és mesélök a világról, a természetről. És megtanultam már, sok-sok helyre jártunk, sok-sok helyre kimentünk. A 4-5 órában, ami belefért, úgy el tudom mondani, hogy hol milyen növények vannak most már a budai hegyekbe, elérhető körzetbe, hogy hova, mikor érdemes menni.
0: Hát hol, ennél meg gombáért. Egy kicsit több hangzott el az elmúlt adásnak, a riportnak a témája, például a daganatos betegségeknek a kiküszöbölésé, illetve megelőzéséről beszélt a tanár úr, a húgyhólyag daganattól kezdve a miomáig minden szóba került. Most ennek a témának a alfától és az omegáig beszélnénk, a táplálkozásról.
1: Igen, na most a galagonyatúra egyrészt arról szól, hogy megismerjük a természetet, a másik, hogy elmondjuk a panaszainkat, ha esetleg egészségügyi panaszaink vannak, és hát már próbálkoztunk gyógyszerrel, sok mindennel, de nem igen használt semmi, hogy hol lehet a hiba. A harmadik dolog pedig, hát ugye az, hogy mindig vannak ügyeletes, időszerű problémák, ilyen volt a Covid, ilyen voltak a vírusjárványok, és mindig az időszerű légúti betegségek, szívpanaszok, amikor arról többet beszéltünk, nem megvárva a bajt, hanem előre elmondva, hogy valószínű ilyen és ilyen tünetek lesznek, íme egy-egy példa mindig jelen is van, akkor a többiek is, hogy ne számítsanak, hogy számítsanak rá, és ne várják a sütgalambot, tegyenek valamit. Mi az, amit tehetnek? Egy laikus, aki nem orvos, nem is egészségügyi, nem is állatorvos, nem is növényorvos, hát nem is csak annyit tudja, hogy gaz. Pedig a gaz az nem is létezik, az csak az emberek között van. A növények között vagy gyógynövény, vagy gyomnövény. De ha ezt megismeri, akkor sokat tehet a saját érdekében.
0: Így igaz.
1: Ez is ide tartozik. Sőt, mi több még elmondom, ide tartozik még sok egyéb más is, mert ide asztrológustól fogva járnak természetgyógyászok, akik igyekeznek szót kérni mindig, és elmondják a saját maguk területét, mindegy propaganda lehetőséget is, és sőt, mozgásterápia van, olyan galagonyatúra még nem volt, hogy ne jogáztunk volna egy fél órát. Ott kint a szabad természetben, de nem csak jóga, kérem szépen, vannak itt más technikák is, vannak olyanok, például kínai meridiántorna. Igen, egyik jóga tanítványom, igen, nagyon sokra vitte ebbe, és ő rendszeresen a jóga mellett, mivel sokanszor elegen is vagyunk, csapatokat alkotunk, és na most egy fél óra csikung van, most egy fél óra meridiántorna van, még mellette, a harmadik helyen a tisztás másik felén jóga van, és mozgásterápia van. Sőt, olyan is előfordult már, hogy valaki kis előadást tartott nekünk. a hirudóterápiára is hallottunk mi értékes dolgot, ugyebár, és a járókelők van, aki életében nem hallott arra, hogy bizony a hirudinnal, a piócával gyógyítani lehet. Ilyen előadás is volt, meg a faszénről, meg minden más keleti lehetőségére, urinoterápiától, a kolloiterápiáig. Itt sok mindenről hallodnak az emberek, amit máshol sehol nem hallanak meg. Na csak ennyit röviden, hogy ez egy átfogó dolog, ez egy mozgásrendszer, ez egy életmódrendszert tálol az emberek elé, egy természetismereti rendszert a gyerektől az öregkorig, végig. És ezért színes, hangulatos, és egy kicsit vetekszik a japánokkal, ahol a Shinrin-yoku, a konkurenciánk, az is természet fürdőzést jelent, ők megfürödnek a természetben néhány, mi pedig hasznosítunk mindent, úgy fürdünk meg benne, hogy fülelünk, hallunk, látunk, összes érzékszervünket bekapcsoljuk, lélegzünk, jogázunk, és igyekszünk a hasznukra borítani mindenféle természetes rezgést, frekvenciát, ami a gyógyulósunkat szolgálja.
0: Ez így igaz, ezt igazolni tudom, mint régi galagonyatúrás. Rengeteg kérdésünk lenne, és most az első kérdést tanár úrnak egy galagonyatúrás hallgató tenné fel, aki csatlakozott ehhez a műsorhoz. Tehát akkor kedves Gabriella, először is 3-4 mondatban, ha bemutatkozna a rádió hallgatóknak, akkor nagyon jó lenne, és utána tegye fel a kérdését a táplálék kiegészítők pontosan.
2: Weimann Gabriellának hívnak, és nem olyan régen csatlakoztam ehhez a Galagonyatúra csoporthoz, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, annál is inkább, mert egy olyan csoportnak vagyok egy klubban a vezetője, ahol mi táncolunk, és mindenki 60 fölötti korhatárral rendelkezik, de inkább 70 fölött. Ez azt jelenti, hogy ennek a korosztálynak van kialakítva a táncoktatás, illetve a koreográfiák, hogy ne essünk el, ne szédüljünk el, ne kelljen férfi partner, mert ebben a korban fiatalon is nagyon ritka, hogy a fiúk szívesen mennek a lányokkal táncolni, de ebben a korban már végképp nem jellemző, hogy csatlakoznának a hölgyek mellé. És ezért ezek a koreográfiák olyanok, ami táncpartner nélkül is űzhető. Na most mi nagyon jó kedélyek vagyunk itt, mert a zene és a tánc szerintem gyógyít, meg a jó hangulat és a jó társaság, és ezeken a túrákon is hasonló élményekben van részünk, tánc és természetesen zene nélkül, de már gondoltam rá, hogy majd én ezt tavasszal ide behozom egy kicsit néha, és megpróbálom, de... Hogyha minden ilyen sok jóhoz, amit a természettől kapunk, hozzájuthatunk, akkor kérdezem én, hogy azt a rengeteg étrendkiegészítőt, ami mindenre jó, Alzheimer-korra, Parkinson-korra, a köszvényünkre, a vesénkre, a húgyuti megbetegedéseinkre, a szívünkre, a májunkra, az epinkre, az összes kövünkre, ami megkövült és létezik a szervezetünkben, akkor miért veszünk annyi étrendkiegészítőt őrült drága pénzért, és senkit nem látok, hogy jobban lenne tőle?
1: Igen, jó kérdésfeltevés. Valójában először talán meg kellene győződni, hogy van-e rá szükség. Ki mit eszik, ugye, az nagyon befolyásolja az egészségét. Mihez jut hozzá? Hol táplálkozik? Természetesen boltba, Tesco-ba vásárol, olcsó árukat vásárol, kiegészíteni kell ezeket, de van, amit nem kell kiegészíteni, vagy pedig van egy saját tanyája, ahol saját tyúkja, kapirgálja a bogarakat, és eszi meg, és más a tojás, más minden, amellé is kell. Tehát az a helyzet, hogy a táplálékok minősége nem egyforma, ez az egyik, és éppen ezért van, akinek szüksége van, tápkiegészítőre van, akinek pedig nincsen. A másik pedig, mi se vagyunk egyformák. Egyik ember tele van életerővel, nincs rá szüksége, hogy tápkiegészítés fogyasszon. Fiatal áthasonlít mindent, okosan táplálkozik, egészségesen táplálkozik, természetesen táplálkozik. A másik pedig azt mondja, hát én már mozdatlanos vagyok, én nem eszek se hús, semmilyen ilyen ételeket, én már csak a főtételeket eszem meg, a főtalmát, meg a sült banánt, meg egyebet, és akkor ugye igazságot kell tenni, hogy akkor kinek van itt igaza? Hát kérem szépen, megmondom. nem az a téma, hogy mennyi húst teszünk, meg mennyi húst nem eszünk, hogy levágjuk a tyúkot, vagy más vágja le, és én eszem meg, mert ilyen is van, így azt mondja, azért eszem meg, mert nem kell levágni, hanem az, hogy milyen vércsoportúak vagyunk, milyenek vagyunk, milyen összetételők. Én annak idején, én az ajurvédikus megosztást nagyon fontosnak tartom, a vata, pitta, kafát. Én ugye egy tanfolyamot végeztem Delhibe, ott ezeket tanultuk meg. Ezek nagyon fontos, mind a vércsoport is, meg minden, ami befolyással van, hogy szükségem van-e tápkiegészítőre, vagy nincsen. Egyrészt. Tehát az ember típus, az ember adottsága. Ugye, mert mit jelentenek ezek a besorolások? Az ős erőkből, az univerzum energiájából nem mindenkiben van mindenből bőségesen. Hoppá, ezt nem is hallottuk még, ugye? Hát mik azok? Hát ugye a földi természetet, ha csak vizsgáljuk, akkor is azt mondjuk, hogy hát van itt föld típus, meg víz, meg levegő, meg étel, meg tűz, meg ilyenek, ugye, ős elemek. Na hát ez is befolyással van. Van, akiben nincs tűz. Van, aki csak víz, meg föld. Ugye a kafa típus, ugye, az ajurvédában. Ez megint meghatároz valamit. Fogyaszt, mit fogyaszt? Az egyik húst teszik, a másik nem. És utána összevesznek, hogy vegetáriánus legyél, mert az az örök hosszú élet titka. Nem. Nem biztos. Nem biztos. Én nekem volt ismerősöm, 100 éven fölül élt, jogtanácsos volt a mezőgazdasági földművelési minisztériumban. Én is akkor a minisztériumnál dolgoztam. Nyugdíj előtt, és ismertem, és mindig kérdeztem, hogy te mit eszel, te vegetáriánus vagy? Ugye? Azt mondta, hogy nem én. Azt eszem, amit kíván a szervezetem. Én okos ember volt, tanult ember volt, és mondom, hogy 100 éven fölül élt, és húst is evett. Viszont egyet lerögzítettem, nyers ételt minden nap evett. Hoppá! Tehát itt van a baj, hogy nem főzünk mindent, hanem aki a hangsúlyt arra fekteti, hogy minden áldott nap fogyasszon nyers ételt, az minden nap rendbe teszi a maga kis elektromos biorendszerét a sejtjein belül, pontosan az enzimekkel együtt, mert az enzimek elősegítik a napfény által megkötött tápláléknak a beépülését. Ugye a nap gyermekei vagyunk, ha nap nem lenne, fény nem lenne fotoszintézis. Nem lenne cukor, nem lenne növény, nem lenne levélet, főzelék, semmi sem lenne. Tehát ezt kell nekünk áthasonlítanunk, ahhoz enzimek kellene, a nyers ételben vannak ezek. Ha valaki ezt megtanulja egyszer és mindenkor, és minden étkezéskor, reggeli, ebéd, vacsorára, mindig tesz bele élőt, akkor jó. A hiba ott van a tápkiegészítőknél, hogy mind agyon konzervált, vagy pedig vákumozott, porított, tablettázott készítmény. Kevésbé természetes. Ez még hagyján, de az, hogy 48,5 fok fölött az enzimek meghalnak, az élő jelleg eltűnik. Halott ételekkel tömöm magam. Akkor meg minek? Na, itt van a különbség, hogy most fogyasztok-e én nyers ételt. Egy kis buzacsira a levesre, vagy a főzelékre többet ér, mint az, hogy nyerte bekapok egy pár dilibolyót, mondjuk fleximedet, vagy mit tudom, kollagént, meg csont kivonatokat, egyebeket, hogy ne fájjon az ízületem. Többet ér, ha a nyers ételre figyelünk.

0: Már én sem vagyok kislány, és hogy emlékszem rá, hogy a nagyszüleim is, és a szüleim is, például az este avval ért véget, fogmosás előtt, hogy mindenki evett egy almát. Hogy ez a régi idős emberek erre minket megtanítottak. Most az alma az nem gyümölcs. Egész évben lehet kapni mindenféle gyümölcsöt, teljesen mindegy, hogy milyen szezont írunk. Ha mínusz 20 fok van, akkor is lehet kapni szőlőt. Vagy akkor is lehet kapni paradicsomot, amit valószínűleg, hogy nagyon messziről hoznak. Különösebb tápértéke nincs, vagy ha van is, akkor ez nem a mi gyümölcsünk. És hogy én úgy tudom, hogy például volt is talán egy ilyen mondás, hogy minden nap egy alma az egészségedet karban tartja. Ugye?
1: Igen, ugye? Ezt kellett is mondják.
0: És hogy ez nagyon-nagyon nem divat már. Nagyon. A mi időnkben is, mikor én kislány voltam, nem voltunk olyan jómódúak, hogy 10 kiló számra vegyük a gyümölcsöt télen. De mindig volt alma, és én minden áldott nap az iskolába az édesanyám nekem az uzsonnám mellé tette egy almát. És igen, én mindig meg is ettem. És ezen kívül minden este az egész család evette egy almát vacsora után.
1: Igen, igen. Régi közmondás.
2: Még egy kiegészítés kérdés, mert most kérdés volt, hogy megállapítás kiegészítés.
1: Is.
2: Ahogyan öregszik az ember szervezet egy csomó anyagnak, enzimnek a gyártását csökkenti, 45-50 éves korában pedig teljesen leállítja. Ilyen például a kataláz nevezetű enzim, tudomásom szerint, vagy az eszenciális aminosavak jelentős része, illetve aminosavak jelentős része, ami a lágytojásban megtalálható. Ezeknek oda kell figyelni, ezeknek a bevitelére? Vagy ezt is megkívánja az ember úgy, ahogy az előbb, nem, amit megkívánok, igen, vagy csak egyszerűen fogom és betolom.
1: Igen. Az emberi szervezet egy csodálatos gépezet. Akkor is menti, ha valaki főtételt eszik. Hányan vannak gyerekkorban még végig főtet esznek, mert ő nem eszik nyerset, nem eszik gyümölcsöt, nem kell ez, csak a banán, vagy egy-két kuriózum, de a hazai az alma, hát az nem is gyümölcs, az szemét, azt nem eszünk, nem eszünk meg. Hát ugye ez is előfordul valójában, de amerre jártam a világba, azért tényleg Afrikába, Ázsiába, Anglia, meg Európa sok országába, mindenütt Apple Everyday keeps the doctor away. Ezúttal mindenütt működött. Tehát a lényeg az, hogy az alma az emésztés nagyon jó befolyásolja. És én nekem a mai emberekkel csak annyit, aki nem tud aludni, mert össze-vissza evőt, megette a vacsoráját, alig evőt egy kis kiflit és sok krémet, meg masszát, meg mindent evőt hozzá, egy pici kis paprikát evőt, de az semmi, és fölébred fél óra múlva, vagy fél 11-kor, vagy mit tudom én, 11 óra fele, hogy fú, de nem jó a gyomrom, akkor nyugodtan egyen meg egy almát. De ha lehet, reszelje le, mert a fogazata, ha nem tökéletes, akkor nem fogja megrágni, és akkor kicsit megfekszi a gyomrot, de ha lereszeli, vagy jó meg tudja rágni, tisztítja is a fogat, nem is kell fogat mosni, öblögetés elég, egye meg, és figyelje meg, hogy milyen hamar el fog aludni, és milyen jól alszik utána. Csak ennyit így az almáról. A gyümölcsöknek van egy hátrányuk, hogy vegyszerrel kezelik, és manapság a jó magyar gyümölcsöt sokszor spanyol gyümölcsel, meg a világ más tájáról behozott olyan gyümölcsel pótoljuk, ami vegyszerezett, mérgezett, kezelt, nem tanácsolom. A jó hazai gyümölcs, a jó kis naspolya, vagy akármi, ugye eltűnik már lassan, az nagyon fontos. Vagy a banán, ugye kálium, szív, elégtelenség, ami összefüggésben van a népbetegségekkel. Miből halnak meg a legtöbben? Milyen ellen van abban? Kálium. Igen, a szívnek. Hó, hát akkor banánt egyen. Almában rengeteg van, krumpliban is sok mindenben van kálium. Tehát akkor azokra irányuljon az egész gyümölcsfogyasztás, amire szükségünk van, és az a hazai termék, az ott teremjen abban a megyében lehetőleg, ahol én lakom. Ugye, mert akkor a legértékesebb. A gyümölcsök jók, csak de erjedt dolgok azok már, ugye, meg hát most nagyon nagy divatja a mag nélküli gyümölcsöknek, mert a kisgyerek már nem eszem meg, mert magja van a szőlőnek, nem eszem meg a mandarint, mert magja van, most veszik a mag nélkülieket, holott ha tudnák, hogy azok GMO-sak, génmanipulációnak a termékei, azok hibrid növények, nem egészségesek, az nekünk nem tesz jót. Az, hogy egyszer-egyszer egyet megeszünk, hát elmegy, mert nem tudom, hogy milyen belül, de én olyat csak egyszer veszek, másodszor már nem megyek oda vásárolni. Nem természetesek, úgyhogy azt nem tajásolom. Tehát a génmanipulált gyümölcsöket ki. Az alma az által még nem az, az még fogyasszunk nyugodtan. Vigyázzunk a paradicsommal, mert amikor van kemény, hogy gyorsan lehet dobni vele valakit, akkor az már génmanipulált. Úgyhogy erre jobban oda kellene figyelni, és az, hogy valaki ezekkel a dolgokkal nem figyel oda, össze-vissza ezik, és utána még fogyassza sok-sok tápkiegészítőt,

0: rendi anyagból is, ugye, föltupírozom, beszínezem, elbetűkkel elrakom, és akkor jó lesz. Na, itt jön aztán vissza a természetgyógyász, azt mondja, jó van, ha már megetted, kapd be ezt a faszenet most ott utána, aztán majd azért megkötjük a mérgeket. Ugye, hogy valahogyan kiegyenlítsük, harmóniába hozzuk az embert önmagával, mert amikor meghallja ezt az előadást, meg azt, akkor azt mondja, most akkor mit szabad? Egyek, ne egyek, higgyek, ne higgyek, vagy vigyek magammal egy pálcát, egy Köbler pálcát, vagy egy ingát, hogy megállapítsam a piacon, hogy az mérgezett növény, vagy nem mérgezett, tehát nem mindenki ért hozzá, meg nem is veszik jó néven azok az eladók, hogy én ott piszkálom az ő áruját, és utána mit csinál, megnézem, hogy mérgezette. Hát úgy elküldenek, hogy nem éri a lábam a földet, ugye, hogy én bírálom az ő termék, és rontom az ő botját, pedig úgy kiganzolt a narancsokat, és minden, én meg ott oda tartom az ingámat, meg a műszeremet, hogy én ezt ki tudom mutatni, mert én nekem van egy képzettségem. Én tanultam bioenergetikát, én megállapítom a kezemmel is, hogy az mit tartalmaz. Rendben van, de tartsa magának, és ne roncsa a köznépnek a hangulatát, azaz van irányba, hogy én iszom meg a levét, úgy így. Na most ez is van. Nem mondom, hogy ez így igaz, de előfordul, hogy csalnak emberek, akikre ráférne, hogy kicsit, hát, zsács mögé tegyék őket, mert annyi kárt okoznak az emberiségnek.
1: Tehát akkor összegezhetjük azzal, hogy egy egészséges emberi szervezet képes megállapítani mindenféle fajta pálca, inga, Köbler pálca nélkül, hogy mi az az étel, amire ő neki szüksége van, és ezt simán be tudja vinni, és megtalálja azokat a táplálékokat, amit a napi szükségletéhez kellenek, a vitaminok, aminosavak, eszenciális vitaminok, eszenciális aminosavak?
0: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek nem egyformák. Nincs két egyforma napunk az életben. Most, hogy ez pozitív vagy negatív, hát attól függ, a pozitívnak tartom azt, hogy működik a kezembe egy műszer, ami ugyan én vagyok, de a mutatója az az inga. Az a kis pálca, vagy az a Köbler pálca, ugye, de megtanulni meg lehet viszont, mert ez nem csoda dolog. Mindenki születik ezzel a képességgel, hogy tényleg az emberek 80%-a születik vele, mondjuk, aki visszamaradt 8 hónapra, vagy valami, tehát olyan visszamaradások vannak, amelyek akadályozzák ezt az érzékenységnek kialakulását, tehát ez a hatodik érzékünk. Hatodik, de az átlagember tudja, és meg lehet őket tanítani arra, hogy az alap mi volt, mi. Az én tanítómesterem, hát Edkanyó volt, mert én jogát végeztem Szegeden is, egy gyűrű, karikagyűrűvel mutatta ki, hogy az a táplálék, amiből ő a rejtást sütötte, az az összetevő, az jó vagy nem jó. Így meg a húga, ugye, a Marika, ők mindig ezzel foglalkoztak, és hát aki ugye jó szépen jógázott és szót fogadott és mosolygott, az a végén kapott a rétesből egy kicsit, amit ők sütöttek, de meg is vizsgálták. Tehát ilyen van. Ezt a szintet el lehet tanulni, el lehet érni mindenkinek. Ezt meg lehet tanulni, de ilyen iskolák nincsenek. Az van, hogy vagy bioenergetikus vizsgát végez, ugye, és utána hát megtartja a tudományát magának, vagy pedig a köznép részére tartunk kis tájékoztatókat, pár órás tájékoztatókat, és megmondjuk, hogy mikor nem szabad. Mert mérni mindenki akar, és előveszi a kis tűt, varótűjét, beledugja egy gubacsba, vagy egy gesztenyébe, és már ott az inga, és már pörög, és jobbra, nagyon pörög. Oda teszem az alma fölé, jobban fog pörögni, oda teszem egy rohadt alma fölé, balra fog pörögni. Hú, hát azt nem jó enni. És már meg is van a magyarázat. Tehát ilyen egyszerű. De ennek van a buktatói, hogy mikor nem szabad, azt kell megnézni. Az mi életünkben is vannak bolygó együttállások. Ez már asztrológia ismereteket is maga után van, hogy tehát mikor tudom én ezt kihasználni.
1: Tehát a bioelektronika ezt gyakorlatilag mindenki megtanulhatja?
0: Elvileg igen, de a gyakorlat számára nem mindenki lesz képes alkalmazni a tudását. Ugye nyilván fogyatékos ember, vagy tényleg visszamaradt, megértheti, de ő ne alkalmazza, mert az torz lesz. Viszont minden családban biztos vagyok benne, hogy egy-két ember képes arra, hogy megtanulja, megismeri. Ugye régi falusi emberek azért sokkal jobban otthon voltak ebbe a kérdésbe, mert A nagypapa kiment.

0: pinceteltőre, gyerekek utána mentünk, nézte az eget. Mondom, papa, mit keresel? Azt mondja, nézem a holdat. Mit látunk, papa? Azt mondja, hónap szeles idő lesz, gyerekek, sőt, hónap még esni fog az eső is, meg ez is lesz, meg az is lesz, hű, akkor mi lesz? Akkor ide megyünk, oda megyünk, más csinálunk. Meghatározta holnap teendőit, az, hogy mit ígér az időjárás, mert a mezőgazdász ember az nem a pincébe dolgozik, a boros pincébe, nem, az kint a szántóföldön, a nekünk kint kell a lovakat hajtani, betakarítani, menteni az árut, vagy levágni az árut, vagy elültetni az árut, mert ezen múlik az időjárás édes testvér a talajnak, ugye, ott az dirigál, hogy mit csinálhatok. Nem én tervezem be, hogy én holnap moziba megyek, majd holnap után megyek, akkor meg égeső esik, hova megyek, sehova. Sehova. Tehát egy kicsit a természetet figyelem, a környezetet figyelem, és azt hagyom, hogy irányítson engem, és akkor már mindjárt más. Na most ezek az emberek nagyon jó képesek voltak, olyanok voltak, akik kutat találtak, ugye tudjuk, hogy a kútfúrók kik voltak, egyszerű emberek, kinéltek a szabadba, ilyen ingával körbe-körbe azt mondja, itt vízér van, itt kell fúrni, és lefúrtunk oda, és jött a víz, tényleg 2-3 méter, és vizes volt minden, jaj, de jó, hogy itt nem látszik, hát nem jött egész föl. De az kimutatta, hogy itt van, és akkor lett víz, akkor ott rátelepültek, hogy a kutat építettek, és a többi. Én is sok ilyet földerítettem itt Budapest környékén, Érden, és a többi, annak idején fiatal koromban, mert amikor a lakást fölmértem, hogy az ágy jó helyen van-e, ugye földsugárzás szempontjából, hogy, mert amit nyerünk a vámon, a tápkiegészítőkkel, meg az okos kajával, azt elrontjuk azzal, hogy benne fekszünk a hartmohálóba, vagy abba a vizérbe, ami károsan befolyásolja az én pihenésemet. És ha nem tudom kipenni magamat, pláne idősebb korban megette a fene azt a napot, már megint nem tudtam aludni. Ugye, amikor az öreg ember már annak örült, hogy aludni tudott, vagy ne tudni, a vécére tudott menni, vagy enni tudott, inni tudott, hát akkor boldog már, ugye? Sokat számítanak ezek a dolgok. Ezt a dolgot elég időskorban is művelzi az ember, ha méregtelenít. Előtte megvannak a szabályok, hogy mit nem szabad enni. Az biztos, hogy én az enzimek híve vagyok, de azért én akármilyen finom húsevő is voltam, soha nem ettem húst egy-két nappal előtte, hogy tudtam, hogy ki vagyok küldve egy rákos beteg lakására, ahol föl kell mérnem nem csak azt, hogy mit eszik meg, milyen gyógyszer szed, hanem azt is, hogy hol van az ágya. És vittem a pálcámat, az ingámat, a fölszerelésemet, és bemértem mindent. Akkor én tudtam, az felelősség. Mert lehet, ha jó bezabálok össze-vissza bármit, akkor össze-vissza megy az a kezembe az inga is. De itt megvannak a kötöttségek, ha betartom, akkor működik. Tehát azért, hogy megtanítani lehet az embereknek, aki betartja ezeket a szabályokat, annak működik. Aki nem, az ne csinálja, csak elméletben legfeljebb tudja, hogy hát jött a pálcás ember, most az majd megmutatja, hogy hát hova tegyük az ágyat, vagy maradhat-e ott, ahol van.
1: Az előbb a bio rezonanciánál említette tanár úr az ingát. Tehát az ingával ugyanúgy kimérhetőek ezek a pozitív és negatív energiák, mint például a mostanában felkapott körbölelpálcával?
0: Hogyne. Hogyne. Ki lehet sok mindenre adunk választ, csak okosan kell a kérdést föltenni. A baj ott van, hogy az emberek mindig körbenfut kérdéseket tesznek, hogy na mondd meg nekem, inga, hogyha én ezt megeszem, akkor én erős leszek, milyen leszek, hogy leszek, jó lesz ez nekem, vagy nem lesz jó. Hát az inga nem fog mesélni, hanem csak úgy fog mondani, hogy igen, vagy nem. Csak okosan kell föltenni a kérdést. Egy szóval lehessen válaszolni. Az az egy szó az ingánál, hogy balra indul el. Vagy jobbra indul el. Vagy nem csinál semmit. Kiegyenlítődnek az erők. Hoppa, akkor más is kell, ugye, akkor jön a másik módszer, ugye a kézbefogás, érintem a kezemmel az dolgot, megfelelés, hogy nekem megfelelő. De ahhoz meg kell vizsgálni az illető embert, hogy valójában a teste az anyagi testeit polarizált, vagy nem. Mert minden ezen a világon dipolus.
1: Kedves hallgatóink, tanár úrnak közben menni kell, átadom a mikrofont egy rövid búcsúzkodásra, és a műsor végén én össze fogom foglalni az elmúlt hallottakat és beszélteket.
0: Igen, Búcsú Zoltán, annyit mondanék, hogy a galagonyatúra további lehetőséget ad, amíg egészséget bírom, hogy ami a fitoterápia bűvkörébe beletartozik, és az egészséges élet, a jogi gondolkozás területébe, azt mind a galagonyatúrán el lehet sajátítani, és amellett egy csomó olyan ismeretet is meg lehet szerezni, amiről nemigen hallottunk. Ahová ennyi, hogy mondjam, pénzért ilyen olcsón nem jutunk hozzá, csak sok-sokat kell befizetni és megvárni, míg indulnak tanfolyamok, hogy megismerjük azokat a területeket, amit itten menet közben elmesélünk és lehetőséget adunk az embereknek, hogy közelebb kerülve a természethez, felhasználva az ismereteket, kevesebbet járjanak, költsenek gyógyszerekre, többet fogyasszanak természetes dolgokat, és valahogy emberileg is közelebb kerüljenek egymáshoz, hiszen olyan barátságokról tudok, amik a galagonyatúra összehozott családokat, embereket, kibékültek ellenségek. Hát legyen akkor ez egy olyan pont, ami érzelmileg is közelebb hozza az embert önmagához és a természethez. És köszönöm, hogy meghallgattak.

Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Sajnos Gillis tanár úr nélkül, mert családi okokból neki el kellett hagyni a felvételi helyszínt. Rám hárult a feladat, hogy befejezzem ezt a izgalmas beszélgetést. Tehát egy régi kötelezettségemnek tennék most akkor eleget, elmondanám a hallgatóknak, hogy miért és mi a jó reggeli. Reggelire tanácsolok mindenkinek 3 perces lágytojást. Ez fontos, hogy 3 perces legyen. Kérem szépen, mi úgy vagyunk megteremtve, hogy különböző vitaminok és aminósavak szükségesek a napi működésünkhöz. Ezek a vitaminok és aminósavak, ezek vagy fix vitamin, vagy eszenciális, vagy fix aminósav, vagy eszenciális az eszenciális, aminósavak, illetve az eszenciális vitaminok, azokat nevezzük, amiket be kell vinni. Tehát a szervezetünk nem tudja előállítani. Tehát ezeket az anyagokat a napi működésünkhöz rendszeresen be kell vinni a szervezetünkbe. Hát ehhez tud nekünk segítséget nyújtani a 3 perces lágytojás. Mi az, amit még nyújt nekünk a tojás, mint maga? Amikor megeszegettük a lágytojásunkat pirítós kenyérrel, esetleg vajas pirítós kenyérrel, akkor szépen kihúzogatjuk a tojás kemény héján van egy vékony hártyaréteg. Ezt a vékony hártyaréteget szépen finoman kihúzogatjuk és megeszegetjük. Nem finom, de nem erről szólt a történet. Ebben az esetben, hogyha ezt megcsináljuk, akkor kollagénhez tud hozzájutni a szervezetünk. Egy nagyon finom, nagyon jó feldolgozott kollagénhez. Mi az, amit még ad nekünk a lágytojás? A lágytojásnak a héja, illetve a tojás héja. Az emberi szervezet kétféle kalciumot tud feldolgozni, az összes többi az lerakódik, és vagy kiürül a szervezetünkbe, vagy nem ürül ki. Itt a csapvízbe található kövesedésre gondolok elsősorban. A tojás héjet viszont fel tudja dolgozni. Ezt úgy kell csinálni, illetve én úgy csinálom, hogy amikor össze 35-40 tojás héj, akkor beteszem egy fazékba, 35-40 percig forralom a vizet, amikor felhabzik, azt mindig letolom, a habzás az a zsír, ami a tojás héjnak a kapillárisaiba felszaporodik. Ez gyönyörűen szépen el tudom távolítani, nem szabad elfelejteni, és fertőtlenítem a forrázással a tojás héját. Nem szabad elfelejteni, hogy a tyúknak a szülő csatornája megegyezik a végbél nyílásával, tehát amikor a tojást kitolja szerencsétlen, akkor benne van a lehetőség, hogy fertőzésekhez is hozzá tudunk jutni. Én ezek után a tojás héjat még beszoktam tenni sütőbe, egy 45-50 fokos, nem túl melegen, mert megég. Még egy utolsó hűkezelés adok, egy pasztorizálást adok a tojáshéjnak. Amikor ez megvan, akkor kávédarálóval lisztet csinálok a tojáshéjból, és a következő napi reggelihez egy csapott mokkás kanál kálciumot beviszek a szervezetembe. Természetesen D-vitamin kíséretében. Hát akkor összegezzük, mit kapunk a tojáshéjtól, illetve a tojástól. Eszenciális aminosavakhoz jutunk hozzá, kollagénhez tudunk hozzájutni, 8-12 féle kollagén van, ebből talán ez az egyik legértékesebb kollagén, és kálciumhoz tudunk hozzájutni. Árérték arányban megnézzük, hogy mennyibe kerül a kálcium hozzáadása, illetve a kálcium tabletták, a kollagén tabletták meglehetősen kedvező árért tudunk, tudjuk a szervezetünket kielégíteni ezeknek a hiányanyagokból. Egy nagyon fontos dolgot még elmondanánk a kedves hallgatóknak, a só, említettem, hogy sózzák meg, sózzák meg, méghozzá sóval sózzák meg.
kereskedelmi forgalomban sajnos nagyon sok helyen kapható olyan só, ami szennyezőanyagok tartalmaz. És hagyd ne soroljam, hogy milyen szennyezőanyagok, de szennyezőanyagok. Többen kérdezték tőlem, hogy a Himalája só, ami ilyen nagyon kellemesen rózsaszín színű, az mire alkalmas? Hát én szerintem az fürdősó, de ezt mindenkinek el kell dönteni, és mindenki csinálja meg egy próbát. Hát tudni érdemes, hogy a só kiválasztás geológiailag úgy történt, hogy a réteg, só rétegnek az alsó rétegében helyezkedik el a nehezebb fajsúlyú anyag, följebb, a könnyebb fajsúlyú só rakódik le, a könnyebb fajsúlyú só a káliummal vagy egyéb szennyezőanyagokkal szennyezett. Azért rózsaszín a himalájai só, mert földtörténelmileg úgy alakult, hogy a só réteg fölött egy valahol a távolba, vagy nem túl távolba egy vulkánkitörés vas anyagot hozott a felszínre, az eső víz ezt szépen rámosta a só rétegre, és a vasoxid festette meg rózsaszínre a sót. A külszíni bányászás az úgy történik, hogy tolulapos traktorral letolják a só rétegnek a felső részét, a fedő réteget, utána letolják a só rétegből a könnyű fajsúlyú anyagokat. Ezt félreteszik, mert ezt fürdősónak eladják, lényegesen olcsóban adják el, mint az alatta levő sónak nevezhető sót. Na most bizonyos kereskedők elmennek, megveszik a nagyon olcsón a sót, becsomagolják és forgalomba hozzák. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy fürdősóval van dolgunk, vagy rendes sóval? Nagyon egyszerű a kérdés, fürdőkádba ücsörögni mindenki nagyon szeret. Egy fürdőkád vízbe 2 vagy 3 evőkanál rózsaszín sót helyezünk, eloldjuk, fürdünk egy jó nagyot, jól érezzük magunkat a fürdőkádba. Majd amikor kijövünk, hogyha ilyen vörös pér van a kezünkön, lábunkon és testünkön, ebben az esetben a szennyezőanyagok, amik fürdősót gyanánt nem ártalmasak, tehát senkinek semmi baj nem lesz tőle, csak a szervezetben nem ajánlott bevinni. Ezt egy zuhannyal le tudjuk magunkról mosni, egyszerűen, és tudjuk élni tovább a hétköznapi életünket. Kedves hallgatóink, ennyi volt a mai műsorban, ez fért bele. Isten áldja önöket, és jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk e törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: rendkívül értékes vagy neki. A mai ige: Malakiás 3:17. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon. Gondolatok az igéről. Eljön a nap, amelyen nagy királyunk számba veszi korona gyémántjait, hogy lássa, megvannak-e mindazok, akiket az atya neki adott. Én lelkem, vajon te is ott leszel Jézus Krisztus drága kincsei közt? Ha ő drága neked, te is drága vagy neki, és biztosan az övé leszel azon a napon, ha ő a tiéd már ma is. Malakiás idejében az Úr választottai úgy beszélgettek egymással, hogy tudták, Istenük hallgatja őket. Annyira kedvelte Isten beszédüket, hogy feljegyezte, sőt, könyvet készített belőle, és megőrizte. Mivel elégedett volt beszédükkel, őket is kedvelte. Én lelkem, kérdezd meg magadat. Ha Jézus Krisztus figyelne beszédedre, örömét lennél benne. Az ő dicsőségére és fele barátaid épülésére szolgál-e az? Felelj, én lelkem, és az igazat mond. Milyen nagy tisztesség lesz nekünk, szegény teremtményeknek, ha az Úr majd korona gyémántjai közé számít. Ez a tisztesség minden hívőt megillet. Jézus Krisztus nem csak azt mondja, hogy enyémek, hanem, hogy az én tulajdonommá lesznek. Ő megváltott, megkeresett, összegyűjtött, és annyira a maga képére alakított minket, hogy most már minden erejével harcol is értünk. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én, vasárnap, Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar

0: területeket és segítséget visz az ottani gyülekezeteknek a Budapest-Kispest központi református egyházközség lelkipásztora Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéről, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta, részben válaszként a 2004-es, a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival. Ezt mutatja a rendszerváltozás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma, csütörtökön, változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

reggeli csendesség. Engedd, hogy Jézus meggyógyítson.

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.

Az a Jézus van itt köztünk a kenyér és bor színében, aki egykor a betlehemi barlangban a világra jött, aki a földön járt, tanított, csodákat tett, aki a keresztfán értünk meghalt, majd dicsőségesen feltámadt, felment a mennybe, és ott ül az Atya jobbján. Az a Jézus van itt köztünk, aki bár mérhetetlenül fölöttünk áll, mégis kimondhatatlanul szeret minket, s aki örül annak, hogy velünk lehet. Az a Jézus, aki lehajol a megtérő bűnösökhöz, aki megvigasztalja a szomorúakat, és megerősíti az erőtleneket. Nélküle nincs igazi élet. Ő nem csupán egy kenyér a sok között, hanem ő az élet kenyere. Ő a mennyből alászállott élő kenyér. Egyedül csak ő táplálja a lelkedet. Erőt ad ahhoz, hogy szeress, hogy megbocsáss, és csak tőle kaphatod meg azt a békét, amire oly nagyon vágysz. Csak ő ad örök életet, amikor az élet itt lent a földön befejeződik.

mi aggaszt most leginkább? Az egészséged? A pénzügyeid? Netán a hitetlenséged? Bármi is legyen az, vitt az Úr elé azzal a hittel, hogyha csak a ruhája szegélyét érinted is, meggyógyulsz. Ezt mondja neked Jézus. Ez az én testem. Ez az én vérem. Fogadj el egészen. Engedd, hogy meggyógyítsalak, és megszabadítsalak.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 4-e. Korintusiakhoz írt első levél, 13. fejezet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A közmondás szerint hasonló a hasonlónak örül. Ez nem csak az ember közi kapcsolatokra érvényes, hanem a körülöttem lévő világ különféle dolgaihoz való viszonyulásomra is, hogy mi az, ami elszomorít, és mi az, aminek örülni tudok. Az erre adott válaszomból kiderül, hogy megvan-e az isteni szeretet, az agapé bennem. A szeretet ugyanis nem örül a hamisságnak, az igazságtalanságnak. Ezt tudva nem minősíthetem elviselendő gyarlóságnak azt, ha, most csak egy példát említek, mohó kíváncsiság támad bennem, egy-egy hittestvérem lelki botlásáról értesülve, és nem részvét vagy bűnből mentő érzület. Pletykálok a helyett, hogy tennék, kár öröm van bennem a helyett, hogy sírnék. Ám mit tesz a szeretet, amely együtt örül az igazsággal? Ez a szeretet kitakarítja belőlem a nemtelen örömöt, de a közönyt is, hogy érdeklődésre késztessenek, örömömre legyenek azok a tapasztalatok és híradások, amelyek az Úr Jézusban testet öltött igazság győzelméről szólnak, megtérésekről, gyülekezetek megújulásáról, vagy egy sokakat sértő igazságtalanság felszámolásáról. Égi Atyám, tölts meg olyan szeretettel, mely elfordít a hamisságtól, és igazságod műveinek felismerését teszi legfőbb örömforrásommá. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot Emil Acker írta a Wisconsinból, az Egyesült Államokból. A szeretet karjaiban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, mondja Jézus. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse. Legkisebb unokaöcsémet addig akartam a karjaimban tartani, amíg csak jól érezte ott magát. Nehéz volt, de eszemágában sem volt letenni vagy átadni valaki másnak a családi összejövetelen. Később a másik kis unokaöcsémet is felvettem, és hagytam, hogy segítsen kiosztani az ajándékokat. Ahogy minden egyes ajándéknál előrehajolt, alig bírtam megtartani, de nem raktam le. Másnap fájt a karom, de a szívem tele volt örömmel. Az unokaöcséim iránti szeretetem minden izomlázat megért. Isten is felajánlja, hogy hordoz minket mindabban, amit az élet hoz. És ő elég erős ahhoz, hogy minden terhünket elbírja, bármivel is kell szembenéznünk. Ahogyan mi közel szeretnénk lenni azokhoz, akiket szeretünk, úgy Isten is közel akar lenni hozzánk. Nagy szeretetéből hordoz minket, bármilyen nehezek is a terheink. Istenünk, segíts meglátnunk, mennyire szeretsz minket, és mennyire vágysz arra, hogy közel légy hozzánk. Mi is vágyunk rá, hogy időt töltsünk veled, és minden nap rád bízzuk a terheinket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Napi gondolat, történjen bármi is, Isten karja tart engem. Imádkozzunk a nagynénikért és nagybácsikért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: 1972-ben született Szabó T. Anna, József Attila díjas, költőnő, írónő. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni. Több napi és havilapban rendszeresen közöl verseket, esszéket, rövid prózát. Műfordítóként többek között James Joyce, Sylvia Plath, John Updike írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nak és a Magyar Könyv Alapítványnak. Kritikákat is ír.

A rend. Sodródó felhők rendje, lomboké, hajló füveké szélben, fergeteg szirmok hullása, kavargása, nádak sziszegése, zöld bambuszok súrlása, suttogása, sárga por körforgása az úton, zivatar robbanásának rendje, ragyogó tócsák nyoma a sárban, fölfelé köröző varjak, fecskevillanás cikcakkos rendje, fraktál ágakon levelek fényes erezete, lepkék himpora, kígyók pikkelye, halak egyszerre fordulása, éhes seregélyek surrogó rendje, tücsök cirpelés, szénaszagú és csillagillatú sokhangúsága, tenger emelő, holdmágnes rendje. Szél lélegzete, hullámrobajlás hangja a sötétben, vérzúgása a fülben, üveghang csengők borzongatása bőrön és gerincen. Fűhegy csiklandozása, zuhanó fenyőfa döndülése, vad szívverés, halál után a lélek könnyűsége, ahogy visszanéz. Lát földet és felhőt, sziromvihart és fényes pocsolyát, mindent egyszerre tud, test nélkül érez, forog és mégse szédül, úgy suhan, hogy nincs telenségében lenni se vágyik, hisz ami volt, az lesz is. Ez a rend.

0: bölcsesség, értelem, boldogság.
1: Kik az igazán boldogok? Boldog ember, aki megtalálja a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet szerez. Példabeszédek 3.13. Gondolatok az ígéről. Dávid ifjúsága szépségében és erejében előkészült a magas tisztség elfoglalására. Képességeit, mint Istentől kapott értékes ajándékokat, arra használta fel, hogy magasztalja az adományozó dicsőségét. A szemlélődésre és elmélkedésre kínálkozó alkalmak bölcsességgel és kegyességgel gazdagították, amely kedvessé tette őt Isten és az angyalok előtt. Míg szemlélte teremtője tökéletességét, tisztább fogalmat nyert Istenről. Sok kérdés, igazság megvilágosodott előtte. A nehézségek és bonyodalmak átláthatóvá és egyszerűbbé váltak, s az új világosság minden sugara, az elragadtatott öröm újabb megnyilatkozásait, szép himnuszait váltotta ki belőle, Isten és megváltónk dicsőségére. A szeretet, amely irányította életét, a bánat, amely körülvette, a győzelmek, amelyeket kivívott, mind hatással voltak a gondolkodására, és amikor Isten végtelen szeretetét szemlélte, amint gondot visel róla, szíve még buzgóbb imádattal és hálával telve dobogott. Hangja gazdagabb dallammal csendült föl, hárfáját ujjongva pengette. A pásztorfiú erőről erőre, ismeretről ismeretre jutott, mert az Úr lelke megnyugodott rajta.

0: A fáradtság hatása.
1: Vigyázzatok, vérasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Amit mondok nektek, azt mondom mindenkinek. Vigyázzatok! Márk evangéliuma 13. fejezet, 33. és 37. vers. Gondolkodtál már azon, hogy Illés miért lett olyan csüggett és levert, azután a rendkívüli győzelem után, amelyet Isten a Kármel-hegyén adott neki? Végül is ő volt az az ember, akit a hollók csodával határos módon tápláltak a pusztában. A rendkívüli fáradtság állapotában azonban a hite és az Istenbe vetett bizalma csődöt mondott. Hirtelen nagyon félteni kezdte a biztonságát, és az életéért futott. Mi is, mint Illés, a jó és a rossz közötti küzdelemben találjuk magunkat. Ez a harc ugyanolyan forró, mint a Kármel-hegyen, de minden nap zajlik az életünkben. Nézzük meg egy pillanatra, milyen hatással van a fáradtság a mai tűzérségi központokban szolgáló katonákra. Munkájuk része a célpontok felkutatása, ahogyan azt a felderítőik megkövetelik, és az akciótervek folyamatos frissítése. A tanulmányok azt mutatják, hogy amikor a csapat kipihent, nagyon jól dolgoznak. Ha azonban fáradtak, abba hagyják a helyrajz frissítését. Ennek eredményeként a tagok elveszítik a baráti és ellenséges egységekhez viszonyított helyzetüket, és ennek következtében gyakran nem tudják, hogy kire lőnek. Mi olyanok vagyunk, mint ezek a katonák. Amikor fáradtak vagyunk, csökken az éberségünk. Elvész az a képességünk, hogy rangsoroljunk és figyelmünket a feladatokra összpontosítsuk. Az élet eseményei és a válságok vezetnek minket ahelyett, hogy fordítva lenne. Mégsem vesszük észre, hogy valami befolyásolta a teljesítményünket. Keresztény életünk ugyanígy szenved. A fáradtság csökkenti lelki éberségünket. Hajlamosabbak vagyunk a figyelmetlenségre, és ezekben a gyenge pillanatokban az ellenség úgy dönt, hogy lépéseket tesz. Ebben az állapotban könnyen szem elől téveszthetjük az ellenséget, így rosszul célzunk és lemaradunk az ellenünk irányuló manővereiről. A fáradtságot az életed normális részének tekinted? Jusson eszedbe, hogy a fáradtság mélyen befolyásolja a teljesítményedet otthon, a munkahelyeden és az Úrért való szolgálatban. Csak a pihenés után tért vissza Illés hite és Istenbe vetett bizalma. Uram, segíts, hogy úgy döntsek, hogy minden éjjel alszom 7-8 órát, hogy éber katona maradhassak. Érted?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 4-én így szól Isten igéje. Elhalmoz téged javaival, Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyve, 30. fejezet, 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Tesszalonika beliekhez írt első levél, 4. fejezet, 6. verse. Többször rácsodálkoztam már az Úr kegyelmére és szeretetének gazdagságára, amikor azt éreztem, Isten a tenyerén hordoz. Mindazt megadja, ami számomra szükséges. Adott mellém társat, családot, akik naponta éreztetik, milyen jó, hogy számíthatunk egymásra. Ezen felül jó rácsodálkozni arra, mi mindent tesz az Atya azért, hogy mindez így legyen. Miképpen kormányozza, irányítja az események fonalát, hogyan rendez mellém embereket, segítőkezeket. Hányféle módon adja elém a lehetőségeket és a feladatokat, amelyekkel megpróbál és megerősíti az életem útját. Nem mindig könnyű elfogadni azt, amit kapunk. Van, amikor lázadnánk is talán ellene, de ő minden helyzetben ott van velünk. Magányos órán, betegség terhe alatt. Akkor is, ha javaival táplál és erejét kínálja, amikor éppen összeroskadunk a nehézségeink alatt. Amikor úgymond magad alatt vagy, ő akkor is kezével megtart, felfog az ütéstől. Ha hallgatsz rá és rábízod életedet, minden napodban megtalálhatod azt a csöpnyi áldást és ajándékot, amely személy szerint neked rejtett el benne az Isten. Ez az érzés felemelő, bátorító, amikor azt tapasztalod, már nem vagy egyedül, nem érzed a hiányt és az ürességet magadban, szinte új erőforrásokra lelsz. Mert valóban nem vagy egyedül, itt van veled az Isten. Imádkozzunk! Istenem, olyan jó kimondani ezt a szót, tudni azt, hogy hozzád tartozom, megtapasztalni a gondviselést, a vigyázást, a megőrzést, a megtartatást. Nincsenek rá szavak, mert ez maga a kegyelem. Köszönöm, hogy gyermekeddé fogadtál, és elhívtál annak a megtapasztalására, milyen jó érzés a te közelségedben, a te szeretetedben lenni. Amen. Szarka Éva áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Elhalmoz téged javaival, Istened, az Úr kezed minden munkájában. Az új szövetségi igénk így szólt. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért.

Hilda és Simon Glasberg egy testvérpár volt, akik Csernovicban születtek. Szüleikkel és másik testvérükkel együtt éltek 1941-ig, amikor Észak-Bukovina náci megszállása miatt elválasztották őket egymástól. Hildának idősebb nővérével, Bertával, és két másik unokatestvérével Üzbegisztánba kellett menekülnie, míg Simon és a család többi tagja az országban maradt. Amikor a háború véget ért, folytatták mindennapi életüket házasságokkal, gyerekekkel, különböző kontinensekre költözésekkel és az idősek halálával. A két testvér 60 évig külön élt abban a hitben, hogy a holokauszt a szeretteik szomorú halálához vezetett. Az új évszázad azonban új technológiával is érkezett, ami különös érdeklődést és beavatkozást váltott ki Hilda unokaöccseiből, akik az interneten felkutatták Simont. Rájöttek, hogy akkoriban Kanadában tartózkodott. A Hildával való régóta várt találkozás után könnyek, csókok és ölelések közepette Simon így nyilatkozott. Ő a húgom, a kis húgom. Amikor megláttam, csak csókolni tudtam. Nem tudtam visszatartani csókjaimat. A mindenható országát irányító elvek, mint például az igazság és az irgalom, elválaszthatatlanok egymástól. Az Isten ellensége megtévesztéssel szállta meg a földet, abban bízva, hogyha az Úr megbocsát a bűnösnek, akkor az igazságosság figyelmen kívül hagyásával vádolja. Míg ha a törvényt alkalmazza, akkor az irgalmat félreteszi, és ez lesz a vádolása Istennel szemben. De az irgalom és az igazság, a béke és az igazságosság találkozott, és újra együtt van. A Golgotai kereszten ezek az igazságtalanul elválasztott elvek egy hosszú csókban találkoztak. Isten igazságos és megbocsátó jelleme az egész világegyetem előtt tükröződött. Teljesítette a törvény követeléseit, felajánlva fia életét, hogy megmentse a bűnbánó bűnöst.

Isten igazságossága tökéletes, változhatatlan és szent. Ő az igaz bíró, akinél nincs személyválogatás, sem tévedés. A mindenható törvénye az igazságosság kifejeződése. A bűn a törvény áthágása, és ez nem maradhat büntetlenül, ha Isten igazságos akar maradni. Ez az igazságosság nem választható viszont el Jézus irgalmától. A kereszt a bizonyítéka annak, hogy az Úr igazságos, de egyben a megigazulás forrása is a bűnös számára. A Golgottán Krisztusban ölelkezett össze az igazság és a kegyelem. Isten nem huny szemet a bűn felett, hanem magára vette annak büntetését, hogy minket igaznak nyilváníthasson. Jézus magára vette a bűneimet, helyettem szenvedett, hogy Isten igaz maradjon, ugyanakkor megigazíthasson engem, ha hiszek Jézusban. Ez az igazságosság ma is elérhető a számomra. Nem csak elfedezi a bűnömet, hanem újjáteremt engem Krisztus képmására. Ma emlékeztessen bennünket Isten igazsága arra, hogy komolyan vegyük a bűnt, de még inkább ragadjuk meg a kegyelemben megnyilvánuló igazságot, amely Jézusban adatott nekünk. Ne próbáljuk saját cselekedeteinkkel elnyerni Isten tetszését, hanem fogadjuk el Jézus igazságát hit által.

Mennyei atyám, köszönöm neked, hogy te igazságos és irgalmas Isten vagy. Köszönöm, hogy Krisztusban betöltötted a törvény követelményeit, hogy én élhessek. Tisztíts meg engem, és kérlek, formálj a te képedre. Amen.

Szeretet és hűség találkoznak. Igazság és béke csókolgatják egymást. 85. Zsoltár, 10. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium

0: Ír összeállításunk következik.
1: Június, Szent Iván hónapja. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője, Juno, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidéken emlegették nyár előhavaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Iván éj tűzgyújtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és világi ünnep. Az úrnapja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bőtermést ígér. 8-án van Medárd, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg. Ugyanannyi ideig tartó szárazság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja. Ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt. Ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. A Nemzeti Összetartozás napja. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 105. évfordulójára emlékező Nemzeti Emléknap június 4-én Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az országgyűlés. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja. 1982-ben az ENSZ közgyűlése rendkívüli ülést hívott össze az izraeli agresszió miatt, amelynek ártatlan palesztin és libanoni gyermekáldozatai voltak. Ennek emlékére az erőszak ártatlan gyermekek áldozatainak világnapján azokra a magánszemélyek

0: gyermekekre és szervezeteikre irányul a figyelem, akik a gyermekek elleni erőszak megelőzéséért és jogaiért küzdenek mindennapi munkájuk során, legyen az fizikai, mentális vagy érzelmi agresszió. Egyre riasztóbb statisztikai adatokról tudunk a gyermekek elleni erőszak változatait és előfordulásait illetően. Az áldozatok védelméhez folyamatos nemzetközi tárgyalások megkezdésére és összehangolt akciókra van szükség. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi beliekhez írt levél, első fejezet 1-től 6-ig.

0: Kezdés és befejezés.
1: Ha elképzelem, milyen körülmények között írta Pál ezt a levelet, mindig elcsodálkozom azon, hogy milyen szavakat használt. Valóban minden oka meg lett volna rá, hogy panaszkodjon, ám ő mégis boldog és hálás. Annak ellenére, hogy börtönben ül, gondolataiban és imáiban a Filippi gyülekezettel van együtt. Pál arra kapott elhívást, hogy az evangéliumot terjessze Európában is. Ez abban az időben rendkívül nagy kihívást jelentett. Pált ma gyülekezet alapítónak neveznénk. Ezért még inkább jelentős számomra a 6. vers. Nem az ő érdeme volt, hogy a Filippi beliek az örömhírt nyitott szívvel fogadták. Isten maga az, aki elkezd és bevégez mindent, amit az ember tesz. Ez ma is így van. A mi feladatunk, hogy az embereknek átadjuk Jézus örömhírét, hogy elmeséljük, mit tett Isten a mi életünkben, és hogy hagyjuk magunkat a Szentlélek által vezetni. Minden más Isten dolga. Ő az, aki megnyitja a szíveket, és irányítja az élő víz folyását. Véghez viszi, amit elkezdett, számomra ez rendkívül megnyugtató.

Mikor szoktunk nyomást gyakorolni másokra azért, mert azt gondoljuk, hogy megtéríthetünk valakit, vagy megtarthatjuk a hitében, sőt, megváltoztathatjuk őt.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Atyám, kérlek, e tőled kapott szép reggelen, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm. Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet. Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá. Tudjanak bízni, remélni, segítő, megszentelő kegyelmedben. Kérlek, adj nekik nyugodt napot, zavartalan cselekvést, egész nap rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél. Kérlek, Uram, távolíts el tőlem is minden akadályt, mely korlátozna engem a jóban. Törd meg szívem keménységét, és szabadíts meg békjóimtól. Atyám, adj nyílt, éber szívet, amely mindig kész az igazi barátságra, szeretetre, mások megbecsülésére. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Az első világháborút lezáró úgynevezett Versailles-Washingtoni békerendszer részeként iratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal az osztrák-magyar monarchia eltűnt a térképről, és Magyarország elvesztette területe jelentős részét. 282.870 négyzetkilométerről 92.607 négyzetkilométerre csökkent. A lakosság létszáma pedig mintegy 10 millió fővel lett kevesebb. Erre az eseményre emlékezünk Trianon emléknapján, június 4-én.
2: Varjas János, a debreceni református kollégium diákja, 1745-től pedig ugyanott a retorika tanára. Két év jeles külföldi egyetemeken folyó tanulmányok után hazatérve előbb Kecskeméten volt rektor, azt követően 1786-ban bekövetkezett haláláig a debreceni református kollégium professzora. E tudományos tevékenysége mellett folytatta a Maróti György által megkezdett munkát, a kollégiumi énekkart, a kántust élete végéig vezette, és többször kiadta Maróti Zsoltáros könyvét, és az Aritmetika című művét, a kor legjobb magyar nyelvű számtankönyvét. Önálló munkái közül legismertebb a csupa E és E betűkkel építkező Megtért embernek énekje. Saját vallomása szerint azért is írta, hogy megmutassa a magyar nyelv kiválóságát és csodálatra méltó voltát. E művét Kazinczy Ferenc is kiadta 1807-ben. A verselésnek a diákok közt való szorgalmazása nem volt eredmény nélkül, tanítványai közt találjuk sok jeles alkotó mellett Fazekas Mihályt, a Ludas Matyi szerzőjét is.
1: Az életünk legbensőbb központjában, a lelkünk magvában arra szólít fel Atyánk, hogy magunk alakítsuk a mi sorsunkat. Mi magunk mondjunk önként és szabadon igent arra, amire ő kér, de nem kényszerít bennünket. Terhet és igát kínál, de gyönyörűségeset és könnyűt. És várja, hogy itt-ott egy-egy lélek felfohászkodjék, és rámondja meghívására a boldog és örökre hálás igent. Hirdette prédikációjában Viktor János református lelkész, teológus, filozófiai doktor, aki 1888-ban Enapon született. Teológiai, majd filozófiai tanulmányait követően 1913-tól vallástanítóként működött Budapesten. 1925-től 1932-ig tanított a Budapesti Református Teológiai Akadémián. Ezután 17 évig Pest 5. kerületében szolgált lelkészként. 1949-től ismét a Teológiai Akadémián tanított, 66 éves korában bekövetkezett haláláig. Közel 40 önálló művéből most kiemeljük a következőket. A Mester jelleme, Jézus önarcképei, Csendes vizek mellett, a lelkipásztor, mint hívő ember, Református eukarisztia, az egyház három arca.
2: Márkos Albert tanár 1878-ban született. A Kolozsvári Egyetemen magyar-latin szakos tanári oklevelet szerzett. középiskolai tanárként a kolozsvári unitárius főgimnáziumban működött nyugalomba vonulásáig. Nyelvészeti cikkei, székely anekdota feldolgozásai, pedagógiai vonatkozású írásai iskolája évkönyveiben jelentek meg. Fordított angolból és románból. Tagja volt az Unitárius Irodalmi Társaságnak és az EME, az 1859-ben alakult Erdélyi Múzeum Egyesület választmányának. Nagy gondot fordított a nyelvtisztaságra. Az 1920-as, 30-as években az ő latin tankönyveiből tanult az ifjúság. Kötetei, latin nyelvtan és olvasókönyv gimnáziumi kezdőtanulók részére, latin mondattan és olvasókönyv a gimnáziumok 5, 6, 7 és 8. osztálya számára. A nyelvtisztaságra való nevelés, római régiségek és a latin irodalomtörténet rövid foglalata.
1: 1945-ben, június 4-től 10-ig a Dunamelléki Egyházkerület valamennyi gyülekezetében bűnbánati evangelizációs sorozatot tartottak.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található. Példabeszédek könyve 16. fejezet, 31. vers.

Mikor még általános iskolába jártam, ismertem egy idős nénit, akit a szüleim lelki gondoztak. Mivel a nagymamám akkorra már régen nem élt, őt neveztem ki pótmamámnak. Ez a néni vékony, törékeny, hajlott hátú, egyszerű idős asszony volt. Annyira nagyot hallott, hogy az apukám sokszor csak úgy tudta vele megértetni magát, ha a fülébe kiabálta a mondandóját. Mégis ez a néni számomra egy földre szállt angyal volt. Vagy úgy is mondhatnám, hogy igazi két lábon járó keresztény. Olyan kedves, szelíd természete, szolgáló, segítőkész lelkülete volt, amilyennel azóta is ritkán találkoztam. Finom lelki intelligenciája mellett gondos, pedáns, házias is volt. Nagyon szerettem a társaságát.

0: Tudod, miért volt ez a néni ilyen? Mert nagyon szerette az Úr Jézust, és nem csak beszélt róla, hanem amit a Bibliából tanult, azt át is élte. Salamon azt mondja, hogy ékesség az őszhaj, vagyis így megöregedni annak, aki igaz módra él. Ha ő fiatal korától nem a helyes úton járt volna, akkor ugyanolyan zsörtölődő, pletykás, panaszkodó, mogorva, erőszakos vénasszony lett volna, mint amilyenekkel már biztos te is találkoztál. Ezért nem mindegy, hogy már most milyen utat választasz, és milyen jellemet fejlesztesz ki, mert az meghatározza majd az idős korodat is.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Keresd a bölcsek társaságát.
1: A mai ige, példabeszédek 13-20. Aki a bölcsekkel jár, bölcs lesz, aki pedig a bolondok társa lesz, az romlásra jut. Gondolatok az ígéről. Fontos, hogy már a legelső évektől kezdve a jellembe szövődjenek a szigorú becsületesség elvei, hogy a fiatalok elérhessék a felnőtt kor legmagasabb mértékét. A fiatalok komolyan gondolják meg, hogy mi legyen életük célja és feladata, és alapozzák meg életüket úgy, hogy szokásaik mentesek legyenek minden romlottságtól. Ha befolyást akarnak gyakorolni másokra, magabiztosnak kell lenniük. Tanuljuk meg a leckét a tavirózsától. Legyenek bár körülöttünk erkölcsromboló befolyások, amelyek tönkre akarják tenni a lelkeket, mindezt visszautasíthatjuk, és kikerülhetjük, hogy a rossz társaság meg ne rontsa szívünket. A fiatalok egyénileg keressék azok társaságát, akik határozott léptekkel törekszenek felfelé. Vizsgáljátok meg saját szíveteket, és azt, hogy milyen úton haladtok. Fontoljátok meg, hogy kivel társultok. A bölcsek társaságát keresitek-e, vagy szívesebben választotok világi barátokat, társakat, akik nem félik Istent, és nem engedelmeskednek az evangéliumnak? A gyermekek és fiatalok egyetlen biztonságát Isten szeretete és félelme jelenti. Válasszák maguknak azok társaságát, akik bizonyítják, hogy jó célokra és helyén való szokásokra bátorítják őket, és akik elősegítik az igaz jellem alakulását. Válasszák társaiknak azokat, akik a gyakorlatban megélik a Biblia igazságait, és az ösvényükre ragyogó világosság szerint járnak. Ha széles látókört, nemes gondolatokat és törekvést akartok birtokolni, válasszatok olyan barátokat, akik megerősítik bennetek a helyes elveket. Minden gondolat és tett célja az örök élet és az örök boldogság megszerzése legyen.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Fogadd a kihívást jelentő időket úgy, mint újabb alkalmakat arra, hogy bízz bennem. Számíthatsz közelségemre és benned lévő lelkemre, úgyhogy nincs olyan együttállása a körülményeknek, ami túl sok lenne ahhoz, hogy kezelni tudjad. Amikor az előtted lévő ösvényt nehézségek tarkítják, nehogy azokhoz a kihívásokhoz mérd az erődet. Egy ilyen számítgatás egészen biztosan szorongással töltene el. Nélkülem az első akadályon sem jutnál túl. A nehéz napokon úgy menj keresztül, hogy szorosan fogod a kezem, és közeli beszélgető kapcsolatban maradsz velem. Gondolataidat és kimondott szavaidat bizalommal és hálával fűszerezd bőségesen. A nap problémáitól függetlenül én meg tudlak őrizni tökéletes békességben, amint szorosan mellettem maradt.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jakab levele, első fejezet, második vers. Filippi beliekhez írott levél, negyedik fejezet, 13. vers. Ézsaiás könyve, 26. fejezet, 3. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ézsaiás könyve, 62. rész. Jeruzsálem boldog jövője. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes király. Új neveden szólítanak téged, amelyet az Úr maga ad majd neked. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férjnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít, ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretre méltóvá nem teszi Jeruzsálemet a földön. Az Úr esküre emelte jobb kezét, erős karját. Nem adom többé gabonádat eledelül ellenségeidnek, nem isszák többé idegenek mustodat, amelyért te fáradoztál, hanem azok élvezik, akik betakarítják és dicsérik az Urat, azok isszák meg szent udvaraimban, akik leszüretelik. Vonuljatok, vonuljatok ki a kapukon, építsetek utat a népnek. Töltsétek, töltsétek föl az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között. Hírül adta az Úr a föld határáig, mondjátok meg Sion leányának, jön már szabadítód, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Szent népnek nevezik őket, az Úr megváltottainak, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem pedig elhagyatottnak.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 62. Istennek fontos tervei voltak Jeruzsálemmel és Sionnal. Csodálatos ígéreteket tett rájuk vonatkozóan. Ez volt az a hely, ahová nevét helyezte. Itt állt imádatának trónja a szentek szentjében, a templomban, erről a helyről tervezte kormányozni az országokat. Amikor Izrael, mint nemzet, még a számüzetés után is végül elutasította őt, és Jeruzsálem elpusztult, akkor Isten minden tervét és ígéretét a végidőben élő maradék népre ruházta át, azokra, akik Krisztuséi, és ígéretei szerint örökösök. A Galáta 3.29-re utalunk itt. Ők a bűnbánók és alázatosak, akik az ő igéit tisztelik. Egyen-egyenként és közösségként is. Most Krisztus követő a nevük. Jézus változhatatlan, feltétel nélküli szeretettel szereti őket. Gyöngétséggel, mindent átölelő odaadással. Ahogyan Isten Ádámot és Évát az újonnan teremtett világ őrzőivé tette, úgy tette Isten a szeretteit az ő új királyságának fölvigyázóivá. Ebben az egységben teljes az elkötelezettség. Egyként dolgoznak közös céllal és hozzáállással. A mi mennyei Urunk se nem szunnyad, se nem alszik, idézve a 121. Zsoltár 4. versét. Éjjel-nappal sürgetik egymást az őrök, míg el nem érik a közös célt, és szüntelenül imádkoznak, elég merészek nagy dolgokat kérni. Szemük előtt az Úr kitűzött célja lebeg. Országát az ő dicséretének helyévé tenni a földön, hogy maguk is megbízhatóak legyenek, és Isten templomait mindenki számára biztonságos, imádati helyekké tegyék. Nekünk is ki kell vonulnunk, utat kell készítenünk, embereket kell bátorítanunk, köveket kell eltávolítanunk az útból, és föl kell emelnünk, vezetővé tennünk az igazságosság értékrendjét. Aztán, mikor az advent előtti ítélet lezárult, a mi megmentünk visszatér, és magával hozza a jutalmat. Mi, az Úr megváltottjai, végre belépünk abba a mennyei városba, amit Isten alapított, tervezett és épített, mindazokkal együtt, akik a korszakokon át szerették Istent, és várták eljövetelét.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hát mindig szánt-e a szántó, hogy vessen, és mindig barázdálja és boronálja-e a földjét? Nem, de mikor elegyengedte a színét, akkor hint fekete köményt és szór illatos köményt, és vet sorban búzát és árpát a kijelölt földre, a tönkölyt a szélére. Így szoktatta őt rendre, és tanította Istene. Ésaiás könyve 28. fejezet, 24-től a 26. versig. Gyakran a hanyag és gondatlan munkavégzés az egyik fő oka a fizikai munka lenézésének. Sokan csak szükségből végzik a kétkezi munkát, nem pedig a szabad választásukból. A munkás nem adja szívét a munkájához, ezáltal nem őrzi meg önbecsülését, és mások tiszteletét sem nyeri el. A fizikai munkára való nevelés helyesbítse ezt a tévedést. Fejlesszük ki a pontosság és alaposság szokását. A tanulók szokjanak hozzá a lendületességhez és rendszerességhez. Tanulják meg a helyes időbeosztást, minden mozdulatuk kiszámítását. Ne érjük be azzal, hogy a legjobb módszereket oktatjuk, hanem buzdítsuk őket arra is, hogy állandó fejlődést mutassanak fel munkájukban. Az így végzett feladat a munka mestereivé teszi a fiatalokat, nem pedig rabszolgáivá. Megkönnyíti a nehéz munkás sorsát, és megnemesíti a legegyszerűbb foglalkozást is. Aki csak robotnak tekinti munkáját, és igénytelenül fog hozzá, aki nem tesz semmilyen erőfeszítést az elvégzés érdekében, az tényleg csak tehernek fogja érezni a munkát. Azok viszont, akik a legegyszerűbb munkában is tudományt látnak és azzá fejlesztik, azok nemesnek, szépnek fogják találni feladatukat, és élvezetet fognak találni a hűséges, eredményes munkavégzésben.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Két pólus. A fájdalom úgy nemesíti a lelket, mint tűz a vasat. Kiolvaszt belőle minden salakot. A fájdalom éppen úgy Isten adománya, mint az öröm. Hálával kell fogadni mind a kettőt. Fájdalom nélkül nem is tudnánk az életnek örülni. Minden öröm, minden nagy és nemes érzés a fájdalom méhében született. A fájdalmat nem csak tűrni kell, hanem hinni isteni rendeltetésében. G. Hajnóczy Rózsa.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan állhatsz meg az élet viharaiban? Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Lukács evangélium a 6. fejezet 46. vers. Ki ne ismerni a bölcs és a balga példázatát, akik közül az első sziklára, a második pedig homokra építette a házát. Mindkettőre lecsapott a vihar, de csak a bölcs háza maradt állva. Jézus nem egyszerűen csak a bölcsesség erényét hirdeti itt az ostobasággal szemben. Az az igazság, hogy olykor mind bölcsek vagyunk, máskor pedig balgák. Azt sem mondja Jézus, hogy a ház, amely kiállta a vihart, hívő ember háza volt, de az, amelyik összedőlt, egy hitetleni. Arra sem utal, hogy egy templomba járó ember háza bírta ki a szélostromát, viszont a templomban nem járói semmivé lett. Ennél egyszerűbb a mondani valója, és egyben sürgetőbb is. Amikor a lehető legrosszabb irányban haladnak az események, és a falhoz állítva érezzük magunkat, amikor a túlélésünk is kétségessé válik, amikor már semmi erőnk tovább tartani magunkat, akkor nem a mi bölcsességünk, üdvösségünk vagy templomba járásunk segíthet átvészelnünk a vihart. Noha ezek is fontos részei a keresztény életnek, és dicsőség illeti értük Istent. Bizony sok bölcs és hűséges hívő dől ki az életviharai, egy bántalmazó kapcsolat, pénzügyi összeomlás, egy hűtlen társ, egy gyermek betegsége vagy elvesztése, esetleg mentális vagy testi fogyatékosság miatt. Jézus még csak nem is az ige behatóbb ismeretére bíztat. Mindkét ház tulajdonosa értette igéjét, ám ha csak annyit mondasz, hogy teljesen egyetértek veled, Uram, az még nem fog átsegíteni a viharon. Jézus arra céloz itt, hogy a tőle hallottak megcselekvése a megmenekülés kulcsa. Isten megesküdött, hogy tartja magát a szavához, az engedelmesség pedig egyítesz téged az igével, és működésbe hozza Isten erejét a javadra.

0: és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Új metodista szuperintendens Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záróisten tiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Faradi Zsolt országos elöljáró, Uwe Onnan, német metodista lelkész, és Khaled László, leköszönő szuperintendens mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház e kiemelt ünnepségén a testvér egyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egységet Jézus Krisztusban. A vezetői szolgálat hivatalos átvétele július 1-én hétfőn történt meg. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyen szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagy könyvtára és múzeuma. Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveiket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Kórusok nyári éjszakája. 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatóak, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokon is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig

0: vásárolhatok. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Engedd, hogy Jézus meggyógyítson.

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.

Az a Jézus van itt köztünk a kenyér és bor színében, aki egykor a betlehemi barlangban a világra jött, aki a földön járt, tanított, csodákat tett, aki a keresztfán értünk meghalt, majd dicsőségesen feltámadt, felment a mennybe, és ott ül az Atya jobbján. Az a Jézus van itt köztünk, aki bár mérhetetlenül fölöttünk áll, mégis kimondhatatlanul szeret minket, s aki örül annak, hogy velünk lehet. Az a Jézus, aki lehajol a megtérő bűnösökhöz, aki megvigasztalja a szomorúakat, és megerősíti az erőtleneket. Nélküle nincs igazi élet. Ő nem csupán egy kenyér a sok között, hanem ő az élet kenyere. Ő a mennyből alászállott élő kenyér. Egyedül csak ő táplálja a lelkedet. Erőt ad ahhoz, hogy szeress, hogy megbocsáss, és csak tőle kaphatod meg azt a békét, amire oly nagyon vágysz. Csak ő ad örök életet, amikor az élet itt lent a földön befejeződik.

mi aggaszt most leginkább? Az egészséged? A pénzügyeid? Netán a hitetlenséged? Bármi is legyen az, vitt az Úr elé azzal a hittel, hogyha csak a ruhája szegélyét érinted is, meggyógyulsz. Ezt mondja neked Jézus. Ez az én testem. Ez az én vérem. Fogadj el egészen. Engedd, hogy meggyógyítsalak, és megszabadítsalak.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 4-e. Korintusiakhoz írt első levél, 13. fejezet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A közmondás szerint hasonló a hasonlónak örül. Ez nem csak az ember közi kapcsolatokra érvényes, hanem a körülöttem lévő világ különféle dolgaihoz való viszonyulásomra is, hogy mi az, ami elszomorít, és mi az, aminek örülni tudok. Az erre adott válaszomból kiderül, hogy megvan-e az isteni szeretet, az agapé bennem. A szeretet ugyanis nem örül a hamisságnak, az igazságtalanságnak. Ezt tudva nem minősíthetem elviselendő gyarlóságnak azt, ha, most csak egy példát említek, mohó kíváncsiság támad bennem, egy-egy hittestvérem lelki botlásáról értesülve, és nem részvét vagy bűnből mentő érzület. Pletykálok a helyett, hogy tennék, kár öröm van bennem a helyett, hogy sírnék. Ám mit tesz a szeretet, amely együtt örül az igazsággal? Ez a szeretet kitakarítja belőlem a nemtelen örömöt, de a közönyt is, hogy érdeklődésre késztessenek, örömömre legyenek azok a tapasztalatok és híradások, amelyek az Úr Jézusban testet öltött igazság győzelméről szólnak, megtérésekről, gyülekezetek megújulásáról, vagy egy sokakat sértő igazságtalanság felszámolásáról. Égi Atyám, tölts meg olyan szeretettel, mely elfordít a hamisságtól, és igazságod műveinek felismerését teszi legfőbb örömforrásommá. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Emil Acker írta a Wisconsinból, az Egyesült Államokból. A szeretet karjaiban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, mondja Jézus. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse. Legkisebb unokaöcsémet addig akartam a karjaimban tartani, amíg csak jól érezte ott magát. Nehéz volt, de eszemágában sem volt letenni vagy átadni valaki másnak a családi összejövetelen. Később a másik kis unokaöcsémet is felvettem, és hagytam, hogy segítsen kiosztani az ajándékokat. Ahogy minden egyes ajándéknál előrehajolt, alig bírtam megtartani, de nem raktam le. Másnap fájt a karom, de a szívem tele volt örömmel. Az unokaöcséim iránti szeretetem minden izomlázat megért. Isten is felajánlja, hogy hordoz minket mindabban, amit az élet hoz. És ő elég erős ahhoz, hogy minden terhünket elbírja, bármivel is kell szembenéznünk. Ahogyan mi közel szeretnénk lenni azokhoz, akiket szeretünk, úgy Isten is közel akar lenni hozzánk. Nagy szeretetéből hordoz minket, bármilyen nehezek is a terheink. Istenünk, segíts meglátnunk, mennyire szeretsz minket, és mennyire vágysz arra, hogy közel légy hozzánk. Mi is vágyunk rá, hogy időt töltsünk veled, és minden nap rád bízzuk a terheinket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Napi gondolat, történjen bármi is, Isten karja tart engem. Imádkozzunk a nagynénikért és nagybácsikért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1972-ben született Szabó T. Anna, József Attila díjas, költőnő, írónő. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni. Több napi és havilapban rendszeresen közöl verseket, esszéket, rövid prózát. Műfordítóként többek között James Joyce, Sylvia Plath, John Updike írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nak és a Magyar Könyv Alapítványnak. Kritikákat is ír.

A rend. Sodródó felhők rendje, lomboké, hajló füveké szélben, fergeteg szirmok hullása, kavargása, nádak sziszegése, zöld bambuszok súrlása, suttogása, sárga por körforgása az úton, zivatar robbanásának rendje, ragyogó tócsák nyoma a sárban, fölfelé köröző varjak, fecskevillanás cikk-cakkos rendje, fraktál ágakon levelek fényes erezete, lepkék himpora, kígyók pikkelye, halak egyszerre fordulása, éhes seregélyek surrogó rendje, tücsök cirpelés, szénaszagú és csillagillatú sokhangúsága, tenger emelő, holdmágnes rendje. Szél lélegzete, hullámrobajlás hangja a sötétben, vérzúgása a fülben, üveghang csengők borzongatása bőrön és gerincen. Fűhegy csiklandozása, zuhanó fenyőfa döndülése, vad szívverés, halál után a lélek könnyűsége, ahogy visszanéz. Lát földet és felhőt, sziromvihart és fényes pocsolyát, mindent egyszerre tud, test nélkül érez, forog és mégse szédül, úgy suhan, hogy nincs telenségében lenni se vágyik, hisz, ami volt, az lesz is. Ez a rend.

0: bölcsesség, értelem, boldogság.
1: Kik az igazán boldogok? Boldog ember, aki megtalálja a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet szerez. Példabeszédek 3.13. Gondolatok az ígéről. Dávid ifjúsága szépségében és erejében előkészült a magas tisztség elfoglalására. Képességeit, mint Istentől kapott értékes ajándékokat, arra használta fel, hogy magasztalja az adományozó dicsőségét. A szemlélődésre és elmélkedésre kínálkozó alkalmak bölcsességgel és kegyességgel gazdagították, amely kedvessé tette őt Isten és az angyalok előtt. Míg szemlélte teremtője tökéletességét, tisztább fogalmat nyert Istenről. Sok kérdés, igazság megvilágosodott előtte. A nehézségek és bonyodalmak átláthatóvá és egyszerűbbé váltak, s az új világosság minden sugara, az elragadtatott öröm újabb megnyilatkozásait, szép himnuszait váltotta ki belőle, Isten és megváltónk dicsőségére. A szeretet, amely irányította életét, a bánat, amely körülvette, a győzelmek, amelyeket kivívott, mind hatással voltak a gondolkodására, és amikor Isten végtelen szeretetét szemlélte, amint gondot visel róla, szíve még buzgóbb imádattal és hálával telve dobogott. Hangja gazdagabb dallammal csendült föl, hárfáját ujjongva pengette. A pásztorfiú erőről erőre, ismeretről ismeretre jutott, mert az Úr lelke megnyugodott rajta.

0: A fáradtság hatása.
1: Vigyázzatok, vérasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Amit mondok nektek, azt mondom mindenkinek. Vigyázzatok! Márk evangéliuma 13. fejezet, 33. és 37. vers. Gondolkodtál már azon, hogy Illés miért lett olyan csüggett és levert, azután a rendkívüli győzelem után, amelyet Isten a Kármel hegyén adott neki? Végül is ő volt az az ember, akit a hollók csodával határos módon tápláltak a pusztában. A rendkívüli fáradtság állapotában azonban a hite és az Istenbe vetett bizalma csődöt mondott. Hirtelen nagyon félteni kezdte a biztonságát és az életéért futott. Mi is, mint Illés, a jó és a rossz közötti küzdelemben találjuk magunkat. Ez a harc ugyanolyan forró, mint a Kármel hegyen, de minden nap zajlik az életünkben. Nézzük meg egy pillanatra, milyen hatással van a fáradtság a mai tűzérségi központokban szolgáló katonákra. Munkájuk része a célpontok felkutatása, ahogyan azt a felderítőik megkövetelik, és az akciótervek folyamatos frissítése. A tanulmányok azt mutatják, hogy amikor a csapat kipihent, nagyon jól dolgoznak. Ha azonban fáradtak, abba hagyják a helyrajz frissítését. Ennek eredményeként a tagok elveszítik a baráti és ellenséges egységekhez viszonyított helyzetüket, és ennek következtében gyakran nem tudják, hogy kire lőnek. Mi olyanok vagyunk, mint ezek a katonák. Amikor fáradtak vagyunk, csökken az éberségünk. Elvész az a képességünk, hogy rangsoroljunk és figyelmünket a feladatokra összpontosítsuk. Az élet eseményei és a válságok vezetnek minket ahelyett, hogy fordítva lenne. Mégsem vesszük észre, hogy valami befolyásolta a teljesítményünket. Keresztény életünk ugyanígy szenved. A fáradtság csökkenti lelki éberségünket. Hajlamosabbak vagyunk a figyelmetlenségre, és ezekben a gyenge pillanatokban az ellenség úgy dönt, hogy lépéseket tesz. Ebben az állapotban könnyen szem elől téveszthetjük az ellenséget, így rosszul célzunk és lemaradunk az ellenünk irányuló manővereiről. A fáradtságot az életed normális részének tekinted? Jusson eszedbe, hogy a fáradtság mélyen befolyásolja a teljesítményedet otthon, a munkahelyeden és az Úrért való szolgálatban. Csak a pihenés után tért vissza Illés hite és Istenbe vetett bizalma. Uram, segíts, hogy úgy döntsek, hogy minden éjjel alszom 7-8 órát, hogy éber katona maradhassak. Érted?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 4-én így szól Isten igéje. Elhalmoz téged javaival, Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyve, 30. fejezet, 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Tesszalónika beliekhez írt első levél, 4. fejezet, 6. verse. Többször rácsodálkoztam már az Úr kegyelmére és szeretetének gazdagságára, amikor azt éreztem, Isten a tenyerén hordoz. Mindazt megadja, ami számomra szükséges. Adott mellém társat, családot, akik naponta éreztetik, milyen jó, hogy számíthatunk egymásra. Ezen felül jó rácsodálkozni arra, mi mindent tesz az Atya azért, hogy mindez így legyen. Miképpen kormányozza, irányítja az események fonalát, hogyan rendez mellém embereket, segítőkezeket. Hányféle módon adja elém a lehetőségeket és a feladatokat, amelyekkel megpróbál és megerősíti az életem útját. Nem mindig könnyű elfogadni azt, amit kapunk. Van, amikor lázadnánk is talán ellene, de ő minden helyzetben ott van velünk. Magányos órán, betegség terhe alatt. Akkor is, ha javaival táplál és erejét kínálja, amikor éppen összeroskadunk a nehézségeink alatt. Amikor úgymond magad alatt vagy, ő akkor is kezével megtart, felfog az ütéstől. Ha hallgatsz rá és rábízod életedet, minden napodban megtalálhatod azt a csöpnyi áldást és ajándékot, amely személy szerint neked rejtett el benne az Isten. Ez az érzés felemelő, bátorító, amikor azt tapasztalod, már nem vagy egyedül, nem érzed a hiányt és az ürességet magadban, szinte új erőforrásokra lelsz. Mert valóban nem vagy egyedül, itt van veled az Isten. Imádkozzunk! Istenem, olyan jó kimondani ezt a szót, tudni azt, hogy hozzád tartozom, megtapasztalni a gondviselést, a vigyázást, a megőrzést, a megtartatást. Nincsenek rá szavak, mert ez maga a kegyelem. Köszönöm, hogy gyermekeddé fogadtál, és elhívtál annak a megtapasztalására, milyen jó érzés a te közelségedben, a te szeretetedben lenni. Amen. Szarka Éva áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Elhalmoz téged javaival, Istened, az Úr kezed minden munkájában. Az új szövetségi igénk így szólt. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért.

Hilda és Simon Glassberg egy testvérpár volt, akik Csernovicban születtek. Szüleikkel és másik testvérükkel együtt éltek 1941-ig, amikor Észak-Bukovina náci megszállása miatt elválasztották őket egymástól. Hildának idősebb nővérével, Bertával, és két másik unokatestvérével Üzbegisztánba kellett menekülnie, míg Simon és a család többi tagja az országban maradt. Amikor a háború véget ért, folytatták mindennapi életüket, házasságokkal, gyerekekkel, különböző kontinensekre költözésekkel és az idősek halálával. A két testvér 60 évig külön élt abban a hitben, hogy a holokauszt a szeretteik szomorú halálához vezetett. Az új évszázad azonban új technológiával is érkezett, ami különös érdeklődést és beavatkozást váltott ki Hilda unokaöccseiből, akik az interneten felkutatták Simont. Rájöttek, hogy akkoriban Kanadában tartózkodott. A Hildával való régóta várt találkozás után könnyek, csókok és ölelések közepette Simon így nyilatkozott. Ő a húgom, a kis húgom. Amikor megláttam, csak csókolni tudtam. Nem tudtam visszatartani csókjaimat. A mindenható országát irányító elvek, mint például az igazság és az irgalom, elválaszthatatlanok egymástól. Az Isten ellensége megtévesztéssel szállta meg a földet, abban bízva, hogyha az Úr megbocsát a bűnösnek, akkor az igazságosság figyelmen kívül hagyásával vádolja. Míg ha a törvényt alkalmazza, akkor az irgalmat félreteszi, és ez lesz a vádolása Istennel szemben. De az irgalom és az igazság, a béke és az igazságosság találkozott, és újra együtt van. A golgotai kereszten ezek az igazságtalanul elválasztott elvek egy hosszú csókban találkoztak. Isten igazságos és megbocsátó jelleme az egész világegyetem előtt tükröződött. Teljesítette a törvény követeléseit, felajánlva fia életét, hogy megmentse a bűnbánó bűnöst.

Isten igazságossága tökéletes, változhatatlan és szent. Ő az igaz bíró, akinél nincs személyválogatás, sem tévedés. A mindenható törvénye az igazságosság kifejeződése. A bűn a törvény áthágása, és ez nem maradhat büntetlenül, ha Isten igazságos akar maradni. Ez az igazságosság nem választható viszont el Jézus irgalmától. A kereszt a bizonyítéka annak, hogy az Úr igazságos, de egyben a megigazulás forrása is a bűnös számára. A Golgottán Krisztusban ölelkezett össze az igazság és a kegyelem. Isten nem huny szemet a bűn felett, hanem magára vette annak büntetését, hogy minket igaznak nyilváníthasson. Jézus magára vette a bűneimet, helyettem szenvedett, hogy Isten igaz maradjon, ugyanakkor megigazíthasson engem, ha hiszek Jézusban. Ez az igazságosság ma is elérhető a számomra. Nem csak elfedezi a bűnömet, hanem újjáteremt engem Krisztus képmására. Ma emlékeztessen bennünket Isten igazsága arra, hogy komolyan vegyük a bűnt, de még inkább ragadjuk meg a kegyelemben megnyilvánuló igazságot, amely Jézusban adatott nekünk. Ne próbáljuk saját cselekedeteinkkel elnyerni Isten tetszését, hanem fogadjuk el Jézus igazságát hit által.

Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy te igazságos és irgalmas Isten vagy. Köszönöm, hogy Krisztusban betöltötted a törvény követelményeit, hogy én élhessek. Tisztíts meg engem, és kérlek, formálj a te képedre. Amen.

Szeretet és hűség találkoznak. Igazság és béke csókolgatják egymást. 85. Zsoltár, 10. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetem templomában. Kolozsvári Edit korábban Kismarjai Református templomban mutatta be festményeit. Ezúttal egy új tárlatot készített, amely június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándékai szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsforduló eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta, festőművész, grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, hétfőtől szombatig. A belépés ingyenes. 200 gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretetszolgálat. Napi átlagban 20 ezer emberről, idősekről, hajléktalan emberekről, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális intézményei. Derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött gyűlésén elfogadott beszámolóból. Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei lelki béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Chauvin, aki világszerte népszerű, mert már 33 országban tartott hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án, hétfőn, 18 óra 30 perckor. Ezen az estén a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18 óra 30 perckor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban a Kulcsár Tibort hallják. Amikor valaki kinyitja a Bibliáját, akkor természetes, hogy nekünk egyik lap jön a másik után. Tehát amikor azt olvassuk, hogy Pál apostolék elmentek Troászba, Troászba látták azt a látomást, onnan elmentek Filippibe, Filippiből Tesszalonikába, Tesszalonikából Béreába, akkor a számunkra ez befér egy lapba. De csak azért, hogy egy lépték legyen, Tesszalonika és Bérea között 75 kilométer a távolság, amit nem valószínű, hogy Pál apostol egy éjszaka gyalogolt volna le. És amikor a béreai események nagyon eszkalálódtak, zárójelbe jegyzem meg, hogy úgy tűnik, hogy az ördögnek soha nem voltak fáradékonyak a misszionáriusai, hiszen Tesszalonika és Bérea között ezt a 75 kilométert képesek voltak megtenni azért, hogy kárt okozzanak a missziónak, hogy ne engedjék azt, hogy Pál apostolékot végezhessék a munkát. De amikor ezek az események ott úgy látszott, hogy nagyon rosszra fordulnak, akkor azt olvassuk az apostolok cselekedetei 17. fejezet 14. versétől, akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig kísérői elvitték egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Még egyszer mondom, hogy nekünk ez befér egy néhány versbe. Hát szeretném mondani, hogy a menjen le a tengerpartra, az már alapvetően egy tisztességes távolság volt, és onnan Aténba eljutni, az pontosan annyi távolság, illetve még egy picit több, mintha valaki elindulna Nyíregyházáról, és elmenne Szombathelyre. Egyébként milyen érdekes, hogy a kísérőiről semmit nem tudunk, ennyi. Elkísérték. És mintha a macedónok tudtak volna valamit arról, hogy ha el kell tüntetni valakit azoknak a szeme elől, akik őt halálra keresik, vagy neki kárt akarnak okozni, akkor érdemes nem megnevezni az embereket, akikre bízták, és ráadásul ez a menjen a tengerpartra, tessenek mondani, a hajó milyen nyomot hagy. Elég gyorsan el lehet tűnni ott a görög szigetek között. Az más kérdés, hogy a kísérői mondták meg Pálnak valószínűleg, hogy az úti cél Atén. Tehát ez egy különleges kimenekítés volt, és innen már talán jobban is lehet érteni, hogy Pál azzal az utasítással küldi vissza a kísérőit, hogy Szilász és Timóteus amilyen gyorsan csak lehet, menjenek majd utána. Na most még egyszer próbáljunk meg együtt számolni, kedves hallgatóim. Tehát Pál lemegy a kísérőivel együtt a tengerpartra, ott a kísérői keresnek egy hajót, a hajó elindul, és szeretném mondani, hogy bármilyen hihetetlen, abban az időben nem farmotorral és dízelmotorral voltak ellátva ezek a hajók, hanem a kedvező széljárás szerint vitorlázattal meg evezőkkel haladtak, akár napi 30-40 kilométert is, ami azt jelenti, hogy ezt a távolságot úgy két hét alatt meg is tették Aténig, jó esetben 10 nap alatt, aztán utána a kísérőknek vissza kellett indulni azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus amilyen gyorsan csak lehet majd menjenek Pál után, ugye tetszenek számolni. Tehát itt hetekről beszélünk, és nagyon sok megtett kilométerről, illetve hát, hogyha tengerre szálltunk, akkor már illik azt mondani, hogy nagyon sok megtett tengeri mérföldről. Pál apostol számára ez nyilván egy nagy, kemény időszak volt. Miért? Látomás alapján került Macedón területre, és ha összeadjuk a heteket, hónapokat, és satszolgatni próbálunk, akkor sem gondolhatjuk, hogy Pál 3 hónapnál több időt tölthetett volna ezen a területen. És ez alatt már volt Filippiben, ez alatt már volt Tesszalonikában, ez alatt már volt Béreában, és úgy tűnik, hogy nagyon rövid úton kitudták erről a macedón területről. Na de, amikor a macedón férfit látta, akkor nem arról szólt, hogy költöz Macedóniába és élj velünk mostantól fogva, hanem úgy szólt a hívás, gyere, légy segítségünkre, és hogyha ezt a légy segítségünkre kifejezést boncolgatni próbáljuk, akkor azt világosan és egyértelműen tudjuk, hogy Filippiben gyülekezet maradt. Ráadásul, mivel Filippibe aztán később Pál levelet is ír, és más forrásokból is tudjuk, hogy a filippi gyülekezettel valami olyan bensőséges, szoros lelki közössége maradt egész lelki életében és szolgálatában, egészen a vérpadig, ami semmilyen más gyülekezettel nem létezett se korábban, se későbben, tehát az ott egy életerős gyülekezet. Aztán Tesszalonika. Két levelet is ír Tesszalonikába. Milyen jó, hogy a tesszalonikaiak egy kicsit másképp gondolkozók voltak, mert nagyon sok hívő élet alapelvet fogalmaz majd meg nekik Pál, és Béreának ugyan nem tudjuk, hogy írt volna levelet, de azt egészen biztosan tudjuk, hogy ezen a területen kizendül az evangélium, és megerősödő gyülekezetek vannak. Nyilván azért Pálnak meg kellett harcolni. És nyilván, amikor ezzel a harccal a lelkében keresi a helyét, nagyon nehéz, amikor egy hívő emberről azt mondjuk, hogy keresi a helyét, márpedig nyilván meg kellett kérdezni magától Athénban, hogy most én igazából mit is keresek itt? Ez nem Pálapostól számára egy kellemes terület. Egészen más típus, mint eddig bármelyik, ugye a görög kultúra fővárosa, de nem csak a kultúrának a fővárosa, hanem minden egyébnek is a fővárosa, egy rendkívül beképzelt, nagyvonalú, rendkívül heterogén összetételű, és ráadásul, hát hogy mondjam, az egész világot félvárról kezelő és lesajnáló népesség lakja Athént, akinek ráadásul az őslakosai abban az időben egyre többen úgy gondolkoztak, hogy ami mozdítható, azt mozgatni is kell. Tehát a bűnözés ebben az időben Athénban egészen elképesztő magasságokba emelkedett. Na hát ide érkezik Pál. Miközben Pál, folytatja Lukács a beszámolót a 16. verstől, miközben Pál Athénban várta őket, mármint a munkatársait, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Na itt egy pillanatra álljunk meg. Az előbb azt mondtam, hogy kereste a helyét. De ez nem jelentette azt, hogy a helykeresés egyúttal azt is jelentette volna, hogy akkor csendben marad. És úgy tekintette volna, hogy hát Athénban vagyok, itt nem ismer engem senki, én se ismerek senkit, mi dolgom lehet? Akkor elvegyülök itt a nagyváros sokadalmában, megnézem a látnivalókat, kiülök ide, oda, amoda. Ő kereste az evangélium továbbadásának a lehetőségét. Egyszer azt találta mondani az egyik apostol, hogy egy forrásból nem fakadhat édes meg keserű. Az Úr Jézus meg azt mondta előre, hogy azt szólja a száj, amitől túl árad a szív. Aki károli fordításból ismeri ezt az igeverset, talán még zengzetesebben és szebben ismeri, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ami azt jelenti, hogy ami nekem a legfontosabb, arról nyilván nem tudok hallgatni. Úgy gondolkoztam már sokszor azon, hogy vajon egy vőlegény, aki a menyegzőjére készül, és nagyon szereti a leendő menyasszonyát, képes-e elhallgatni, hogy neki menyasszonya van? Vagy képes-e nem beszélni róla? Ma már pláne szerintem mutogatjuk a képeket, meg mindenfélét, minden nekünk fontos dologról. Na de, ha Krisztus ott van az életünkben, teljesen természetesen kell arról gondolkozni, hogy nem beszélünk róla. Pálnak ez eszébe se jutott? Tetszett figyelni? Nap mint nap vitázott a zsinagógában, meg kint a piac téren, a főtéren azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások azt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette.
3: Ami azt jelenti, hogy Pál apostolnak ez a piaci körülmények között megfogalmazott evangelizációs ige hirdetése azért valamiféle visszhangra talált. Nem csak az a visszhang, amikor pozitív dolgokat mondanak, hanem eltelt egy néhány nap, és nyilván az egyébként ott sétáló és tanuló filozófusok, mert szeretném mondani, hogy nagyon sokszor a görög filozófusok nem úgy oktatták a diákjaikat, hogy leültek egy tanterembe, aztán mondták a magukét, hanem sétálgatva adták át a tudást. És olyan beszélgetős, olyan egy kicsit, mint a kirándulás közben tanítana valaki, nem rossz módszer egyébként, ki lehet próbálni, kiválóan működik, Bibliát is lehet így tovább tanítani embereknek, én magam is kipróbáltam, de ezek az emberek egy idő után már messziről látták, hogy már megint itt van ez a, ki is ez, meg mit akar mondani, meg mi ez a feltámadás, meg Jézus. Volt, aki legyintett rá, mások meg azt mondták, hogy talán valami idegen istenség hirdetője, ami Athénban annyira nem volt szokatlan. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Ezen a részen olyan könnyen tovább lépünk, pedig ennél a résznél egy picit illenék megszeppenni. Mert az egyébként vallási kérdésekben olyan liberális aténiak, akik mindent képesek voltak befogadni, az Areopágoszt mégis azért tartották fönt, többek között, nem csak, hogy tanácsüléseket tartson a város vezetősége, hanem, hogy vallási kérdésekben kimondhassa a döntő szót. És most Pál tulajdonképpen egy rögtönítélő bíróság színe előtt áll. Ez a rögtönítélő bíróság kimondhatja akár a befogadást, de azt is kimondhatja, hogy Pál apostolt azonnali hatállyal eltávolítják a városból, legrosszabb esetben ott a rájuk lenéző Pallas Athéné szobor tövében még azt is ki fogják mondani, hogy nem csak a vallás, amit hirdet, nem kívánatos, hanem ez az ember sem, és akár halálos ítéletet is hozhat az Areopágosznak a bírósága. Úgyhogy kérem szépen, hogy a következő percekben ehhez mérten hallgassuk az eseményeket. Tehát megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Ezt most nem olvasom, csak megjegyzem, pont mintha interneteznének, nem? Éjjel-nappal. Több órában. Csak akkor ez élőben ment, nem online. Pál akkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embernek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre az volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És most egy pillanatra megállok, bár nem szívesen teszem a beszéd elején, mert nagyon sokan azt mondják, hogy Pál az Areopágoszon taktikázott. Egy olyan beszédet mondott, amely tulajdonképpen a nagy Pál apostolhoz méltatlan, megpróbálta keresni a kibúvót, és megpróbálta valamilyen módon elrejteni az igazi szándékát, és igazából megpróbált az aténiak fülének kedvezve beszélni egy kicsit más stílusban, mint Pál apostol szokott. Hát először is azoknak, akik ezt mondják, és most kérem, ne haragudjanak azért, amit mondok, szívből kívánok ilyen helyzeteket, hogy legyen, hogy gyakorolniuk. A másik oldalon pedig, amit még hozzá kell tennem, hogy Isten azt ígérte, hogy egy adott helyzetben, amikor helytartók, királyok, vagy akár vallási vezetők elé kell állni, Isten jelenlevő szent lelke majd adja a szavakat. Ezt maga az Úr Jézus ígérte. És tessenek csak megnézni, hogy Pál taktikázik-e, vagy megkeresi az utat rajta keresztül Isten lelke, hogy beszélhessen azokkal a fejekkel és azokkal a szívekkel, akik ezt hallgatják.
2: Ha megengedik, én most újra kezdem ezt a beszédet.
3: Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent.
2: Vajon fölméri-e valaki, hogy amikor ez elhangzik, Pallas Athéné dárdája villogott fölül a napsütésben, és az Akropolis van fölöttük, hatalmas istenségeknek szentelt templom. És ennek a tövében azt mondja Pál, hogy az Isten nem lakik ilyenekben, és hogy én bejártam a ti szentélyeiteket, és mindenféle istent imádtok ti. Még olyat is találtam, amit egyébként az aténiak önvédelemből állítottak egy talapzatot, hogy nehogy megsértődjék valamelyik istenség, ha nem talál magának helyet Athénon belül, hát ha nem találja, akkor álljon erre, legalább úgy magának, hogy tudja azt, hogy még őt is tisztelik. És azt mondja Pál, én azt az ismeretlen istent hirdetem, aki egyébként nem ismeretlen, hanem az egyetlen, aki teremtette az eget és a földet, mindeneknek az alkotója, aki nem szorul rá semmire, semmi olyasmire, amit ti tudnátok neki adni. Hát ez önmagában vérlázító, de nem hagyja abba Pál, tessék csak figyelni. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondják némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk.
3: Na hát, bocsánat, kérem, ne értse senki félre, de a világ tetejének, a kultúra bölcsőjének és mindenféle filozófiai iskoláknak a leglegjének azt merészeli mondani a zsidó tarzuszi Pál, hogy az Isten egyébként egy vérből teremtett. És hogy Isten szabta ki a határokat. És hiába a nemzeti büszkeség, hiába a fenkölt költészet, és hiába a mások lenézése, akkor is egy vérből valók vagyunk. És akkor is az Istenre szorulunk rá. Hogy is? Hát pont úgy, ahogy a költőitek közül némelyek úgy ráérezve azt találták mondani, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk.
2: Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, folytatja Pál ezt a különös prédikációt, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség.
3: Tehát ott volt minden. A kő, az arany, az ezüst, az emberi alkotás, a művészet, és az emberi elképzelések. Mit is jelent ez? Az összes filozófiát. A filozófia görögül azt jelenti, filozófia azt jelenti, szeretem a bölcsességet. A görögök nem szerették a bölcsességet, ebben az esetben, bármennyire is sajnálom és irtózom tőle, kénytelen vagyok így mondani, ők imádták a bölcsességet. Nekik az istenségként jelent meg, az egyik nagy bálványként, és úgy gondolták, hogy az ő különleges nemzeti büszkeségük többek között a rengeteg filozófusuk. És most Pál mindenre mit is mond? Hogy nem szabad egyáltalán azt gondolni, hogy ez számít valamit. És most jön egy nagyon kemény mondat.
2: A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.
3: Az Akropolis, a tudatlanság időszakának a csúcs teljesítménye?
2: Igen.
3: Pallas Athéné ott fönt, azzal a ragyogó dárdával, amit sok-sok kilométerről, 10 mérföldekről láttak a hajósok, Igen. A filozófiai iskolák a tudatlanság időszakait képviselték. Igen. Na de hát a nagy matematikai iskolák is innen sarjadtak. A fizika alapjai tulajdonképpen ők rakták le. Földrajz, és még sok minden tekintetben igazán föl kell rájuk nézni. Ez igaz, de amikor az Istennel való viszonyról gondolkozunk, akkor mégiscsak a tudatlanság időszakában éltek. És nem azt mondja Pál, ahogy ma nagyon sok hívő szívesen idézi, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Isten, hanem azt mondja, hogy elnézte. Ami azt jelenti, hogy addig a pillanatig, amíg én itt az Areopágoszon meg nem álltam előttetek, és be nem jelentettem Istennek azt az üzenetét, hogy most van vége ennek az időszaknak. A tudatlanság idejét Isten elnézte, és most azt akarja, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Nem majd egyszer, valamikor a jövőben, most. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Kiről beszél? Jézusról, a Krisztusról, akiről maga Isten tett bizonyságot, és nem egy berezelt Pál beszél a nagy bíróság előtt és változtatja meg az üzenetet, hanem egy Isten által felkent Pál beszél azok előtt, akiknek el kell mondani, hogy a tudatlanság ideje lejárt, és most tudni kell, hogy Isten rendelt egy napot Krisztus által, és föltámasztotta őt a halálból. És aké a fiú, azé az élet. Még eddig nem jutottunk el, de ez lenne ennek az üzenetnek a csúcsa. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódni kezdtek. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kiesett a szerepéből, csak szeretném mondani. Mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Hivatalosan ennek a bíróságnak nincs benne a jogi kategóriák között, hogy majd meghallgatunk erről máskor is. Ennek a bíróságnak ma kellene döntést hozni. Pál ezután távozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionízosz is, és egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Én azt gondolom, hogy ha egy Areopágita úgy jön el erről a bírósági tárgyalásról, hogy a szívét Jézusnak adja, akkor ezt ugyanolyan mércével mérhetem csak, mint amikor az etióp kincstárnok úgy indul tovább a gázai úton egész Etiópiáig, hogy tovább a szívében örömmel, mert örvendezett, hogy megtalálta az Urat. És ez mit is jelent? Hogy az Areopágosz előtt Pál körbejárt, és próbált bizonyságot tenni, és az Areopágoszról úgy jött le, hogy lehet, hogy mini, de gyülekezet jött mögötte. Gondolkoztunk már azon, hogy Isten nem beszél a levegőbe, kedves hallgatóim? Mert ez azt jelenti, hogy helytáll a saját igéért, és helytáll azokért is, amiket az övéi róla mondanak. Az aténi tartózkodás ilyen üzenettel bír, és Pál apostol bizonyságtétele pedig Isten lelkének a hatalmas erejét hordozta. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Róz Magda, kié vagyok? Egy bús, sötét, borongós éjjelen, mikor elfogott a bús félelem, szorongó szívvel ekképp kérdezem, kié vagyok, s kié az életem? Ki vigyáz rám sötét éjeken? Ki oldja meg minden nehéz gondom? Kié vagyok? Kié a sorsom? Ki harcol velem, ha küzdenem kell? Ki az, ki kérdéseimre megfelel? Ki vigasztal meg, hogyha könnyezem? Kié vagyok? S kié az életem? E sötét, bús, borongós éjszakán Krisztust látom vérzőn a Golgotán. Mozdul az ajka, és így szól hozzám. Hát nem tudod, hogy kié a sorsod? Ki oldja meg bánatod és gondod? Ki emel fel, hogyha elesel? Ha mindenki bánt, védőn átölel? Ki az, ki mindig csak a jóra int? Ha vétkezel, megbocsát megint. Ha bűnös vagy, akkor is szeret. Reám bízd, add nekem életed. Ki vigyázott rád, s mindig hordozott? Nem tudod, hogy kié vagy? Még nem tudod? Nézz fel én, reám, érted vérzem én. Nézz fel, reám, fordítsd arcot felém. Ha leszáll az est és pirkad a hajnal, én vigyázok rád éjjel és nappal. Én óvlak téged zord, bús éjeken, hogy te boldog légy, odaadtam életem. Letörlöm szemedről a könnyeket, add nékem sorsod, add hát életed! A sötét éjjel földerül a fény, szívemben ott él a boldog remény, mikor az édes szavak hangzanak. Enyém vagy, enyém, megváltottalak.

0: Egészségpercek.
1: Az anabolikus szteroidok lényegében a férfi hormonok, amelyek felelősek az izomtömeg növekedésért. Ennek következtében kedvelt szerei a testépítőknek, és előszeretettel használja a fiatalabb korosztály. Ugyanakkor használatuk számtalan ismert veszéllyel jár, például csontkárosodás, hormonális zavarok, ízületi problémák, és így tovább. Sőt, újabban az is bizonyítást nyert, hogy a szerek használói agresszívabbak, és gyakrabban nyúlnak az alkohol után is. Ennek eredményeként e szerek használói gyakrabban vesznek részt erőszakos cselekményekben, és ezért nagyobb valószínűséggel követnek el bűncselekményeket is. Az anabolikus szteroidok használata sportcélokra, testépítésre nem megengedett és illegális. Továbbá, mind fizikailag, mind pszichésen veszélyeket hordoz magában. Ezek fényében mindent meg kell tenni, hogy a fiatal korosztály figyelmét felhívjuk a szteroidok szedése kapcsán rájuk leselkedő kockázatra.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 104. rész. A teremtő és megtartó Isten. Ágyad lelkem az Urat. Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásai gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, amely felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormaták találnak búvó helyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, Istentől követelve eledelt. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a leviatán, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik szeregetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Ágyad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat.

0: Mai szakasz 104. Zsoltár. A 104. Zsoltár Izrael természetről alkotott képét mutatja be. A szerző nem tudományos megközelítésből vagy saját érzései alapján, hanem a hívőként írja. Elutasítja az ateizmus és a panteizmus elképzeléseit. Isten szava által teremtette és tartja fenn a világot. A Zsoltár és a Teremtés könyve első fejezetének története közötti párhuzam eléggé feltűnő. E Zsoltár keletkezésének idejében a teremtés története jól ismert és elfogadott volt. Isten dicsőítették, aki megújítja a földet, és véghez viszi a növekedés és szaporodás csodáját. Vajon lehetséges, hogy mi, mai emberek, akik annyira eltávolodtunk a természettől, ráébredjünk erre a csodálatos igazságra, és elismerjük ezt? Vajon tudjuk-e az alkotó iránti elkötelezettségünket hirdetni? A teremtőbe vetett hit megújított üzenetté válhat minden nép számára. Minden teremtett lény magánviseli alkotójának kezenyomát, túlmutatva ezzel önmagán, a Teremtő Istenre. Ezért dicsőítsük és imádjuk ma is Istent, mivel egyedül ő az, aki megalkotott minket, és törődik velünk. Aki tiszteli Istent és visszatükrözi az ő szépségét és jóságát, az sokkal több nemes és értékes dolgot fog meglátni a saját életében és környezetében is. Aki hiszi, hogy Isten a Teremtő, az önmagát és körülötte zajló történéseket is megfelelő biblikus összefüggésben látja. A föld az Istené, és ő mindent az irányítása alatt tart. Ez adhat nekünk békét a mindennapjainkban.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Őt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Apostolok cselekedete 5. fejezet 31. vers. A Krisztus érdemébe és hatalmába vetett hitáltal ébred ellenségeskedés az ember szívében, a bűnnel és Sátánnal szemben. Akiknek Isten megbocsát, azokat először is bűnbánóvá és töredelmessé teszi. A bűnbánat épp úgy Krisztus ajándéka, mint a bűnbocsánat. Abban a szívben, amelyben Jézus nem munkálkodott, nem is található. Krisztus lelke nélkül nem bánhatjuk meg bűneinket. Nem ébredhet fel a lelkiismeretünk épp úgy, mint ahogyan bűnbocsánatban sem részesülhetünk ő nélküle. Krisztus a forrása minden jó, helyes ösztönzésnek. Ő az egyetlen, aki a test szerint gondolkodó szívben ellenségeskedést ébreszthet a bűnnel szemben. Egyetlen lélek sem bánhatja meg a bűneit Krisztus kegyelme nélkül.

0: A költészet hangján.
1: Hóbecsei István, szeressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszketőkezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, öleljétek meg az öregeket. Hagyjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek, s mindazt, amit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket.
0: A művet közreadta Sümeginé Tóth Piroska. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Hogyan állhatsz meg az élet viharaiban? Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Lukács evangélium a 6. fejezet 46. vers. Ki ne ismerni a bölcs és a balga példázatát, akik közül az első sziklára, a második pedig homokra építette a házát. Mindkettőre lecsapott a vihar, de csak a bölcs háza maradt állva. Jézus nem egyszerűen csak a bölcsesség erényét hirdeti itt az ostobasággal szemben. Az az igazság, hogy olykor mind bölcsek vagyunk, máskor pedig balgák. Azt sem mondja Jézus, hogy a ház, amely kiállta a vihart, hívő ember háza volt, de az, amelyik összedőlt, egy hitetleni. Arra sem utal, hogy egy templomba járó ember háza bírta ki a szélostromát, viszont a templomban nem járói semmivé lett. Ennél egyszerűbb a mondani valója, és egyben sürgetőbb is. Amikor a lehető legrosszabb irányban haladnak az események, és a falhoz állítva érezzük magunkat, amikor a túlélésünk is kétségessé válik, amikor már semmi erőnk tovább tartani magunkat, akkor nem a mi bölcsességünk, üdvösségünk vagy templomba járásunk segíthet átvészelnünk a vihart. Noha ezek is fontos részei a keresztény életnek, és dicsőség illeti értük Istent. Bizony sok bölcs és hűséges hívő dől ki az életviharai, egy bántalmazó kapcsolat, pénzügyi összeomlás, egy hűtlen társ, egy gyermek betegsége vagy elvesztése, esetleg mentális vagy testi fogyatékosság miatt. Jézus még csak nem is az ige behatóbb ismeretére bíztat. Mindkét ház tulajdonosa értette igéjét, ám ha csak annyit mondasz, hogy teljesen egyetértek veled, uram, az még nem fog átsegíteni a viharon. Jézus arra céloz itt, hogy a tőle hallottak megcselekvése a megmenekülés kulcsa. Isten megesküdött, hogy tartja magát a szavához, az engedelmesség pedig egyítesz téged az igével, és működésbe hozza Isten erejét a javadra.

A reformáció története. Wycliffe János. Negyedik rész. Művelt és kegyes emberek hiába próbálták megreformálni ezeket a szerzetes rendeket. A tisztábban látó Wycliffe azonban a baj gyökerére tapintott, amikor kijelentette, hogy maga a rendszer rossz, és azt kell megszüntetni. Az emberek kezdtek vitatkozni és kérdezősködni. Miközben a szerzetesek járták az országot és árulták a pápa bocsánatát, sokan kételkedtek a bűnbocsánat pénzen való megvásárlásának lehetőségében, és megkérdezték, hogy vajon ne Istentől kérjenek-e inkább bocsánatot, mint a római pápától. Nem kevés volt azoknak a száma, akiket aggasztott a szerzetesek telhetetlensége, kielégíthetetlennek látszó kapzsisága. Róma szerzetesei és papjai szétrágnak bennünket, mint a rák, mondták. Istennek meg kell szabadítania minket, különben a nép elpusztul. Ezek a kolduló barátok, hogy leplezzék kapzsiságukat, azt állították, hogy a megváltó példáját követik, hiszen Jézus és tanítványai is a nép alamizsnáiból éltek. Állításukkal saját ügyüknek ártottak, mert hatásukra sokan a Bibliához fordultak, amit Róma a legkevésbé akart, hogy megtudják, mi az igazság. Az emberek figyelme az igazság forrására terelődött, amelyet Róma szeretett volna elrejteni. Wycliffe tanulmányokat írt és adott ki a szerzetesek ellen, nem annyira azért, hogy vitába bocsátkozzék velük, hanem hogy felhívja az emberek figyelmét a Biblia tanításaira és szerzőjére. A bűnök megbocsátására és az egyházi kiközösítésre a pápának sincs több joga, mint az egyszerű papoknak, mondta, és tulajdonképpen senkit sem lehet kiközösíteni, csak azt, aki magára vonta Isten ítéletét. Ennél hatásosabb módszert nem is választhatott volna a pápa által emelt lelki és földi hatalom mamut építményének megdöntésére, amely milliók lelkét és testét tartotta fogva. Wycliffe-nek újra meg kellett védenie az angol korona jogait Róma túlkapásai ellen. Királyi követként 2 évet töltött Németalföldön, hogy a pápa megbízottaival tanácskozzék. Itt kapcsolatba került francia, olasz és spanyol egyházi személyekkel, és alkalma nyílt a kulisszák mögé nézni. Sok mindent megtudott, ami Angliában rejtve maradt volna előtte. Tudomást szerzett sok olyan dologról, ami segítségére volt későbbi munkájában. A pápai udvar e képviselői útján képet kapott a papi kormányszervezet valódi jellegéről és céljairól. Amikor visszatért Angliába, még nyíltabban és buzgóbban hangoztatta korábbi tanításait. Kimondta, hogy Róma istenei a kapzsiság, a hivalkodás és a megtévesztés. Egyik tanulmányában azt mondta a pápáról és adószedőiről: megfosztják szegényeinket a megélhetéstől, és évente sok ezer márkát vesznek el a király pénzéből szentségekre és lelki dolgokra. Ez pedig átkozott eretnekség, amelyet az egész kereszténységgel jóvá hagyatott, fenntartva a szentségárulást. Ha királyságunknak egy hatalmas aranyhegye lenne, és e gőgös világi pap pénzbeszedőjén kívül soha senki más nem venne el belőle, akkor is idővel elfogyna a hegy, mert ez az ember minden pénzt kihord országunkból, és nem küld vissza semmit. Csupán Isten átkát a szentség árulásért.

0: amelyen nagy királyunk számba veszi korona gyémántjait, hogy lássa, megvannak-e mindazok, akiket az atya neki adott. Én lelkem, vajon te is ott leszel Jézus Krisztus drága kincsei közt? Ha ő drága neked, te is drága vagy neki, és biztosan az övé leszel azon a napon, ha ő a tiéd már ma is. Malakiás idejében az Úr választottai úgy beszélgettek egymással, hogy tudták, Istenük hallgatja őket. Annyira kedvelte Isten beszédüket, hogy feljegyezte, sőt, könyvet készített belőle, és megőrizte. Mivel elégedett volt beszédükkel, őket is kedvelte. Én lelkem, kérdezd meg magadat. Ha Jézus Krisztus figyelne beszédedre, örömét lennél benne. Az ő dicsőségére és fele barátaid épülésére szolgál-e az? Felelj, én lelkem, és az igazat mond. Milyen nagy tisztesség lesz nekünk, szegény teremtményeknek, ha az Úr majd korona gyémántjai közé számít. Ez a tisztesség minden hívőt megillet. Jézus Krisztus nem csak azt mondja, hogy enyémek, hanem, hogy az én tulajdonommá lesznek. Ő megváltott, megkeresett, összegyűjtött, és annyira a maga képére alakított minket, hogy most már minden erejével harcol is értünk. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én, vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az ottani gyülekezeteknek a Budapest-Kispest központi református egyházközség lelkipásztora Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéről, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta, részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival. Ezt mutatja a rendszerváltozás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Pál első levele a tesszalonikaiakhoz, ez lesz a ma esti témakör. Tesszalonika városáról néhány érdekességet hadd mondjak, hogy ezen keresztül is talán jobban megértjük a mondanivalót, a szándékot,

0: és az üzenetet. Egy nagyon jelentékeny makedón település, amelyet annak idején görög telepesek alakítottak, és Tesszalonika nagyon gazdag a feltörő forró vízkészletben. Ezért eredetileg a városnak nem is ez volt a neve, hogy Tesszalonika, vagy Tesszaloniké, hanem Termá. Ezt a várost a későbbi Nagy Sándor egyik katonai vezetője, fő katonai vezetője, Kasszandrosz alapította. Később második Fülöp a lányáról, lényegében Nagy Sándor testvéről Tesszalonikére változtatta. A település egy nagyon fontos, forgalmas karaván úton feküdt. Itt haladt át a Via Egnácia, amely Rómát kötönte össze Bizánccal. Éppen ezért a városban nagy számú kereskedők jöttek, mentek, vagy Rómából, vagy Rómába. Így azt is mondhatnám, hogy a később az Ázsiát Európával összekötő fő kereskedelmi út mentén volt található a város, és méltán mondhatjuk azt, hogy az ókor világkereskedelmének központjává alakult. Az újszövetségi időszakban nagyon népes metropoliszá nőtt ki, hatalmas várossá lépett elő a térségben. Tartományi székhelyé is alakult, ez azt jelentette, hogy önálló közigazgatási hatásköre volt. Önálló bírói rendszer alakult ki a városban, és éppen ezért nagy létszámú iparosoknak is biztosított megélhetést. Ebben az időben a város nagyon komoly erődítményrendszerrel vették körül, amely az esetleges hódítókkal szemben megvédhette a várost. Az Égei tenger közvetlen környékén, közvetlen partján épült fel a város, és ez a városba települt iparosoknak egy predesztinált munkát biztosított, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az őszi és a tavaszi viharok igencsak megtépázták a földközi tengeren és az Égei tengeren cirkáló hajókat, ezért hatalmas hajóépítő hangárokat alakították ki, és sokszor hetekig, hónapokig, vagy akár fél évig is egy-egy ilyen vihardult hajó kénytelen kellett volt a városba töltötte el újjáépítésének időszakát. Éppen ezért a városnak nem csak a kikötője és az iparosai váltak nagyon híressé, hanem az agórája is nemzetközi hírnévre tett szert. Olyan piaca volt, amely találkozót adott különböző kultúrájú és különböző ázsiójú embereknek. Találni lehetett ebben a városban értelmiséget, intelligens embereket, zsidókat, keresztényeket, pogányokat, távoli vidékről idejött kereskedőket és embereket. A görög és a makedón alapvető népelemek mellett folyamatosan megjelenik nagy létszámú zsidó közösség, és nagyon hamar igen jelentős zsinagógát építettek, és ennek a zsinagógának a hatása nem csupán a környező térségre, hanem egészen az anyaországig, Izraelig is elterjedt. Azt is mondhatnám, hogy nem olyan jelentéktelen kis gyülekezet zsidó közösség volt itt Tesszalonikében, mint mondjuk Filippiben, ahol néhány tucat zsidó létrehozott egy kis zsinagógát, hanem igenis tartományi, vezető, székhelyű zsidó közösség alakult ki. Sőt, azt is tudjuk, hogy a közeli városokból igen előkelő származású köztisztviselők, akik zsidó származásúak voltak, vagy barátkoztak a zsidósággal, rendszeresen ellátogattak a zsidó Isten tiszteletekre. Ez különben az apostolok cselekedete 17. fejezet első verse is feljegyzi. Nem lenne teljes a város bemutatása, ha nem szólnánk a misztérium vallásokról. A misztérium vallás olyan pogányi vallások voltak, amely lényegében az egész római birodalomban, de főként a katonaságon belül virágoztak. Krisztus előtt 58-ban, számüzetése előtt Rómából ide menekül Cicero. Ez mindenféleképpen a városnak egy hatalmas, nagy rangot ad. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a triumvirátus háborújában, Julius Cézár és az Octavianus féle háborúban ez a város, Tesszalonika, az Octavianus féle hadseregnek a főhadiszállása volt. A történelem során a város nem csupán gazdagszik, hiszen vannak olyan gazdag városok, amelyek soha nem tettek szert jelentékeny befolyásra, de Tesszalonika az a város volt, amely nem csak gazdaggá vált, hanem óriási befolyást is tudott gyakorolni a környezetére. A 15. században az Oszmán Birodalom részévé vált, és a nevét megváltoztatták Szalonikére. Ugyan ebben az időben Spanyolországból, az Ibér félszigetről elűzik a zsidóságot, és a zsidók Tesszalonikában találnak új otthonra, és a 20. században, a Balkán háborúk időszakában, 1912 és 1913-ban Görögország részévé vált ismét ez a város, és az első ténykedésük az volt, hogy megszavazták, hogy a városnak a régi nevét vegye újból fel ez a település, és azóta ismét Tesszaloniki vagy Tesszalonika a város neve. Krisztus után első században vagyunk, amikor Pál egy levelet fog írni ennek a gyülekezetnek, és bizonyára igen népes lehetett ennek a városnak minden belvárosi utcája. Nyüzsgő, eleven, tele voltak kufárokkal, kereskedőkkel, tele voltak városból mindenféle néppel, nációval, és természetesen nagyon sok kereskedő, turista is megfordult ebben a városban. Lukács nagyon sokat feljegyzett erről a városról, aki ugyan nem ebben a városban tartózkodott rendszeresen, hiszen Filippiben tartózkodott, de ha a Tesszalonika és Filippi távolságot nézzük, akkor az nem egy olyan nagyon jelentős volt, hiszen egy 150 kilométer az ókorban sem volt legyőzhetetlen akadály. Egy biztos, élő kapcsolatot alakított ki már Lukács is Filippiből a városban kialakult kereszténységgel, illetve azokkal a zsidókkal, akik valamilyen módon barátkoztak, rokon szenvet mutattak a kereszténységgel szemben. Egy biztos, amikor Pál apostol megérkezik a városba, és felkeresi a helyi zsinagógát, Pálnak az volt a stratégiája, hogy ezekben a zsinagógákban több héten keresztül tartott igehirdetést, evangelizációt. Az első módszerei között az volt jellemző, hogy mindig a zsidóságról beszélt. Arról a tradicionális, konzervatív, farizeusi szellemi államratról, amelyet ő Gamáliel lábainál magába szívott. Lehetett látni, hogy ez az ember belülről ismeri a zsidóságot, és nyilván a helyieknek nagyon sok tudományos kuriózumot is el tudott mondani, a zsidóságon belül. A stratégiájának a második lépéséhez tartozott az, hogy amikor már kellően elfogadták a személyét, és megfelelő tekintéllyel bírt, akkor beszélt Krisztusról. És a személyén keresztül általában valamilyen módon próbálta elfogadtatni Krisztust is. Ezt a módszerét többen vagy elfogadták, vagy visszautasították. Ha elfogadták, keresztényé váltak, ha visszautasították, akkor Pálnak Ádáz ellenségeivé váltak. A zsidók voltak az első keresztények a Pál által alapított gyülekezetekben. Így volt ez Tesszalonikában is. Még egy érdekességre figyelhetünk fel, hogy a zsidóság mellett nagy létszámú pogányság is betér a gyülekezetbe, és ezek a pogányok, kérem szépen, nők voltak. Nem furcsa ez, furcsa egyrészt, de ha Filippire tekintünk, akkor azt mondjuk, hogy egy hasonló társadalom, hasonló gondolkodás, és Filippiben is főként hölgyek fogadják el a kereszténységet. Azok a zsidók, akik nem fogadták el Pál érvelését, mármint a Krisztusról szóló érvelését, azok rendkívül határozottan elkülönültek, sértődötten szembefordultak, sőt, haragukban, indulatukban és dühükben elmentek a város vezetéséhez, és a város közvéleményét a keresztények ellen fordították. Pált és társait a vendéglátójuk házában keresték, de mivel nem találták őket otthon, szerencsére, azt is mondhatnám, hogy valószínűleg az isteni gondviselésre, ezért a házigazdát hurcolták a hatóságok elé, és a házigazdájukra próbáltak ítéletet kicsikarni a város vezetéséből. Ám ezek az emberek a városnak igen tisztelt polgárai voltak. A vádolók is. És egyszerűen a városvezetés nem tudott hova döntsön, hová tegye az igazság mérő vesszőjét, nem tudta, kinek adjon igazat, az egyik köztiszteletben álló zsidó személynek, vagy a másik köztiszteletben álló zsidó személynek. Így egy ilyen patthelyzet alakult ki, és kezesség ellenében szabadon bocsátották azt az embert, aki befogadta Pált és munkatársait a saját otthonába. Így a zsidó vezetők is egy kicsit megnyugodtak, hogy az ellenlábasok, hogy valamilyen módon elindult egy eljárás, és ennek az eljárásnak az lesz a vége, hogy Pált és a többieket, akik keresztényé váltak, azokra lecsap a törvény kemény keze. Leszögezhetjük, hogy ez az eljárás általában nem ért célt. Miért? Kérem szépen, az akkori városvezetők, helyi vezetők, úgyis mondhatnánk, hogy a városnak a helyi vezetői nem kívántak beleszólni, nem kívántak ítéletükkel beleszólni egy zsidó vallási belügybe. Azt nézték és azt figyelték, hogy valamilyen a várost érintő bűncselekmény megtörtént-e, vagy nem történt meg. Ha nem történt meg, akkor általában rendre utasították. Ugye az alperest, a főperes ettől kihúzta magát és boldog volt, de általában minden jogkövetkezmény nélkül értek végig az ilyen perek. Pál apostolra az volt jellemző, hogy általában 3-4 hétig maradt a városban. 3-4 héten át minden nap többször evangélizált. Ha kellett a piacon, ha kellett XY-nak a magánházában, az egyik istentiszteletet megtartotta hajnalban, amikor a nap fölkelt, ne felejtsük el, a zsidóság számára ez ma is egy kötelező, imádságos istentiszteleti forma, és a zsidóság ezt ma is gyakorolja, Pál apostol tökéletesen tisztában volt ezzel, vagy naplementekkor, vagy szombaton, vagy pénteken, különböző rétegű embereket különböző helyen ért el Pál apostol. Nem egy fix, meghirdetett sorozatot tartott, hanem egyszer itt, egyszer ott, egyszer amott, és mindenhol megfelelő számú hallgatóság figyelte Pál apostol beszédeit. El kell azt is mondjuk, hogy anyagi vonatkozásban Pál apostol nem engedett semmilyen függőséget, hiszen a legtöbb helyen vagy a zsinagóga elöljárója, vagy a zsinagóga valamelyik igen tehetős tagja hívta meg személyesen vendéglátásra. Pál apostol azonban igyekezett függetleníteni magát a házigazdájától, és két kezi fizikai munkával kereste meg azokat az anyagi eszközöket, amely egy szerény életvitelhez az ókorban szükség volt. Miből élt Pál? Kérem szépen, sátorkészítő volt, minden rabbinak azóta is, akkor is és ma is meg kell tanuljon egy kétkezi munkát, hogy a világban meg tudjon élni. Ha ez adott, akkor utána mehet és végezheti a rabbi munkát. és a rabbi munka mellett Pál apostol bizonyos időközönként, lehet, hogy naponta egy, lehet, hogy naponta két, az is lehet, hogy csak két naponta egy sátort állított össze, ezt elvitte a piacra, és kérem szépen ebből, ha nem is fényesen, de olyan ókori, polgári életet tudott élni. Amire neki szüksége volt, ennivaló, innivaló, öltözködés, néhány ajándék, abból ezt meg tudta teremteni. Hiszen ne felejtsük el, hogy Pál apostol mindig fontos városokba ment. Nem úgy véletlenszerűen, hanem ahová az Isten küldte. És ezekben a városokban a legtöbb helyen virágzott a kereskedelem. Az ókori világban a kereskedelem pedig a karaván kereskedelmet jelentette. Nyilván volt egyéb, tengeri kereskedelem. De ezek a karaván kereskedők rá voltak utalva a különféle sátrakra. És Pál apostol nagyon jól ismerte, több típusú sátor volt. Kis sátor, nagy sátor, közepes sátor, családi sátor, üzleti sátor, és ő nagyon jól tudta, hogy melyiket kell elkészíteni ahhoz, hogy rendkívül hamar el tudják vinni. Az alapanyagot megvette ugyanazon az agórán, a piacon, utána összeállította a sátorlapokat, sátorcöveket, rudakat elkészítette, összeállította, és másnap készen tovább adta ezt a sátort. A Filippi gyülekezet kétszer is küldött adományokat Pál és a munkatársai számára. Jól figyeljük meg, ez is egy nagyon érdekes és a mai napra alkalmazható módszer. Pál apostol soha nem fogadott el tehetős emberektől saját számára adományokat. Nem? Miért? Mert függőségi helyzetbe kerülne. És erre Pál apostol nagyon figyelt. De nálánál szegényebbektől elfogadott. Mert tudta, hogy ezek az emberek nem akarják kihasználni a segélyt, az adományt, hogy utána Pált függő helyzetbe hozzák a gyülekezettel szemben. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy Pál mennyi gyülekezettől fogadott el adományt. Ezek között a legelső volt a Filippi gyülekezet, de az igen gazdag, nagy és tehetős gyülekezetektől soha semmit, sem pénzt, sem egyebet nem fogadott el Pál, mert a függetlenségét nem akarta feladni. Pál aggodalommal küszködve hagyja el a tesszalonikai szállását és az egész gyülekezetet, hátra hagyja egy néhány hetes, 3-4 hetes közösséget, egy keresztény gyülekezetet. És nagyon érdekes, hogy ezek a keresztény gyülekezetek 3-4 hét alatt annyira megerősödtek Pál keze munkáján, hogy utána évszázadokon keresztül fent tudtak maradni. Ez egy külön talány. Ha most elmennénk a világ egy másik részére, és ott 3-4 hetes evangelizációval létrehoznánk mondjuk Indiában vagy Afrikában egy keresztény gyülekezetet, és utána elmennénk, csak néhány levelet írnánk, valószínű, hogy néhány év múlva még az emléke is ellene törölve abból a társadalomból, hogy mi volt Pál titka, a kiválasztás, hogy mi volt Pál titka, a jó kiképzés, a Szentlélek jelenléte. Bizonyára mindezek valamilyen módon jelen vannak, de azt tudjuk, hogy ezek a gyülekezetek, a Pál által létrehozott közösségek egy sem tűnnek el a történelem viharában. A levél megírásának helye is ideje. A páli szerzőséget a szakemberek soha nem vonták kétségbe, elfogadják a páli szerzőséget, ezért nincs is mit beszélni róla. Olyan időszakban keletkezik ez a levél, amikor Pál mellett még ott volt Sílás és Timóteus. Hirtelen kell menekülni, nem tud visszatérni a gyülekezethez. Az ókorban még nem volt mobiltelefon, nem volt Facebook, és nem volt egyéb levélváltásnyi lehetőség, csupán a kézzel írt személyes levél. És ezen a levelen keresztül erősítette Pál ezt a kis keresztény közösséget. A városból való távozása és az első levél megírása között nem sok idő telhetett el. Tehát ne években, hanem napokban, hetekben, esetleg hónapokban tudunk gondolkodni, és a levél megírása és a távozás közötti időszakban Pál elküldte Timóteust, és Timóteus személyes üdvözletet visz a gyülekezet számára, és személyes információkat a gyülekezettől az apostol számára, amennyiben következtetésünk helytálló. Mindig ezt azért hozzá kell tegyük, hiszen itt a levél megírásának idejére vonatkozólag következtetni tudunk csupán. Miért? Mert Pál nem írta oda, hogy készült Filippiben, Krisztus után 50, május 12-én. De amennyiben következtetésünk helytálló, úgy Pál első levelei között kell, hogy keressük, első kánoni levele között kell keressünk, Krisztus után 50 első felében keletkezhetett. Tehát Pál még csak néhány éve hirdeti az evangéliumot, 48 tájékán jelenik meg rendkívül erősen Pál a kereszténység védelmezőjeként. Ez egy külön kérdés a páli életútnak az összeállítása. Menjünk tovább, 36-ban tér meg, és 36 és 48 között keveset tudunk, annyit tudunk, hogy elment a pusztába, ott tanulta a kereszténységet, helyi közösségeket alapított, majd a jeruzsálemi zsinaton jelenik meg, úgy is mondhatnám, mint az apostolok ellenfele, aki a pogányok nagy misszionárusa, és a pogányok nevében és érdekében nagyon akkurát szembehelyezkedik a 12 apostollal. Önmagának is apostoli tekintélyt követel, ez megossza a keresztény gyülekezetet, elkezdik róla terjeszteni azt, hogy ő nem is igazi apostol, ez pedig végig fogja kísérni, mint egy fájdalmas szög belefog állandóan a testébe fúródni ez a vád. Nézzük néhány percben a levél tartalmát és felosztását. Az irat, mint minden egyéb páli irat üdvözléssel kezdődik. Azt mondja, hogy Pál, Szilvánusz és Timóteus a Tesszalonika beliek gyülekezetének, amely van az Atyaistenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Mi az első, ami megjelenik? Az első sorban megjelenik az Atyaisten mellett Jézus Krisztus neve. Tehát aki esetleg elfelejtette volna zsidó létére, hogy miről is van szó, nehogy összekeverje a zsidósággal, bár azt kell mondani, hogy itt ezekben a percekben még a kereszténység és a zsidóság szervezetileg semmilyen különállási formát nem mutat. A kereszténység a zsidóságnak egyik oldalága, egyik oldalhajtása. És Sílás és Timóteus is, Szilvánus, ez Sílás lesz, tehát Sílás és Timóteus is megjelenik. Az első három szó lényegében három evangelizátornak a nevét jelenti. Pál, Sílás és Timóteus. A következő név pedig a Tesszalonika beliek. Tehát annyira együtt van Pál gondolkodásában, hiszen annyira ott vannak a munkatársai, hogy nem úgy van, hogy majd a levél valamelyik részletében megemlíti Sílást vagy Timóteust, hanem Pál után Sílás, Timóteus jön. Ez azt jelenti, mi egy csapat vagyunk, nekünk egy a feladatunk, mi egységben vagyunk, és ebben az egységben ott vannak a tesszalonikaiak is. Nevükön szólítja azokat a tesszalonika belieket, akiket abban a három vagy négy hétben megismert. Ezzel is bátorítja őket, hogy folytassák azt az utat, amelyre ráléptek. És említést tesz a külső ellenfelekről, azokról a zsidó vezetőkről, akik támadták, saját népe keménységét is megemlíti, és fájdalmasan, hogy milyen gyorsan el kellett menekülni ebből a városból. Egy külön kérdés, érdemes lenne végigolvasni Pál leveleit abból a szempontból, hogy hány várost tudott saját szántából elhagyni, és hány várost kellett elhagyjon, ha kedves volt az élete. Volt olyan város, amelyet nem volt hajlandó elhagyni. Lényegében ez lesz majd a halála is, és ez, amelyik az életébe kerül. Olyan keményen szól a városban található zsidóságról, tehát azokról a zsidókról, akik nem csatlakoztak a keresztény oldalhoz, akik támadták őt, akik feljelentették, akik ellene fordultak, hogy egyesek antiszemitista hangot vélnek felfedezni Pál apostol hangjában, hangnemében. Azt kell mondjam, hogy ez a legmesszebb menőkig sem lehetséges, hiszen Pál zsidó volt, ő nem kívánt a zsidóság ellen fellépni, neki személyes ellenfelei voltak azok, akik az ellenfelei voltak, de nem kollektív bűnösséget hirdetett meg, amit az antiszemitizmus, hanem néhány zsidóval problémája volt, és ezeknek nagyon határozottan, amilyen az adjon Isten, olyan a fogany Isten hangnemben válaszol. Hiszen saját bőrén tapasztalja meg Pál azt, hogy milyen kemény tud lenni, milyen keménynyakú tud lenni egy zsidó. És ezek a zsidók Pál apostol életét akarják elvenni. Az is lehet, hogy közben ők felveszik a jeruzsálemi rabbikkal a kapcsolatot, és azok már nagyon világosan és tisztán látják, hogy Pál apostol, noha ismeri a zsidóság gyökereit mélyről, mégis a názáreti Jézus nevében keresztbe kasba járó Európában és a földközi tenger medencéjében járó zsidó rabbi, aki a názáreti Jézus szócsövévé vált. Ezért minden eszközt igyekeznek megragadni arra vonatkozólag, hogy Pált leállítsák, az evangélium hirdetését blokkolják, és ezt, mint zsidó ember, mint izraelita, végtelenül sajnálta. Mert azért soha ne felejtsük el, ő azért a zsidóságnak a privilégiumát, az elsőségét folyamatosan fenntartotta, és azt mondta, hogy zsidónak először, pogánynak meg utána. Tehát ő azért a zsidóságért is égett ám, és mindent megtett. Hova ment általában ezeken a érintetlen misszió területeken legelőször? Zsinagógába. És nem csupán egy fogás volt, biztos, hogy az is van benne, de hát saját népét szerette volna elérni. Az meg egy külön kérdés lehet, hogy amikor visszamegy Jeruzsálembe és a mesterével, akitől az egész rabbiságot tanulta, azzal leül, és elmondja számára azt, hogy a konzervatív, farizeusi, zsidói koncepciótól miért tért el a názáreti Jézus rabbi irányába. És bizonyára, hogy Gamáliel, aki egy rendkívül akkurátus ember volt, akiről elég sok mindent tudunk, biztos, hogy nem vette jó szívvel az egyik legtehetségesebb tanítványának a pálfordulását, de biztos vagyok benne, hogy érvek és ellenérvek, argumentumok és újabb argumentumok összecsapása után igazán nagy tiszteletben váltak el. És erről Pál apostol a leveleiben több helyen is csipetnyi kis finom információt elcsöpögtet számunkra. Vágyódik a Tesszalonika beli keresztények után Pál. Igazából akkor vágyódunk valaki után, amikor az az illető már nincs ott közelünkbe. A szabadságot akkor fogjuk legjobban értékelni, ha nincs szabadságunk. Amíg van szabadságunk, az természetes. A gyülekezetet akkor fogjuk a legjobban értékelni, amikor már nem tudunk elmenni abba a gyülekezetbe, ahová rendszeresen járunk. És ezzel így van Pál is. Megszerette az embereket. Ez a kereszténység lényege. Ő nem csupán a názáreti Jézusról és erről a nagy találkozásról a damaszkuszi úton beszélt, hanem hús-vér emberekkel találkozott, akiknek megismerte egyéni problémáit, akiket meglátogatott, akiket családi körben megismert, akiket tanácsolt, akiktől elfogadott kedvességet és akiknek kedvességet viszonzott, akik az életének a részévé váltak. És ezekkel az emberekkel most egy döntés miatt, egy hirtelen döntés miatt, egyik pillanatról a másikra nem találkozhat. Visszamenne ő, de hát ugye a városi tanácsnak van egy olyan döntése, hogy Pál nem mehet be többé a városba. És elmondja, hogy mennyire vágyódik utánuk. És ezt is megtaláljuk a Tesszalonikai első levél, második fejezet, 17. versétől. Mi pedig, atyám fiai, amint elszakasztattánk tőletek egy kevés ideig, arcra, szívre nem nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szemben láthassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok. Kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája, avagy nem azok lesznek itt a ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekkor? Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. A részletekről nem ír Pál, de annyit megír, hogy szerettünk volna elmenni, és milyen szépen azt mondja, hogy szeretnénk arcra látni bennetek, de csak szívre nézve tudtunk látni benneteket. Annyira szépen, annyira finoman fogalmaz Pál apostol, hogy az ember szinte elcsodálkozik. Timóteust küldi rendszeresen Pál apostol maga helyett. Pál még itt azért el kell mondjuk, hogy fiatal. Valószínű, hogy az alapbetegsége megvan, de még nem panaszkodik. Majd a korintusi levélben egy 6-7 évvel később már erősen fog jelentkezni. Itt a betegsége noha megvan, de mégsem az akadályozza meg, hanem egyéb körülmények. Ilyenkor mindig Timóteust küldi. Timóteus lényegében egy zsidó származású, olyan valaki volt, akinek a munkáján, akinek a megtérésén Pál apostol sokat munkálkodott. Ezért úgy tekint rá, mint gyermekére. Nem fizikai gyermekére, hanem lelki gyermekére. Akire rábízhatja anyáját. Aki el tudja vinni az üzenetet. Aki hamisítatlanul fogja továbbadni az evangéliumot. Akinek oda lehet adni az írást, fel fogja olvasni. Aki el fogja mondani töretlenül azt, amit lát és tapasztal. Nagyon várja a híreket, és Pál apostol a megírt levelet Timóteussal küldi el. Mire hívja fel a Tesszalonika belieknek a figyelmét? Egyetlen egy szóval tudnám összefoglalni. A kereszthordozásra. A naponkénti kereszthordozásra. És ha valamiben erősít bennünket ez a levél, akkor ebben. Lehet, hogy a körülményeink változtak, de két dolog nem. A kereszt nem lett kisebb, pontosan ugyanakkora, mint a Tesszalonika-beli időszakban volt, és az óemberünk nem nagyon szereti, sőt az új emberünk sem nagyon szereti a keresztet hordozni. De a Krisztushoz való tartozásunk egyik alapfeltétele a kereszthordozás. Nem lehet levágni belőle, nem lehet kicserélni, mindegyikünknek megvan a saját maga keresztje. Természetesen itt spirituálisan, szimbolikusan értem, de úgy éljük meg ezt a kereszthordozást a mindennapokban, hogy közben követjük a názáreti Jézust. És egy másik fontos szempontot is kiemel a harmadik fejezetben, és nem más, mint a szeretet fontosságát. Mert vannak emberek, akik a keresztet szeretet nélkül hordozzák. Így egyéni teljesítményük lemérhető. Egyéni teherbíró képességük előtt meghajlik az ember. De ha a szeretet nincs ott a kereszthordozásunkban, csak mindig a kötelesség, de nincs szeretet, akkor távol vagyunk még Krisztustól. Az ezt követő szakaszban, a negyedik szakaszban pedig a megszentelődés fontosságát emeli ki. Azt mondja, mert ez az Isten akarata a ti szenté tételetek, hogy magatokat mindenféle paráznasságtól megtartóztassátok. Szenté létel. A szentség egy külön kategória a páli szótárban, a páli gondolkodásban, az ige hirdetésben. Pál nem csupán Krisztust akarja elfogadtatni az emberekkel, hanem a krisztusi normákat is. Néha Krisztust egyszerűbb elfogadjuk, mint a vele kapcsolatos normákat, a kereszthordozást, a szeretetet és a szentélétel. A szentség kifejezése Pál teológiában, gondolkodásában nem valami erkölcsi magaslat, hanem egyszerűen az Isten oldalára való állás, az elválasztás, az Isten felére való elválasztás. És ha valaki az Isten oldalára áll, akkor az már szent lesz. És ha valaki elkülönül, el lesz különítve, akkor abban már az erkölcsi érték is meg fog jelenni. Ma már csak a tökéletességet értjük idézőjelben, hála a középkori keresztény gondolkodásnak, de mindaz, aki keresztény, az a páli terminus technicus szerint a szent. És ennek a szentségnek nem valami végítéletben megjelenő fajsúlya van, hanem a mindennapi élet döntéseit fogja az életünkben megalapozni. Kitér a férfi és a nő erkölcsi kapcsolatára. És ez nagyon fontos, hogy a helyi gyülekezet olyan erkölcsi nívóra kell, hogy felnőjön, amely magasabb, mint az a társadalom, amelyben ez a helyi gyülekezet él. Felhívja a kereskedők figyelmét, hogy legyenek becsületesek, legyenek tisztességesek. A hamis mérlegek, a becsapások, a tisztességtelen egyoldalú üzletek, azok űzessenek ki a kereszténységből. Felhívja arra a keresztények figyelmét, hogy becsületes sáfárok legyenek, és senkit ne károsítsanak meg. A keresztények csendes és visszahúzódó, tisztességes életet kell, hogy éljenek. Tulajdon kezükkel dolgozzanak. Pál azt mondja, példát mutattam, példát adtam néktek, hogy én is a kezemmel dolgozok. És ne legyen a gyülekezetben egyetlen olyan ember sem, aki élősködik a többieken, akik valamilyen módon segélyt akarnak kicsikarni, és ezt a segélyt éveken át fenn akarják tartani. Ha valaki olyan élethelyzetbe kerül, hogy segély kell, akkor adjuk meg a segélyt egyszer-kétszer, de abban fejezzük ki a szeretetünket, hogy adunk neki munkát, hogy munkalehetőséget biztosítunk. És a keresztények közül mindenkinek dolgoznia kell. A mindennapi életben a keresztények a pogányoknak is adják meg a tiszteletet. Mert tiszteletet adó keresztény tiszteletet kapó emberré fog tudni válni. És sokan elkezdtek aggódni a keresztények közül, azon családtagjaik iránt, akik elaludtak korábban és meghaltak. Hogy ők valamilyen módon nem fognak részesülni a feltámadásból, nem fognak részesülni majd Krisztus szeretetéből. És ezeknek elmondja Pál apostol a 4. fejezet, és ott a 13. versétől, a következőt, ez a nagyon híressé vált szakasz. Nem akarom továbbá, atyám fél, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elhunytak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert azt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. 3-4 évtizeddel ezelőtt a jezsuiták a római pápához és a szentszékhez egy kérdést adtak be a felolvasott ige szakaszunkkal kapcsolatosan. Pál azt mondja, hogy mi, akik élünk, elragadtatunk. Pál itt tévedett? Tehát a Bibliában is van tévedés. Pál személyes tévedése itt nyomon fogható? Erre egy külön bizottságot, egy hittani kongreciót, egy bizottságot hoztak létre. A mostani 16. Benedek is ennek a bizottságnak a tagja volt és a vezetője volt, és a következőt hozták ki. Pál nem tévedett, de még Pál élt, és abban a hiszemben volt, és abban a meggyőződésben, hogy ő saját életében még meglátja Jézus közeli visszajövetelét. Ezt hitte, ebben reménykedett. És ezt tükrözik vissza a szavai, hiszen Pál nem Jézus második feltámadásáról tekint vissza, hanem a jelen pillanatából. A nagy kérdés az, hogy mi van, akik meghaltak. És Pál önmagát hozza példában, hogy mi, akik élünk. Semmilyen előnyt nem fogunk a meghaltakhoz képest kapni az Istentől. Akár meghalt valaki, akár élve látja meg, mind az egyforma megítélésben lesz része. Senki nem jut semmilyen helyzeti előnyhöz, sem a halott, sem az élő. Erről szól ez a bibliai szakasz. És azt hiszem, hogy ez a válasz tökéletes, ez számunkra, protestánsok számára is abszolút mértékben elfogadható. Menjünk tovább, és nézzük a következő gondolatot. Az Úr napjáról is szó van. Az Úr napja váratlanul fog eljönni. És ebben a váratlanságban úgy mondja, hogy mint a tolvaj úgy fog eljönni. Ez az 5. fejezet első 11 verse. Az időkről, időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükséges, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úr napja úgy jő el, mint a tolvaj az éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyámféi, nem vagytok a sötétségben, hogy ez a nap tolvaj módra lepne meg benneteket. És már a 11. verset olvassuk. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, miképpen cselekszitek is. Figyelitek, figyeljük meg, hogy mit mond mindig Pál apostol? Azt mondja, hogy vigasztaljátok egymást. És én azt hiszem, a mai kereszténységnek az egyik gyengéje, hogy mi nem tudjuk vigasztalni. Mennek az információk, de ezek inkább negatívak. Ezek inkább szomorítanak, ezek inkább elcsüggesztenek, ezek inkább leblokkolnak bennünket. És Pál apostol arra tanít meg bennünket a Tesszalonikai levélben, hogy az élet azon oldalára figyeljünk, a Biblia azon tanítását ragadjuk meg, amiből a pozitív gondolkodás, a vigasztalást tudjuk továbbítani. Mert vigasztalni csak azt tud, aki kapcsolatban van a feltámadt Krisztussal. Elcsüggeszteni pedig bárki tud. Nem kell hozzá sem képzettség, sem végzettség, sem szentírási ismeret. Nagyon hamar el tudjuk csüggeszteni egymást. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat. mert a vigasztalás az nem más, mint építkezés. Egy másik helyen azt mondja, legyetek a világosság fiai, mert Krisztus a fény, ő a világosság. Az éberség a világosságban való részvételt jelenti. Legyetek éberek, mert az Úr napja úgy jő el, mint az éjjeli tolvaj. Éberség, világosság, vigyázás, vigasztalás, építkezés. Pál ezekkel az intésekkel próbálja fenntartani a Tesszalonika belieknek a figyelmét. Nem saját korának negatív híreit írja meg. Tudna hírni éhségekről, háborúkról, szörnyűségekről. Pontosan olyanról, mint amikor reggel 7-kor bekapcsoljuk a híreket és halljuk. De Pál azt mondja, mi keresztények legyünk többek. Nálunk a legfontosabb dolog a másik ember építése. Legyünk éberek, figyelmesek, mert az Úr egészen közel van. Váratlanul fog meglepni bennünket is. Az emberi gyengeségek jelen vannak a gyülekezetben, és azt mondja, ezeket a gyengeségeket a gyülekezetnek el kell távolítani a magából. Ha valaki olyan gyenge, akkor az távozzon el a gyülekezetből, vagy ha olyan gyenge, térjen meg és változzon meg. A Szentlélekre is végül felhívja az 5. fejezetben a figyelmet, és azt mondja, hogy jó, ha odafigyelünk a Szentlélekre, mert ami helytelen, azt el kell vetni. Nem azt mondja, hogy tegyük le, el kell vetni, el kell dobni. Miért? Mert ami rossz, az úgy ragad hozzánk. Az olyan, mint a mágnes, úgy nem akar elmenni. Letesszük, és azt vesszük észre, hogy megint itt van az életünkben. És az utolsó szavakat pedig valószínűleg, hogy Pál apostol saját kezével írja le. Az 5. fejezet 25. versétől így hangzik. Atyám fiai, imádkozzatok érettünk. Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókkal. Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. Amen. Még úgy várnánk valamit, de úgy meghúzza, úgy elvágja, lezárja váratlanul. Persze tudja, hogy valószínűleg, hogy ő majd fog írni egy másik levelet, az pedig a következő tesszalonikai levél lesz. Egy biztos, a levél üzenete ma is aktuális. Az, aki nehézségben van, kétségben van, az olvassa végig a tesszalonikai levelet. Nagyon sok örömet, vigasztalást és a saját helyzetére való bölcs eligazítást fog találni a levélben. Köszönöm a figyelmet és az érdeklődést.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Pál, Szilvánusz és Timóteusz, a tesszalonikaiak egyházának, amely az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban áll fenn. Kegyelem nektek és békesség! Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Állandóan gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre, és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Mi tudjuk, Istentől szeretett testvéreim, hogy választottak vagytok, hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mély meggyőződéssel együtt. Ti épp úgy tudjátok, mint mi, hogy érdeketekben hogyan viselkedtünk körötökben. S ti az Úr és a mi követőink lettetek. A tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok, s így Makedóniában és Ahaiában minden hívőnek példaképévé lettetek. Tőletek kiindulva terjedt el az Úr igéje, és nem csupán Makedóniában és Ahaiában. Istenbe vetett hitetek mindenütt ismeretes lett, ezért nem is kell róla beszélnünk. Az emberek maguktól beszélnek róla, hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből az ő fiát, Jézust, akit a halálból föltámasztott, és aki megment bennünket az eljövendő haragtól.
2: Mai szakasz, Tesszalonikai első levél, első rész. A kapcsolatok kényes dolgok. Nagyszerűek lehetnek egyik napon, és viharosak a másikon. Pál apostol kapcsolata a tesszalonikaiakkal mély volt érzelmileg, de rövid a közvetlen érintkezés szempontjából. Pál első látogatása a Tesszalonikában csak néhány hétig tartott, de ennek ellenére különös mély érzéseket generált benne ez a rövid érintkezés is. Pál nem tudta elviselni a tőlük való elszakítottságot, ezért írt nekik egy levelet, amelyben arról biztosította őket, hogy gondolatai és imái középpontjában maradtak. Pál az imádságot használta arra, hogy földi kapcsolatait rendezze Isten jelenlétében. Ennek a mélysége az első fejezetben válik nyilvánvalóvá. Imájának összefoglalása a második, negyedik, ötödik versben egyetlen mondat a görögben. A főmondani való ebben az, hogy hálát adunk. A fő oka a hálaadásnak a tesszalonikai gyülekezet lelki gyarapodása és gyakorlata. Az Úrnak öröme a ti erősségetek, ahogyan a Nehémiás 8:10-ben is áll. Ezt az örömet a hálaadás okozza. A 6-tól 10-ig terjedő versek folytatják az okok felsorolását, hogy az apostol miért hálás a tesszalonikai híveknek. A gyülekezet tükrözte Jézus természetét, és követte az apostolok példáját, úgyhogy példájává lettek az új hívőknek mindenfelé. Az apostolok és Jézus is igazságtalanul szenvedtek, mégis örömük volt a szenvedések közepette is. A tény, hogy a tesszalonikaiak is ezt élték meg, lelki növekedésük további bizonyítékot képezett az apostol számára. Pál aggódott lelki állapotukért, mielőtt hírt kaphatott volna felőlük. Amikor tudomást szerzett hűségükről, köszönet és hálainek tört föl belőle Isten iránt.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Június, Szent Iván hónapja. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője, Juno, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidéken emlegették nyár előhavaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben

0: keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és világi ünnep. Az úrnapja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bőtermést ígér. 8-án van Medárd, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog. Vagy ellenkezőleg, ugyanannyi ideig tartó szárazság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja. Ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt. Ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. A Nemzeti Összetartozás napja. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 105. évfordulójára emlékező Nemzeti Emléknap június 4-én Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az országgyűlés. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja. 1982-ben az ENSZ közgyűlése rendkívüli ülést hívott össze az izraeli agresszió miatt, amelynek ártatlan palesztin és libanoni gyermekáldozatai voltak. Ennek emlékére az erőszak ártatlan gyermekek áldozatainak világnapján azokra a magánszemélyekre és szervezeteikre irányul a figyelem, akik a gyermekek elleni erőszak megelőzéséért és jogaiért küzdenek mindennapi munkájuk során, legyen az fizikai, mentális vagy érzelmi agresszió. Egyre riasztóbb statisztikai adatokról tudunk a gyermekek elleni erőszak változatait és előfordulásait illetően. Az áldozatok védelméhez folyamatos nemzetközi tárgyalások megkezdésére és összehangolt akciókra van szükség. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Két pólus. A fájdalom úgy nemesíti a lelket, mint tűz a vasat. Kiolvaszt belőle minden salakot. A fájdalom éppen úgy Isten adománya, mint az öröm. Hálával kell fogadni mind a kettőt. Fájdalom nélkül nem is tudnánk az életnek örülni. Minden öröm, minden nagy és nemes érzés a fájdalom méhében született. A fájdalmat nem csak tűrni kell,

0: sárból mentetten.
1: Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól, és igazságot cselekszik. 15. Zsoltár, 1. és 2. vers.

Ugye milyen gyönyörű? Szólalt meg az édesapa, miközben a Simon család a holdfényben megvilágított domboldali villát bámulta. Mondtam, hogy csodálatos lesz. A főkapun hajtottak be a rozsdás, lila autóval, feldöntöttek egy lakályt, majd leparkoltak. Az autóból az édesapa, az édesanya és 14 apróság szállt ki. Az ápolatlan társaság végig sétált a járdát övező több száz mécses között, majd belépett a bálterembe, ahol hosszú ruhás hölgyek és frakkos úriemberek társalogtak. Teletömték magukat finomabbnál finomabb falatokkal, utána pedig birtokba vették a televízióval szembeni hatalmas kanapét. Valóságos küzdelem dúlt a távirányítóért, amit végül sikerült a földre ejteniük. A távirányító darabokra tört, így a készüléket az ott lévő csatornáról nem lehetett elkapcsolni. Remek! Sóhajtott fel az apa, majd levetette a cipőjét, és a lábát az üvegből készült kávézó asztalra rakta.

Mit vár el tőled Isten, ha szeretnél közel kerülni hozzá? Válassz egy kategóriát a bálban megjelentek közül. Keresztény emberként te mondjuk a lakály vagy, akit elütött az autó, vagy az összejövetelen résztvevő ápolt külsejű személyek egyike, esetleg a Simon család valamelyik tagja. A helyes válasz az utolsó. Mielőtt megismerjük Istent, mindannyian szennyesek és ápolatlanok vagyunk. Megismerni Istent olyan, mint amikor rongyos ruhában jelensz meg az összejövetelen, amivel kiváltod mások megvetését. A bűnök miatt egyikünk sem elég jó ahhoz, hogy egymaga közeledjen Istenhez, hogy az ő szent hegyén lakozzon. Isten azonban már akkor szeretett bennünket, amikor bűn szennyezte be az életünket. Ő tesz minket méltóvá, hogy megjelenhessünk az ő fedhetetlen jelenlétében, Krisztus halála által pedig megbékéltet önmagával, kitárja a menny kapuit, hogy bebocsátást nyerjünk.

0: Isten és azok, akik jelen vannak az ő menyegzőjén, szeretettel köszöntik azokat, akik látszatra nem odavalók. A mi részünkről pedig helytelen dolog szennyesnek maradni, visszaélni Isten jóságával. Többé nem állíthatjuk, hogy nincs tudomásunk a bűn szennyes voltáról. Aki a hegyen lakozik, úgy kell, hogy viselkedjen, mint a hegyen álló ház birtokosa. Így tanuljuk meg, hogy többé ne üssünk el az autóval embereket, és ne bántsuk a házigazdát. Ha továbbra is tiszteletlenül, faragatlanul viselkedünk, nem maradhatunk az isteni összejövetelen.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban, melyet az Evangéliumi Kiadó hasonló című könyvét felhasználva készítünk, ma a ragaszkodás kérdéséről beszélünk. Révihoz küldőkot hallhatjuk.
1: A ragaszkodásról azt mondják, hogy ebben ver a házasság szíve. Szerető gondoskodásában Isten az embert páros életre teremtette, egy hideg, veszéllyel teli világban, ahogyan ezt a Prédikátor könyve fölülmúlhatatlan módon fejezi ki. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásoknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedülállóknak, mert ha elesnek, nem emeli fel őket senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. A megosztott öröm is kettős öröm. A megosztott jutalom is kettős jutalom. Sok mindent könnyebb ketten hordozni, mint egyedül. És ha az egyik elesik, a másik nem hagyja ott feküdni, hanem újra és újra felsegíti őt. A Biblia gyakorlatias módon tanítja, hogy elesünk, hogy legyőzhetőek vagyunk. De azt is tudja, hogy ketten, akik megtanultak egymás előtt őszintének lenni, ellen tudnak állni, hogy egy háromszorosan sodort fonál nem szakítható el. Értjük a rejtett utalást arra a láthatatlan harmadikra, akire minden házasságnak szüksége van. Jézus Krisztus átszegezett kezei és igéjének páratlansága képes arra, hogy semlegesítse az érzelmileg feszült légkört. Ahol egy házasságban megtalálhatjuk az Úr Jézust, és az ő keresztje alatt a megbocsátást, a 70x7-szeres megbocsátási készséget is, ott a házasság elszakíthatatlan lesz, mint a hármas fonál. A bocsánatkérés és a megbocsátani tudás frissen tartja a szeretetet és megóvja a kihűléstől. Elmondhatjuk, hogy szeretet nélkül nincsen ragaszkodás. A ragaszkodást a valódi szeretet teszi teljessé. Nem valamilyen futó szimpátia, nem egy fellobbanó, majd gyorsan összeomló érzelem, hanem a szeretet, amely Isten örök elrendelésében horgonyoz, amely az isteni, örök szeretethez kapcsolódik. A szeretetről azt mondja a Biblia, hogy erős, mint a halál. Szenvedélye legyőzhetetlen, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Úgy, hogy a csalódás sok vize sem tudja kioltani, és ellenállhatatlan folyamok sem tudják elsodorni. Az egymást szeretőknek meg kell tanulniuk meggyújtani és megőrizni az Úrnak lángjait. Luther azt mondta, aki tüzet akar, annak el kell szenvednie a füstöt is. A ragaszkodást meg kell tanulni. Az isteni láng hordozásáért imádkozni kell. Ez nem megy füst nélkül, amely a szemünkbe mar és könnyekre fakaszt. Ez senkinek se vegye el a bátorságát, hiszen a szeretetet tanulni kell, a szeretetet akarni kell. Minden házasságnak végig kell mennie egy hosszabb, rövidebb füstölő szakaszon. Minél jobban elő van készítve az anyag, amit magunkkal hozunk, minél jobban kiszáradt az Úr szerető napsütésében és melegítő lángján, annál gyorsabban lángra lobban a tűz. A ragaszkodás tehát tanulási folyamat. Újra meg újra el kell mondanod magadnak, egy nőt vettél feleségül, és a nőnek joga van, hogy más legyen, mint te. Másrészt a nőnek is tisztáznia kell magában, egy férfihoz ment feleségül, és a férfinak joga van ahhoz, hogy férfi legyen. Tiszteljétek egymást különbözőségetekben, becsüljétek egymást és egészítsétek ki egymást. Ne zsarnokoskodjatok egymás fölött azzal, hogy olyannak akarjátok a másikat, mint amelyenek ti vagytok. Ez eltér Isten teremtési rendjétől. A Biblia azt mondja nekünk, hogy fogadjátok el egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket. Vajon hogyan fogadott el bennünket Jézus Krisztus? feltételek nélkül. Ez a nagy dolog az Úr Jézusban. Elfogadás, biztatás és bizalom, ezek mozgósítják a megváltozáshoz és a javuláshoz szükséges erőt. Ha azt akarjuk, hogy a másik megváltozzék, akkor először is el kell fogadnunk őt. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy nekünk kell megváltoznunk, meg kell változtatnunk a másikkal szembeni magatartásunkat. Azt kell gondolnunk, hogy igen, te hozzám tartozol, és én hozzád tartozom, teljesen, egészen, örökre. Elfogadásról van szó, és nem kritizálásról. Ami a társunkban nekünk visszásnak tűnik, az nem mind rossz szokás, igen gyakran csak más szokás. Aki ezt megértette, az elhatol a ragaszkodás titkához. A Teremtő ugyanis a nő kezébe adta a kulcsot, hogy a férfit férfivá tegye, ahogyan másrészt a férfinak kell a nőt nővé tennie. Ez csak a kortalan igen, a feltétel nélküli elfogadás és a szívből jövő hűségfogadalom alapján történhet meg. Semmi sem választhat el bennünket, semmi, mert te az én számomra vagy, Isten pedig a kettőnk számára, ezért semmi sem lehet ellenünk, semmi sem választhat el egymástól. A Római Levél 8. rész 31-től a 39. tartó verseiben az elfogadottak öröméneke található. Ez lehet egymás kölcsönös elfogadásának az alaphangja is. Mivel Isten számunkra van, ezért vagyok én is a te számodra. Mivel Isten nem kímélte a fiát, én sem akarom kímélni magam. Mivel Isten nekem ajándékozott, én is oda ajándékozhatom magam. Mivel Isten megigazít, nem akarok többé vádaskodni. Mivel Krisztus helyettesít engem, nem akarok ítélkezni, semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől és egymástól. Mindenem felül kerekedhetünk, mert szeretettek vagyunk. Él bennünk az a bizonyosság, hogy fölöttünk a halál és az élet fölött Isten szeretete áll. Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Láthatjuk, hogy a ragaszkodás ilyen. Semmi sem választhat el minket.
0: Nagyon sok hasznos dolgot hallhattunk a ragaszkodásról, mint a házasság alaptulajdonságáról, vagy ahogy a legelső mondatban hallhattuk, a ragaszkodásban ver a házasság szíve. Enélkül a hozzáállás nélkül valóban elképzelhetetlen, hogy férj és feleség kitartson egymás mellett az élet megpróbáltatásai között. Ám ahogy a kérdésen gondolkodtam, egészen hétköznapi dolgok eszembe jutottak. Például az, amikor az ember megpróbál összeragasztani két vagy több dolgot. Ha nem illeszkednek össze a darabok, mondjuk egy eltört valaminél, akkor hiába kenjük a legjobb ragasztóval is az össze nem illő részeket, nem koronázza siker erőfeszítésünket. Egyébként a rossz nyelvek szerint mi nők profik vagyunk a ragasztóval, majd megjavítjuk barkácsolásban. Komolyra fordítva a szót, valóban nem működik a ragasztás és a ragaszkodás kérdése sem össze nem illő dolgok vagy emberek között. És mivel a házasság egy életre szóló teljes életközösséget jelent, azaz testi, lelki és szellemi összekapcsolódást, fontos, hogy mindegyik téren meglegyen a harmónia. Manapság a testi kapcsolatot túlhangsúlyozzuk, s beszélnek úgy a szexualitásról, mint ami megléte tartósan összetartja a párokat. Jól működik köztünk a kémia, hallhatjuk a soros álompártól, s aztán valahogy ez a csoda harmónia néhány hónap alatt elpárolog és semmivé lesz. Isten valóban egy nagyon mély és intim kapocsnak adta a szexualitást férj és feleség között, de ha csak ez van, akkor ez meglehetősen labirins lábon álló építmény. Elmúlhat a vonzalom, jöhet más, talán vonzóbb, izgalmasabb, vagy egyszerűen csak újszerűbb valaki, s már is bomlott a szövetség, mert se a darabok nem voltak összeilleszkedőek, se a ragasztás nem volt tartós. Másképpet használva, ha a három lábú kiszéknek csak az egyik lába van meg, az bizony előbb-utóbb felborul. Újra Ildikót hallhatjuk.
1: Az igazi társhoz az is hozzátartozik, hogy mindketten egy szellemben, egy hitben legyenek. A házasság ugyanis nem csak testi és lelki kapcsolat, hanem elsősorban szellemi. Ha egy hiten vagyunk, az biztosítja a házasság alapját. Az azt jelenti, hogy hajlékunkat Isten tetszésének kősziklájában, és nem az emberi szimpátia futóhomokján építjük. Ezért mondja ki a Biblia világosan, ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában. Ne engedjétek magatokat a házasságban hitetlenekkel egy igába fogni. Mi köze a világosságnak a sötétséghez? Milyen közösség van hívő és hitetlen között? Pál apostol ezt is aláhúzza a korintusiakhoz írott első levél 7. rész 39. versében. Házasodni? Igen, de csak az Úrban. Csak aki alárendeli magát Isten eme rendjének, az várhat el rendezettséget a házasságtól, azt tudhatja, hogy Isten akarata kötötte egybe azt.
0: Sajnos ez a kérdése annyira magától értetődő, mint aminek először látszik. Elmagyarázom, mit értek ez alatt. Fóman Péter testvérrel beszélgettem mikrofonnal a kézben nem sokkal halála előtt. Ő volt az egyik alapítója az evangéliumi kiadónak, és igazán áldott eszköze a mindenható Istennek. Ő mesélte, visszaemlékezve fiatal korára, s azon belül is a párválasztás kérdésére, hogy ő bizony először úgy járt, hogy egy olyan leányzót jegyzett el, aki bár kereszténynek vallotta magát, de a valóságban csak a neve volt keresztény. De ahogy jobban megismerte, az élete ezt nem igazolta. Érdekes képet használt a kérdés szemléltetéséhez Péter bácsi. Tudod, mondta, épp úgy volt ez a leányzó a kereszténységgel, mint az a Szabó, akinek csak a neve Szabó. De a valóságban még egy gombot se tud felvarni, nemhogy egy ruhát elkészíteni. Sajnos vizsgálva gyülekezeteinket, sok ilyen névleg keresztényt találhatunk, és bizony sok fiatal beleesett már abba a csapdába, hogy bár azt gondolta, hogy hívő társal köti össze az életét, de a valóságban tulajdonképpen felemás igába ment bele. Sőt, talán még rosszabb a helyzet ebben az esetben, mert aki csak színleli a hitet, azaz álkeresztény, és ezt az életet megszokta, sokkal nehezebben jut megtérésre, mint az, aki bár eredetileg messze volt Istentől, de engedte, hogy akár a társán keresztül is megszólítsa őt az Úr. És van még egy tény, miszerint az élet nem statikus. Ha ma jól vagyok a hit kérdésében, és az Úrral járok, az még nem biztosíték arra, hogy az életem végéig így marad. Ugyanis naponkénti döntések sorozata határozza meg a hívő életemet, s a házasságomat is. Pál apostol egyik imádságának részletét idézem, melyet az efézusi testvéreknek mondott. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, kezdő az apostol imáját, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Hatalmasan megerősödő belső emberért esedezik Pál a testvérekre gondolva, és ez a házasság kérdésében is elengedhetetlen alapfeltétel lenne. Mert lehet, hogy valaki vagy valakik jól indulnak, s a külső körülményekben még gyarapodás is figyelhető meg, akár az anyagiakat, akár a karriert vizsgáljuk, de ha ezzel párhuzamosan a belső ember nem fejlődik, azaz az Istentől kapott új élet nem növekszik egyik vagy mindkét félnél, akkor bizony gond lesz az illesztésnél, s a ragaszkodás is hézagos lesz, vagy egyenesen eltűnik. Kár lenne így járni. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Lélekhangolunkban Váróczi Aranka lesz a vendégünk. Ő az Isten által a szívébe ültetett álmokat követi, amelyek erdélyi gyermekkora templomától egészen máig meghatározóak számára. A közeljövőben végzi el 3 gyermekes édesanyaként az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomásoknak indított lelkészképzését. Hite erősödéséről, keresztjén önismeretről is szól majd beszélgetésünk. Tartsanak ma is velünk! Mi az első emléked arról, hogy Isten szól hozzád, vagy Istenről olyat megtudsz, ami téged megérint?
2: A legelső emlékem nem is az, hogy Isten szól hozzám, hanem az, hogy Isten átölel, megérint.
3: Megéreztem magam. Visszanéztem, és azt látom, hogy annyi mindent csináltam, annyi mindent akartam elérni, annyi mindent el is értem. Csodálatos életem van, boldog házasságom, 3 gyermekünk. Mégis most ebben az ürességben mi az, ami érték? És ami érték, az az Istennel való kapcsolatom volt. És ugyanúgy erőteljes volt az a hívás és az a látás, ami ott gyerekként. Így 30 évvel később. És hát akkor megijedtem nyilván a betegségtől és a fájdalomtól, és akkor kicsit közel jött az, hogy akár véget is érhet az élet, de én akkor azt mondtam, hogy nem érhet így véget az élet. Hogyha az Úr átsegít ezen a betegségen, ezen a nehézségen, akkor nem érhet úgy végig véget az életem, hogy én ezt viszem magammal a sírba, ezt a hívást és ezt a látást. És akkor annyira erős volt ez, hogy akkor meghoztam a döntést, hogy jelentkezek a teológiára, így 30 évvel később, és engedem, hogy megtörténjen az, amit az Isten akar.

0: Mit gondolsz, Isten legyőzi a félelmeinket minden esetben, vagy erősebbnek kell éreznünk Isten szeretetét, mint a félelmeinket? Vagy hogy történik az, hogy meggyőz Isten ilyen nehéz helyzetekben, ha mondjuk van ilyesmi valakinek, aki hallgat minket, hasonló félelme egy-egy lépéstől, amit meg kellene tennie?
1: Igazából félünk az ismeretlentől. Félünk attól, hogy mit fog hozni ez a helyzet. Az én életemben, a családi életemben, a környezetem életében, hogy mit fognak szólni az emberek, hogyha ezeken elkezdünk gondolkodni, akkor valóban megtorpanunk szerintem nagyon sokszor az én életemben, én ezt tapasztaltam. Hogyha nem ezzel a szemmel nézek a helyzetre, hanem azzal, hogy az Isten tervez valamit, és én nem tudom, hogy ő neki mi a terve, de hogy van egy erőteljes hívása, amivel annyira körülvesz, és annyira erőssé teszi, hogy abban nincsenek kérdések, ha nem a kérdéseken kezdünk el gondolkodni, és azokat firtatni, akkor ez győzelmet arat az elindulásban. De hát ugye az elindulás az a kezdet. Az az érdekes, én azt gondolom, hogy igen, az Isten itt is szabad akaratot ad. A lehetőséget adja meg, de a döntés ugyanúgy az enyém, ugyanúgy a miénk minden ilyen esetben, és ugye teljesen Istenre tudunk hagyatkozni, akkor kapunk bátorságot az elinduláshoz. Én azt gondolom, hogy az Istenben való bizalom és a teljes ráhagyatkozás, ez az, ami nagyon nehéz. Pont azért, mert emberként, és ezt látom nyilván a segítő szakmában is, hogy sokszor támogatunk másokat abban, hogy fejlődjenek. Tehát nagyon kell az, hogy mi is megerősödjünk az elinduláshoz, de sokszor látni akarjuk már a célt is. És ugye vannak a célkitűzések, ami jó, mert azt mondjuk, hogy tudnunk kell, hogy hova tartunk. Én ebben az esetben azt élem meg, hogy azt kellett kimondanom, hogy nem én akarom megtervezni, nem én akarom tudni, hanem hogy le tudom-e tenni ezt az Isten kezébe? Tudok-e olyan mértékben ráhagyatkozni, hogy nem tudom lényegében, hogy ő ezzel mit tervez, főleg így 30 évvel később, mindenki

0: kikérdezte, hogy jó, és akkor mi lesz, lelkész leszel? Elköltöztök? Hogy lesz? És az elején nagyon nehéz volt azt mondani, hogy nem tudom. De talán ezt kell megtanulnom ezzel a helyzettel, hogy ezt mondjam, hogy nem tudom, nem tűztem ki semmilyen célt, csak megyek azon az úton, ahova hívott az Isten, és hogy hittel helyezkedek bele abba, és még egyszer mondom, ezt tanulom folyamatosan, hogy elfogadjam, hogy az Isten tudja, hogy mi az ő terve, és hogy ezt meg fogja mutatni. Talán ez a legnehezebb. De hogyha ezt elkezdjük megtanulni gyakorlással, hogy akár kis dolgokban is átadom az irányítást az Istennek, akkor megtanuljuk azt, hogy a nagy dolgokban is ez működik.
1: A te hívő életedet meghatározza az, hogy miket éltél át Istennel, ezeket el tudjuk tenni későbbre is, vagy minden nap ezeket meg kell küzdenünk? Mert mondtad, hogy tanulási folyamat, de tényleg annyira vissza tud csúszni az ember a gödörnek, szinte az aljára.
0: Én is elgyengülök nagyon sokszor. Van, amikor nem érzem azt, hogy ez a jó út, de akkor mindig arra emlékeztetem magam, hogy nekem kell ezt érezni, nekem kell ezt tudni. De a visszatekintés mindig segít. Ha azt látom, hogy az Isten mit munkált az életemben, mennyi mindenen segített keresztül, naponta ad és küld olyan jeleket, amikből érezhetem a jelenlétét. Kapok egy üzenetet valakitől, egy bátorító igét. Ezeket gyűjtöm, és ezekre igyekszek figyelni, mert tudom, hogy ezek napról napra megerősítenek. Viszont azzal sincs baj, hogyha elgyengülünk. Nekem ez a csodálatos ebben, hogy Istennél nem egy szupermennek, vagy egy szupervumennek kell lenni, hanem ott lehetek gyenge, lehetek elesett, érezhetem magam alkalmatlannak, és hogy mindezt oda vihetem az Isten elé.
1: Tudod bátorítani a gyerekeidet azzal az úttal, amit látnak, hogy te jársz, vagy így szavakkal is? Ugye már kamaszodó gyerekeid vannak, illetve egy nagylányotok is.
0: Igen, ez egy érdekes dolog. Pont a nagylányunk, aki most áll érettségi előtt, és nehéz neki még az a kérdés, hogy hova tovább. Nehéz azt mondani, hogy hát döntsd el most, hogy mit szeretnél, és akkor majd egész életedben ez lesz, hiszen nem járnék úgy jó példával előttük, hiszen most is tanulok, és egy újabb úton járok. Inkább arra bátorítom, hogy tudja megélni az életét az Isten jelenlétében, és hogy figyeljen arra, hogy az Isten mit szán neki. Lássák meg, hogy mik az értékeik, hogy kezdjék inkább értékelni önmagukat, az Isten ajándékait, amit megjelenik az életében. Vagy sokaknál tapasztaltam, hogy van egy ilyen beégett dolog, amit én isteni jelnek és isteni hívásnak gondolok, mert Isten elültet vágyakat a szívünkbe. Hogy erre figyeljenek a fiatalok is, hogy vannak-e ilyen vágyak ott a szívükben, tudnak-e indulni azon az úton? Bátran lehet azt is mondani, hogy lehet, hogy kell idő arra, hogy valami megfogalmazódjon benne, de ez az idő segíti talán az Istennel való kapcsolatukat is, és ugyanúgy a mi életünkben is, hogyha van egy olyan szakasz, amikor éppen bizonytalanok vagyunk valamiben, akkor sokszor jót tesz a csend, hogy tényleg meghalljuk az Isten hangját és az ő útmutatását.
1: Mikor hallottad legutóbb ilyen határozottan Isten hangját, és hogy kell ezt elképzelni, hogy Isten szól ma?
0: Legutóbbi nagyon erőteljes megtapasztalásom az a betegségem kapcsán jött elő ugye pár éve a Covid-nál, hogy nagyon kértem az Istent, hogy gyógyítson meg. Az a helyzet, hogy ez nem történt meg. Nem gyógyultam meg egyik pillanatról a másikra, akkor történt valami nagyon csodálatos. A gyerekeim akkor otthon voltak, és sok ilyen kreatív dolgot szoktunk együtt csinálni, és előkerültek a festékek. És soha életemben nem festettem, gyerekkoromban talán az iskolában utoljára, de akkor valamilyen belső erőt és késztetést éreztem arra, hogy hát akkor fessünk valamit. És az a megtapasztalás volt, hogy amikor festettem, akkor nem éreztem fájdalmat, nem féltem attól, hogy ez a betegség meddig fog tartani, akkor egyszerűen elszállt minden. És én ebben az Isten jelenlétét láttam meg, és éreztem meg. Sokszor várunk valami konkrétumot, és nem veszük észre azt, hogy az Isten ad mindig valamit. Az én esetemben adott egy eszközt, amivel hozzásegített ahhoz, hogy ez a gyógyulási folyamat létrejöjjön. És azt tudom mondani, hogy jó, az is csodálatos, hogyha egyik napra a másikra egyszerűen csak eltűnik egy betegség, de sokkal nagyobb tanulás is ez, hogy megtapasztalhatjuk az Isten jelenlétét olyan eszközökben, amiket ad az életünkbe. És aztán egyre több festmény született, és az volt a legjobb, amikor elvihettem ezeket a festményeket egy templomba, és ott egy kiállításon megmutathattam, hogy hát ez az Isten alkotása, nem az enyém, mert nem tudok festeni, tényleg csak játszom a színekkel, absztraktokat festek, de hogy abban az Isten ott van, és hogy én ott egy találkozást élek meg az Istennel, és ezek a csodák. Tehát így beszél az Isten, így is közöl az Isten, csak hogy kell legyen erre fülünk, szemünk, hogy ezeket meglássuk, meghalljuk, vagy csak szívünk, hogy megnyissuk és megérezzük ezeket.
1: Milyen látásod van azzal kapcsolatban, hogy egy gyülekezetben hol a helyed, hogyha rád bíznák, és milyennek szeretnéd látni az álmaid gyülekezetét?
0: Ezt ugye nem látom még, és hiszem, hogy az Isten formálná ezt is. Ebbe helyezkedek bele, hogy ha az Isten ad egy ilyen ajándékot, akkor azt valóban ajándékként tudom fogadni, és az ajándékkal ugye az a dolgunk, hogy kibontsuk és örüljünk neki, és megköszönjük. És tudom, hogy az Isten megad minden erőt ahhoz, hogy akkor ott úgy formálódjon akár egy közösség, egy gyülekezet, ami Istennek tetsző. Úgyhogy igazából az álmaim gyülekezetét Isten formálja, és abban mi eszközök vagyunk. És számomra fontos, hogy ezt őszintén tegyük, hogy örömmel tegyük, és hogy így tudjunk akár az egyéni életünkben, a család életünkben is jelen lenni, és a gyülekezeti életben is. És lehet, hogy ez egy ilyen nagyon idealizált állapot, de ugye én hiszem, hogy ez valóság lehet. Egyszerűen tényleg azon múlik, hogy hogyan döntünk, hogy hogyan nézek másokra, hogyan viszonyulok egy helyzethez, de hát a legfontosabb az egység, meg az, hogy együtt tudjunk másukkal is ezen az úton járni, és az Istent szolgálni.
1: Interjúnkban hallhatták, hogy vendégünk Váróczi Aranka, teológiai végzettségű szociális munkás, majd keresztjén szemléletű coach, tanulmányok és munka után az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakát végezve Istentől kapott gyermekkori elhívásának mondott igent. Megnyitotta saját kreatív műhelyét is, amit szintén Isten ajándékaként fogadott, és az ő szolgálatába kíván állítani. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://misszio.luterán.hu rádió menüje alatt. Írhatnak az Evangélikus Rádió Misszió számára, e-mail címünk evmis@luterán.hu. Keressék a lélekhangolót a YouTube-on és a Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk, erőt!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Új metodista szuperintendens Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záróisten tiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Faráldi Zsolt országos elöljáró, Uwe Onnan német metodista lelkész és Kaled László leköszönő szuperintendens mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház e kiemelt ünnepségén a testvér egyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egység

0: napon a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagy könyvtára és múzeuma. Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveiket is lehet majd vásárolni, és a Kávin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Kórusok nyári éjszakája 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatóak, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokon is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a Rádió testi-lelki jólétünk rovatát hallgatják, engem Gornik Györgynek hívnak, meghívott vendégünk Hajdú Mónika, a Máltai Szeretetszolgálat egyik munkatársa. Jelenleg Pátyon vagyunk, ez is egy helyszíni felvétel, és hát szeretném megkérni kedves Mónikát, hogy magáról egy pár mondatot, ha mondaná a hallgatóknak.
1: Nagyon szívesen, akkor elsőként is üdvözlöm a hallgatókat, és előzetesen is mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok. Ide Pátyra sodort az élet, meg a Jóisten, és most jelenleg itt végzem a munkámat, egy idősek otthonában. Itt Pátyon a Máltai Szeretetszolgálat több szociális szolgáltatást végez. Közel 30 éve vagyunk itt a településen, és ez alatt a 30 év alatt sok-sok szociális ellátást építettünk ki, nem csak a településen, hanem a környékén, és ezek közül az egyik, talán a legnagyobb intézmény itt a telephelyünkön, az idősek otthona szolgáltatás. Ezt az idősek otthonát 70 férőhelyénkkel engedélyezték, és jelenleg is 70 férőhelyjel működünk. Én körülbelül 3 éve dolgozom itt, ezen a pátyi telephelyen, de azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz hithűen közel 30 éve dolgozom a szeretetszolgálatnál, tehát 18 éves korom, amikor Budapestre felkerültem, és megkezdtem egyetemi tanulmányaimat, én akkor önkéntesnek jelentkeztem az akkor működő civil szervezethez, a Máltai Szeretetszolgálathoz, és aztán egy-két év leforgása alatt munkatárssá váltam, és azóta, ha jól számolom, ez körülbelül a negyedik, ötödik intézmény, ahol dolgozom, de hogy az elmúlt 30 évemet egy az egyben a szeretetszolgálatnál töltöttem.
0: És ez a idős gondozó otthon miért pont Pátyra került? Mi ennek az oka, hogy Páty?
1: Hát mi annak az oka, hogy Csilla von Bőzeláger utcának nevezik ezt a helyet? Kozma Imre atya és Csilla von Bőzeláger bárónőnek volt az az álma. Amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakult, ez a tegnapi nap folyamán volt éppen 35 esztendeje, tehát 1989. február 4-én alakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez a német bárónő, aki magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát Csilla bárónő minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy ez a szervezet itt Magyarországon könnyebben el tudjon indulni, és legyen tőke, legyenek tartalékai, és egyáltalán ki tudjon épülni ez a civil szervezet. Kozma Imrével nagyon jó barátságra és ismerettségre tettek szert az Ugligeni plébánia udvarán, ahol német menekülteket fogadtak ugye a 80-as évek végén, és Csilla bárónő és Kozma Imre atya álma volt az, hogy legyen egy hely, ahol a generációkat össze lehet hozni, és legyen egy béke szigete, ahol az idős emberek időskorukra, békére, otthonra és nyugalomra lelnek.
0: Előbb említette Mónika, hogy a férőhely számok. Hogyan lehet ide bejutni? Mi a feltételrendszere annak, hogy valaki ide be tudjon jutni, és ellátásba tudjon részesülni?
1: Jelenleg, hát egyértelmű, hogy a törvényi megfelelőséget kell alkalmaznunk, ami ma Magyarországon úgy néz ki, hogy idősek otthonai ellátásra jelentkezhet, és fogadhatjuk a jelentkezését minden olyan magyar állampolgárnak, aki nem csak Pátyról, hanem az ország bármely területéről, aki legalább 80. életévét betöltötte. Ha betöltötte a 80. életévét, és ő saját akaratából úgy dönt, hogy szeretne idősek otthonai szolgáltatásban részesülni, akkor eljön vagy ő, vagy a család, vagy a hozzátartozó is nemes egyszerűséggel jelentkezik. Ha 80 év alatti viszont az egészségi állapota okán nem képes arra, hogy önmagát ellássa, vagy olyan betegségei vannak, vagy halmozott betegségekkel rendelkezik, vagy a lakhatás körülményei nem megfelelők, vagy olyan fogyatékossággal él, amely mind-mind hozzásegíti ahhoz, hogy 4 órán túli gondozási szükséglettel bírjon, tehát rászoruljon arra, hogy a nap 24 órában ápolók és gondozók vegyék őt körül, és a nap 24 órájában igénybe vegye ezt a szolgáltatást, akkor szintén lehet jelentkezni hozzánk. Tehát ez milyen, a két kritérium.
0: Milyen költségvonzata van ennek?
1: A költségvonzata az idősek otthonában minden intézmény, nem csak a miénk, hanem minden Magyarországon működő intézmény rendelkezik úgynevezett napi térítési díjjal, intézményi térítési díja. Ez jelenleg 7670 forint nálunk a napi térítési díj. És ugye tudjuk alkalmazni a szociális rászorultság elvét, tehát akinek nincsen vagyona, aki nem tudja megfizetni ezt a napi térítési díjat, annak a jövedelem 80%-áért tudjuk biztosítani ezt az ellátást.
0: Ez mit jelent pontosabban, hogy valaki rendelkezik nyugdíjjal, és annak a 80%-át befizeti valamilyen számlára, a megmaradt 20%-kal rendelkedik, és ezért ellátást kap?
1: Igen. Igen, igen.
0: Itt ahogy az előbb végigsétáltuk a intézményt, engem nagyon emlékeztet a középkori zárdáknak a világára, illetve a berendezkedésére, hogy egy kerengő, ahol szépen tudnak, egy átrium jellegű, ahol napos időben, illetve szeles időben, illetve esős időben is tudnak elmélkedve sétálni a bentlakók. Középen egy csodálatos szökőkút, illetve amikor sétálgattunk, akkor Mónika említette volt, hogy fantasztikus növényvilággal van telerakva ez a kert. Hát ezt, ahogy én értelmeztem, két részből áll ez az intézmény, van egy földszint és van egy emelet. Kik foglalnak helyet az emeleten, és ott milyen szobák vannak? Itt a földszinten megmutattak nekem egy szobát, Mónika megmutatott egy szobát pontosan, és akkor a föld, vagy az emelet és a földszinti között mi a különbség?
1: Az emelet és a földszint között az a különbség, hogy a földszinten egy ágyas egyéni lakrészek vannak, tehát egy olyan szolgáltatást tudunk itt biztosítani, hogy egyénileg egyedül éljen egy lakrészben, aki erre hivatotta, illetve ilyen ellátásban szeretne részesülni. Ez egy 26 négyzetméteres lakrész, saját fürdőszobával, vizes blokkal, egy pici konyharésszel, és egy olyan szobával, amit saját maga berendezhet a saját bútoraival. Tehát az otthonának egy pici szeletét behozhatja ebbe az intézménybe. Ezek az apartmanok vannak a földszinten. A tetőtérben pedig kétágyas elhelyezést tudunk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy két személy osztozik a szobán, és kettő ellátottnak van egy fürdőszobája, és azon is osztozniuk kell. Tehát ott nem egyéni ellátásban részesülnek, hanem ketten osztoznak egy-egy szobában. A tetőtérben élő ellátottjaink többségével demenciával élnek, és sokkal nagyobb az egészségügyi ápoló személyzetnek a fókusza, sokkal magasabb gondozási ápolási szükséglettel bírnak az ott élő ellátottjaink, és azt tudom mondani, hogy szinte-szinte önálló életvezetésre, önálló apartmanban a napi rutin megszervezésére ők már nem képesek, csak is kizárólag segítséggel tudják ezt megtenni.
0: Milyen személyi állományon dolgozik a intézmény? Tehát itt a, gondolok a szakácsokra, a takarító személyzetre, a portás, tehát hány fő, aki kiszolgáló személyzethez tartozik?
1: Hát a szakmai és a technikai munkatársak tekintetében 35 fő stábbal dolgozunk. Ebben a 35 főben tényleg a technikai kollégák, tehát a takarító, a tálaló konyhai munkatárs, a 24 órás portaszolgálati munkatársaink, és emellett a szakmai stáb, mint mentálhigiénés munkatársak, szociális munkatársak, ápoló és gondozó személyzet, orvosi ellátottság tekintetében egy pszichiáter és egy intézményi orvosunk dolgozik az épületben, illetve az ellátottjaink körében, tehát 35-ös tábot foglal magába. Ez viszont nem foglalja magába a főzőkonyhát. Van főzőkonyhánk, de az egy külön egység, itt a szeretett szolgálat épületeink belül, és ők biztosítják a mindennapi melegételt, és a mindennapi reggelit, az ebédet, és a vacsorát.
0: Látogatás. Milyen időközönként és hogyan lehet meglátogatni a bentlakókat, hozzátartozók?
1: Hát a látogatás az intézményben úgy néz ki, hogy a házi rend, minden közösségnek kell, hogy rendelkezzen egy házi rendel természetesen. Ezt egyfelől jogszabály írja elő minden bentlakásos intézményben, másfelől az élet és szükségességét látja ennek. Tehát a házi rendünk értelmében a látogatás 10 és este 6 óra között lehetséges az intézménybe, de ezen belül semmi nemű korlátot, illetve ezen kívül semmi nemű korlátot nem szabunk a látogatás során, és nincsenek napok, és nincsenek napszakok, amikor lezárunk vagy bezárunk, mert hogy akik itt élnek, azoknak az embereknek ez az intézmény az otthonuk. És hogy egy édesanya vagy egy édesapja fogadhassa akkor a gyermekét, amikor ő szeretné, illetve amikor ezek a kapcsolódási pontok vagy találkozások létrejöhetnek. A mai világban egészen változó munkabeosztásban dolgoznak az emberek, tehát nem az a 8-tól 4 óráig van a törzsidő, hanem 12 órában, hétvégén, hétköznap, és azt gondolom, hogy nekünk egy ilyen intézményben ahhoz kell igazodnunk, hogy ezek a találkozások létrejöhessenek, és független attól, hogy hétvége vagy hétköznap, semmi nemű egyéb korlátot nem tudunk, és nem is szeretnénk beépíteni a látogatások során.
0: Hát ez volt a látogatás kimenő. Itt bent lakók, azok eltávolhattak, kaptak eltávolást?
1: Igen. Ez egy nagyon aranyos kérdés, mert minden jelentkező, még mielőtt beköltözik az intézménybe, mindig megkérdezik, hogy el lehet-e vinni, el lehet-e innét menni. És én nagyon büszkén mondom mindig, hogy igen, el lehet innét menni, hiszen ez nem egy börtön. Ez egy otthon, amit el lehet hagyni. Akinek a kora egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága ezt lehetővé teszi, ők bármikor elmehetnek, 24 órás a portaszolgálatunk, tehát jelzi, hogy ő most elmegy egy sétára, és körülbelül fél óra múlva itt van, vagy megérkezik a lánya, és elviszi őt vásárolni, és körülbelül 2 órán belül visszaérkeznek. Ez teljesen lehetséges, és az is lehetséges, hogy valakit a családja elvisz, akár ünnepek alkalmával, egy karácsonyi szenteste, vagy egy húsvét ünnepe során. Azt gondolom, hogy teljesen jogos, hogy a családi asztal körül sokan szeretnének ott ülni, és hogy az idős hozzátartozót is szívesen látják a gyerekei. Tehát annyit szoktunk kérni, hogy előzetesen ezt jelentsék be, hogy kit vinnének el, hová vinnék el, ki vállalja a felelősséget, ki fogja őt visszahozni, mert hogy azért olyan idős embereknél, akik mozgáskorlátozottságuknál fogva nem képesek arra, hogy saját maguk kisétáljanak 150 métert, és felszálljanak a buszra, és elközlekedjenek, mindenképpen segítségre szorulnak a mobilizálás során. Azokat javarészt a család szokta elvinni. Előzetesen minden megbeszélhető, a családok is tudják ezt a lehetőséget, de tényleg azt kérjük, hogy valaki vállalja a felelősséget, hogy idézőjelbe téve épségbe, egészségbe visszahozza nekünk.
0: Páty területén belül kapcsolattartás, más szervezetekkel, óvatosan fogalmaz, hogy más szervezetet, itt Pátyon van egy református közösség, van egy katolikus közösség. Ezzel a két közösséggel van valamilyen együttműködésük, vagy valamilyen?
1: Igen, természetesen van. A tiszteletes úr, református tiszteletes úr minden hónapban jön, és Isten tiszteletet tart itt az intézménybe. Emellett a katolikus atya szintén két hetente rendszerességgel szentmisét tart itt a kápolnánkban. Ezen felül, ha szükség van egy-egy ellátott esetében egy utolsó kenet, vagy egy hirtelen jött gyónási igény felmerül, ami esetleg nincs betervezve így a két hetente lévő szentmise alkalmával, akkor a kapcsolat megvan, és egy telefonba telik a mai világba, és hál' Istennek ők ezt a szolgálatot jönnek és teljesítik.
0: Programok. Gondolom, hogy léteznek beltéri programok, és vannak-e külső programok. Itt nem arra gondoltam, hogy a hallgatóságot egy dumpy jumping túrára viszik el, vagy egy szabadeses, ejtőernyődéses összejövetelre. Vannak-e programok, és ezt ki szervezi?
1: Intézményünkben van kettő terápiás, úgynevezett foglalkoztató munkatársunk, akinek csak az a dolga, idézőjelbe téve mondom, természetesen a csak az a dolga, hogy az ellátottak jólétéről gondoskodjék, tehát programokat szervezenek igény szerint. Ezeknek egy része kültéri, ha az időjárás lehetővé teszi. Mi a mindennapi gyógytornát, a csoportos tornát, a felolvasást, minden olyan tevékenységet, amit a szabadba ki tudunk vinni, azt kivisszük javarészt a belső udvarunkba, ha még kijebb tudunk terjeszkedni, akkor a külső udvarunkba, hogy minél jobban és biztonságban tudjuk az ellátottakat, és minél több időt töltsenek el a friss levegőn. De hát természetesen ez az év 365 napjában nem tud megvalósulni, hogy minden napot kint töltsünk a szabadba, és itt az intézményen belül is vannak olyan közösségi helyiségeink, amelyek alkalmasok arra, hogy programokat szervezzünk az itt élő idős embereinknek. Ezek egy része kulturális program, agytorna, agyserkentő torna, bibliaóra, igazából az érdeklődésnek megfelelően próbálják szervezni a programokat, de nagyon jó keretet ad erre mindennemű egyházi ünnep, melyek köré tudunk olyan hitéleti tevékenységet és olyan programokat szervezni az időseinknek, amelyek egy-egy egyházi ünnep kapcsán előtte, utána felmerülnek. Most holnapi nap folyamán lesz itt a farsang, ami hát nem gondoljuk, hogy nagyon szorosan vett egyházi ünnep, de hogy mégiscsak köze van a hitünkhöz és a hitvilágunkhoz. Úgyhogy farsangi mulatságunk lesz, és a hitéleten túl minden olyan néphagyomány, amely a magyar emberek mindennapjainak a része. A mártonnapi mulatságok, a lucabúza ültetéstől kezdve minden olyan programot megpróbálunk ezek közé az események köré szervezni, amelyeknél van kapcsolódási pontunk. Tehát az idős emberek emlékeznek, ismerik ezeket a hagyományokat, ezeket a népszokásokat, a locsolkodástól kezdve, a pünkösdi mulatság, nem kell nagy hagyománya legyen, de hogy nyár jó idő van, egy jó lecsófúzó parti, egy jó lecsófúzó versenyt tudunk szervezni, és ezek köré még egy csomó olyan tevékenységet, amelyekkel aktív időskort tudunk elérni, és azt tudjuk megélni a mindennapokban az ellátottakkal, hogy volt értelme felkelni, és ma is valami hasznos dolgot tettem. Ha az például egy farsangi szemüvegnek a körberajzolása, vagy körbeszínezése, vagy kivágása, akkor az, ha csak kettőt tud megcsinálni, vagy csak egyet a nap folyamán, De azt mi nagyon megköszönjük, és nagyon megveregetjük az ő vállát, akkor ő aznap nem kell fel hiába. hanem úgy érzi, hogy ő aktív részese ennek a társaságnak, és ennek a kis közösségnek, és hogy ő mennyi mindent megtett azért, hogy ez a holnapi ünnepség még jobban teljen, és még több szép színes maszk készüljön el a holnapi napra. Tehát mindenkinek korához, egészségi állapotához, és tudásához, kézügyességéhez mérten kell ezeket a tevékenységeket megszerveznünk.
0: Ezek a gondolatok, amiket most mondott Mónika, nagyon emlékeztet engem Assisi Szent Ferenc, amikor a templomot kezdték el építeni. Úgy látszik, hogy ez a gondolat, ez generációról generációra száll.
1: Hát mondjuk ezt így, igen. Mióta világ a világ, azért azok a gondolatok, azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is helytállóak. Ugyanúgy működik az ember, az emberi lélek, az emberi elme. A körülmények egy kicsit változtak, de ember az ember.
0: Igen, hát ezzel elmélyülten lehetne polimerizálni egy darabig, de ez majd egy másik műsorba tegyük bele. Amikor jöttem befelé ide az intézménybe, jobb oldalt különálló épületeket láttam. Ezek az épületek szintén a önökhöz tartoznak?
1: Igen. Az egész telephely, nem szeretem a kifejezést, hogy telephely, de hát azért ez mégiscsak egy nagy terület, amely körbe van kerítve. Ez az egész telephely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működésében működik, és igazából Csilla bárónő és Kozma Imre atya álma volt, hogy az időseket, a fiatalokkal, a gyerekeket, az idősekkel egy modellprogramban és a való életben is össze kellene hozni. És az volt az álmuk, hogy legyen egy idős otthon a domb tetején, és az idős otthont ölelje körbe a fiatal generáció, és a családok vegyék körbe az időseiket. Hát azért nem a domb tetején vagyunk, de hogy a telephely legmagasabb pontja az idős otthon, és az idős otthontól térben egy kicsit lejjebb pár méterrel alattunk helyezkednek el ezek a családi házak. Ez 5 darab családi házat jelent, és tényleg térben körülépítették ezekkel a házakkal az idős otthont. És az ő álmuk az volt, hogy ezekbe a házakba nevelőszülő családokat fogadjon be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely családok állami gondozás alatt élő gyerekeket fogadnak örökbe, és nevelnek, és ez úgy nézett ki, hogy egy-egy ilyen családnak egy-egy családi házat adtunk, és ott fogadott be gyermekeket, tehát egy-egy családnál 7-8 gyerek élt és nevelkedett, és olyan gyerekek voltak ők, akiknek se édesapjuk, se édesanyjuk, se nagymamájuk, se nagypapájuk. És ez a modell úgy működött, hogy minden gyermeknek volt egy fogadott nagypapája és nagymamája az idős otthonban. És ezek az idős emberek pedig tudták szeretni nagyszülői szeretettel ezeket a kajlódó gyermekeket. És ez az 5 családi ház, ez 5 családot jelentett, és ugye az idősek voltak a fókuszban. Aztán a gazdasági válság következtében igazából a szeretetszolgálat fel kellett, hogy adja ezt az álmát, mert nem nagyon találtunk nevelőszülőket, akik ennyi gyermeket be tudnak fogadni, illetve akik voltak, nekik nem volt itt munkalehetőség a térségben, és hát el kellett tartani a családot. Úgyhogy sajnos ez a mai napokban már nem működik, ez az álom és ez a projekt. És jelenleg ezekben a házakban különböző szociális szolgáltatások működnek. 2 házban összesen 28 fiatal él, akik valamilyen fokú fogyatékossággal élnek, és úgynevezett lakóotthonszerű ellátásban élnek itt a nap 24 órájában. Innét elviekben védett munkahelyekre kijárnak dolgozni, és támogatják őket abban, hogy helytálljanak. Tehát kettő épületben 14-14 fiatal él még itt életvitelszerűen. Egy épületben egy kerámia műhely működik. Egy olyan kerámia műhely, amelyet Hagyó József atya hozott létre, és megváltozott munkaképességű, többségében fogyatékkal élő személyeket tudunk itt foglalkoztatni. Nem biztos, hogy pontos az adat, de körülbelül 20 munkatársunk van, akik minden nap eljönnek ide, és képességeikhez mérten valamit tesznek, és valamit dolgoznak, és gyönyörű kerámiák a produktumok, amelyek itt-ottam ott megtalálhatók az intézményünkben is, és büszkén valljuk, hogy ezeket ők készítették, ezeket a madárkákat, amik itt most lógnak, ezeket a gyönyörű tálakat, ami itt van előttünk az asztalon, ezeket mind-mind természetesen munkatársak segítségével, de ők készítik itt a mindennapok során. Van egy még egy épületünk, ahol térségbeli támogató szolgálatot működtet a Máltai Szeretetszolgálat, családsegítő szolgálatot működtet, gyermekjóléti szolgálatot működtet, egy nevelőszülői hálózatnak a központja van itt, egy házi gondozó szolgálatot működtetünk, és egy támogató szolgálatot, de ezt talán már mondtam, támogató szolgálat is működtetünk, tehát egyik épületben ezeknek a szolgáltatásoknak az irodái és a munkatársai dolgoznak. Úgyhogy ez az öt épület igazából gazdára lelt, és mind a mai napig szociális ellátásokat végzünk ezekben az épületekben. Most nem a családok töltik meg munkával és zsivallyal ezeket az épületeket, hanem javarészt a munkatársaink, de hogy a célközönség ugyanúgy talán a családok, a gyerekjólét és a családsegítő szolgálat révén, vagy az idős rászorultak a támogató szolgálat lévén, úgyhogy a munka és az elköteleződés ugyanúgy a szociálisan hátrányos vagy rászoruló csoportok számára működik ezekben az épületekben.
0: Az előbb szóba került Assisi Szent Ferenc, és nem tudom megállni, hogy nem mondjam el a másik varázsigét, a legyetek jók, ha tudtok. Tulajdonképpen ez, biztos vagyok benne, hogy ez létre fog jönni, tehát nekem itt vannak azért itt elképzeléseim, meg ötletbőrlét, így majd fogunk tartani ebben a témakörben. Pár évvel ezelőtt csináltam egy riportot, a Csenákoló, lehet, hogy rosszul ejtettem ki a nevét, vagy nem jól mondom, de éppen most alakul Magyarországon a Csenákoló. Esetleg nem lenne érdemes felvenni velük a kapcsolatot, szívesen adok nevet, telefonszámot, címet. Ez egy méregtelenítési program tulajdonképpen, mondom a kedves hallgatóknak. Tehát Boszniában található, Medjugorjeban az első Csenákolón. Én ott vettem fel velük a kapcsolatot, és beszélgettem el, hogy ez tulajdonképpen miről szól a történet. És az a megtiszteltetésért, hogy pár évvel ezelőtt a magyarországi Csenákolónak a leendő képviselőjével felvettem a kapcsolatot, és megcsináltam az első riportot. Mi az, amit még lehet tudni Pátyról, illetve a helyről, az intézményről, amit megosztanál a kedves hallgatókkal, Mónika?
1: Hát Pátyról mindenképpen az, bár én nem helybéli vagyok, én Budapestről járok ide dolgozni, de Páty egy nagyon szép település, tehát ezt mindenképpen megosztanám a hallgatókkal, hogyha idejük engedi, látogassanak el erre a településre. Az intézményünkről annyit, hogy én azt tudom mondani, hogy minden elfogultság nélkül mondom természetesen, hogy egy nagyon szép, nagyon nyugodt és biztos otthon nyújtó intézmény, amelyet itt a Szeretetszolgálat működtet, és nem csak itt Pátyon, hanem a környező településeken is bekapcsolódtunk a szociális szolgáltatásokba. Házi gondozó szolgálatunk Perbá településen is ellátást biztosít.
0: Mónika, amióta ezt a tisztséget betölti Isten kegyelméből, mi az a történet, amit szívesen emlékszik vissza, és megosztaná a rádió hallgatókkal, és ami magával történt, amióta ennek az intézménynek a vezetője?
1: Hát talán ez volt most a legnehezebb kérdés. Mert hogy a szívemben, lelkemben nagyon-nagyon sok történetet őrzök. Tehát nem hiába való ez a 30 év szakmában eltöltött idő, és a szeretett szolgálatnál eltöltött idő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is töröm most össze magam, hogy mindenképpen egy történetet kiemeljek. Minden egyes napnak megvan az értelme, és aki emberekkel dolgozik, és emberekkel foglalkozik, természetesen vannak hullámvölgyek, mert a mi életünkben is vannak olyan napok, amikor mindent szebbnek látunk, vannak olyan napok, amikor kicsit nehezebb. A nehezebb napokon a Jóisten átsegít bennünket, a könnyebb napokon meg a Jóisten arra sarkal bennünket, és abban segít bennünket, hogy ezt átadjuk a mindennapokban a kollégáink irányába, az ellátottjaink irányába. Én nem emelnék ki történetet. Nagyon sok kedves történet, nagyon sok sors, nagyon sok kedves család, nagyon sok kedves ellátott, akik nap mint nap itt vannak körülöttünk. Ezek a találkozások és ezek az emberek egytől egyik értékek. Minden találkozás azt gondolom, hogy Isten által vezérelt a mindennapokban. Tehát ebben nincsen olyan, hogy valami hú, mindent visz, és valamit pedig kerülünk. És a másik, amit el kell mondanom itt a 30 év alatt, hogy minden egyes nap egymásra épül. Tehát azért sem szeretnék napot vagy eseményt kiemelni, mert hogy ez egy út, amit minden nap meg kell tennünk. És amikor ide bejövünk az intézménybe dolgozni, jó magam és a kollégáim egyaránt, akkor mi minden nap megtesszük azt, amit a szívünk, lelkünk diktál.
0: Nagyon szépen köszönöm. Akkor Mónika, átadom magának a mikrofont egy rövid elbúcsúzásra a hallgatóktól.
1: Hát akkor legyen az, hogy mindenkinek Istentől vezérelt jó egészséget kívánok a hallgatók közül. Bízom benne, hogy egy picit elrepítettük őket, egy picit berepítettük önöket egy más világba, ami talán a mindennapi életben nincs annyira kirakatva. Így élünk mi. Így szervezzük mi ennek a 70 idős embernek az életét, és így jelentünk biztonságot ennek a 70 idős embernek a mindennapjaiba, és talán egy icipicit a családjaik mindennapjaiba egyaránt. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak!
0: Köszönjük szépen, Mónika, hogy riportalany volt, és bízom benne, hogy még találkozunk a mikrofon keresztül, és meg tudjuk osztani, hogy milyen újabb fejlemények történtek itt a intézményen belül.

0: Hajdú Mónika tanácsolta nekem. Utána befejeztük a riportot a máltai szolgálatnál. Csinálok egy kis körutat, és megnézem ezt a Pátyon híres pincesort. Közben kikapcsoltam a mikrofont, sétálni kell körülbelül olyan 100-150 méter, de már ide is értem, és van is itt egy boros pince belátogató. Jó napot! Jó napot! Szabad bejönni?
1: Jó napot, tessék, jöjjön!
0: Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm!
1: Üdvözlöm!
0: Bemutatkozna pár mondatba a kedves hallgatóknak?
1: Természetesen, jó napot kívánok! Monostori Sándor vagyok, a Hangulat pince tulajdonosa. Ez egy rendezvény pince. Mi vagyunk az első itt a Málta irányából, az első pince.
0: Úgy kerültem ide, Monostori úr, hogy azt tanácsolták nekem a máltai szolgálatnál, szeretett szolgálatnál, ahol ben voltam, csináltam a riportot, hogy itt érdekességek vannak ebbe a pince soron. Mi a érdekesség, amit tudna mondani a kedves hallgatóknak? Egyáltalán mit lehet itt kapni önöknél? Mire alkalmas ez a pince?
1: Nagyon jól mondták, csak ugyan, és remélem, hogy valóban jó helyre érkezett. Igazából ezek a pincék, amik érdemes róluk tudni, valaha az 1800-as évek elején épültek, 1805-ös a legrégebbi pince jelenleg, amit még érdemes mindenképp szem előtt tartani, hogy egybefüggő pincesorok vannak fák között, szinte erdőben érzi magát az ember egy mikroklíma-szerű helyen. 284 pince van jelenleg itt a hegyen. A mi pincénk, ez egy rendezvénypince, itt születésnap, esküvő, családi, céges rendezvények szoktak történni, azok kerülnek megrendezésre. Alapvetően saját borokkal rendelkezünk, ötféle bort tudunk kínálni, ezzel lefújjuk a palettát, mellette természetesen kávét, házi szörpöt kínálunk a kedves vendégeinknek.
0: A látogatói kör a Galagonya túrán kívül, mert én Galagonya túrás vagyok, tehát ezen a pincesoron már voltam többször, amikor növénygyűjtésre jöttünk ide a Mézeshegy, ha jól emlékszem,
1: meg így
0: a
1: tetejére. Van, nagyon jól mondja.
0: Ez a környék nagyon híres a gyógynövényeiről, illetve ezen a környéken, hogy a távol van a minden ipari létesítmény, közúti forgalom, tehát abszolút tiszta növények gyűjthetőek, az Árva csalántól, Utifű, Nagybojtorján, Zsúrló, tehát itt nagyon komoly gyógynövényeket lehet begyűjteni a környéken. Jó magam több ízben járkáltam ezen a pincesoron a Hangulat pincét, Monostori úrnak a pincéjét, ezt még nem ismertem, illetve nem ismertük. Mi az, amit még meg tud osztani Monostori úr a hallgatókkal, Páty, illetve Páty pince sorával kapcsolatosan? Ugye mindnyáján tudjuk azt, hogy a vörösboroknak milyen gyógyhatása van, polifenol tartalma van, magas. A fehér borat pedig egyszerűen finom, ízletes. Monostori úr, mondjon valamit, meséljen valamit a hallgatóknak a Páty pince soráról.
1: Igen, köszönöm a kérdést. Először még kicsit visszatérnék a borokra. Alapvetően a vörösbor az, ami élettanilag valóban nagyon hasznos az emberi szervezet számára. Akár még azt nézzük, hogy az öregedést is lassítja, meggátolni sajnos nem képes, de lelassítani igen. A vörösbor azonban mostanában kevésbé van divatva, inkább a fehér és könnyed borokat kedveli a közönség. Meg tudnám itt említeni akár a zöld veltelinit, vagy a cserszeki fűszerest, a szürke barát. Ezek abszolút itt a környéken kapható borok. A helyi borászok előszeretettel termesztik és dolgozzák föl.
0: És akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy a látogató törzsközönség?
1: A törzsközönséget alapvetően a környékbeli településekről ellátogató kirándulók teszik ki. Itt kiemelném, hát Buda mellett vagyunk, nagyon sokan járnak onnan ki. Itt akár babakocsival lehet sétálni, családok szoktak többnyire itt megjelenni, de az andalgó fiatal párok is elég gyakori vendégek. A mellettünk lévő települések, mint Biatorbágy, Zsámbék, Budajenő, ezekről a településekből tevődik ki a vendégkörünk.
0: Ez a vendégkör klientúra a környékbeli kirándulók, akik gyógynövénygyűjtésre adják a fejüket szabad idejékbe?
1: Igen, igen, van köztük szép számmal, de vannak, akik csak kirándulni jönnek, és például a Csergezán kilátót szeretnék megtekinteni, onnan a környéket magasból meg tudják nézni. Ők is mire ellátogatnak.
0: Mi az, amivel meg tudja osztani, vagy tud mondani olyan élményt a hallgatóknak, ami nagy élmény volt idáig, amióta önök itt élnek Pátyon?
1: Ami a legkedvesebb nekünk számunkra, hogy amellett, hogy itt egy gyönyörű környezetben vagyunk, valóban fák között, és tényleg, mintha egy erdőben lennénk, és itt, mintha nem is a... Várj egy kicsit, szálljuk. Amit nagyon szeretünk itt, hogyha ide kijárunk, szinte megszűnik a külvilág számunkra. Lónyerítést hallunk, macska jön ide, itt koldul. Szeretjük nézni itt a természetet, madarak egész közel jönnek. Itt egy kicsit más világ van. A vendégeink is azért szeretnek ide járni a jó borokon kívül, mert hogy egy teljes kikapcsolódás és egy hosszú sétát tudnak itt megtenni, akár egy kilométeres séta is, míg az egyik pontból egyik végéről a másikig eljutnak.
0: Hát műsoridőnk ezzel lejárt. Még odaadom Monastori úrnak a mikrofont egy búcsúzkodásra, és hogyha én nem emlékszem pontosan, hogy milyennek a pincének a neve, de hogyha elmondanám, hogy hogyan található meg ez a pince a Facebookon. Esetleg a Facebookon keresztül lehet rendelni időpontot foglalni társaságnak?
1: Így van, rendelkezünk Facebook oldallal, Hangulat Pince Páty néven szereplünk, egész szép követő táborral rendelkezünk már, és aki szeretne itt rendezvényt tartani, akár céges, akár magánszemély, ott az elérhetőségünket megtalálja. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit, és remélem személyesen is fogunk találkozni a kedves hallgatókkal. Viszontlátásra!
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 4-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: rendkívül értékes vagy neki. A mai ige: Malakiás 3:17. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura azon a napon. Gondolatok az igéről. Eljön a nap, amelyen nagy királyunk számba veszi korona gyémántjait, hogy lássa, megvannak-e mindazok, akiket az atya neki adott. Én lelkem, vajon te is ott leszel Jézus Krisztus drága kincsei közt? Ha ő drága neked, te is drága vagy neki, és biztosan az övé leszel azon a napon, ha ő a tiéd, már ma is. Malakiás idejében

0: meg magadat. Ha Jézus Krisztus figyelne beszédedre, örömét lelnél benne. Az ő dicsőségére és fele barátaid épülésére szolgál-e az? Felelj, én lelkem, és az igazat mond. Milyen nagy tisztesség lesz nekünk, szegény teremtményeknek, ha az Úr majd korona gyémántjai közé számít. Ez a tisztesség minden hívőt megillet. Jézus Krisztus nem csak azt mondja, hogy enyémek, hanem, hogy az én tulajdonommá lesznek. Ő megváltott, megkeresett, összegyűjtött, és annyira a maga képére alakított minket, hogy most már minden erejével harcol is értünk. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az ottani gyülekezeteknek a Budapest-Kispest központi református egyházközség lelkipásztora, Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéről, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta, részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival. Ezt mutatja a rendszerváltozás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyen szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagy könyvtára és múzeuma. Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveiket is lehet majd vásárolni, és a Kávin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én, vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18.
1: Kulturális programajánló.
0: Kórusok nyári éjszakája. 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus.

0: A fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatóak, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokon is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók. Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetem templomában. Kolozsvári Edit korábban Kismarjai Református templomban mutatta be festményeit. Ezúttal egy új tárlatot készített, amely június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándékai szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsforduló eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta, festőművész, grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, hétfőtől szombatig, a belépés ingyenes.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Kétszáz gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretetszolgálat. Napi átlagban 20 ezer emberről, idősekről, hajléktalan emberekről, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális intézményei. Derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött gyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt indított a hevesi járásban a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészeti szűrései révén 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentették meg. A szeretetszolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól a hajléktalan emberek éjjeli menedékhelyén át, a fogyatékos emberek lakó otthonáig, a népkonyhától, a családok átmeneti otthonától, a tanya gondnoki szolgáltatásig összesen 42-féle ellátást nyújtanak rászoruló embereknek. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 ezer szeméről gondoskodtak 2025-ben. Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Chauvin, aki világszerte népszerű, mert már 33 országban tartott hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án, hétfőn, 18 óra 30 perckor. Ezen az estén a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18 óra 30 perckor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Most kissé változékony az új nyári időnk. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható. A hét további részében is folytatódik a változékony időjárás. Majd a hétvégén a helyenként előforduló esőhullámok mellett ott is melegedésre van kilátás.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetem templomában. Kolozsvári Edit korábban Kismarjai Református templomban mutatta be festményeit. Ezúttal egy új tárlatot készített, amely június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándékai szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsforduló eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta, festőművész, grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, hétfőtől szombatig. A belépés ingyenes. 200 gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretett Szolgálat. Napi átlagban 20 ezer emberről, idősekről, hajléktalan emberekről, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális intézményei. Derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldöttgyűlésén elfogadott beszámolóból. Miért van ennyi szenvedés?

0: aki világszerte népszerű, mert már 33 országban tartott hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án, hétfőn, 18 óra 30 perckor. Ezen az estén a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18 óra 30 perckor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. Hatodik tanulmány. A Szentlélek és a Szent Élet. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Kérlek benneteket, hogy a mai alkalommal is ezt a nagyon fontos témát, amiről beszélni fogunk, mélyítsük el, és vigyük el magunkkal, mint egy olyan úticsomagot, amit a Jóisten arra szán, hogy a mi hitünket építse. A leckénknek az a címe, hogy a Szentlélek és a Szent Élet. Elérkeztünk az egyik legfontosabb kérdéshez. Eddig beszéltünk arról, hogy a Szentlélek kicsoda, beszéltünk arról, hogy a Szentlélek az Új Szövetségben hogy jelentkezik, de mindig megállapítottuk azt, hogy a Szentlélek az az isteni személy, ami Istennek a munkáját bennünk végzi, Jézussal hoz belső kapcsolatba. A kereszténynek lenni nagyon jó dolog, mert nem azt jelenti, hogy van egy mintakép, és nekem azt saját erőből ki kell viteleznem. Tehát nem egy tervrajz a Biblia, műszaki leírás, vagy egy ilyen lelki szakácskönyv, hogy így mondjam a Biblia, hanem a Biblia ennél sokkal több. A Biblia arról üzen, hogy Isten nem csak kívülről szól hozzám, hanem belül is szól. És ez a belső élet, a szent élet. Már a szent fogalmát is meg kell majd beszélnünk a lesz.

0: során, mert ez is egy nagyon érdekes dolog. De rögtön lássunk a munkához, és kérem Tóth Erzsikét, hogy Péter első levele első fejezetéből 14-15-16. Verset olvas el, amiben egy nagyon érdekes alapja van ennek az egész témának, amiről ma fogunk foglalkozni.
1: Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mivel megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok.
0: Ez az ige egy kívánalomról beszél. Isten azt kívánja, hogy mi szentek legyünk. Miért? Azért, mert ő is szent. És hogyha Isten képére és hasonlatosságára teremtett lények vagyunk, akkor ehhez a belső hasonlósághoz kell alkalmazkodnunk. Igen ám, de mit jelent vajon ez, hogy szent? Mindennapi életben a szent alatt mi mindig valamilyen különös, világidegen embert értünk, nem? Szent az olyan, hogy valahol remeteként valamelyik erdőbe, egy barlangba lakik, és valahogy így képzeljük el a szentet, és nem a mindennapi életben, nem metrón jár és villamoson, meg autóbuszon, ahogy mi járunk, vagy legfeljebb nem is személykocsin jár, de a Biblia szerint a szent az nem ezt jelenti. A szent az tulajdonképpen nem más, mint Isten céljára elkülönített ember. No, ehhez kinek van megjegyezni valója? Látok sok kezet, Sándornak adjátok hátra, aztán Bandi akar valamit.
2: Elméleti és gyakorlati szempontot kell figyelembe venni. Elméletileg az Isten igéjét, ha rendszeresen tanulmányozzuk, akkor valóban az elkülönítettek vagyunk Isten számára, de a gyakorlat szinkronban legyen az elmélettel, ez sokat számít, és ez a nehezebbik feladat, mert a világi életbe nehéz helytállni úgy, hogy a gyakorlati szinkronban legyen.
0: Köszönöm szépen. András?
3: A Biblia szerint is, az Isten kívánalma szerint a szent élet az bűntelen életet jelent. Se nem kevesebbet, se nem többet. Mert az Istennél nincs bűn, ugye, ő tőle távol van minden. És mi bűnös világra születtünk, és mi azt kéri az Isten, mint elhívottakat, hogy mi különítsük el a mi életünket az ő életcéljára, ő tervére, amelyet a Szentlélek által akar bennünk megvalósítani, hogy az örök élet megvalósulhassunk már bennünk itt ezen a földön, az ő országa számára. És ez a szentség minket arra kötelez, hogy az Isten képmása újra kialakuljon bennünk.
0: Igen. Igen, ám csak ugye van egy probléma, hogy olyan ember, aki bűntelen lenne, még nem találtatott ezen a földön. Akkor meg ez hogy van? Gyula, parancsolj!
4: Én úgy határoznám meg, hogy minőségi kapcsolat szükségeltetik a jó Istennel, ahhoz, hogy szenté válhassunk. Tehát ez egy folyamat, de az a bensőséges és minőségi kapcsolat, ami egyedi, ami különleges és bizalmi, és lehetne sorolni a különböző jelzőket, hogy milyennek kell lennének a kapcsolatnak, hisz így határozza meg a Szentírás, úgy értelmezem.
0: Köszönöm szépen. Marika?
5: Tulajdonképpen a szentség fogalma az annyira az Istenhez kötődik, mert mi nekünk ugyan szenteknek kell lenni itt a Földön, de hát hogy hasonlítható a mi egész valónk ahhoz, hogy Istennél olyan magaslatokban van minden tisztaság, igazság, hogy mi csak törekedni tudunk arra, hogy azzá váljunk. És az Isten azért szeretné, hogy bennünk is beinduljon ez a folyamat, mert az Úr, ami bűn, ami nem tiszta, azt nem fogadja el. És ő azt szeretné, hogy bennünk is végbe menjen ez a tisztulás, és így hasonlítsunk hozzá.
0: Köszönöm szépen, Marian.
6: Amit mondtál, hogy különleges célra elkülönített, vagy legalábbis egy más célra elkülönített szent célra, ez így igaz, hiszen Istennek is voltak választott emberei, akik szintén, akiknél ugyanezt látjuk. Ez volt például Ábrahám, Mózes, Sámuel, ugye a nazireusok, akik ugye fogadalmat is tettek, hogy csak kizárólag az Istennel való kapcsolat az, ami az életüket meghatározza, és így is élték az életüket. Nyilván itt abszolút értelembe vett szentségről nem beszélhetünk, viszont kinek-kinek mértéke szerint, mert ugye most a Szentlélekről tanulunk, hogy ahogy a lélek adja, vezeti, és hogy a Gyula mondja, én is hozzá tudok csak kapcsolódni, hogy tulajdonképpen az az utat, a kijelölt úton járnak azok az emberek, tehát hogy van egy meghatározott cél, tudom, hogy melyik irányba tartok. Ez nem jelenti azt persze, hogy bűntelenség, vagy hogy nem fogok elkövetni bűnöket, hiszen bűnös ember vagyok, így születtem a földre, de a célom az meghatározza, és hogyha én a bűneimet bevallom és megbánom az Úrnak, az megbocsátja, és ettől ő még ugyanúgy az az illető, akit kiválaszt, azok a szentek, azok még választott edényei maradnak az Úrnak, és az Úr nem fogja őket elvetni vagy kivetni. Tehát ugye a hegyi beszédben az üdvözítő meghatározta azt, hogy mi a valódi megszentelődés, azt az életet, amit ő meghatározott, tehát a krisztusi módon történő életet élni. Ez legyen az a példa, ami tulajdonképpen Márhegyi beszédben is elmondott, és az ő követői számára ezt példaként adta.
0: Köszönöm szépen. Nem árt odafigyelni erre az ígére, amit olvastunk, ezt elfelejtjük. Úgy kezdődik az ige, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok ahhoz a korábbi vágyaitokhoz. Szóval bennünk ott van vagy korábbi vágy, a bűn. A bűn nem egy cselekedet, hanem egy álláspont. És az emberen belül folyik a küzdelem, a szentség pedig, nagyon jól mondja a Leckénk, és ezt a három szót vagy négy szót hadd mondjam, nem más, mint teljes mértékig elkötelezett a jó mellett, az a szent ember. Hát én elköteleztem a jó mellett, de ez az elkötelezés sokszor nem tudom megtartani. Ez tulajdonképpen a mi életünk, ezért izgalmas a mi életünk. Szent vagyok addig, amíg ez az elkötelezés van. Hadd mondjak egy példát. Korintusi első levélben minden bűn, ami előfordulhat egy gyülekezetben, megvan. És mégis úgy szólítja meg az apostol, hogy szentek. És vajon ez csak úgy fényezte őket, vagy nem mondott igazat az apostol? Nem. Ezek szentek, mert elkötelezték magukat egyszer az Isten mellett, de ezért, Gyula említette, hogy ez egy folyamat, ezért újra és újra ennek az elkötelezésnek, hogy így mondjam, érvényt kell szerezni a mi életünkben. Tessék, Marika parancsol, aztán még Gyula, és megyünk tovább.
5: A szenté válásnak az ellentéte, amikor úgy dörgölődzünk a bűnhöz, és észre se vesszük azt, hogy valami nem jó változás indul el bennünk, mert hogyha valami bűnös dolgot elkövetünk, és nincs annak mindjárt azonnal következménye, lehet, hogy később, illetve biztos, hogy van később következménye, de ha nincs azonnali reakció, akkor úgy hozzászok, megszokjuk azt, hogy hát ezt is lehet, meg azt is lehet. És a szentévállásnak meg nagyon nagy feltételei vannak.
0: Jól a parancs.
4: Sőt, azt még hangsúlyozunk, talán még az egész heti tanulmányban, hogy legyetek szentek, mert a mennyei atyátok szent. Tehát ott van az etalon, és ehhez kell nekünk, mint keresztény hívőknek igazodni.
0: Igen, megint az, ami gondolat van, amit mondtam, az Isten képűség gondolata. És egy gondolatot még tegyünk hozzá, hogy kerek legyen a kép, és aztán mehetünk tovább. A szent az, amire Isten teremtett engem. Ez sose szabad elfelejteni, nem egy különleges állapot. Tehát nem azt akarja, hogy én angyal legyek, és kinőjön a mennybe röppenő szárnyam, olyan liba szárnyam, ahogy a szent képfestők ezt elgondolják, hanem a szent az azt jelenti, hogy ember legyek, úgy nagybetűvel írva, hogy az Isten megteremtett. Tehát Istennek nem valami különleges kívánsága van felénk, hanem azt akarja, hogy én igazán ember legyek. Lépjünk tovább, és Gábort kérem, hogy a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versét olvas el. Ez egy rövid ige, de nagyon-nagyon sokat mond a hétfői leckénk szerint.
7: Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
0: Itt nagyon fontos szó ez, hogy törekedjetek, nem? Ha a szentség az én tulajdonom lenne, egyszerűen azt mondom, hogy mától fogva szent vagyok és kész, akkor arra nem kell törekedni, nem? Törekedni arra kell, ami egy életen át tartó folyamat. István, parancsolj!
8: Ez az ige ismét aláhúzza azt, amit az előbb fejtegettünk, hogy tulajdonképpen egy folyamatosságról van szó. Ugye, mert nem úgy van ez, hogy egyszer elélünk, hogy szentek vagyunk, és akkor már végképp szentek vagyunk, hanem ugye ige két parancsot mond, hogy ezt is Isten megígéri, és Isten parancsa is a szentség. Tehát ígéret és parancs van együtt, amire imádkozni kell, és törekedni kell nap, mint nap. Tehát megint ezt a folyamat jellemét húznám alá, és ha onnan közelítjük meg, hogy a szentség tulajdonképpen úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a Krisztushoz való hasonlóság, ez még jobban alátámasztja azt, hogy ez egy folyamatnak a lényege, hogy napról napra, óráról órára kell ezen az úton mennünk elére, és ezt azt is megerősít bennünk, hogy a szentség nem jelent tökéletességet és tisztaságot is, mert ez a két fogalom nem ugyanaz. Tehát ami nagyon lényeges, el kell kezdeni, és folytatni kell ezt a folyamatot.
0: Vagyis úgy mondhatnám röviden összefoglalva, hogy a szentség az nem célba érkezés, hanem út a cél felé. Ez kettő. Nem a célba érkezés, hogy most már én szent vagyok és kész, hanem út a cél felé. Gyula, parancsolj!
4: És még tegyük hozzá, hisz a Szentlélekről tanulmányozunk, hogy a Szentlélek tesz képesít bennünket ahhoz, hogy szent életet éljünk. Tehát önmagunktól, önerőből képtelenek és alkalmatlanok vagyunk, de viszont a Szentlélek, a vigasztaló, akit elküldett az Úr Jézus, az képessé tehet. Ahogy a tanítványokat képessé tette, az minket is képessé tehet.
0: Marian?
6: Az előbb még eszembe jutott egy picit késve, ugyan, de most még megragadom az alkalmat. A Róma 12.2 szerintem talán egy picivel még jobban megvilágosítja, mint a Péter első levele 1.14, ami elhangzott már. Ami így hangzik, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, tehát ne idomuljatok, ne vegyétek fel azt a formát, ne az ő diktálása szerint éljetek, amit a világ diktál. És itt ugye azt mondja, hogy ilyen változatok előtti elméteknek megújulása által itt ez a bizonyos metamorfózis szó szerepel, ami ugye a metamorfózis, amit mindannyian ismerünk, egy átváltozás, egy teljes transformációt jelent, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy amit eddig jónak ítéltünk, ahogy Pál apostol is mondja, hogy amit eddig tettem, meg ahogy eddig éltem, azt most szemétnek és kárnak ítélem. Ez körülbelül ezt jelenti ez a bizonyos metamorfózis szó, és akkor tudjuk megvizsgálni, hogy mi az Istenek tökéletes, kedves és jó akarata. Tehát ez egy teljesen szemléletmód változásban és teljes átfordulásban nyilvánul meg, és akkor fogunk tudni bizony az Isten útján úgy haladni, hogy az Isten akarata szerint legyen.
0: Most a megtéréshez az újjászületés, az nem más, mint értékrendcsere. És ez tulajdonképpen a szentségnek a lényege, hogy értékrendcsere megy végbe a mi életünkben. Tessék, parancsoljatok, Marika.
5: Még azt emelném ki, hogy önmagunkról nem mondhatjuk azt, hogy szentek vagyunk. Tehát aki nagyon hangoztatja, hogy ő milyen szent, az nem biztos, hogy ugyanazt a belső értéket és lelki minőséget jelenti, mint hogyha más mondja az emberről.
0: Igen, még valamit kihagytunk, és ez erre hadd utalja. Leckénk is mondja, a szentség Krisztushoz való hasonlóság. Tehát Krisztus nélkül nincsen szentség. Tehát ezt Pál úgy fogalmazza, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Gyula, parancsol.
4: És már ha itt a főcímet nézzük, a szentség és a természete, hát a természetét úgy lehetne megfogalmazni, hogy az a szent, aki megtermi a lélek gyümölcseit. Tehát ha az életemben látják a gyümölcsöt, látja a világ, látják az emberek, akkor jó úton járok.
0: Köszönöm szépen. Van-e még? Marika még akar valamit, de aztán Bandi.
5: Mondika, igen, a felolvasott igében ott van, hogy mindenki irányában békességet tanúsítsunk. És olyan sokszor előfordul ez a szó, hogy békesség, hogy a mai világunkban állandóan lázadunk minden ellen, és nem találjuk meg a békességünket Istenben.
0: Köszönöm szépen, Bandinak adjátok.
3: A szentség az egy belső lelki magatartás. Egy teljesen az Isten igazságához igazodó belső magatartásomat fejez ki, ami kifejezi a tisztaságomat és az Istenhez való ragaszkodásomat. Most az írás azt mondja, hogy ti mindnyájan tiszták vagytok, mert megmosódtatok a bárány vérében. Tehát nekünk ahhoz, hogy mink erkölcsileg tiszta legyünk, nekünk szükségünk van a bárány vérére, mert ennélkül a fehér ruhát, ahogy mondta az ige is, nem láthatjuk meg az Isten orcáját, ugye? Mert bűnnel a mennyországba ott nem lehet ugye közlekedni, és nem is fér meg. Ott a szeretet nyelve lesz, és mindenki a szeretet értékrendjén fog egymást szeretni. Tehát a belső tisztaság nagyon fontos ahhoz, hogy tisztíts meg engem Zsóppal, és én teljesen tiszta leszek, Uram. Igen.
0: Köszönöm szépen. A békességhez hozzak egy pár szót, meg ahhoz, amit mondtál az előbb. Éppen ezért, mivel az előbb is hangsúlyoztam, Krisztus nélkül nem lehet bűntől való szabadulásról beszélni. Mert egész egyszerűen a bűntől én magamtól akarok szabadulni, az olyan, mintha a mocsárból a hajamnál fogva kiemelem magamat. Tehát lehetetlen. Éppen ezért ennek az egész megszentelődésnek Jézus Krisztus az alapja. Nem én szentelődök meg, szentelem meg magamat, hanem megszenteltetem Jézus Krisztus által. Ez az egyik. A békesség az pedig egy nagyon érdekes fogalom. Ma egészen más jelent a békesség, mint régen. Ugye a zsidók úgy köszöntek, hogy shalom, mai napig így úgy köszöntek, hogy béke. Most a shalom, a béke, az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy belső harmóniára jutok Istennel, emberrel, világgal és önmagammal. Ez a békesség. Most ez a megváltás célja, ezért váltott meg bennünket Jézus Krisztus. Menjünk tovább, és nézzük a következő dolgot. A megszentelés eszközéről beszél a következő szakasz a leckénknek, és két igét kell, hogy olvassunk. Egyrészt Titus 3:5-öt, ezt Szigeti Lacitól kérem, és Dénestől pedig a Galata 5:16-17-et kérem. Olvassuk el a két igét egymás után.
9: Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által.
10: Intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
0: Igen. Ugye ez az ige azt mondja el, hogy egy harc folyik bennünk, és éppen ezért ezt a harcot végsősoron nem mi végezzük, de nem mi nélkülünk végzi bennünk a Szentlélek. Ez a csodája a Szentléleknek. Tehát azt mondja egyrészt, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetek lényegesek, hanem az ő irgalmából üdvözített minket az újjászülő megújító fürdője, nyilvánvalóan nem csak a keresztség aktusára utal, hanem a keresztség tartalmára, és a Szentlélek által, tehát ez a Szentlélek munkája. Ugyanakkor meg inti a gyülekezetet arra az apostol, hogy lélek szerint éljenek, és a test kívánságait, stb. Ne teljesítsétek. Gyula, parancsolj!
4: Pál apostol szeretném idézni, azt mondja, hogy az én bensőmben két erő viaskodik. Tehát ő határozza meg azt a belső harcot, amit egyrészt a sátán is inspirál, meg a test kívánságai gyötörnek, és ott van a lélek, aki küzd, értünk, keményen és kegyetlenül küzd, hogy megmentsen. És hát ebbe a küzdelembe nekünk kell helyesen dönteni, mert nyilván nem a Szentléleken függ majd az üdvösségünk, hanem a személyes döntéseink, azok határozzák meg a jövőnket és az üdvösségünket.
0: Marian, parancsolj.
6: Még a Korintusi első levél 6. fejezet 11. versére is felhívnám a figyelmet, hogy ilyenek voltunk néhányan, de megmosattatok, megszentelődtettetek, meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. És ugye ez az új fordítás, a Károlyi fordításban viszont azt mondja, hogy megmosattatok, megszenteltettetek, megigazítattatok. Egy kicsit nehéz a nyelvi kiejtés, meg kifejezés, de ezekből az igékből azt látjuk, hogy ez egy rajtunk kívülálló erőnek a cselekedete. Tehát tulajdonképpen ez egy szenvedő passzív szerkezet. Ez azt jelenti, hogy nekünk idézőjelbe téve semmi dolgunk nincsen, mi csupán csak ezt elszenvedjük így apostrofálva. Ez azt jelenti, hogy a Szentléleknek a megtisztító ereje és hatalma az, ami tulajdonképpen munkálkodik a mi életünkben. És a Róma 7.15-ben meg azt mondja, hogy ami szintén figyelembe méltó, hogy nem azt művel, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt akarom. Tehát az emberben egy kettősség van. A test szerinti, az óember és az új ember, aki tulajdonképpen az, a gondolatával, az elméjével tudja, hogy mit kéne tenni, de az óember mi voltából kifolyólag folyamatosan csak a rosszat teszi, amiből fölmerül a kérdés, hogy akkor van-e szabad akaratunk. És azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy szabad akarati döntésünk van tulajdonképpen. A szabad akaratunk ilyen szempontból ugye nem működik, hiszen az igen pontosan azt mondja, hogy nem tudunk mit tenni. És akkor ebben a végül is én azt úgy fogalmaztam, hogy ilyen skizofrén állapotban kiállt fel ugye Pál apostol, hogy új nyomorult ember kicsoda szabadíthat meg engem. És akkor erre mondja, hogy ki a válasz, egyedül csak Krisztus, ugye nincs más megoldás. És az a másik még, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy amikor a Szentlélek megszentel bennünket, akkor az egy, amiről már beszéltünk az előbbiek folyamán, hogy az egy teljesen más átformált állapotot feltételez, amikor már nem az ilyen kis apróságok fogják az én gondolataim lekötni, és nem ezekkel fogok foglalkozni, rágódni rajta, hogy bosszant fel a kolléganőm, vagy épp a családtagom most, hogy szólt be, vagy nem a problémákon, hanem azokon, hogy amikor mindig az Isten fog az eszembe járni, amikor Jézus Krisztusról elmélkedem és gondolkodom, amikor átjárja az én gondolataimat az ő teljes lénye és valója.
0: Köszönöm szépen, Bandi, és utána olvassuk el a megjegyzést, majd Gyula.
3: A nagy küzdelem meg a nagy probléma a hit harcában van, mert Sátán is próbál átformálni minket, ugye. Itt a baj, hogyha engedünk neki a befolyásának, és ezért kér a Zsidók 12.2 bennünket arra, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és annak bevégzőjére. És az 51. Zsoltárba, amit nagyon jó megtapasztalt Dávid, mikor elbukott, hogy mi nem volt benne. Az a lélek, aki megerősíti őt, és az élet helyzetekben meg tudja tartani. És erre azt mondta, hogy az erős lelket újítsd meg bennem. Tehát nekünk a Szentléleknek a megújítása az naponkénti feladat, mert mindig meg kell harcolni Sátánnal ahhoz, hogy én Krisztus mellett döntsek. És ez a lélek megújítás abban van, hogy én mindig elfogadom az ő vezetését az én életemben, és irányít engem.
0: Igen, most azért kérem a megjegyzés felolvasását, mert pontosan ezeket a gondolatokat foglalja össze, és egy felkiáltó jelet tesz, tudnilik. A keresztény embernek az egyik nagy baja, hogy maga akar kimászni abból a slamasztikából, hogy így mondjam, hogy beleesett a bűnei miatt. Marikát kérem, hogy olvassa, és utána Gyula.
5: Sokszor összpontosítunk saját győzelmeinkre és vereségeinkre ahelyett, hogy Istenre tekintenénk, hiszen egyedül csak ő adhat győzelmet a bűnt felett. Amikor a Szentlélek segít Jézusra nézni, nem vágyunk a bűnre, és félreteszünk mindent, ami különben könnyen gúzsba köthet, vihaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
0: Köszönöm szépen. Ez ugye összefoglalja ezt a gondolatot. Gyula, parancsol.
4: Pál a kedvencem, úgy írja itt a páli levélbe, hogy testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki feszülvén célegyenest, futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Nagyon jó, ha ezt elemezni akarnánk, azt mondja Pál, hogy a múltra nem foglalkozok. Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk, és az ördög éppen ott kísért, hogy rágódjál a múlton, és felejtsd el a jövőt. És erre mondja Pál, hogy ami eltelt, az eltelt, de ami előttem van, azt megpróbálok minden annak a célnak érdekében tenni, és odafigyelek, és akkor van a győzelem.
0: István?
8: Két gondolatot szeretnék hangsúlyozni, amit most fejtegetünk. Az egyik az, hogy a keresztény élet nem mentes a küzdelemtől. Ez sajnos nem jó szívvel, de el kell ismernünk, hogy nem mentes a küzdelemtől. Tehát a csata, a harc folyik a jó és a rossz között, és az ige nagyon világosan mondja ezt, hogy a lélek a gonoszt, a test a jót igyekszik akadályozni, és ebben a harcban, a csatában nekünk kell győzni. De ami a lényeg, és ehhez kapcsolódik az, hogy mi van a fókuszban, mire fókuszálunk, mert a bűn elleni harcnak a lényegére kaptunk most itt a felolvasott szövegbe is, és az igékbe is nagyon jó tanácsokat, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjének Jézusra, lenevegyük a szemünket Jézusról, akit hitünk elkezdője és befejezője. Tehát ezek egy nagyon-nagyon fontos momentumok az, hogy mi van a gondolkodásunk, a nézőpontunk, a célunk, a fókuszunk középpontjában.
0: Köszönöm, Bandi, parancsolj.
3: A zsidókhoz írt levélben ott van, hogy nézzünk az Isten kegyelmére, mert az mindenre megoldás. Mert sátánt legjobban az Isten kegyelme bőszíti fel, és az ellen harcol. Mert mit sugal belénk? Az, hogy elbuktál, az Isten most már úgyse szeret, nem kegyelme szöletted, és akkor a hitetlenségbe torkolik az egész életem, ugye. De az Isten kegyelme az arra való, hogy én újrakezdjem, belássam bűnömet, megvalljam az Isten előtt, vagy akivel problémám van, és rendezem, és akkor kegyelem megújított a Szentlélek által.
0: Köszönöm szépen. Most lépjünk tovább a következő gondolatra, hogy vajon a szentségben milyen szerepe van az Isten törvényének. Ha ugye ezek mind igazak, amiket elmondtunk, hogy bűnös ember, ugye egy éneket had időben nem tehet törvényednek eleget, akkor hol van itt a törvénynek a szerepe? Ezért először olvassuk el az ígét, a szerdai ígét, két rövid ígét olvasunk.
11: A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó.
0: És van egy másik igénk is, a Timóteus azért első levél, első fejezet, 8. verse, ezt is olvassuk el.
11: Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal.
0: Ez a két ige szinte egybe vág, és mégis egy nagyon érdekes dologra hívja fel a figyelmet. Tehát nem a törvénnyel van a baj, a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Én nem vagyok szent, pedig nekem kellene szentnek lennem, a parancsolat szent, én eltérek sokszor a parancsolattól, és ez a parancsolatot nem kijavítani kell, hanem ez a parancsolat szent, igaz és jó. Az emberek nagyon gyakran hajlamosak arra, hogyha valami törvény nem megy, akkor kijavítják a törvényt. Ugye? És akkor érdekes helyzet áll elő. A 10 parancsolat az egy belénk épített törvény, az egész ember erkölcsi tervrajza. Tehát egy házban valami elromlik, akkor nem a tervrajzot kell kijavítani, mert ettől még összedőlne a ház, hanem a tervrajz szerint kell helyrehozni az életünket. A második ige pedig azt mondja, hogy evel a törvénnyel lehet megfelelő módon élni. És valahol itt van a szentségnek a titka. András, akarsz valamit, nem? Parancsolj.
3: A szeretet az soha nem törli el a törvényt, hanem betölti. És a törvényt, a megszeretetét Jézus úgy fogalmazta meg, hogy akik engem szeretnek, az a törvényt megtartják. Tehát ott a baj, és aki azt mondja, hogy nem tartja meg, az pedig hazug ember. Tehát el lehet rajta gondolkozni, hogy hány hazug ember van akkor, aki nem tartja be a törvényt. Hát nagyon sok. Ugye, mert ha csak egyet megrontok, és azt mondja az Isten, hogy az egészet rontom meg, ugye. És ebből komoly kell meggondolni a dolgokat, mert a törvény az az élet rendje. Ha én felforgatom az élet rendjét, a törvényt, abból csak káosz van, mint amit sátán akart elmismákolni, hogy a törvényt kezdte ki a mennyben először. És törvénytelenség pedig az a bűn.
0: Marian, parancsolj.
6: A leckénkben van egy kérdés, hogy miért kellene megtartani a törvényt, ha a törvény nem ment meg bennünket, és én egy párat kikereskéltem, illetve gondolataimba összeszedtem, több okunk is van rá, és például azért, mert Isten mondta, mert kinyilatkoztatja Isten akaratát, mert a törvény szent, ami fémjelzi azt, akitől származik, mert igaz és jó, mert Tóra, gyakorlatilag útmutató úr szolgál ebben az űrzavaros világban mindenkinek, mindenki számára érthető, világos és hozzáférhető. Mert megmutatja, mi a bűn, mert hatást szab a bűnnek és áldást hoz, mert eszköz a megtéréshez, és nem utolsó sorban, mert igazi szabadságot kínál, ami semmi más nem tudja megtenni ebben a mai világban. És az, hogy miért engedelmeskedjek, azért engedelmeskedem, mert meggyőződtem arra, hogy az Isten törvénye az jó, és az engem véd, és az engem utamba bocsájt, és igazít, és eligazít, és istápol, és menedzsel. Tehát minden olyan jellemtulajdonsága megvan a törvénynek, ami az én életemet jobbá teheti, hogyha jól és helyesen élek vele. A Ellen White-nak van a Szemervények kötetéből egy nagyon jó gondolata, ami úgy hangzik, hogy amikor a bűnös beletekint a nagy erkölcsi tükörben, meglátja jellemének hiányosságait, valódi kárhoztatott voltát, de azt is tudja, hogy a törvény nem veheti el a bűnét, ezért tovább kell lépnie. A törvény csak Jézus Krisztushoz vezérlő mesterré válik. A Jézus nevét valló közül sokan szem elől tévesztették a keresztényeknek, hogy Krisztus kell képviselniük. És ha nem gyakoroljuk az önfeláldozás mások javára, családi körben, a szomszédok között, a gyülekezetben is, ahol csak megfordulunk, bármit vallunk is, nem vagyunk keresztények. Nagyon súlyos mondás ez, és súlyos gondolatok, de teljesen igaz, és megállja a helyét.
0: Nagyon köszönöm. Talán még annyit hozzá lehetne tenni, hogy nem is mi tartjuk meg a törvény tart meg bennünket. Ennek a felsorolásnak ez a vége. Marika, aztán Gyula.
5: A törvény állandó. Az kezdetektől fogva azt sugallja nekünk az Úr, hogy aki a törvényeit egytől egyig megtartja, az tud olyan életet élni, amit ő el tud fogadni. Nem lehet szelektálni, hogy a törvényből ezt megtartom, az meg nem olyan fontos, hanem az egészet meg kell tartani, és ha átveszem ezt a irányadást az életembe, akkor vagy szeretni fogom ezt a törvényt, és akkor nem esik nehezemre megtartani, mert olyan természetessé válik. Ha viszont egy szükséges kötőféknek tartom, akkor a szeretetem nem tölti be a törvényt. És akkor hiába betű szerint lehet, hogy megtartom, de amikor a gondolatom már más, meg a szándékom, akkor ugyanúgy belebukom a hibába.
0: Gyula, és utána megyünk tovább.
4: Hát a törvény funkcióját nézzük, ha nem lenne törvény, nem, Isten nem határozta meg, nem határozta volna meg, hogy legyen törvény, akkor nem tudnánk eligazodni egyáltalán. Tehát akkor ott tapogatoznánk a sötétbe, és nem tudnánk egyről a kettőre jutni. De törvénynek éppen az a funkciója, hogy el tudjak igazodni, hogy megnézem a törvényt, és akkor rádöbbenek arra, hogy szabálytalankodtam. Mert csak akkor vezetem az autót, és megláttam a táblát, és hát fütyülök a táblára, nem veszem figyelmen kívül hagyom, és megyek a magam életére, de hát a tábla azt mutatja, hogy hát hol szabálytalankodok. Tehát a törvénynek ez a funkciója, hogy láthassuk, hogy mi a bűnünk és a hibánk.
0: Köszönöm szépen. A csütörtökére térve, először azt kellene megnézni, hogy a szentségre való törekvés az hogy is van, mert ugye mindenki, ugye úgy kezdtük, hogy szentségre törekedünk, és nem tudunk szentek lenni, hogy is van ez az egész. Egy Ószövetség ígét olvasunk először a 15. Zsoltárnak az első két versét, ez egy gyönyörű szép Dávid és Zsoltár, először ezt olvassuk, majd pedig az Efézusi Levél 4. fejezet 22-től 24. versig terjedő szakaszt. Nézzük először a 15. Zsoltár első két versét, Csepec Erzsikét kérem.
12: Dávid Zsoltára. Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól.
0: És most kérem szépen, hogy egy új szövetség ígét olvassunk, és Varga Gyöngyit kérem szépen az Efézusi Levél 4. fejezet 22, 23. és 24. versét.
13: Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.
0: Igen, Erzsike parancsolja.
12: Tehát itt láthatjuk, hogy mind a két igébe a jellemre fókuszál az ige, és mint tudjuk, egyedül ezt vihetjük magunkkal a mennybe, a jellemünket.
0: Így van. Nagyon megdöbbent ez, hogy a szíve szerint igazat mond, nem csak a szája, a szíve szerint igazat mond. Ugye ezt mondja a zsoltáros. Bandi parancsol.
3: Ha látjuk a tanulmányt, végig gondoljuk, akkor az Isten munkája Szentlélek harmadik személyének legfontosabb feladata az újjáteremtés munkája az emberben. Az óembert, hogy meghalljon, és szentségben, igazságban és tökéletességben és hűségben pedig az új élet, a Szentlélek által való élet.
0: Köszönöm szépen. Marika?
5: Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy a lázas tevékenység nem szentség. Tehát bárki mondja és teszi a dolgokat, és mind olyan szentnek tűnik, de Jézus és a Szentlélek nélkül az csak egy lázas, önmagam által gerjesztett tevékenység. És amikor az Úr elválasztja a juhokat a kecskéktől, akkor nem véletlenül mondja, hogy akik ilyen lázas tevékenységbe fognak a Szentlélek nélkül, azokat nem ismeri meg az Úr.
0: Köszönöm szépen, Marian.
6: Találtam egy nagyon remek mondatot. Jerry Bridgesnek az Istenfélő élet című könyvében, ami hangzik, hogy a kegyességnek, Istenfélelemnek és szentségre való törekvésnek ára van, és soha nincs árleszállítás vagy kiárusítás. Ez egy nagyon találó ez a mondat, azt gondolom. Egyébként pedig a szentség az nem azt jelenti, és erről szerintem az elmúlt hetekben már beszéltünk, hogy egyszer csak szenté válok, ebben a percben szent leszek. A folyamatosságról beszéltünk az elmúlt leckében, és ez azt jelenti, hogy egy életen át tartó folyamat, tehát onnantól kezdve, hogy én megismertem az Urat, hogy én szövetségre léptem vele, onnantól kezdve az én életemben folyamatosan naponta kell odaszánnom magam az Istennek, és naponta kell, hogy megszentelődjek, mert ez egy folyamatosságot feltételez. És azt mondja Ellen White egyébként, ahogy Isten az ő isteni mi voltában szent volt, úgy mi, ami emberi mi voltunkban szintén szentek tudunk, szentek lehetünk, és szentek is tudunk lenni. És egyetlen egy gondolat még csak Ellen White-tól, hogy be kell mutatnunk a világnak, hogy ebben az elvetemedett és gonosz világban vannak még Istennek olyan emberei, akik a menny akaratát keresve lemondanak saját akaratukról, és életüket az Úr törvényével összhangban kívánják élni.
0: Igen, és ezt tegyük hozzá, hogy naponta dolgozik bennünk a Krisztus. Utoljára Bandi, és utána az összefoglalót kérem.
3: Sokszor szoktuk említeni, hogy amit vagy akit szemlélünk, azzá válunk. Ha mi Krisztusra irányítjuk a figyelmünket, és az ő keresztnek a megmentő munkájára, az a szívünkben szerintem nem hagy hűtlenséget. Nagyon is vágyódunk arra, mert mi meglátjuk azt, hogy azt a fő gondolatot, hogy nekem kellett volna a kereszten meghalni a bűnömért, és Jézus vállalta helyettem, akkor ezt logikailag nem lehet megmagyarázni. Csak azzal, hogy az Isten jobban szerette tett engem, mint a fiát, mert odaáldozta, érettem, hogy én nekem örök életem legyen.
0: Az összefoglalót kérem, hogy Rózsika olvassa.
14: Hogyan is kezdhetnénk felmérni, milyen Isten szentsége, amikor a természetünk bűnös, romlott, az övé pedig maradéktalanul szent. Szentsége miatt egyedi, elkülönült a bűn és a halál világától, amiben emberként mi élünk. Mégis a legcsodálatosabb dolog történt. Isten felajánlja a lehetőséget, hogy részesüljünk szentségéből. Nem lehetünk szentek anélkül, hogy Isten törvényének engedelmeskednénk, ami csak akkor sikerül, ha ő maga, a Szentlélek írja be törvényét szívünkbe és elménkbe. Milyen szent kiváltság a miénk? Isten megengedi nekünk, hogy szentségben részesüljünk, amit úgy fejezünk ki, hogy szívből engedelmeskedünk törvényének.
0: Igen. Köszönöm szépen. Ebben az összefoglalóban egy nagyon-nagyon fontos dolog van. Mi nagyon sokszor pánik keresztények akarunk lenni. Ugye Marika említette ezt, hogy ezt a gondolatot, hogy lázas tevékenység az nem szentség. Sok ember van, hogy úgy neki-neki durálja magát, jön valami dolog az életében, egy próba, akkor na, most 150%-ra teljesítem a szentség törvényét, ez lehetetlen. Hanem Jézus folyamatosan dolgozik a mi életünkben. Az üdvösség az nem az, hogy magunkat jobbá tesszük, hanem az üdvösség az, hogy jobbá leszünk Krisztus munkája által. Tehát az alanya, aki dolgozik a mi életünkben, az Jézus Krisztus. És ez nagyon fontos, erre a Jézus Krisztusi dologra mi csak igen tudunk mondani. És úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk összefoglalni a leckénket. Isten áldja meg a gondolatokat a mi szívünkben, és legyen a mi életünkben is ne pánik kereszténység, hanem legyen a kereszténység Krisztus követése. Amen.
15: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: a Szentlélek és a lélek gyümölcse.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Az apostolok cselekedetei. Második rész.
2: A Szentlélek kitöltése.
1: Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg.
2: Péter apostol pünkösdi beszéde.
1: Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált: az utolsó napokban így szól az Isten: kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket: a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halálfájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid: láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és ujjongott fel a nyelvem. Még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában. Azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait. Betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja. Így szólt az Úr az én uramhoz. Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.
2: Az első gyülekezet.
1: Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazok is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Ne félj! Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hágy téged. Ne félj, és ne rettegj! Mózes 5. könyve, 31. fejezet, 8. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Józsué könyve 1. fejezet, 9. vers. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás könyve 41. fejezet, 10. és 13. vers.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: rendkívül értékes vagy neki. A mai ige: Malakiás 3:17. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura azon a napon. Gondolatok az igéről. Eljön a nap, amelyen nagy királyunk számba veszi korona gyémántjait, hogy lássa, megvannak-e mindazok, akiket az atya neki adott. Én lelkem, vajon te is ott leszel Jézus Krisztus drága kincsei közt? Ha ő drága neked, te is drága vagy neki, és biztosan az övé leszel azon a napon, ha ő a tiéd már ma is. Malakiás idejében az Úr választottai úgy beszélgettek egymással, hogy tudták, Istenük hallgatja őket. Annyira kedvelte Isten beszédüket, hogy feljegyezte, sőt, könyvet készített belőle, és megőrizte. Mivel elégedett volt beszédükkel, őket is kedvelte. Én lelkem, kérdezd meg magadat. Ha Jézus Krisztus figyelne beszédedre, örömét lennél benne. Az ő dicsőségére és fele barátaid épülésére szolgál-e az? Felelj, én lelkem, és az igazat mond. Milyen nagy tisztesség lesz nekünk, szegény teremtményeknek, ha az Úr majd korona gyémántjai közé számít. Ez a tisztesség minden hívőt megillet. Jézus Krisztus nem csak azt mondja, hogy enyémek, hanem hogy az én tulajdonommá lesznek. Ő megváltott, megkeresett, összegyűjtött, és annyira a maga képére alakított minket, hogy most már minden erejével harcol is értünk. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én, vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az ottani gyülekezet.

0: napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta. Részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival. Ezt mutatja a rendszerváltozás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleyer Gábor. Mai vendégem Magyar Bori, énekesnő, akivel a Borivan Duo kapcsán fogunk beszélgetni, de Boriról azért sok minden mást is lehet tudni, ha megengedik, a régi ismeretségünkre való tekintettel tegeződni fogunk a riport során. Szia Bori, egy kicsit hallhatnánk a pályakezdés.

0: Ha jól tudom, a te tulajdonképpen névdalénekes nőnek készültél.
1: Igen, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Úgy kezdtem, bizonyám, 8 éves koromban a Gödöllői Friedrich Chopin zeneiskolában volt lehetőségem elkezdeni népéneket tanulni. Számos nagyon-nagyon jó tanárnál tanultam, összesen 10 év alatt a népéneket. Ott kezdtem, és aztán pedig a Váci Zeneművészeti Konzervatóriumban is jártam egy évet, ahol ugyanúgy népének szakon.
0: Te mindig vonzottál a népének? Tehát már kicsi korodban úgy gondoltad, hogy ez milyen szép?
1: Abszolút tudtam, igen, azonosulni a népdalokkal. Egyszerűen csak magának érzi szerintem az ember ezt a műfajokat. De természetesen a népzene mellett más műfajok is érdekeltek. De az mindig fő csapásvonalam volt.
0: Mik voltak azok a más műfajok?
1: Hát kérlek szépen, annak idején, mikor fiatalabb voltam és kiskamasz, természetesen én is hallgattam popzenét, igaz, hogy ez igényesebbet, de ilyesmit is énekeltem, ilyen téren is képeztem magam, illetve rockzenekarban is énekeltem.
0: Wow.
1: 16 éves voltam, amikor az első zenekaromba bekerültem, Gödöllői egyetemistákból állt a zenekar, és egy klasszikus rockzenekert kell elképzelni, két gitár, dob, még konga is volt, basszusgitár, és mindenfélet játszottunk, AC/DC-től kezdve, Deep Purple-ig, tehát abszolút ez a klasszikus rockvonal.
0: Élvezted, hogy ilyen kemény számokat
1: nagyon,
0: énekelhettél?
1: Nagyon, nagyon. Akkor már éppen ilyen rockos korszakomat éltem, és én nagyon szerettem csinálni.
0: Egy picit beszéljünk el, ugye Friedrich Chopin zeneiskolát mondtál, milyen volt az, hogy képzelhetél? Én kívülről láttam azt a helyet Gödöllőn, nagyon szépen néz ki kívülről. Milyen volt ott az élet?
1: Fú, nagyon jó Pezsget. Gödöllő, mondhatom, egy kulturálisan gazdag város. Nagyon-nagyon sok kiemelkedő zenészünk van, és nagyon sok kiemelkedő zenetanárunk.
0: Nevesítheted is őket, hogyha van kedved?
1: Fú, hát...
0: Ha nincs, az se baj.
1: Például, akik ott tanítanak, Fodor László, ő volt, én klarinétot is tanultam, ő a hard jazzbandnek az egyik fúvósa. Csányi István volt a szaxofontanárom, ő gyakorlatilag mindenhol énekel, vokálosként, illetve szaxofonozik nagyon sok tévéműsorban, illetve az Irigy Hónagymiri zenekarban is játszott, és sorolhatnám nagyon sok, nagyon jó klasszikus zenetanár, illetve növendék, akik külföldi ösztöndíjakat is nyertek, illetve külföldi iskolákban folytatták a tanulmányaikat. Szóval nagyon színes a paletta, és hát igazából ez egy állami zeneiskola. Én csak azt gondolom, hogy nagyon jó ott a csillagállás, vagy nem tudom.
0: Kicsit azért térjünk vissza a népzenére, mert én egyszer hallottam, a koncert után leültél egyik barátnőddel, és egy egész estét végig énekeltetek különböző olyan népdalokat, amiről én még életemben nem hallottam. Te gyűjtöd is őket, vagy hallgatod, vagy honnan meríted ezt a rengeteg fajta ismeretet?
1: Hála Istennek, nagyon sok gyűjtés van. Most pontosan nem tudom neked számszerűsíteni, hogy mennyi, de több ezer népdal van feljegyezve, összegyűjtve. Az egyik legismertebb ilyen gyűjtés, ami az én kedvencem, a Lajta gyűjtés.
0: Tehát ott tartottunk, hogy rengeteg fajta gyűjtés van, és akkor te azokból szemezgetsz.
1: Igen, igen, így van. Bodza Klára és Paksa Katalin csináltak népdalkönyveket, amiből én tanultam, amikor még én tanultam, akkor 3 volt, most már ebből összesen 6 van. És ehhez ezek a dolog mind-mind le vannak kottázva, illetve a hangzóanyag hozzájuk téve. Először kazettán, és most már digitális formában CD-n.
0: Egy nagyon nagy ugrás következett az életedben, mert ha jól tudom, majdnem ahogy kikerültél az iskolából, nem is akármilyen együttes keresett meg, hanem talán a minden európai és magyar világzenei együttes közül a egyik legjobb, a Bésodrom, és oda kerültél be. Haladnánk erről valamit, hogy jött ez az életedbe, mert azt hiszem 18 éves lehettél, amikor ez elkezdődött.
1: Hát éppen, hogy 19 voltam. Igen.
0: Azért ezt nem mindenki mondhatja magáról, egy átlagos, úgymond népdalénekesnő.
1: Hát igen, de én nem is voltam átlagos népdalénekesnő, mivel már azért voltam színpadon Gödöllőn sokat.
0: Bocsánat, nem volt pejoratív, csak ez inkább provokatív volt,
1: értem,
0: a kérdés.
1: Értem, de jó. Tehát annak idején Gödöllőn én 16 évesen ugye énekeltem a barokk zenekarból, viszonylag sok fellépésünk volt, illetve a gödöllői helyi fiatal művészek egyesülete tagja voltam, ahol mindenféle rendezvényeken részt vettem, musicalekben. Képzelt riport egy amerikai fesztiválról, az egy...
0: Presser Adam is mű.
1: Így van, és annak az adaptációjában szerepeltem, kaptam egy kisebb szerepet, szóval így módon belekóstoltam egy kicsit a színházi világban és musical világba Gödöllőn. És mikor Vácra jártam, második év, második gimnázium, ott egy évet jártam, második szakközép, ott volt egy tanárnő, aki népi hegedűt oktat, aki azóta is nagyon jó barátnőm, és többször is zenéltünk együtt, Salamon Bea, a Méta zenekarnak a prímása. Ő hallott engem énekelni. Hallott versenyen is, hallott vizsgán is, és a folyosón is, amikor a barátaimmal egy szál gitárral mindenféle nagy slágereket énekeltünk, és váltottuk meg vele a világot, és akkor azt gondolta, hogy ez a csaj, ez mindenfélét énekel, belevaló. Megkérdezte a besodrom zenekarőt, hogy nem tudná olyan valakit ajánlani, aki ezeket a dalokat el tudná énekelni, és ő beajánlott engem.
0: Ha jól tudom, már az első pár hét után egy igen nagy ugrás következett az életetekben, mert akkor ment ki a besodrom, talán Mexikóba, jól emlékszem?
1: Igen.
0: Villám gyorsan bele kellett, hogy csöppenjél ebbe a dologba.
1: Fel se tudtam fogni igazából az elején, hogy mi történik. Tehát januárban kerültem be a zenekarba. Az első koncert Bécsben volt, február 9-én, emlékszem, 2007. február 9-e. Aztán jött egy Brüsszel, és utána pedig mentünk egyből Mexikóba, ahol egy hetet töltöttünk egy világzenei fesztiválon, és annak a keretein belül léptünk föl helyi klubokban, az operában, illetve egy tévéműsorban is szerepeltünk, amit több millióan néztek. Úgyhogy igen, elég hirtelen jött válaszolva a kérdésedre. De mindig is ezt akartam, tehát a zsigereimből éreztem, hogy én most ott vagyok, ahol a helyem van.
0: És mennyit változtatott ez akár a zenei világodon, akár a mentalitásodon az, hogy egy ilyen nagy volumenű dologba kezdtél rögtön bele? Tehát mondjuk akár zeneileg mennyibe jelentett más, mint amit megszoktál?
1: A besodrom? Hát igazából ugye a népdalok azok adottak voltak. Nyilván ők is, tehát ők nagyon pörgős zenét játszanak, világzenét, nagyon sok balkáni elemmel megtűzdelve. Nekem iszonyatosan tetszett az, hogy ennyire dinamikus a zene, és ennyire pörög, és buli, és közül pedig szép magyar népdalok vannak, vagy cigány népdalok, illetve volt Héberül egy dal, igen, azt hiszem más népdal nem volt más nyelven. Tehát ez engem abszolút magával ragadott, és nagyon élveztem csinálni.
0: Ha jól tudom, a mai repertoárodban is megtalálhatok még helyenként ilyen típusú dalok. Hát nem azok, de ezek szerint csak megfertőzött ez a dolog téged.
1: Abszolút. Például addig nem foglalkoztam cigány népdalokkal nagyon, viszont ott megjött a kedvem, és elkezdtem egy kicsit ebbe így belásni magam, illetve a zsidó népzenébe is, illetve volt alkalmam egy kedves barátommal, Kardos Danival.
0: Róla még beszélünk a riport folyamán később, mert ott egy-két formáció érdekes lehet. Igen. Kardos Danival.
1: Ő egy nagyszerű gitáros, és vele volt, hogy játszottunk zsidó népdalokat különböző rendezvényeken. Illetve engem nagyon érdekel a balkáni népzene, bolgár népzene, macedón népzene, kifejezetten a macedón cigányzene, az arab zene, a keleti zene. Szeretem a népzenét, úgy általában szeretek foglalkozni ezzel, de kifejezetten ez a régió, Balkán és a keleti, az, amit így mondhatok, hogy én abban így otthonosan mozgok.
0: Tehát kifejezetten jó volt, hogy kicsit más láttál, kicsit más hallgattál, kicsit más énekeltél. Van olyan terület a zenében, ami felé szeretnél indulni, akár népzenébe, ami új, és vagy még szeretnél énekelni, amit eddig nem énekeltél?
1: Igen, van. A fádó, mint olyan portugál műfaj, azt még csak hallgatgatom, de nagyon-nagyon szeretném énekelni, és színpadon is előadni. Illetve tegnap pont hallgattam, sajnos most nem jut eszembe a neve, egy észt zenekart, vokális zenekart. Nagyon érdekel a vokális műfajok, akkor több szólamban csak hangok vannak. Ebbe szeretném belásni magam, de az afrikai zene is érdekel. Tehát igazából van egy ilyen titkos vágyam, hogy minél több nemzetségnek a népzenéjek közül kiválasszam magamnak a legjobb népdalokat, és azokat egy előadáson előadjam. Ez a jövő zenéje. Illetve hát ezek mellett érdekel, mint műfaj, a jazz is.
0: Akkor egy picit ha már elkalandoztunk erre, akkor beszéljünk egy kicsit Kardos Danival való együttműködésedre, és itt két formációt is emlegetnék, egyrészt a Kardos Dani duót, amit ketten alkottok, másrészt pedig a Butterfly Effectet, ahol szintén együtt vagytok benne, mert ha jól tudom, a Besodrom után ez volt a következő két nagy lépés az életedben. Ami...
1: Igen, a Besodromból mikor eljöttem, akkor Vázsonyi János szaxofonos, csodálatos művészúrral megalapítottuk a zenekarunkat, amit mondhatunk közös gyermekünknek, aminek a Butterfly Effect nevet adtuk.
0: De mit is jelent pontosan?
1: Pillangó hatás, és picit próbáltunk így a zenénknek a kialakulására utalni ezzel. A koncepciónk az volt, hogy fúzionáljuk a jazzt és a klasszikus zenét, meg a népzenét, illetve a ritmus szekció oly módon jelenjen meg, hogy beatbox kíséri az éneket és a szaxofont, illetve egy kísérő hangszer, és ez a gitár lett, ami...
0: Akkor szerintem érdemes felsorolni, hogy akkor kik is vannak az együttesben, és akik milyen világból jöttek, mert így rögtön megérti mindenki a pillangó hatást.
1: Hogy... Igen. Vázsonyi János, szaxofonművész, klasszikus zenei környezetből jött, ha ezt mondhatom, a szülei klasszikus zenetanárok, illetve művészek voltak. Ő maga is játszik klasszikus zenét, egyedülálló módon Bachot, van is egy lemeze, illetve jazz műfajában, és ő is egy picit így belekóstolt a Balkánba, balkáni zenei műfajba, annak idején a Drums nevű zenekarban játszott. Hát ezt, ha jellemezni kéne, experimentál jazz, nem is tudom, hogy azt hogy lehetne. Te ismered a Drumsot.
0: Igen, hallottam. Hát
1: mondj rá akkor egy definíciót.
0: Hát most én nem mennék bele a definícióba. Én azt mondom, hogy akit érdekel, az hallgassa meg.
1: Improvizatív zene, abszolút.
0: Igen.
1: Kicsit ilyen
0: de ha jól tudom, a Vodkuba is játszik a Vázsonyi János.
1: Igen, nem olyan régóta a Vodkuban is zenél, illetve számos zenekarban megfordult. Szerintem fantasztikus muzsikus. Nagyon jó dalokat is ír például.
0: Igen, tehát annyit valamit róla, igazán a szaxofonistákról lehet tudni, hogyha ő fúj bele, akkor az első hangból már megismered.
1: Igen,
0: hogy...
1: igen, én azonnal megismerem.
0: És ő is ez a típus, hogy ahogy meghallod, hogy belefúj, akkor tudod, hogy ő fúj.
1: Igen, igen.
0: Ezt azt hiszem, hogy szaxofonistáról ennél speciálisabbat nem lehet mondani, és ez nem kis dolog. De beszéljünk egy kicsit a többi tagról. Kardos Danitról beszélted, egy pár szót azért mondjunk róla is, mert nektek több projektet is van együtt.
1: Igen, Kardos Dani az akadémián végzett jazzgitár szakon.
0: Babos tanítvány volt.
1: Babos tanítvány volt, így van, jól tudod. Több filmzenében is részt vett, illetve írt, és nagyon-nagyon-nagyon szép dalokat írt saját lemezre, illetve közreműködőként. Daniban nem is tudom, hogy mit tudnék kiemelni, amit én nagyon szeretek. Nagyon kreatív, nagyon szeretek vele együtt dolgozni, szeretek vele alkotni. Például, amikor egy népdalt mutatok neki, és kitaláljuk, hogy akkor ahhoz most egy kíséretet írunk, akkor ő nagyon ügyesen meghallja, hogy milyen harmóniákat lehet alátenni, hogy az szépen kiegészüljön, illetve kiemelje a népdalt. Illetve nagyon jó a kísér. Ugye nálunk a Butterfly Effectben nincsen basszusgitár, de a Daninak a specialitása az, hogy basszus funkciókat is gyönyörűen hoz az akkordok mellett. Van nekünk egy ilyen kis dúócskánk, mondhatni ilyen kávézó zenét játszunk, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt jellemezni, ilyen könnyedebb feldolgozásokat, populárisabb műfajokból szemezgetve. Szeretik. Én,
0: akár a modern popról, a jazztől elkezdve a világzenéig minden megtalálható.
1: Gyakorlatilag
0: benne.
1: Igen.
0: És akkor meséljünk egy kicsit a negyedik unikum kuriózum tagotokról, ami nem egy átlagos együttes tag, hanem itt egy nagyon új dologról van szó. Őt Dömötör Tamásnak hívják, ha jól tudom.
1: Beatbox Döme, igen, ez egy nagyon negyedik dolog. Na most ide csatolnám azt, hogy 2010. januárjában voltam Moszkvában, Bobby McFerrin meghívott egy előadásába, egy improvizatív operát csinált, ami annyiból állt, aminek voltak ugyan kötött részei, de abból állt, hogy összeszedett a világ minden tájáról énekeseket, összesen voltunk 14-en, és csak énekhangokból alakított össze mindenféle kis dalokat, kiosztva szólamokat, amiket ott helyben talált ki, illetve volt egy-két kötött rész, koreográfia. Mindenki hozta azt, amit a legjobban tudott. Engem ebből a közép-európai régióból engem talált meg, teljesen megdöbbentett. Na, nagyon jól esett, hogy képviselhettem Magyarországot és a magyar népzenét. ami egyébként nagyon tetszett neki. Ennyi Dióhéjban az előadásról ott találkoztam egy beatboxos sráccal, aki egy New York-i srác volt, és kedvenc elfoglaltságunk volt a szünetekbe, hogy jammeltünk együtt. Én mondtam, hogy hozzon valami groove-ot, valami alapot, most ilyen gyorsan, most ilyen lassan, most itt hangsúlyozza, most ott. Én pedig ráénekeltem általában valamilyen népdölt. Mi ezzel nagyon jól elszórakoztunk, és egyszer ezt meghallotta a Bobby folyosón, a Bobby McFerrin, és azt mondta, hogy hát ez neki nagyon tetszik, és végül ez bele is integrálta az előadásba, és nem külön énekeltem szólót, mert mindenki énekelt szólót az előadás végén, hanem mi így együtt énekeltünk. Illetve ő beatboxolt, én pedig egy mezőségi népdalt énekeltem rá. Na és ebből jött nekem az ötlet, hogyha én ha zenekart csinálok, akkor mindenképp beatboxot szeretnék, ritmus hangszeresnek. És akkor annak idején mi a Jánossal visszajöttem Moszkvából, ugye ez volt januárban, mi áprilisban ismerkedtünk meg, beszélgettünk a zenéről, elképzelésekről, ő nagyon szerette Bobby McFerrint, nagyon szerette magát a beatbox, mint műfajt, ami itthon abszolút még szerintem gyerekcipőben van, de így módon senki nem használta még. Tehát általában szólistaként szoktak megjelenni, illetve hip-hop műfajokban, rap mellé, ugye eleve innen jött ez Amerikából, valaki hozta az ütemet, beatboxolt az utcán, és akkor freestyle-ba valaki meg ráreppelt. Na most mi azt gondoltuk, hogy hát miért ne beatboxolhatna mondjuk 11 nyolcadban, ami egy páratlan ritmus, ami egyébként elég nehéz megvalósítani, de a Döme képes rá, hiszen csodálatos, ő is egyébként egy zenés családból származik, gyönyörűen énekel,
0: és hozzáteszem klasszikus zenei alapismeretekkel.
1: Így van, illetve dobolt is. Na most azért azt el kell mondani, hogy végig beatboxolni egy koncertet másfél órán keresztül, hát én nem is tudom, hogy képes erre valaki. Tehát ő abszolút egy zseni, és hát vannak neki egyébként saját projektjei is, mindig próbál ilyen őrült ötleteket megvalósítani, ritmusképletekben. Meg kell őt hallgatni YouTube-on nagyon sok felvételen. Igen,
0: illetőleg a Butterfly Effect-et is javaslom, hogy hallgassa bárki bele, nagyon érdekes produkcióval fog találkozni. Most pont, hogy erről beszéltünk, hallgassunk egy kis zenést, tartsunk egy kis szünetet, és a szünet után visszajövünk.

0: Most, hogy visszatértünk, egy picit még beszéljünk a Butterfly Effectről, és utána térjünk át a Borivándúra, ami szintén egy új, nem annyira új dolog az életedben, de most kezd egyre jobban kiteljesedni. Egy picit beszéljünk még a Butterfly Effectnek a repertoárjáról.
1: Igen, a repertoárban Daninak a kompozíciói és Jánosnak a kompozíciói vannak, illetve ezekhez kerestem hozzáillő népdalokat. Ugye van egy téma, és akkor általában ugye ez el van játszva, arra pedig improvizál vagy a Dani, vagy pedig a János, vagy mind a ketten, és akkor bele van illesztve egy népdal, illetve az én kedvenc népdalaimhoz írtunk kíséreteket, és gyakorlatilag a repertoárunk ebből áll. Egy-két feldolgozás van, a jazz oly módon például megjelenik, hogy a Take Five-ot játsszuk, és arra is egy moldvai népdal rá van illesztve, csodálatosan rámegy a Take Five-nak a körére.
0: Az nagyon izgalmas. Én azt javaslom, hogy aki tudja, az kövesse a honlapotokon, hogy van valahol.
1: Facebookon vagyunk fönt. Igen, Butterfly Effect Hungary. Így lehet minket megtalálni.
0: Igen, de a másik dolog, hogy egy kicsit haza is beszélek, az én honlapom a www.blega.hu-n is meg tudnak titeket találni, ott is egy csomó videó fel van téve. És akkor egy picit beszéljünk még erről, hogy van még egy nagyon érdekes produkció, a Boriván Duo, amit Tabajra Iván alapítottatok. Erről beszéljünk egy kicsit. Ha jól tudom, itt mind a spanyol, mind a magyar népzeni alapok megtaláltak. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy hogyan ez a kettő össze.
1: Igen, nagyon izgalmas. Amikor azt tudni kell rólam, hogy nálam valami bekattant, és mindig ilyen elvetemű módon próbálom fúzionálni a népzenét, illetve ez engem nagyon-nagyon érdekel. Annak idején például elektronikus zenével is próbálkoztam, de egyéb más műfajokban is. Ez szerintem egy izgalmas dolog, és valahol ez is hagyományőrzés. Én azt gondolom, hogy amit én csinálok, nagyon, nagyon fontos arra figyelni, hogy ne poposítsam el a zenét, hogy a népdalt, mint elemet használjam, és tegyem hozzá egy másik műfajhoz, és az kiegészítsen valamit, és ne vegyen el a népdalból. Tehát ez nagyon fontos minden egyes műfajnál, amikor ugye vegyítjük a műfajokat.
0: Egy picit, mielőtt rátennénk, beszéljünk Tabajra Iváról, hogy honnan jött neki ez a spanyolák, vagy ő milyen zenész, honnan származtatja ilyen
1: Igen.
0: szempontból magát?
1: Ő egy urugvái származású muzsikus, színészkedett is fiatalabb korában. 10 éves korában költöztek Magyarországra a szüleivel, a szülei urugvájak, ő Montevideóban született, és 10 éves korában a Mókus utcai általános iskolában folytatta a tanulmányait. Tehát ő abszolút magyar, de az anyanyelve a spanyol.
0: Érdekes, hogy beszéltünk Iváról, aki ebbe a pillanatban futott be a stúdióba, üdvözöllek.
2: Köszöntök minden.
0: Egyéb elfogadtsága miatt csak most ért ide. Ennek örömére rögtön szerintem játszottak is egy dalt, mert gitárral felszerelkezve jöttél, és utána folytatjuk a riportot.
2: Dame un traguito.

0: Köszönjük szépen. És akkor ott kezdtünk, hogy a Borivá megalakulásáról kezdtünk el beszélgetni, igen, de most hallgassuk meg a másik oldalt is.
1: Nem meséltem róla, hogy te hogy kerültél ide Magyarországra egyáltalán, meg hogy mi ez az egész. Az, hogy mi pontosan mit csinálunk, arról még nem. Illetve az sem, hogy mi hogy kerültünk kapcsolatba, vagy hogy mi miért zenélünk együtt. Egyébként azt el szeretném mondani, hogy ez Iván a legelőször, mert ő Barcelonában is élt. Ott találkoztam, amikor a Besodrommal koncerteztünk, és akkor már nagyon szimpatikusak voltunk szerintem egymásnak. Aztán hazaköltözött és felhívott.
2: Így van, így van. Tehát amikor először láttam Borit, akkor az Barcelonában Poblenón játszottak a Besodrommal. Én ugye ismertem a Besodrom tagjait, és akkor így felhívtak telefonon. Szevasz Iván, itt vagyunk, gyere! És azonnal rohantam, és egyszerűen leesett az állam, amikor hallottam a Borit énekelni, és mondtam magamba ezt, vagy gondoltam, hogy wow, én ezzel a lányal szeretnék énekelni. És amikor hazajöttem Magyarországra, kb. 4 évre rá, nem hazudok, tehát ti
1: 2010-ről beszélünk.
2: Ja, igen, akkor 2 évre rá, vagy nem, sőt, 1 évre rájöttem haza,
1: valahogy így, igen,
2: és azonnal felkerestem a Borit.
1: Vagy 2011.
2: Hogy így van.
1: Igen.
0: Akkor te már nem voltál besedromos, ugye?
1: Akkor már nem, igen.
0: És akkor hogyan jött az ötlet, hogy mit fogtok együtt zenélni? Tehát az alapkoncepció az hogy alakult ki, hogy spanyol és magyar zenét ötvöztök? Kinek volt ez? A te ötleted volt?
2: A alapjáraton nem is akartam ezt a fajta duót eleinte, hanem én drum and bass-t akartam zenei irányzatnak befogni, vagy azt csinálni konkrétan, és azt gondoltam, hogy az én spanyolos ragamuffin énekem mellett a magyar népdal mennyire feldobná ezt a dolgot, és a latin hangzás mellett a magyar népdal, vagy a magyar népzene mennyire összefér egymással. Amiből aztán az lehet, hogy csináltunk egy zenekart, a Rojovivot, ami már sajnos megszűnt, és utána pedig folytattuk ezt a duózást, ahol én latin alapokat hozok, és ezekre a latin alapokra a Bori mindig talál, mert akkora repertoárja van, mint a parlament, hogy mindig talál valamilyen dalt bizonyos alapokra, bármilyen alapra egyébként.
0: De tényleg, hogy lehet ez, hogy tulajdonképpen itt két nagyon más éghajlat, nagyon más...
2: ...vözünk, ami ritka egyébként.
1: Igen, és egy-egy dal azért... Én azt hiszem, hogy nem tudásra mondjuk egy ilyen jelzővel toldom meg így a jellemzésünket, hogy intim zene. Tehát amit mi ott csinálunk, az ilyen nagyon bensőséges, és olyankor mi is így kitárjuk magunkat egymásnak is, az nagyon jó, mert mi így egymással nagyon, nagyon jóban vagyunk, nagyon jól harmonizálunk, és ezt másoknak is meg tudjuk mutatni. Tehát el tudjuk engedni egymás társaságában magunkat, és ez szerintem nagyon fontos, mert a közönség nagyon szereti ezt érzékelni, szeret ennek a részese lenni.
0: Értem, én javaslom, hogy így a riport végén, most elköszönök a kedves hallgatóktól, illusztrációként játszunk el még egy számot. Hát nagyon szépen köszönöm Tabejre Ivánnak és Magyar Borinak, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti adását hallották, és búcsúzol, hallgassunk meg a duótól egy számot.
3: Que aquí arrancamos con la ventolera, aquí el MC Guacho con Mayor Bori, oye, así nomás a compás, amigo, aquí en esta radio lleva para todo el universo, así nomás a compás y en verso, vamos, arrancamos.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Június, Szent Iván hónapja. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője, Juno, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidéken emlegették nyár előhavaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Iván éj tűzgyújtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és világi ünnep. Az úrnapja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bőtermést ígér. 8-án van Medárd, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg. Ugyanannyi ideig tartó szárazság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja. Ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt. Ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. A Nemzeti Összetartozás napja. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 105. évfordulójára emlékező Nemzeti Emléknap június 4-én Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az országgyűlés. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja. 1982-ben az ENSZ közgyűlése rendkívüli ülést hívott össze az izraeli agresszió miatt, amelynek ártatlan palesztin és libanoni gyermekáldozatai voltak. Ennek emlékére az erőszak ártatlan gyermekek áldozatainak világnapján azokra a magánszemélyekre és szervezetekre

0: Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: a Szent Háromság Isten képe teljes világosságban és érzésben megjelent előttem, mint igazság. De minden kizáró katarzis fogalma tudná ezt leírni, de annak a teljes bizonyossága, hogy ez van. Ez létezik.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Útmutatást, helyes irányba állást várunk, Isten arcát, kezének nyomát keressük az évről évre megrendezésre kerülő országos evangelizáció alkalmán. Ezt a célt szolgálják a zenei szolgálatok, igehirdetések, a szekciókban folytatott beszélgetések egyaránt. Kiemelt szerepet kap a személyes bizonyságtétel is. Műsorunkban hite megszületésének és máig tartó megélésének kulisszái mögé enged betekintést a nap egyik tanúságtevője, Rajkai Zoltán színművész, a Katona József Színház tagja. A lélekhangoló második fél óráját is érdemes velünk töltenie, akkor Balogh Sakett Dániel egy messiás hívővé vált, Krisztust követő zsidó fiatalember lesz a vendégünk.
0: Nagyon köszönöm az evangélikus testvérek meghívását, és szeretnék valami igazán építő, hasznos dolgot mondani. Hasonló a sorsunk, hasonló dolgokat élünk át, amikor újjászületünk, hiszen azt mondta a mi úrunk, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam mondja, és nem, ha nem történik meg ez az újjászületés, ez a megtérés, ez a rendezés az Istennel való kapcsolatban, akkor valahogy az életünk tulajdonképpen hiába való, és nem ér semmit. Én nem részesültem vallásos nevelésben, nem voltam soha Isten tagadó, tulajdonképpen kultúrkeresztény voltam olyan értelemben, hogy katolikusként megkereszteltek, de soha nem jártunk gyülekezetbe, templomba, a családunkkal, a szüleimmel. Nem is foglalkoztam Isten dolgaival, a szokásos ünnepségeken, mint a karácsony, a húsvét, a keresztelők, az esküvők, vagy a temetések, igazából sosem találkoztam egyházi eseményekkel, vagy nem volt kapcsolatom semmilyen értelemben, sem a Szentírással, sem az Úrral. Aztán szép lassan természetesen, mivel nem voltam Isten tagadó, meg érzékeltem, hogy egy keresztény világban élek, meg érzékeltem, hogy a kereszténységnek azért vannak erényei, meg mindenféle jótékony dolgai a kultúrában, az építészetben, stb. Valahogy mégis kereszténynek gondoltam magam, nyilván, mert ebbe születtem bele, de semmilyen élő, valódi kapcsolatom nem volt az Úrral. És akkor éltem az életemet, bulizgattam, ahogy szokásos fiatalokhoz, csajoztam mindenfelé, készültem a színművészetire, mert nagyon hamar eldőlt a gimnáziumon, hogy színész szeretnék lenni, és hát igyekeztem mindennek megfelelni, és azokat a trendeket, és azokat az elvárásokat követni, hogy azokat az elgondolásokat, hogy mitől lehetek híres és igazán jó színész, mind szakmailag, mind a közönség szempontjából. Ez eléggé meredek dolog volt, mert lelkileg és fizikailag is feszegettem a határaimat. Az ember ilyenkor mindenbe belemegy, az élet bugyraiba, kipróbáltam mindenféle kábítószert. Volt, hogy több kapcsolatom volt egyszerre nőkkel. A felszínen ezeket igyekeztem mind titkolni, és általában mindenhol azt az oldalamat mutatni a megfelelési kény

rendszerből, ami jó és megfelelő, és igyekeztem az elvárásoknak mindenhogy megfelelni. A gimnáziumban volt egy barátnőm, akivel összejöttünk, nagyon kedves lány volt, és hát ilyen híjanász a zavaron kapcsolat indult el körülbelül 10 évig, hol szakítottunk, hol összejöttünk újra. És aztán egyszer már ezektől a dolgoktól, amiket én kipróbáltam, meg végigéltem, meg belementem mindenféle furcsa szituációkba az életemben, bármennyire is jó volt velük hencegni, és a szavak szintjén ezekkel dicsekedni, és hogy ezek úgy tűntek, hogy menő ember vagyok, mert minden összejött, siklóernyőztem, síjeltem, zenekart alapítottunk, nagyon jó szerepeket kaptam a színházba, sorozatokba, különböző világsztároknak lettem a szinkron hangja, kiváló filmekben, tévésorozatokban játszhattam, beutaztam az egész világot, Kolumbiától, New Yorkon át, Ausztráliáig, mindenféle előadásokkal. Tehát azt kell, hogy nagyon-nagyon jól ment a szekér, jól ment a pálya, de mégis valahogy attól, hogy mindig olyasmiket tettem, amikkel valójában a lelkem nem harmonizált, és valahogy nem stimmelt, nem voltam önazonos, ezért egyre nagyobb belső lelki feszültségek alakultak ki, és éreztem, hogy valami nagyon nem stimmel az életemben. Ezt akkor még nem tudtam pontosan, hogy mi. Bár voltak erre érdekes jelek, egy nagyon érdekes szituációt elmesélek. Még 18 éves voltam körülbelül, amikor a kamaszként tulajdonképpen a világra ébredő értelmünkkel, az egyik legjobb gyerekkori barátommal hosszasan beszélgettünk az élet értelméről, ilyen kamaszkori világmegváltás. És este vittem haza anyukám Ladájával a barátomat a Damjanics utcába, amikor megálltunk az a kapuja előtt, és még hosszan filozofálgattunk nagy szenvedélyesen arról, hogy valójában hogyan kell élni, meg mi az élet értelme. És egyszer azt találtam mondani mindenféle végiggondolás nélkül, hogy szerintem van egy könyv, ami az élet értelme. A barátom nézett rám, hogy hát mégis mire gondolok, milyen könyv. És azt mondtam, hogy szerintem ez a könyv a Biblia. Meg nézett rám, hogy ezt meg honnan veszem. Úgy tettem ezt a kijelentést, hogy soha egyetlen sort, semmit nem olvastam a Bibliából. A nagyapám egyszer adott 10 forintot, körülbelül 10 éves korom, hogy tanulja meg a mi atyánkot, mert vehetek belőle majd cigirágót, és akkor ezért megtanultam a mi atyánkot, de ezen kívül, hogy a Bibliában mi van, semmit nem tudtam, de mégis olyan nagyképűen és bátran kimertem jelenteni azt, hogy a Biblia az élet könyve, hogy aztán én magam is elhallgattam és elgondolkodtam, hogy az ember gondolatai vajon honnan jönnek? És aztán akkor kezdtem el ezen folyamatosan gondolkodni, hogy jó, van tehetségem, meg vannak képességeim, de azok honnan jönnek? De ezeket elhessegettem, mert azt gondoltam, hogy az emberből magából, amiket tanul, amit tud, amit csak úgy kapott, vagy ahogy született. Hogy ugorjak egy nagyot, ez a belső lelki feszültség egyszer csak azt a képet hozta elém, hogy olyan vagyok, mint egy olyan alma, ami kívül nagyon piros, nagyon szép, nagyon látványos, de belül rohad. És akkor barátnőmmel hol szakítottunk, hol összejöttünk újra, azt éreztem, hogy valami olyan válságban van az életem, és már 28 éves voltam, hogy valamit muszáj lenne lépni, és azt gondoltam, hogy egy házasság talán ezt a belső lelki feszültséget helyre billenteni. És elhatároztuk, hogy összeházasodunk. És akkor elkezdtünk templomot keresni az esküvő, természetesen katolikus templomokat, és ugye egy nagy celeb esküvőt terveztünk, ahol majd mindenféle sajtó, meg tévé, meg a kollégák, a hírességek megjelennek. Ezért kerestünk valami szép templomot, és így elmentünk ide-oda katolikus templomokba, például a Mária Remetei templomhoz, mert valami szép fasort kerestünk, ami jó, látványos lehet egy ilyen nagy esküvőhöz. Bementünk egy misére, és vagy éreztük, hogy ez nagyon diszonáns, hogy mi valamit szeretnénk, amivel nem igazán tudunk azonosulni.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Rajkai Zoltán színművész hitéről szóló tanúságtételét hallhatják.
1: Egyszer a barátnőm oda tett elém egy nők lapját, amiben egy kétoldalas újságcikk volt, egy alkoholista házaspárról, akik arról beszéltek ebben a cikkben, hogy szabadultak meg az alkoholizmusukból, és hogy a házasságuk is hogy rendbe jött, pedig előtte milyen pokol volt az életük. Mondja nekem a Kriszti, hogy hát nézzük meg azt a templomot, hogy itt le van írva, hogy ez egy pasaréti református templom. És akkor jó, hát nézzük meg. És akkor elindultunk megkeresni a pasaréti református templomot, hát eljutottunk a pasaréti bencésekhez, bekupogtattunk, hát mondták, hogy ők nem a reformátusok. Meghívott minket teára, és szépen lerajzolt, hogy merre menjünk a reformátusokhoz. És még az emlékemben az van, hogy már este volt, sötét, ilyen késő délután, hogy még az ajtóban így integetett nekünk, hogy indultunk a reformátusok felé. Utólag persze nagyon mosolyogok ezen, hogy milyen szépen működött a testvéri ökumené és a közösség, hogy útbaigazítottak minket a bencések a reformátusokhoz. És hát mentünk, de nem találtunk templomot, kerestük a tornyot, de sehol nem volt. És végül elérkeztünk egy kis térre, ahol volt valami furcsa épület, külsőségeiben inkább hasonlított egy tornateremhez, mint templomhoz. Hát mi nem ilyen díszletet kerestünk az esküvőhöz, ráadásul be volt zárva. Hétköznap volt, be volt zárva, és oda volt írva, hogy Isten tisztelet vasárnap 8-kor meg 10 órakor lehet jönni. Mondta a Kriszti, hogy azért jöjjünk vissza legalább vasárnap, nézzük meg. Iszonyatos tömeg, be se fértem az ajtón, volt két oszlop, az egyik oszlopon rajta, Máté 26, barátom, miért jöttél? Néztem, mondom, ez most még provokálnak is, hát nem elég, hogy ide jövök egy tömegbe, alig bírok átverekedni magam ezen a tömegen, még itt, miért jöttem, hát én se tudom rá, de a tornaterem nem fog, biztos, hogy itt nem fogunk esküvőt tartani. Szemben a szószéken fölment a lelkész, akkor még nem tudtam, akkor még papnak hívtam, azt mondta, hogy áldás, békesség, testvérek, kicsit racsolt, mondom, na hát ez még beszélni se tud, szegény, ilyen nagyképűen. És hát elkezdett beszélni, és egy idő után a szószorosítnál leesett az állam. Ez ki? Cseri Kálmán lelkipásztor volt természetesen, ez 1996-ban volt, és ott állt egy ember, beszélt hozzám. Mondom, néztem is a Krisztire, hogy most ez hozzám beszél, vagy mi van? Ráadásul racsol. Nem hangsúlyoz különösebben, de úgy beszél, ahogy én színészként addig az előző életemben soha nem láttam embert beszélni. Olyan határozottan, olyan tisztán, olyan világosan, olyan egyértelműen, olyan mindaz, amit eddig kerestem az életemben, valahogy úgy elkezdett összeállni egy tömbé, vagy egy megfogalmazható értelemmel, hogy valójában mit is keresek. És nagyon érdekes, hogy egyetlen Isten tisztelet volt, és a végén ugye nálunk a liturgiában, az Úr imádsága előtt van egy körülbelül egy perces csend, hogy mindenki magában imádkozzon. És ott álltam a tömegbe, az oszlopnak szorítva, lehajtott fejjel, előtte soha nem is imádkoztam, azt se tudtam, mi az, hogy imádkozni. Becsukott szemmel, 800 ember ott volt, vagy nem is tudom mennyi, az udvar is tele volt, meg a kert, meg mindenhol. Hallottam a madarak csicsergését. Annyira néma csend volt a templomban, és egyszer csak megszólalt egy hang bennem, hogy itthon vagy, megjöttél. És így föl is eszméltem, hogy ezt valaki mondta, vagy halucinálok. Néztem a Krisztira, hogy jaj, de ő is lehajtott feje ott állt. Ezt nem mondta senki, de olyan elementáris erő volt, és olyan megtapasztalás, amit eddig soha ilyet nem éreztem. Mondom, akkor majd meghűltem, vagy tényleg valaki szól. És ahogy kijöttünk a templomból utána, elkezdtük valahogy automatikusan, hogy ide vissza kell jönnünk. És elkezdtünk visszajárni oda, ebbe a templomba. És egyre többet jártunk vasárnaponként, és hallgattuk Kálmán bácsi ige hirdetéseit, és egyre jobban elkezdett szólni az ige. És egyre jobban megértettem, és egyre jobban azt éreztem, hogy én tényleg hazajárok. És akkor elhatároztuk, hogy ez stimmel. Itt mind a kettőnknek lelkileg is, bármennyire is a külsőség nem az, és nem így képzeltük az esküvőnket, de valahol az a lelki tartalom, amit megszólal, az, amit itt kapunk lelki táplálékként, az valahol rezonál bennünk, és hogy ez önazonos. És ha már templomi esküvőt akarunk, akkor legalább úgy tartsunk templomi esküvőt, hogy annak van valami belső hitelessége. És hát elkezdtünk oda járni, aztán egy döntöttük, hogy itt fogunk összeházasodni, bementünk a lelkész hivatalból, egy nagyon furcsa, Süsi a sárkányban, a sárkányfőárushoz hasonló figura fogadott minket, és mondtuk, hogy szeretnénk itt összeházasodni. És hát elkezdte fölvenni az adatokat, és egyszer csak Krisztinek aznap volt a születésnapja, és mondta, hogy hát, hogy akkor ő elrohan, mert mindjárt visszajön. és kiment, elviharzott. Meg ott ültünk, hogy most mi a baj. Majd visszajött egy csomó ilyen könyvvel, és hogy ezt majd olvassuk el, és hogy boldog születésnapot, és ezt már jöjjünk, és akkor megbeszéljük, hogyan lesznek a továbbiak, de hogy kit szeretnénk, hogy ki adjon össze minket. Mi meg így néztünk, hogy ki, hát nyilván a lelkész úr a Cseri Kálmán. Ja, jó, mert vagyunk itt többen, meg én még csak itt segédlelkész vagyok, meg eddig csak temettem, de... És akkor mondtuk, hogy persze, hát akkor jó lenne, hát hogyne, hát akkor nyugodtan ön. És aztán végül ő volt Földvári Tibor, akkori segédlelkész, most már hosszú évek óta Pasaréti gyülekezet egyik oszlopos lelkész. Úgyhogy végül Tibor adott össze minket Pasaréten 1997. augusztusában. Csak jártunk rendszeresen, és az ige dolgozott bennünk nagyon.

elmentünk Nászútra, amit máig nem tudom, hogy hogy tehettem meg színházi évad elején, szeptemberben, egy hónapra. Elmentünk Nászútra Franciaországba, meg Olaszországba, és volt egy nagyon érdekes élményem visszafelé, ezt jól értsék a testvérek, nem ez a megtérés feltétele, de ezt el kell mondjam, hiszen megtörtént velem, és ez is a része volt az életemnek, vagy a megtérésemnek, vagy az újjászületésemnek. Jöttünk hazafelé már éjszaka Svájcból, és úgy döntöttünk, hogy nem állunk meg, hanem egyfolytában jövünk. Kriszti aludt a hátsó ülésen, én jöttünk az autópályán valahol, már nem is tudom, hogy pontosan hol. Éjjel kettő körül lehetett. Egyszer csak azt látom, hogy lassítok, mert valami van az úton, eltűntek a sávok, és azt látom, hogy egy iszonyatosan borzalmas állapotban lévő ember fekszik az út közepén. De olyan szinten borzasztó állapotban, hogy én még embert így nem láttam, talán az etióp éhezőkről látunk néha ilyen képeket, amikor a testi szenvedések összes nyoma rajta van, de olyan szinten, hogy azt nem tudom igazából nagyon-nagyon bonyolultan és hosszú képekben tudnám leírni, de nem is ez volt a lényeges, hanem az, hogy a kisugárzása ennek a beteg testnek, annak a szörnyűsége és összes fájdalma és kínja az valahogy érezhető és tapintható volt. És hát megálltam az autóval, ez természetesen nem így történt valószínűleg, ez én vízióm volt. Megálltam az autóval, kiszálltam, hogy hát föl kell vinni, arrébb kell raknom az útról, mert hát nem tudok átmenni ezen a szakaszon, hogyha itt fekszik. És egészen elképesztően félelmetes és fájdalmas volt ezt a dolgot megtennem, hogy ezt fölemeljem ezt az embert, aki gyakorlatilag nem is volt súlya, mert annyira le volt fogyva, nem volt benne élet, vagy csak sebek, betegségek, minden nyomorúság. Fölemelem, és előttem van egy fej, ami ennek tökéletesen az ellentéte volt. A világ összes barátsága, ereje, bölcsessége, pozitív kisugárzása, én nem is tudom, ami egy olyan volt, mint amit az ember úgy minden álomban és minden érzéssel és minden szenvedéllyel együtt össze tud gyúrni, a pozitívum csúcsa, és hirtelen itt fogtam ezt a fejet a kezemben, eznek a testnek egy teljesen ellentmondásos módon a lövő fejét. És akkor egyszer csak világos volt, hogy ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztus tartom a kezemben. Ő van itt. Ezzel a testen és ezzel a fejjel. Majd egy pillanatra szétnyílt valami, megjelent a Szentlélek, amit nem tudok, és megjelent maga az Úr. És a Szent Háromság Isten képe teljes világosságban és érzésben megjelent előttem, mint igazság. Amit most nem tudnék leírni, ez a mindent kizáró eufória tulajdonképpen, vagy a mindent kizáró katarzis fogalma tudná ezt leírni, de annak a teljes bizonyossága, hogy ez van. Ez létezik. Hogy van ezen a létező világon kívül az, amit a Szentírás tanít, a Szent Háromság Isten, Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú, a Szentlélek van. De emberi ésszel és értelemmel teljesen fel nem fogható és meg nem magyarázható módon. Olyan mértékben földre rogytam és elkezdtem zokogni, amiről később csak a Pál apostolnál damaszkuszi úton történt esetéhez tudok hasonlítani, bár én nem vakultam meg, hogy zokogni kezdtem megállás nélkül. És akkor arra csúttam fel, hogy vezetek, mennek a sávok tovább, és én zokogok. És akkor fölébredt a Kriszti, és kérdezte, hogy mi van, én nem tudtam válaszolni, meg kellett állnom az úton, félrehúzódtam, és körülbelül 20-25 percen keresztül nem tudtam megszólalni a zokogástól, csak sírni. És én már azt hittem, hogy baj van, az éjszaka közepén honnan hívjon Németországba mentőt, vagy most mi bajom van. Mondtam, hogy próbáltam mutatni, hogy nincs semmi bajom, majd mindjárt megpróbálok megnyugodni, de egy körülbelül 20-25 percig nem sikerült megnyugodnom. Szakadt föl minden ezzel kapcsolatban, a múltammal, a bűnösségem, minden, nem is tudom elmondani. És aztán így elkezdtem mondani neki valahogy nagy nehezen, amikor összeszedtem magam, hogy hát mi történt velem. És hazaérkeztünk valamikor, talán másnap hajnalban, pont vasárnap volt, és mondtam, hogy azonnal a templomba, az első Isten tiszteletre menjünk be, úgy, ahogy voltunk a Nászútról, beérkeztünk Pasarétre, Kálmán bácsi prédikált, és ott jött tulajdonképpen ennek az egésznek valahogy a mérleg nyelve, hogy helyre billent, hogy Kálmán, én szinte megálltam középen a bejáratnál tömegbe, és elkezdett hozzám beszélni, de tényleg, ott aztán konkrétan az összes ige, az egész ige hirdetés arról szólt, hogy igen, ez így van, az embernek ezt meg kell tapasztalnia, rá kell jönnie, fel kell vennie a keresztjét, és így nyilván nem hozzám beszélt, egy ige hirdetést tartott. És ott volt a legjobb barátom is akkor, valahogy ő is, akivel beszélgettem annó 18 éves koromban a kocsiba, ő is eljött velünk valamiért. Egyébként a Nászútat is úgy kezdtük, hogy vele együtt indultunk el, vicces volt. Ki volt írva, hogy Just Married, egy nő és két férfi.
De valahogy visszaérkeztünk, és nyilván én fölhívtam, már nem emlékszem, hogy jöjjön ő is, mert olyan élményben volt részem, hogy muszáj valahogy a templomban kikulminálnunk, hogy így fejezzem ki magam. És akkor Tobi is így nézett rám, mert ugye elmeséltem neki nyilván reggel, hogy mit történtek, hogy ez hogy. Hát így, az Úrnak minden lehetséges. És akkor történt az, hogy tulajdonképpen erősen, sok-sok imádsággal összejártunk rendszeresen esténként, akkor már rajzolódott ki bennem, hogy igen, tudatosan elhatározom, hogy én megtérek az Úr mellett, és le tudtam térdelni, és kimondani, hogy Jézus Krisztus, a te tanítványod szeretnék lenni, és te vagy Uram, és megváltom, és az életemet innentől kezdve a te követésedben, és a te hozzád tartozásban szeretném, mint keresztény Krisztushoz tartozó, és Krisztus követő élni. Onnantól gyakorlatilag az Úr megáldotta az életünket, született 4 szép gyermekünk, 2 fiú és 2 lány, ami óriási kegyelem, hogy mindannyian hitben járnak, megtértek ők is, ami egyszerűen fölfoghatatlan ajándék.

0: hívogat.
1: Hosszú évek teltek ennél langyos keresztényként is, amikor az ember eltávolodik, letér a keskeny útról, különböző módokon visszakeveredik, hol közel, hol távol. De tavaly augusztusban velünk is történt még egy eset, amit muszáj elmondanom, hogy Krisztinél egyszer csak méhdaganatot diagnosztizáltak, és egy előre haladottabb stádiumban, miért nem lehet műteni, sőt, kemoterápiát javasoltak először, el is indultunk ezen az úton. Természetesen minden szívünkkel, lelkünkkel, idegszálunkkal Krisztusba kapaszkodva. Kemoterápia 4 hónap után már nem volt hatásos, irgalmatlan fájdalmai lettek, gyakorlatilag a halálárnyék a völgyébe sétáltunk minden szempontból. Végül már nem csak hogy a fájdalomcsillapítóik, hanem kemény morfiumos tapaszok, stb. És kaptuk közben folyamatosan a megerősítő igéket, de felsorolni sem tudom százával. Olyan volt, mintha Jézus SMS-ezett volna velünk konkrétan. Testvérek százai elkezdtek imádkozni a gyülekezetben, gyülekezeten kívül, nagyon sokan, közösségekben, és egyre több csodát éltünk meg. Kiírtak egy 28 napos sugárkezelést, de hát akkor már tudtuk, hogy nyirokátétek vannak, és a Kriszti orvos egyébként, a feleségem, gyermekorvos, minden dologgal tisztában van. És nagyon-nagyon erősen imádkoztunk, és imádkozott, hogy csak olyan kezelést kapjon, ami hasznos, és hogy ami, mert az igék is ezt sugalták végig. Sőt, már az első pillanattól az volt, hogy már túl vagy rajta, már meggyógyultál. Tehát már úgy kellett vegyük ezt a betegséget, hogy már túl vagyunk rajta, és ez elképesztően hiterősítő volt, nem csak az Istennel való kapcsolatban, hanem a mi kapcsolatunkban is. Ki tudtuk mondani szinte már az elején, hogy igazából ez egy kegyelem ez a betegség a mi hasznunkra és épülésünkre, mert ha úgy éljük tovább az életünket, langyos keresztényként idézőjelben, bár hitben járva, akkor nem tudunk megtisztulni, és nem tarthatunk hozzá, hiszen ha nincs meg bennünk az a, nem megyünk végig a megszentelődés útján, ami kizárólag és szinte kivétel nélkül mindig nehézségeken, bajokon, problémákon, megpróbáltatásokon, kudarcokon megy át úgy, hogy az ember megkapja Krisztustól azt a minden értelmet meghaladó békességet. Akkor is, hogyha már minden ár összecsap a feje fölött, és minden lehetetlennek látszik. És ezt mi megtapasztaltuk, és mérhetetlen módon szorosabbra fűzte a kapcsolatot Krisztussal. És aztán imádkozott, hogy olyan kezelést kapjon, ami leghasznosabb számára, betolták a sugárkezelőgépbe, nyomkodja a hölgy a gombot, vagy nem tudom, mondta, hogy hát sajnos elromlott a gép. Kriszti kijött, hogy jó, hát akkor most nem tudják megjavítani, jöjjünk vissza holnap. Másnap visszamentünk, megy a gép, sorban állunk, 15-20 percet kellett várni, mire beért, elromlott a gép. Harmadnap megint elromlott. Negyednap szóltak telefonon, hogy ne menjünk, mert rossz a gép. Néztünk, hogy mi lesz. Eltelt egy hét, jött a hétvége. Következő hétfőn betelefonáltunk, hogy menjünk-e, mondták, ne menjünk, rossz a gép. Mondtuk, hogy egész nap rossz volt. Nem, most romlott el egy órája. Szent estét, az egész karácsonyi ünnepeket így, hogy akkor vissza kell mennünk karácsony után. Karácsony után visszamentünk, működik a gép, hát akkor mégiscsak menjünk kell, mert közben mondta az onkológus professzor azt, hogy menjünk, muszáj, meg mondta az ottani onkológus, hogy muszáj, akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy nem jó, elromlott a gép. Egészen addig romlott el a gép, míg egyetlen kezelésre sem kell bemennünk. Akkor mondta az onkológus azt, hogy rendben van, megkapjuk, meg tudja igényelni az immunterápiát, ez egy új terápia, de hát ez 60 nap. Ez már januárban volt. Krisztinek szörnyű fájdalmai voltak. Mondta az onkológus asszony, professzor asszony, akkor megrendeli az immunterápiát, és imádkoztunk. És mondta, hogy 60 nap, hogy akkor kezdjünk el egy másik kemoterápiás kezelés, mert nem maradhat kezelés nélkül. Ez egy régebbi típusú kemoterápia, de ugyanolyan hasznos, csak sokkal rosszabb mellékhatásai vannak. Belementünk, kezdjük el. Telefonál a professzor asszony, hogy mi kik vagyunk? Mondjuk, hogy. Hát megkaptuk az immunterápiára az engedélyt. Ilyet ő még életében nem látott 40 év alatt, hogy valaki 3 nap alatt kapjon meg egy engedélyt. Mondtuk, hogy mi erről nem tudunk, mi csak szeretjük az Urat. Valószínűleg minket is szeret ennyire. És azt mondta, hát most nem is tudja elkezdeni a kezelést, mert meg kell várni a 3 hét lefutást, ha nem adja be az immunterápiát, hogyha tudja, hogy 3 nap alatt mi megkapjuk az engedélyt. Elkezdődött az immunterápia, és szép lassan elmúltak a tünetek, visszahúzódtak a nyirokcsomók, Kriszti állapota egyre jobb lett, visszahízott, visszanőtt a haja. Nem is tudom elmondani ezt a kegyelmet, hogy szinte teljes értékű életet élünk most már, bár a kezelés még tart, bár betegség elméletileg van, az élet olyan és úgy intézte a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy gyakorlatilag a te hited megtartott és meggyógyított. Egyszerűen nem képtelen vagyok ezt a hálát bármilyen szinten is, azon túl, hogy ide állok a testvérek elé, és bizonyságot teszek erről a valóságáról, és az igazságáról, ezt, hogy igen, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És mindaz, ami ezen kívül van, az hiába való, és maga a halál. Úgyhogy higgyetek Krisztusban.
0: Az Evangélikus Rádiómisszió műsorát hallják. Rajkai Zoltán színművész szólt Krisztusban való hitre jutásáról. Tanúságtételét az Országos Evangelizáció alkalmán készült felvételről osztottuk meg. A folytatásban Balogh Sakett Dániellel, a Krisztus követőjévé vált zsidó fiatalemberrel fogok beszélgetni. Maradjanak velünk!

0: Vendégünk Balogh Sakett Dániel, az evangélikus lélekhangolóban, aki galileai származású, és mégsem a szülőhazájában érte utol Jézus, hanem itt Magyarországon. Milyen lélekkel vagy üzenettel jöttél ide? Hogyan kezdjük a beszélgetést szerinted?
1: Milyen üzenettel jöttem ma ide? Én nem tudom, mikor fogják kiadni ezt az adást, de most van október 13-a, és aki követi a híreket, akkor láthatja, hogy végre Izraelben béke van. És ilyenkor a zsidóságban van egy ima, amit szoktunk mondani, az a neve, hogy Se'echiyanu. Egy fajta hálaadó ima, amikor esküvő van, vagy ünnep van, vagy bármilyen jó dolog történik körülöttünk, akkor szoktuk mondani ezt az imát, és ma van Simchat Torah, az ugye a Szukot 8. napja, és pont 2 évvel ezelőbb a zsidó naptár szerint tört ki a háború, és pont most Simchat Torahkor befejeződött a háború, úgyhogy emiatt nagyon-nagyon hálás a szívem, és nagyon boldog is vagyok egész nap, úgyhogy szeretném ezzel az imával kezdeni ezt az interjút. Magyarul az ima úgy szól, hogy áldott vagy te, örökké való Istenünk, a világ királya, ki életben tartott és megőrzött bennünket, és engedte megérni mostani időnket, héberül pedig úgy szól, hogy Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Se'echiyanu ve'kiyemanu ve'hagiyanu lazman haze. Amen.
0: Azt mondtam rólad, hogy Jézussal találkoztál itt Magyarországon, mégis említed Szukkót ünnepét, a Tórát, ízig-vérig zsidónak látszol így elsőre. Hogyan jön össze ez a kettő nálad?
1: Egy nagyon-nagyon nagy identitás zavar. És nem csak a zsidó vallás, vagy a zsidó származásom miatt, inkább így mondom, és a keresztény vallásom, vagy a messiás követői vallásommal van ez az identitás zavar, hanem magyar-izraeli identitás zavarom is van. És kicsit nehéz így élni, viszont nagyon érdekes, mert nem unatkozok, szóval bárhol vagyok, tudok így definiálni magamat. Egyébként beszéltünk a háborúról, pont most az elmúlt 2 évben nagyon-nagyon veszélyes volt bizonyos helyeken definiálni magadat, mint izraeli, a felnövekvő antiszemitizmus miatt, és akkor én azóta 2-szer voltam külföldön, és magyar útlevéllel, magyarként definiáltam magamat. Vallásilag szerintem, és sajnos nagyon kevesen gondolkoznak úgy, mint én, szerintem nem ütközik vallásilag nagyon ez a dolog, mert Jézus, héberül Yeshua, a zsidók messiása, ugye a keresztfa tetejére is volt az írva, hogy Inri, hogy a názareti Jézus a zsidók királya, és így is csúfolták őt, de ő valóban a zsidók királya, nem csak a zsidók királya, minden felett király, de a zsidók is. És szerintem egy nagyon-nagyon zsidó dolog hinni a zsidó messiásban, zsidó dolog Jézust követni.
0: Hol nőttél fel? Hogy nőttél fel? Akkor még nem így gondolkodtál, azt sejtem azért.
1: Igen, én egy nagyon ateista, materialista családból származok. Egy kis kibucban nőttem fel, a Jordán völgyben. Szerintem a világ legszebb helye, ez pont a Kineret, a Galilei tó alatt van. Nem csak, hogy egy nagyon-nagyon szép hely, hanem történelmileg is nagyon-nagyon fontos hely. Én akkor nem tudtam, hogy ez történelmileg egy fontos hely, amikor én ott úsztam a Jordán folyón, vagy a Galilei tóban hajoztam. Nem gondoltam abban, hogy ez mennyire egy különleges helyszín. És egy kibucban nőttem fel. A kibuc, aki nem tudja, hogy pontosan mit jelent, az egyfajta falu, ami közösségi falu. Mindenkinek van egy munkahelye, de nincsenek fizetések. Így nézett ki egyébként régen a kibuc, ma már hozzá kell tennem, hogy nem így néz ki, de viszont amikor felnőttem, akkor így nézett ki. Nincsen magántulajdon. Van, mit tudom én, 10 darab autó a kibucnak, és azt van egy lista, hogy ki mikor kölcsönzi. Van úszoda, úgyhogy elég luxus élet volt ott, és nincsenek fizetések. A boltban is te mész, és annyit kapsz, amilyen nagy a családod. Ez egyfajta ilyen, idézőjelben mondom, egyfajta mennyország volt, mert nagyon biztonságos volt a kibuc. Én emlékszem, hogy talán ilyen 3-4 éves korom óta lehetett itt lógni kint a kertben, meg sétálni a kibucnak az utcáin, úgyhogy nincs semmilyen veszély. Nagyon pici a közösség, mindenki tudja, hogy ez a gyerek kié, az, hogy ki hol lakik. Olyan voltunk, mint egy nagy család. Persze az emberi természetből adódóan nagyon sok konfliktus is volt, meg gazdaságilag nem tudott nagyon helyt állni, amikor bizonyos réteg úgy döntött, hogy ha nem dolgozik, akkor is tud élni tovább, mert ugye kap mindent, és így lassan szépen privatizáltak ezeket a kibucokat, de világéletemben csak kibucban éltem, ha Izraelben voltam vagy vagyok.
0: És magyar családod van? Azért ide jöttetek aztán, amikor nagyobb kamasz voltál ide Magyarországra?
1: Hogy tegyük hozzá kicsit a salátához. Apám zsidószármazású magyar, aki itt Budapesten ismerte meg az anyámat, aki kubai. Itt házasodtak, kivándoroltak Izraelbe, ott kibucokban dolgoztak, próbáltak visszajönni, anyámnak nem tetszett, aztán visszamentek Izraelbe, és ott éltünk egészen 2010-ig. Akkor váltak el a szüleim, apám visszajött ide, és én meg vele jöttem ide. Akkor voltam 16 éves.

0: mennyire volt meglepő, vagy nehezen feldolgozható változások sora itt, amivel találkoztál?
1: Volt egy ilyen kultúrsok, mert nem csak, hogy egy más országba mentem, hanem teljesen más volt az, hogy 2 milliós város és egy kicsi kibuc. Nekünk a kibucban a biciklit nem lakatolunk le. Autót nyitva hagyjuk. Házakat. De nyilván mentalitás különbségek is vannak. Mi izraeliek nagyon-nagyon hangosan és hevesen beszélünk az utcán, és nagyon nehéz érzelmeket így magunkban folytani. És Magyarországon azt látom, hogy idegennek előtt nem nagyon mutatod az érzelmeidet, és mindig udvarjas vagy. Ezek voltak ilyen kulturális különbségek, amiket meg kellett szokni. Én emlékszem például, amikor miután ide visszaköltöztünk, és nem turista voltam, és a Jászainál ültünk, mellém ült egy lány, aki szerintem, nem tudom, 1-2 éve lehetett nagyobb nálam, és akartam felhívni a figyelmét rám, hogy akartam kérdezni, hogy mit tudom én, hogy hol megy a 4-es 6-os. Akkor még nagyon-nagyon friss izraeli voltam Budapesten, és ütöttem egyet a vállára, mert nálunk ez itt teljesen rendben van. És nagyon-nagyon furcsán nézett rám. Nekem meg kell tanulni az, hogy hogyan viselkedünk itt.
0: Mi segített aztán neked beilleszkedned? És tényleg, hogyha elérkezünk odáig, hogy belépsz aztán a Deák téri evangélikus templom ajtaján, addig hogyan vezetett az út?
1: Én ebben nagyon-nagyon jó vagyok, hogy imitáljam egy idegen kultúrát, nyelvet. Talán ezért is volt nekem kicsit könnyebb bizonyos hangzásokat megtanulni, ami a magyarban van. Az R betűt lehet hallani, hogy még nem. Néztem, hogy a többiek hogyan viselkednek, és próbáltam én ugyanúgy viselkedni. A Deák téri templom, hogy hogyan kerültem oda, valahol egy ilyen asszimiláció próbálkozás volt talán, de az is, hogy mi mindig is nagyon kedveltünk az evangélikusokat. Egyrészt nagyon-nagyon szép templomuk van a Jeruzsálemben, ahol voltunk apámmal. Másrészt mi úgy látjuk, hogy az evangélikusok nagyon tisztán gondolkoznak, csak Jézus, csak Isten. Ugye Luther is mondta, hogy sola scriptura.
0: De bocsánat, itt közben kell szúrnom, hogy ti érdeklődésből, vagy kíváncsiságból már foglalkoztatok azzal, hogy a luteránus egyház, az evangélikusok milyen tanításokat vallanak, és hogyan teszik ezt?
1: Szerintem ez kicsit később jött, amikor mélyebbre mentünk az evangélikus tanításokba, de apámat nagyon-nagyon vonzott az evangélikus közösség, teológia, biztos vagyok benne, hogy a művészet, a zene. Úgy volt vele, hogy menjünk, akarsz jönni velem? Igen. És ott voltunk életem első Isten tiszteletén. Akkor szolgált, a család nevére emlékszem, Gerőfiné.
2: Brebovszki Éva,
1: igen. Isten tisztelet után oda mentünk hozzá. Nagyon régen volt, és nem értettem akkor magyarul, ezért nem tudom pontosan, mi hangzott el, de az a lényeg, hogy mi akarunk része lenni ennek. Nem hit miatt, full ateisták voltunk akkor, de valami vonzott minket oda, zárójelben valószínűleg Isten volt az, és ő azt mondta, hogy persze, gyertek, legyetek ennek a közösségnek a tagja. Sőt, meg is lehet keresztelni titeket, viszont át kell mennetek egy tanfolyamon. Ez a tanfolyam valami olyasmi volt, hogy a hit lépései. A Gerőfiné mond pár mondatot, apám lefordítja így a lényegét, és akkor így megy ez a pingpong, és akkor tanulunk, minden vasárnap kellett oda menni Isten tisztelet után, vagy Isten tisztelet előtt, és egyszer jutottunk egy nagyon-nagyon érdekes ponthoz a Bibliában, amikor tanított a János evangélium a 8. fejezetből. És amikor ő tanított erről, nem tudom, hogy felolvashatom-e. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony közepén állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt. Senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez a fajta világosság, amivel én itt találkoztam, az egy olyan világosság volt, egy olyan fajta kegyelemmel, amivel én soha nem találkoztam a zsidóságban. Az ortodox vagy a rabbinikus zsidóságot nem tanulmányoztam nagyon-nagyon mélyen, viszont én a zsidóságban sehol nem találkoztam egy olyan fogalommal, ami kegyelem. Van irgalom, van bűnbocsánat, nagyon sok minden van, természetfeletti csodák, stb. De kegyelem az hiányzik. És amikor itt az asszonytól megkérdezi Jézus, hogy hol vannak a te vádlóid, és Jézus azt mondja neki, hogy utána, hogy én sem ítélek el, akkor én kicsit úgy éreztem, hogy én vagyok ez az asszony. Nem gondoltam volna egyébként, hogy én fogok egy asszonnyal így azonosulni, viszont itt láttam magamat, amikor a Gerufinéről tanított. Annyira vonzott Jézusnak ez a kegyelme, hogy én úgy voltam vele, hogy nekem muszáj tudnom, hogy ki ez az ember.

0: Lélekhangoló.
1: Rendeltem egy héber nyelvű új szövetséget egy Zsidók Jézusért nevű szervezettől, akik Izraelben munkálkodtak, ma már Magyarországon is van, és postán megérkezett az új szövetség, és ahogy olvasom, érzem azt, hogy én ebbe hiszek. Viszont nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, mert ugye a mai zsidóság szerint Jézus az minden, csak ő nem a mi messiásunk. Tök jó ember, okos volt, viszont ő nem a miénk. És nagyon sokat kellett nekem kutatnom. Én olvasom az új szövetséget, és kezdem hinni, érzem azt, hogy hiszem azt, amit olvasom, plusz nézem az Ószövetségben, hogy igaz-e, amit az új szövetség mond, mert honnan tudnánk, hogy az új szövetség igaz? Egy forrás van, az Ószövetség, csak ott tudjuk megnézni, hogy azokat a dolgokat, amiket Jézus csinált, az hol vannak megjövendőlve. Tehát megkérdezhetjük a rabbit, a szomszédot, a lelkészt, bárkit megkérdezhetjük, hogy az új szövetség miért igaz. Nagyon jó válaszokat kaphatunk, de nem. Tehát vissza kell menni az Ószövetséghez, Isten eredeti igéjéhez, és ott megnézni a proféciákat, miket mond a Messiásról, és miközben érek az utolsó fejezetekhez az új szövetségben, akkor látom azt, hogy szörnyű dolgok fognak történni, és kezdtem megijedni. Ugye akkor látjuk az ilyen nagyon-nagyon látványos, végidőbeli dolgok, ami ugye nagyon sok csak kép, és nem tényleg így fog kinézni, és nagyon-nagyon megijedtem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én akkor most rendezem a soromat Istennel, és akkor volt talán az első őszinte imám Istenhez. És akkor csak összegzem ezt a folyamatot. Rendeltem az új szövetséget, kezdtem olvasni, miközben olvasom, ellenőrzem az Ószövetséggel, hogy ez valós-e, látom, hogy ez igaz, és kezdem hinni. Egyrészt azért is kezdtem hinni, mert az Ószövetség, ha több ezer évvel ezelőtt megjövendőlt dolgokat, és pontos dolgokat, például nagyon sok proféta mondta, hogy hol fog születni Jézus, miket fog mondani, mik fognak vele csinálni. Ezek olyan nagyszerű, pontos proféciák, amit ha te nem hiszel ebben, akkor baj van a logikáddal. És egyébként kereszténység az egyetlen vallás, akinek van beteljesült proféciája. Úgyhogy ez mond valamit.
2: Mit jelent neked, amit Pál apostol mondott a római levélben, hogy Isten nem vetette el az ő népét, amelyet ő eleve kiválasztott, és Ábrahám megkapta azt az ígéretet, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tehát zsidóként hinni Jézusban milyen elhívást és milyen küldetést jelent neked?
1: Egyrészt, mint ahogyan kezdtem, ez nagyon-nagyon bonyolult út, mert a te fejedben az van, hogy a legzsidóbb dolog Jézust követni, viszont a keresztények, akik nem zsidók, furán néznek rád, mert te zsidó szokásokat, vagy bizonyos zsidó törvényeket, akár a Tórából, de akár nem tórai, hanem hagyományos dolgokat, mint a kóser, stb. Tartod.
2: Hogy választod ki, hogy mit tartasz, mit nem? Most, ha ezt itt közbeszúrhatom.
1: Lehet bizonyos törvényeket tartani, de azt mondja a Szentírás, hogy ha egyet megszegtük, akkor ez olyan, mintha az egész Tórát megszegtük. És ez az igazság alapján mi egy törvényt sem tarthatjuk meg. Én próbálom azokat a törvényeket tartani, amik nagyon-nagyon fontosak, például a kóser evésben. Nekem nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk van egy bográcsom vidéken, hogy ebben ne legyen sosem sertés. Azért, mert ha jön egy zsidó ismerősem, akkor ő tudjon ebből lenni, hogy én ne legyek neki a botlókő. Meg mondjuk szombaton dolgozok, de vannak bizonyos ünnepek, amikor nem dolgozok. Jom Kipur, az engesztelés napján például én bőjtölök, nem azért, mert bűnbocsánatot kell nyernem, hanem azért, mert az egész népem bőjtöl akkor is. Jézusi dolog is, hogy közösséget vállalni, mert Jézus az, aki ugye Isten a testben, aki lejött, és közösséget vállalt velünk. Ez helyén való, hogy akkor, ha az egész nemzet bőjtöl, akkor én is fogok. A másik dolog az, hogy nyilván minél jobban távolodunk Mózestől, annál jobban torzulnak el a szabályok, ezért is nehéz értelmezni azt, hogy most milyen törvényt tartunk, miért nem. De talán ezek, amiket így tartom. Igen, messiási zsidóként valóban két szék között vagyunk. Keresztényeknek mi egy furcsa hívők vagyunk, a zsidóknak meg általában hitszegők vagy eretnekek, és Isten szemében hűséges és igaz tanítványok az írás szerint.

0: A lélek hangolóban Balogh Saked Dániel, egy messiás hívő zsidó fiatalember.
1: Hogy lehet, hogy benned ott volt az a bűnbánat, vagy az a szégyenérzet, amin keresztül ezzel az említett asszonnyal, a bűnös nővel azonosulni tudtál, amikor te egy olyan idilli gyerekkorban nőttél fel? Mert téged ez a kegyelem, ez a vágyott kegyelem fogott meg Jézusban.
2: Világ életemből végig én azt éreztem, hogy Isten elérhetetlen. Én azt éreztem, hogy Isten annyira szent, és annyira messze van, hogy én, egy halandó, nem tudom elérni őt. És látom a vallásosokat Izraelben, hogy mi mindent csinálnak, hogy elérjék Istent. Más a kinézetük, máshogyan beszélnek, de állandóan tanulják a Tórát, és egyébként én nagyon-nagyon értékelem őket emiatt, és sosem érik el. És itt van egy bűnös asszony, aki nem csinált semmit. Nem tartotta a Tórát. Nem volt egy nagy tudós. Nem böjtölt több évig egy lakatlan szigeten. Sőt, az ellenkezőjét csinálta meg. Tehát ő vétkezett, és megtalálta Istent. És ez a kegyelem, hogy Isten, ha Isten találkozni akar veled, akkor igazából bármit csinálhatsz, ő találkozni fog veled, ő fogja létrehozni ezt a randit, ezt a találkozót, és bárhol lehetsz, neked nem kell erőfeszítéseket tenni, csak nyitott kell lenni, és azt mondani, hogy én akkor szeretném megkeresni Istent, és megtalálni Istent, és meg fogod találni. Egyébként Jeremiásban van ez a vers, hogyha megkeresétek engem teljes szívvel, akkor meg fogtok találni.
1: Hogy tekintesz Jézusra, és hogyan jársz Jézussal, mint élő Úrral?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Amikor mi megkaptuk a bejárást a Szentek Szentjéből, úgymond ez most nagyon metaforikus volt, de amikor mi úgy döntünk, hogy mi Jézussal akarunk járni, és Jézus az Úr a mi életünkben, és semmi más, akkor egyrészt egyfajta megnyugvást fogunk érezni, mert Jézus ugye nem ígéri meg sehol soha azt, hogy tökéletes életünk lesz ezen az úton vele. Jézus üzenete az, hogy a végén Isten, amikor rád fog tekinteni, akkor nem a te bűneidet fogja látni, hanem Jézusnak a világosságát, Jézusnak az igazságát, és ez, ami fontos. Nyilván a mindennapi életben azok a dolgok, amik Jézus tanított, hogy olyanok legyünk, például türelmesebbek, szeretőbbek, fogadjunk a gyengét, fogadjunk az árvát, fogadjunk az özvegyet, és szerintem ez ennél sokkal többet jelent, mint csak az árva és az özvegyet. De nem csak azért, hogy tök jó ember lenni, mindenki szeret jó ember lenni, hanem hogy dicsőséget szerezzünk Jézusnak, és még több ember tudjon Jézusra tekinteni, és azt fogja mondani, hogy én szeretném ezt a fajta kegyelmet megtapasztalni. És egyébként hozzáteszem, hogy ha elolvasok a római levelet, akkor látni fogjuk, hogy a nem zsidó kereszténységnek az egyik célja a római levél szerint az féltékenységre ingerelni a zsidóságot. Szóval minden kereszténynek holnap fel kell kelni, és azt gondolni, hogy én hogyan tudom szerezni dicsőséget Jézusnak a zsidó körül. Ezért jutott el az evangélium a nem zsidókhoz, hogy visszahozzák a zsidókat az evangéliumhoz. Egyébként pont most ebben az időszakban minden izraeli most Izraelben érzi a keresztényeknek a szeretetét, mert a háborúban például nagyon-nagyon sok keresztény oda ment önkénteskedni, segíteni, vagy csak egy adományokkal, és így tudunk a szeretetet, Isten szeretetét mutatni.
1: Ezzel most küldetést adtál nekem is, illetve feladatot, és a tiédről is beszéltél. Mi lenne az a záró gondolat, amit még a hallgatók szívére helyeznél?
2: Beszéltünk itt háborúról, beszéltünk itt békéről, beszéltünk itt az, hogy zsidók és nem zsidók, kulturális különbségek, és talán az lenne az üzenetem, hogy nagyon-nagyon fontos megérteni azt, hogy Isten nem elérhetetlen, és hogy közel van, és az igazi béke az nem az a béke, ami két nemzet köt, vagy két hadsereg köt, hanem az igazi béke az az a béke, amit az ember és Isten között van, Jézus által, és amikor meg fogjuk tapasztalni ezt a békét, akkor egyrészt fogjuk először érezni, mi az az igazi békeség, másrészt többé nem lesz háború sehol, csak a fizikai dimenzióban, de nem a lelkiben, ami a legfontosabb. Mert minden onnan ered, és minden ott fog befejeződni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos békét kötni először Istennel, bármilyen nemzetből vagyunk. Be still before the Lord and wait
0: patiently for him. A Lélekhangoló első órájában Rajkai Zoltán színművész Istenre találásának történetét hallhatták. Őt követően Balogh Sakett Dániel volt a vendégünk. Beszélgetőtársam galileai létére, hazánkban találkozott Jézussal, és jutott el a benne való hitre egy evangélikus lelkésszel való beszélgetés sorozat hatására. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján az interjúink között a missio.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on Lélekhangoló podcastunkban. Most szeretettel búcsúzunk Lélekhangoló műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Új metodista szuperintendens Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záróisten tiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Faráldi Zsolt országos elöljáró, Uwe Onnan német metodista lelkész és Khaled László leköszönő szuperintendens mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház e kiemelt ünnepségén a testvér egyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egységet Jézus Krisztusban. A vezetői szolgálat hivatalos átvétele július 1-én hétfőn történt meg. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyen szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagy könyvtára és múzeuma. Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveiket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Kórusok nyári éjszakája. 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatóak, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokon is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba mostani adásában. Merkaba nem csak égi szekér, de sokkal több, mint tank, ugye ez a műsornak a mottója. A mostani műsorunk a zenéről fog szólni, hozzá az izraeli kortárs zene, az elmúlt 30-40-50 év zenéi. Szeretném bemutatni az izraeli kultúrát, az izraeli civilizációt, és a zsidóságnak is egy oldalát, ugye, hiszen Izrael egy nagyon fontos oldala a mai kortárs zsidó kultúrának. Az első dalunk, amivel elkezdenénk a mai zenélésünket, az a rendőr balladája. Ez a dal egy díjnyertes, külföldön is, Amerikában is díjnyertes filmnek lett a betétdala, ami egy rendőről szól, Azulay őrmesterről, Azulay közrendőről, aki túl naív és túl őszinte ahhoz, hogy fejjebb lusson a ranglétrán, és lefokozni készülnek a kiöregedett rendőrt. És annak ellenére, hogy ő hát helytáll az utcán, túl jó szívű, de viszont tud franciául, tud arabul, megérti magát a vallásos tüntetőkkel, és valahogy mindig valami egészen érdekes módon fogja meg a dolgokat, és kibékíti az utca emberét a hatóságokkal. Ő nem kerülheti el a sorsát, még akkor sem, hogyha azokkal az emberekkel összebarátkozik, bűnözőkkel, csak azért, hogy őt előre léptessék a ranglétrán, és megvédjék az elbocsátástól. Kivéhet rendőr, aki egy nagyon rossz házasságban, gyermektelen házasságban él, lesz egy szerelme, egy utcalány, aki persze beteljesületlen szerelem marad. Úgyhogy a film az a beteljesületlen életnek a dala, szóval akkor a rendőr balladája.

A következő dal, Odlo Have to Die, még nem szerettem eleget, ez optimista pionír létről, az ország építéséről, ugye egy mozgalmi dalnak is felfogható, bár ezen túl a vidám hangulatára és ütemeire való tekintettel ugye beemeltetett a legkedveltebb izraeli népdalok, ilyen újonnan csinált népdalok, illetve néptáncok sorába, mert ezekre a dalokra, amiket sokszor most itt bejátszunk, azokra majdnem mindegyikre van, vagy sokakra van ilyen lépéssor és körtánc. A következő dalunk Odlo I Have to Die, még nem szerettem eleget.

Khan itt, ugye ez a dal szintén egy Eurovízióra készült dallá vált, ami az országban való, a Szentföldön való gyökeresztés hangsúlyozza. Uzi Hitmannak a dala, amit egy házas pár vitt az Eurovízióra 91-ben. Egy későbbi korszak, 90-es években próbálja visszahozni az 50-es évek mozgalmi hangulatát, de nagyon jól megfogja ezt Uzi Hitman azzal, hogy a hangzása a dalnak nagyon is oroszos, hiszen ez nagyon jellemző az ország első 50-60 évének dalaira, hiszen az akkori ottani zsidóságot az orosz, a Cárioroszországból vagy a Szovjetunióból aliázott, a kivándorolt emberek tömegei adták.

A következő dal, Bárec Hamuftáhát, szintén egy optimista dal arról, hogy az ígéret földjén minden nyitva áll, és minden lehetőség még áll, csak bírni kell szusszal, és merni kell meglépni a lépéseket. Egy optimista dal a 90-es évek hangulatát adja vissza, ahol ötvöződik az eredeti országépítő lendület, a 90-es évek reményeivel és a béke folyamat hozta lehetőségek álmaival.

A következő dal Uzi Hitmantól lesz újfent, No Latti Lesalom, a békére születtem. Ugye megénekli azt Uzi Hitman, ő maga is énekli a saját dalát, hogy itt született, már ő benszülötte az országnak, várja a békét, és még nem adta föl a reményt, bár késlekedik is az.

Mi se halámló. Ezek a dalok, amik most fönnek, ez a szegmens, a gyászdalok lesznek végül is. Az, hogy ez a folyamat, ez a 100 év mennyire sok áldozattal járt együtt, és ezeket a dalokat, amiket most jönnek a 7-es, 8-as, 9-es dal, mind katonai zenekarok énekelték meg, kórusok. Persze én néha más megoldást és más feldolgozást is kerestem. Mind az a fiatalon meghalt, a fiatalon kettőszakadt életről szól, a katonákról, akik, vagy civilekről, akik életükbe került ez a cionista álomnak a beteljesedése. Mise Halamlo, aki álmodott, annak megmarad az álma, de nem mindenki éli meg a reggelt. Nagyon-nagyon szívmarkoló dal, főleg, hogyha az ember kikeresi és fölkeresi és lefordítja, hogy miről szól, hogyha lesz érdeklődés, akkor nagyon szívesen belemehetünk a részletekbe is. Mise Halamlo.

A következő dal, Ma Avarech, mivel áldjam meg? Mivel áldjam meg ezt a gyereket? Kérdezi az angyal. Több strófából áll a dal, eredetileg egy kórus, katonai kórus énekelte, ezt a dalt most egy keleti zsidó énekli el, keleties stílusban. A dalunk arról szól, hogy az angyal meg akarja áldani ezzel, meg akarja áldani azzal a babát, a kisfiút, az ifjút, és addig gondolkozik az angyal, hogy végül nem áldja meg, és az a katonává vált fiú elesik, meghal, és akkor kap a fejéhez az angyal, hogy inkább csak élettel kellett volna őt megáldanom. Ez is egy szívmarkoló gyászdal.

A következő dal, Sírlásalom, a Hair című musical Let the Sunshine In-nek a megfelelője, ugyanúgy a 60-as évek végén íródott, a hippie korszak közepén, katonazenekar énekelte, és ugye arról szól, hogy ne csatakiáltást hangoztassatok, ne háladalokat remegjetek, hanem a békének énekeljetek, mert aki meghalt, azt már senki nem hozza vissza a gödörből, és akinek kialudt a gyertyája, azt már senki nem gyújtja újra ebben a dimenzióban.

Elohim Shelley, Istenem, én Istenem, Uzi Hitmannak a gyerek dala, egy fohász, amikor egy kis gyerek énekli, megkérdezve az angyalt, hogy álmodtam békéről, de nincsen béke a világban, hol van az én álmom, és reklamál a gyerek az angyalnak. Elohim Shelley.

A következő dal a Don Olam, Uzi Hitmannak a dala, amivel betört a 70-es évek közepén az izraeli szénába, a zenei szénába, egy 12.-13. századi istenes verset énekel meg, fogalmaz újra. Egy imát, ami különben az imakönyvben, a zsidó imakönyvben ott szerepel minden reggel, ha hétköznap van, ha nagy ünnep, ha szombat, bármikor. Ezzel a dallal kezdjük, vagy zsinagógákat válogatja, végezik, de mindenképpen felcsendül az Adon Olam, a Világnak az Ura című költemény, amelyik többfajta dallammal énekelnek, de Uzi Hitman óta ez a dallam, amit ő alkalmazott, megkerülhetetlen. Isten van, volt, és amikor világ nem lesz, ő még akkor is lesz. Ez a szörnyű, nehéz és Isten nagyságát ecsetelő dal ezt a dallamot kapta Uzi Hitmantól.

kapcsolatú dalunk, a Todá, egy görög dal, ami átkerült Izraelbe, és népdallá vált szinte, arról a zsidó háláról szól, köszönetről, Todáról, ebből van a zsidó szó is, hogy Jehudá, a Todá, köszönet szóból, hála szóból van a zsidó szó is. Szóval arról a háláról szól, amivel az átlag zsidó, vagy átlag hívő, vagy átlag ember, akik hisz, nem kell vallásosnak lennie, de hívőnek kell lennie, azzal a hálával, amivel kell viseltetni az élet ura iránt, hogy minden, ami, a pici dolgok, amiket kap, az is, azzal is megelégszik, és az iránt is hálálkodik.

Az utolsó dalunk pedig az Echad mi odea, ki tudja mi a egy, és ki tudja mi a kettő, meg ki tudja mi a három, és egészen megy a kérdés a 13-as számig. Ez a Pészachi Hagada, a húsvéti Pészachi Hagadának, az Exodus nagy ünnepének, a kivonulás ünnepének estéjének a nagy dala, egy gyerekdal, amit két évvel ezelőtt a Covid alatt izraeli művészek otthonukból énekeltek föl és vágtak össze. Ki tudja, mi az egy az Isten, ki tudja, mi a kettő, kettő a kőtábla, ki tudja, mi a három, az ősapák, és így tovább, csak visszafelé csinálják, meg kicsit úgy van ez megénekel, mint én elmentem a vásárba fél pénzzel. Szóval visszafelé mindig el kell mondani, és a végén a 13 mondatot veszik végig.

0: Köszönöm szépen a figyelmet. Ez a Merkaba műsor volt.
1: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetem templomában. Kolozsvári Edit korábban Kismarjai Református templomban mutatta be festményeit. Ezúttal egy új tárlatot készített, amely június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándékai szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsforduló eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta, festőművész, grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, hétfőtől szombatig. A belépés ingyenes. 200 gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretetszolgálat. Napi átlagban 20 ezer emberről, idősekről, hajléktalan emberekről, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális intézményei. Derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött gyűlésén elfogadott beszámolóból. Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei lelki béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Chauvin, aki világszerte népszerű, mert már 33 országban tartott hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án, hétfőn, 18 óra 30 perckor. Ezen az estén a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18 óra 30 perckor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma csütörtökön változékony a felhőzet, de napos időkkel. Elszórtan esett eső, déli a szél, és 23-28 fokunk van. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott esett eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Harcosok klubja. David Fincher, 1999.
1: Hány első mondatod van, Szabi?
0: 2.
1: És hány tollad?
0: Alászállunk a tudat mélyébe, ahol a felnövésre váró, 30-as, megbízhatatlan elbeszélő két társával is viaskodik. A férfias és sikeres oldalát megjelenítő ős valamivel, valamint az egyszerre végzetes és túlérzékeny női elemmel.
1: Ne innen kezdjünk. Adva van a posztmodern társadalom, ami színes, szagos, cuki, szexi javaival boldogságot ígér nekünk, és még annál is többet, de azt nem adja meg, sőt, akadályoz annak megtalálásában és megszerzésében. Na, és innen te jössz.
0: Vajon megfelelő eszköze a harcosok klubja erőszakossága, a fogyasztói társadalom és a tőkés berendezkedés káprázatainak eloszlatására?
1: Na, jöjjön nekem is még egy mondatom. Egy nagyvárosi férfi már nem a boldogságot akarja, csak túlélni szeretne, aludni, majd kijönni a pokol spirálos bugyraiból, rajzold le ezeket, de még mélyebbre kerül, magával rántva családját, barátait, környezetét, nem, azok nincsenek neki, csak magával rántva a társadalmat, a világot, mindent, és velük a másik énjét is.
0: Egy nagyot aludni nekünk is jót tenne. Végre egyszer kialudnánk magunkat.
1: Mert ha nem alusszuk ki magunkat, akkor felmerül a kérdés, hogy Szabi és kedves rádióhallgatóink, ti, önök mit robbantanának föl? Ez órán megkérdeztük, és ott az egyik válasz az a MOL torony volt. 143 méter magasságával, Margit hídról is látszik.
0: Igen, de nem politikai, hanem építészeti szempontból robbantaná fel a kollégát.
1: Meg közérzetileg. A magam részéről a Duna interkontinentál és kisbarátja az, ami nagyon zavaró az Erzsébet hídnál. Mennyivel jobb lenne ott egy szép, tágas, zöld park.
0: Jó, hát ilyen értelemben a 9-11, szeptember 11, amit két évvel megelőz ez a film, az egy nagyon találó ötlet. Persze az is, ami nem sikerült, a Pentagon megsemmisítése, mert hogy ezek a világkereskedelemnek a tornyai, és oda ilyen sufni eszközökkel behatoltak, és berobbantották, és az emberi életeken kívül, hát a világkereskedelemnek olyan nagy kárt nem okoztak valószínűleg, de a szimbolikus értékét ennek azt nagyon találóan írták körül.
1: Most ez a film elképesztően megosztó, mert nem tudom ilyen jelzőket kifejezni arra, hogy mekkora kultuszfilm legyen az IMDb-n a 13. a 250-es listán, vagy legyen a magyar kritikus tömeg oldalon a 8. helyen. Majdnem mindenki látta és nagyon nagyra értékeli, az lehet, hogy nem értik. Bár azért említsük meg, hogy amikor bemutatták, akkor azért nem hasított ennyire, sem a közönség, sem a kritikusok nem teljesen voltak odáig. Roger Ebert, a kritikus pápa csak 2 csillagot adott a 4-ből, a Metascore-on 67 az értéke, a 100-ból.
0: De más kritikus listán pedig szintén a 8. legjobb film a világon. És van, aki azt mondja, hogy ez a legnagyobb kultfilm, ami valaha született a kultfilmek közül.
1: Nyilván nem mindegy, hogy aki értékeli, ő melyik nemzedékbe tartozik, hogy baby boomer,

0: vagy X nemzedék, vagy pedig Z-be tartozik.
1: Ugye itt mindig meg kell jegyeznünk, hogy mi azért eltolódással működünk, tehát ezek az amerikai nemzedékek, amiket mondunk. Magyarországról nézve ez kicsit mást jelent.
0: De egyre inkább ugyanazt. Tehát azért a mi...
1: De 99-ben, ugye ez az első nemzedék, a Tyler Durden, akit játszik, aki a tévén nőtt föl, tehát a tévéreklámokon nőtt föl, ezt mondják.
0: Nyilván az egy nagy különbség, hogy Magyarországon 90-es években jelenik meg a rengeteg csatorna. Igen. Mi még, igazából ők, ez a mi filmünk ilyen értelemben, tehát vagy tőlünk 10 évvel
1: idősebbek. Igen, de én nem kapitalista reklámokon nőttem föl, én szocialista reklámokon nőttem föl, kikérem magamnak. Műszi!
0: Várjál, de azt hiszem a rendszerváltás után érkezik.
1: Tejet a tejboltból.
0: Az még előtte. Meg azért ez a kádári szocializmus, ebben már megjelentek kapitalista elemek. Lehet, hogy Romániából azért nem hoztál volna ennyi kapitalizmust magaddal a 80-as években. De értem, tehát, hogy egy csomó minden, ami neki alapérmény, nekünk még nem, akkor lehet, hogy egy ilyen fél nemzedékkel csúsztathatnánk. Sára, diáklányunk azt mondta, hogy mi volt a kulcs szava? Koszos. Bálint azt mondta, veszélyes, figyelemfelkeltő.
1: Igen, koszos vagy mocskos. És akkor hát bevezetettünk egy fogalmat.
0: Melyik lesz
1: ez
0: az?
1: A slumming lesz, a slum nyomornegyed szóból. Megnéztem, hogy mit jelent a slumming, ez a nyomornegyed meglátogatását jelenti, és akkor én lelkiismeretvizsgálatot tartottam, Vándor. Én magam is megtettem ezt Dél-Afrikában. A South West Townshipot látogattam meg, Szovetót, egy turista buszból, és akkor a nyomornegyeden szépen végigmentünk, és amellett, hogy Nelson Mandela házát is megtekintettük, amellett hát benyomást kaptunk arról, hogy hogy él a nyomor.
0: Érdekes, én ezt gyerekként osztálykirándulásnak neveztem, én neki nagyon-nagyon gazdag voltam, bárhova vittek bennünket, egy szembesülés volt az életem, nem, nekem, hát egyébként magyarra nem tudom, hogy fordítanám, de tudom, nyomorba szállás.
1: És nekem nyomorlátogatás.
0: Igen, de hogy itt fontos, hogy nem csak látogatók vagyunk, hanem ezzel nekünk kezdenünk kell
1: valamit.
0: Jó,
1: már ebben a filmben, úgy érted? Tehát mi nézőként mi csak belepillantunk Los Angeles harcosok klubjába, de valóban a főhős, ő nem csak látogat, ő verekszik.
0: Hát kivéve, hogyha a film hatására én is elkezdek verekedni. Az egyik ilyen nagy alkotás, kedvenc novellám Krúdi Gyulától, a utolsó szivar az arab szürkénél, ami valami ilyesmiről szól, hogy a katonatisztnek végeznie kell egy kis szerencsétlen újságírócskával, és akkor fölkeresi azokat a helyeket, és ahol az most éppen az időt töltheti, valami szutykos 8. kerületi vagy józsefvárosi vendéglőt, és megpróbálja azt végigenni, amit az utolsó estéjén vagy nappalján ehet, vagy akár a szalontüdő is hasonló magyar filmként.
1: Na de ő túl fogja élni, nem? A katonatiszt.
0: Nem.
1: Ja, értem.
0: Ez a csavar, hogy lemegy abba, elkezdi ezt a sorsot élni, és végül értem. Ezt a pár viadalt az újságíró nyeri meg. De akár eszünkbe juthat, ha már pár viadal, a szalontüdő is, ami szintén egy rákos palotai, nem tudom már, plécsárdánál játszódik, és a vállalkozónk, zárójel körülbelül ebben az időszakban született ez a film, pár viadalra kell egy hajléktalannal, és...
1: De akkor ez pont a film indoka, hogy a mi főhősünk egy elpuhult férfi, hát már nem a Mama Hotelben lakik, de azért ettől nem sokban különbözik az élete, és valódi élményekre vágyik, tehát igazából ő nem a nyomornegyed turistabuszból meglátogatására vágyik, pontosan inkább arra, hogy egy elhagyott házban lakjék, és valódi sebesüléseket szerezzen valódi emberektől.
0: Gyűha! Hát most nem is tudom, melyik gondolat irányába menjünk tovább. Persze te tudod, de én meg más gondolok. Ugye szokták mondani, hogy ez nagyon
1: is egy küzdelem.
0: Férfi film. Ennél durvább szavakat is mondanak. Macsó, felnőtt film. Egy film, ami férfiaknak készült, férfiak a szereplők, talán a férfiakról szól. Ez az egész műfajt is kifejezhetné. De itt azzal egészíti ki Roger Ebert, hogy olyan férfiakról szól, akik attól félnek, hogy elveszítik a heréiket, de mi mindannyian ettől félünk.
1: Abszolút, így van, és a filmben már olyan, több olyan ember is van, aki már elveszítette a helyét, tehát ez nem csak egy metafora, ugye egyrészt ilyen 12 lépéses megrázkutatás földolgozó csoportokba kezd járni, és a legelső, ahova elmegy, azok a hererákot túlélők csoportja, és innen származik az egyik, hát tulajdonképpen az egyetlen áldozat a film végén, akit lelő a rendőrség, és ő már az el-eunuhosodás.
0: Nem eunuk?
1: El-eunuhosodás jeleit mutatja, tehát puhány, nőies, kövér, férfi mellei vannak. Ő már egy ilyen terméke a fogyasztói társadalomnak ebben a metafora rendszerben.
0: Na, és mi már láttunk filmet, ami ennek a jelenségnek a feldolgozására szakosodott, például Spielbergnek a Párbaj című, tehát nem tudom hány perces, 80x perces, vagy eredetek 70 valahány perces tévéfilmje, amiből aztán mozifilm készült, ahol a főhősnek haza kéne menni, és
1: a olyan nagy... rendes férfi volt a film elején.
0: Így van, de aztán vademberré válik, és akkor eszünkbe jut ez a vademberség, hát azért a régi szép időkben, amikor még a szavannát koptattuk, akkor mi volt a mi férfi feladatunk, a genetikai örökítő anyag továbbadása, nyilván mondjuk a riválisokkal szemben dominálni kellett, győzni kellett, meg kellett találni a megfelelő nőstényt, és aztán megvédeni fizikailag is, meg lelkileg is a területet, ezt a nőstényt, meg az utódainkat.
1: De akkoriban még ökumenikus teológiában ritkán írtak doktori dolgozatot.
0: De mégis mennyivel szebb idők voltak akkor. Aztán egy picit lapozunk, még akkor is a vadászat, meg a védelem a feladat, és aztán az ókorban megindul valami elzüllés. Zárója közé középkorban azért tök jó, hogy nem csak a földet műveltük, hanem akár harcoltunk is, és ez elég sokáig. Nem, a kora újkortól, meg a felvilágosodástól már a munka, meg a mesterségek az elsődlegesek, meg a családfenntartás, és gyakorlatilag a hagyományos szerepeink, fogalmazunk finoman, átalakultak.
1: És ide jön be a feminizmusnak a vonala. A film áttételesen foglalkozik csak ezzel, női szereplők nem nagyon vannak, persze a három főszereplő egyike nő, de azért őt ritkán látjuk, meg nem olyan fontos. Minden esetre a nők egyenjogúak lettek a férfiakkal, ez az a nemzedék, akinek már a anyukája is egyenjogú volt apukával, tehát ez akkor talán az első nemzedék, akit egyenjogú szülők neveltek föl, ami megint hát nagy öröm, hogy végre szabadok és egyenjogúak a nők, ugyanakkor a férfiaknak újra kell meghatározniuk magukat, és ez csak hozzájárul a kapitalizmus és a fogyasztói társadalom zűrzavarosságához és útvesztő jellegéhez, mert fogyasztóként is elnőjesedünk, meg hát ugye a, nem tudom, a házi munkából kötelezően részünket kivevő férfi is mindent újra kell gondolnom.
0: Kiha. Na hát eleve már behoztad ezt a hererákos férfiak terápiás csoportját, vagy önsegítő csoportját. És ugye az ember elgondolkodik, hogy egy igazi férfi mit tenne, mondjuk a Chuck Norris mit tenne, a hererákja lenne, hát valószínűleg legyintene, hogy a hererák csak meg akart őt ismerni, és persze legyőzni. Charles Bronson meg mondjuk köpne egyet. Tehát ez az első dolog. A másik engem, ami nagyon megfogott, az az IKEA, ami többször előjön.
1: Jó, de tehát más önsegítő csoportokba is jár. Ő hát megunja az életét, és elkezd járni csoportokba, csak az egyik ez a here, máshol meg rákosok, meg mindenfajta pszichológiai betegség van, és ő igazából társaságra vágyik, meg akarja tapasztalni a szenvedést, talán nem mint a sajátját, de legalábbis az empátiáját működtetve.
0: De a nyitó probléma az, hogy ő nem tud aludni. Aki ezt kipróbálta, az tudja, hogy ez tényleg a pokol. Egyik barátom mesélte, hogy 4 napon keresztül nem tudott aludni, elment a pszichiátriára, és kapott egy időpontot 3 hónappal későbbi dátumra. Na mindegy.
1: Egy másik barátom 4 napig nem tudott aludni, elment a pszichiátriára, és kapott szorongásoldatot, és aznap már csodálatosan 12
0: órát. Na, ez egy szép történet. Na most itt van az IKEA, ha már szóba került a férfi-női viszony, mert egyrészt az IKEA az otthon az eredetiség és az önállóságnak az illúziója. de nem adja meg feltétlenül. Tehát amikor beköltöztünk a új lakásunkba, és a lakóparkban végigjártuk a lakásokat, és addig azt hittük, hogy mi ennyire jó kis kecót gyúrtunk össze, aztán kiderült, hogy mindegyik lakás ugyanolyan, ugyanazokkal az elemekkel van teli, a yin-yang asztallal, vagy nem tudom, mit lehetne így felsorolni, mindig, ami éppen készleten van. A másik az az IKEA katalógusoknak a nézegetése, azért ez se túl férfias, egyébként az IKEA az pont arról szól, hogy amit az nők is össze tudnak rakni, a szingli nők is. Amúgy ez nem igaz, mert nem tudják.
1: Nem csak erről.
0: Még valami, tehát a nők nem tudják összerakni, de valljuk be őszintén, hogy a szingli férfiak sem tudnak ma már összerakni egy IKEA bútort.
1: Vagy nincs kedvük összerakni. Igen, tehát az IKEA azért az ideiglenességnek a jele.
0: Az is.
1: Tehát ez nem egy odonó német cifra óra, amit vásárolsz, hanem egy viszonylag hamar összerakható, és a ifjú házasok első 4-5 évét megédesítő bútor. Az más kérdés, valószínűleg a mi kultúránkban ott marad további 35 évre.
0: Van egy ismerősöm, aki ágyakat készít igazi fából, úgyhogy az sok generációs, és nem olyan... Az IKEA ágy az, mit tudom, bír 30 évet, de megunod 5 év után. Ezek az ágyak megbírnak 150 évet, de kérdés, hogy mit akarnak a fogyasztók. Lehet, hogy nekik inkább ez az IKEA-féle... új fogyasztás, új termékeknek a kielégítési vágya kell az életében.
1: Ez messzire vezet, hogy akarok-e abban az ágyban aludni és más csinálni, ahol a szüleim és a nagyszüleim is hasonló dolgokat csinálnak. Ez a folytonosságnak egy sajátos fölfogása.
0: Na, akkor mégis az IKEA pártján vagy. De van még egy fogalom, ez nem tudom, hogy jól ejtem-e ki.
1: Jól.
0: Ez a IUP.
1: Igen, vagy IAPI.
0: Ez a fiatal városi... Mondhatnánk, hogy értelmiség idén ezzel vitatkoznék. Tehát fiatal, nagyvárosi, karrierista, materialista, inkább diplomás, mint értelmiségi figura.
1: Igen, igen. A diplomája biztos, hogy van általában közgazdász.
0: Vagy informatikus, igen. Vagy esetleg mérnök.
1: Néha
0: könyveket
1: jogász.
0: Annyira nem szoktak olvasni, és színházba az maximum azért járnak, hogy mert kell, meg új csajuk van.
1: És a főösünk Edward Norton, fantasztikus színész, varázslatos, csodálatos, ő ebbe a kasztba tartozik. Egyedülálló, van egy lakása, és repülővel utazgat.
0: És nem tud mit csinálni a pénzével, mármint az egész japi féle figura. Érdemes elmenni új lakóparkokba, és látni ezeket a figurákat.
1: De... És milyen érdekes, hogy hát a felnővés filmek azok 15-16 éves korú embereket céloznak meg, ez is egy felnővés film. Itt a 30 éves férfi felnővéséről van szó, tehát arról, amikor tényleg lediplomáztál, megvan az első munkahelyed, már jól keresel, már megteremtetted az alapokat, és hirtelen újra kell definiálnod az életed értelmét, nevezhetjük kiégésnek is, vagy életharmadi válságnak is, és ekkor előtör az emberből az ős valami. A szerencsésebbeknél ez Brad Pitt, a szerencsétlenebbeknél más játsza ezt a szerepet.
0: De azt látjuk, hogy nincsenek csajai, se felesége, se gyereke, zárójel kutyája sincs, se hivatása, csak egy munkája, mivel nagyon sokat keres, se hite, se céljai. Tehát itt valami hiányzik a történetből.
1: Azért ez ismerős nekünk, ez a ember.
0: Igen, és akkor innentől kezdve akár a film műfajával is foglalkozhatnánk. De egyrészt a rokonfilmek, talán a Tőzsdecápák című film, ami vicces módon 87-ben készül, és az ellenfilm lenne, és mégis nagyon sok japinak ilyen példája vagy bibliája lesz az a film. Aztán van a Wall Street farkasa, ahol ott van a hedonista győzelem, de azért már nevetünk rajtuk, paródia is. Aztán az Amerikai Pszichó, ahol ez a yuppie, ez beleőrül a rendszerbe, és elkezd gyilkolni.
1: Az Amerikai Pszichót azt tovább vinném, ez a párhuzam is jó, de abban is párhuzam, hogy kettős élete van, egy nappali meg egy éjszakai élete a főhősünknek. Ugye azt Bret Easton Ellis írta, de egy női rendező vitte vászonra, ami különösen érdekes, és hát ott ez a jól kinéző, a fogyasztói társadalom, társadalomba tartozó, de annak is a felső középosztályába tartozó gazdag ember, hát milyen örömöt talál az életbe? A nemiséget, ugye nemiséggel megszállott társadalomban élünk, most is, a 21. század is erről szól, és a másik öröm, amit talál, az pedig a szenvedés okozása másoknak, és a gyilkolás. Itt gyilkolásig azért nem megy el a mi filmünk elvileg, de az erőszak irányába elmegy, és hogy hogyan él együtt egy emberben ez a mindennapiság és az elrejtett erőszak, illetve hogy hát nem ilyen él együtt, hanem ellentétbe kerülnek egymással.
0: És akkor még ezen Jupiknál van, aki kiszolgáltatott lesz a rendszernek, egyik nagy kedvencünk a Lidérces órák, ahol egy informatikusnak az élete, hát egy éjszaka alatt rémálommá válik, meg van a Jupi, mint betolakodó, mondjuk a Parazita című film, és akkor még vannak európai változatok, mondjuk a Gyűlölet, ahol ilyen jupiság reménye nélküli embereket látunk a külvárosban. Legyen nekünk most ennyi elég ebből.
1: A film megértésének egyik kulcsa az a film noir műfaja. Nem sorolok most film noir filmeket. Ugye neo-noir keletkezik belőle, mondjuk 80-as évek, a film noir az már 30-as évek, meg 50-es évek, és akkor ez talán retro-noirnak lehet nevezni, ha ez jelent valamit. De most a megértés kulcsa engem jobban érdekel. A film noirban van egy háromszög, egy szerelmi háromszög, általában két férfi, egy nő, a nő az pedig a végzett asszonya jeleit mutatja, és hogyha megnézzük, hogy Helena Bonham Carter, a gyönyörű és rejtélyes nő, hogyan jelenik meg ebben a filmben, akkor ezt rögtön érteni fogjuk. Cigarettázik, nem tudom, harisnyáját látjuk, magas sarkuját, rejtélyesen néz ki, egyszerre vonzó, és hát ilyen fekete csábítás alávonó lény, az már más kérdés, hogy a filmben átalakul, és meglátjuk az érzékeny oldalát is.
0: Na, vitatkoznék veled, mert hogy ez nem fekete-fehér, bár tényleg a neo-noir sem fekete-fehér, de az biztos, hogy látjuk ezt a sötét, bűnös, pokoli nagyvárost. A sztori az bonyolult és csavaros, ez rendben van, de morálisan itt nem érezzük azt, hogy összetett lenne, vagy nem morálisan összetett. Narráció kipipálva megvan, a főhős magányos, rendben, viszont a főhős most itt nem nyomoz, talán mi nyomozunk, bár arra sincs időnk, és itt a femme fatale-on akadnék föl, mert hogy a végzett nőjébe bele szoktunk szeretni, és ebbe a nőbe mi se szeretünk bele, meg a főhős sem. Tehát ő azzal kezdődik, hogy elzavarja a nőt, hogy bocsánat, takarodjál a más csoportokban, ne a hererákosoknál legyél meg ebben, meg abban, osszuk fel a terápiás csoportokat, és szerintem, noha dohányzik meg hozzá ezeket a szimbólumokat, inkább egy ilyen bohóc figura számomra ez a nő. Semmi vonzalmat nem tápláltam iránta.
1: Egyáltalán nem értek egyet, négy ponton sem. Amit nem említettünk még a filmnár jellemzőjében, az az alászállás a pokorra, vagy lehet, hogy említettük a nyomorba alászállást. Tehát egy nagyvárosban a fölülről alászáll az ember. A mi fősünk az nyomoz, nyilvánvalóan nyomoz, onnantól kezdve nyomoz, amikor kiderül számára, hogy ez a Tyler, ez talán ő maga volna, vagy még előtte is, hogy ez a Tyler, ez bejárta és a harcosok klubját alapított, és úgy tűnik, hogy őt, a főhőst, a narrátort, Jacket fölismerik ezeken a helyeken, és hogyan lehet ez, hogy ő is ismerősen mozogott, de nem emlékszik rá konkrétan, hogy mikor járt ott, és milyen a viszony Tyler és ő közötte. A morális dilemma is egyértelműen nagyon erősen van. No. Az utolsó kép is pont erre utal. Tehát van a szerelmi szál, akkor ez a negyedik vitatkozásom, hiszen maga a film az a szerelmi szárat húzza alá. A forgatókönyvíró azt mondta, hogy a film műfaja a romantikus vígjáték, és valóban a vége, állnak és nézik, ahogy összeomlik a város, és egymás kezét fogják.
0: Ez számomra még nem szerelem.
1: Arra utal, hogy ők összetaláltak. Tehát, hogy az egész film, mintha efele volna minket, hogy ők összetaláljanak, Amellett, hogy természetesen Helena Bonham Carterben mindegyik filmjében újra és újra beleszeretek, és itt a főhős is, és nem csak én személyesen, nagyon megrázó jelenet, amikor hát ugye nem vele tölti a nő az éjszakát, hanem az alter egójával, Tylerrel, akkor hát féltékenyek vagyunk, meg szomorúak, és akkor reggel a nőt kérdezi, hogy mit tudom én, mi együtt voltunk, vagy ki vagy te, vagy ilyesmi, és a nő döbbenten néz vissza rá, hogyha majd újra nézzük a filmet, akkor jobban fogjuk érteni. Tehát a nő, aki hát szeretkezett egész éjjel ezzel a fiatal emberrel, reggel azt kell, hogy tapasztalja, hogy a férfi nem ismeri föl.
0: Na szóval a szerelmi féltékenység helyett ez szerintem egy magány féltékenység, tehát hogy nem az történt, hogy a szerelmem mással volt, hanem hogy én egyedül voltam más, meg milyen jól érezte magát most is.
1: Igen, hallhatóan is jól érzik magukat.
0: Igen. Amit fontos elmondani...
1: De aztán van az öngyilkos jelenet, és ott már a nő nem a Tylert hívja, aki egy megbízhatlan, nem csak megbízhatlan elbeszélő, hanem megbízhatlan férfi is, ő nem elbeszélő, hanem a narrátorunkat hívja, és azt én megint hát gyöngétségnek ismertem fel.
0: Most azt mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy ez a film ez nagyon-nagyon más, hogyha először látjuk, meg akkor, hogyha sokat szorra. Teljesen más filmet látunk, mert hogy elsőre ez egy nagyon izgalmas, fordulatos, pörgős, akciófilm, de ha másodjára nézzük, akkor itt bizony egy ilyen nagyon mély, összezavaró, hát pszichotrillernek vagyunk a részesei.
1: És van benne egy nagy csavar, mi ugye filmelemzők vagyunk, nem filmajánlók, tehát mindenki már látta ezt a filmet, párszor így van, tehát kiderül a főhősnek, hogy igazából nincsen másik férfi, hanem ő régi szóval tudathasadásban, szkizofréniában szenved, modern szóval pedig többszörös személyiség elváltozásban, tehát több egyszerre van több személyisége, és aztán ő ezt fölismeri, és ezzel hát játszik, az túl enyhe szó, ezzel megküzdeni próbál. A film legvégén le is számol a másik énjével, tehát tulajdonképpen fölnő, és már föl tudja vállalni a nőt. Ami jó ebben a csavarban, hogy nem a legvégén van, hanem mondjuk a 75%-ánál, és nem ezen áll, vagy bukik a film. Tehát, hogy ez fontos, értelmezésben fontos, de ez csak egy a fordulatok közül.
0: Na most azt hittem, hogy sokkal nagyobb vita alakul ki közöttünk, de még lehet, mert hogy vannak azok a filmek, legyen ez a Harcosok klubja, vagy a Mulholland Drive, picit a Matrix is, hogy az az alap érzetünk, hogy nincs a lábunk alatt a talaj, vagy nincs rajtunk biztonsági kötél, és... vagy az elbeszélés megértésének a talaja és kötele. És mi történik, hogy egy ilyen gravitáció nélküli állapotban lebegünk és zuhanunk, és amikor elkezdjük megfejteni ezeket a filmeket, akkor mi visszarakjuk a nézők lába alá a talajt, megszűnik a zuhanás, és egy picit varástalanítjuk az alkotást. És azt gondolom, hogy David Lynch is, meg Fincher is, tehát ők nem rejtvényt írnak, amit meg kell oldani, hanem élményt, amit át kell élni. És hogy végig tartsuk szem elől, hogy nem egyszerűsíthetjük le a több dimenziósat egydimenziósá. Tehát, hogy mintha a Mementót elkezdenék lineárisan nézni, vagy Schönberget visszaharmonizálnánk Mozart zenévé, nem akarom ezt ragozni, de akár ilyen az, amikor Banksy-t kinyomozzuk, és bejelentjük, hogy ő valójában kicsoda.
1: Bennem azért nincs ellentét e kettő között, amit felvázoltál, mert én szeretek egy gerincet végig gondolni, ahol ahogyan például értelmezhető a film, és akkor van egy váz, van egy kulcs, de utána azzal is egyetértek, hogy utána az értelmezéseknek újabb garmadája nyílik meg, tehát attól, mert sikerül összekötni valahogyan, és akkor van értelme a filmnek, utána még épp elég dolog marad, például a film vége, vagy nem csak a film vége, hanem amiket felsorolt voltunk, hogy fogyasztói társadalom, uh-huh. még nem mondtuk a buddhizmust, de lehet pszichológia, id-ego, szuperego, van a film noir és szerelmi történet, tehát sokféleképpen újra a kulcs segítségével, vagy gerinc sorvezető segítségével újra végig lehet gondolni, hogy na akkor ezekben a vonalakban pontosan honnan indul, mit csinál, és hova ér el, és akkor megint nem fogunk egyetérteni szerencsére, mert ezerféle különböző értelmezés van.
0: Jó, akkor még lehet, hogy meg is győzzük egymást. Én a narrátort nézném meg, ugye Edward Norton, nincs neve, illetve álnevekkel működik, például Cornelius.
1: A forgatókönyvben még Jacknek hívták, de jó, hogy nincs neve.
0: És egyébként felmerül bennünk a kérdés, hogy biztos, hogy ez az Edward Norton a narrátor? És mit csinál ő? Balesetekkel foglalkozik.
1: Hát az is, hogy ő a narrátor, ezt jól mondod, illetve hát ő megbízhatatlan elbeszélő, ami egy irodalmi formula, akkor ezt is plántáljuk bele az agyunkba, tehát nem csak a csavar miatt, ugye éjjel van, meg hasad személyiség, hanem...
0: Hát eleve nem alszol, akkor nem tudjuk, mit érzékelsz, meg mi... Tehát az egy
1: tehát mindenből vonjunk gyököt, amit mond, és akkor ezt is újra kell gondolni, hogy mi az, ami valóban megtörtént vajon.
0: És mi az ő munkája? Balesetekkel foglalkozik, amiből neki eleve akkor van egy, vagy amitől van neki egy poszttraumás stressz szindrómája, nem jaj, tudom magyarul ezt, hogy mondanád.
1: És a Tyler kicsoda, ő pedig szappankészítő, van egy Shoah holokauszt vonal a filmben, konkrétan zsírleszívott emberi testrészekből.
0: A világ egyik legundarítóbb jelenet, és hát ez tényleg
1: is készítenek szappant.
0: Ez valóságos jelenet, tényleg ott zsírt pakolnak, és folyik ott le a kerítésen az emberi zsír.
1: Amellett, hogy a szappan, az hát szimbólum is más tekintetben, mert ezt a mocskos várost, poklot, ahol alá szállunk, ezt tisztára tudja sikálni.
0: De vajon ebből ilyen szappannal tisztára lehet-e sikálni? Ideiként, de ugyanakkor meg érdekes, hogy bizonyos esetben egy mocsokkal és feleslegessel akarjuk a mocskot feltakarítani, de lehet, hogy működik, negatív, szó negatív, az pozitív, nem tudom.
1: Ez már átszellemített Freud szavával sublimált mocsok.
0: Egyébként sok ilyen paradoxon van a filmben, amitől ez jó. Aztán előjön a Nietzsche-i übermensch fogalom, de azért azt újra gondoljuk, mert hogy itt az übermensch az szétrombol és új értéket teremt, itt viszont nincs új érték teremtése.
1: Hát ez kérdés, amit mondasz, részben, vagy főként egyetértek, de hogy a, tehát hogy maga a fogyasztói társadalom káprázat fájtlainak a levetése azért elvezethet, talán nem új érték teremtése, hanem elvezethet a tudatosításhoz, vagy a valóság meglátásához, hogy ilyen buddhista kifejezésekkel élje.
0: Aztán utána bennem az volt a gondolat, hogy ha itt hamis übermensch van, annyi hamisságot láttam, mint az átverésekről szólna, a film is átver bennünket, hamis játékosokkal találkozunk. A Márta az a csaj, aki nem hererákos, csak turista, a narrátor sem az, aki ugye ő is álneveken pörög, szóval, hogy, és az egész világ itt a hamis boldogság képekben dolgozik, és ezt a Fincher is megmondta, hogy ez az alapgondolata. Zárójel egyébként úgy tudom, hogy az író művének az alapgondolata az volt, hogy sátorozás közben az írót megverték, és bement a munkahelyére monoklikkal, és senki nem kérdezett rá. És ez tűnt neki föl, hogy milyen hamis kommunikációs helyzetekben vagyunk.
1: Jaj, de jó. Az erőszak kulcs szó a filmhez, a Mechanikus narancs című Stanley Kubrick filmet még nem említettük, ugyanolyan nagy botrányt kavart a maga idején, mint ez a film. Roger Ebert ugye ezért értetlenkedik főként, hogy miért van ilyen nyersen bemutatva az erőszak. De én, ahogy a Mechanikus narancsnál is egy koreográfiát láttam, egy táncrendet, ott egyébként a zene ennek alájátszott, de talán itt is van zene a verekedés jelenetben. Itt is ilyen egyre szürreális irreálisabb a verekedés, hiszen már ötször meg kellett volna mindkét félnek halnia, annyit pufogtatják a hangtechnikusok a szófát egy pingpongütővel, és emiatt azt érezzük, hogy ez egy embernek a rémálma, vagy fantáziálása, vagy belső küzdelme inkább, és akkor innentől kezdve nekem ez egy balett előadássá nem esedik, pontosan úgy, mint a Mechanikus narancsnál.
0: Brad Pitt meséli azt, hogy úgy gondolom, van egy önvédelmi mechanizmus, amely megakadályozza a generációmban, hogy valódi őszinte kapcsolatot vagy elkötelezettséget alakítsunk ki az igazi érzéseink iránt. Szurkolunk a sportcsapatoknak, de nem szállunk be a játékba. És hogy nagyon érdekes tényleg, ahogy a résztvevők csak érezni szeretnének. Egyszer nekem mondta egy pszichológus, hogy hagyjam, hogy fájjon, ha szakításon. Ne akarjam hogy csillapítani a fájdalmat feltétlenül. Amikor másnaposak vagyunk, akkor nyilván egyből bevesszük az algópirint másnap. Milyen érdekes, hogy a diákok, akik falcolnak az iskolában vagy otthon, azok szintén fájdalmat szeretnének érezni, fizikai fájdalmat, és eszünkbe jut a nagy dél-koreai svájci német filozófus.
2: Byung Chul Han.
0: Akinek van is egy ilyen könyve, hogy a csillapítás társadalma.
1: Ezt hittem, hogy befalcolás című könyve van, de nem, olyan nincs. Életközeli élmény, milyen szellemes ez az elnevezés.
0: Milyen cinikus.
1: És milyen cinikus. Vajon van-e élet a halál előtt? Egy ilyen élményre vágyik a mi főhősünk, megtapasztalni az életet, nem ezt a csillapított társadalmat, fájdalomcsillapítóktól, meg a kellemességektől körülvett, bepárnázott életet, amelyet eddig élt, és a verekedés ennek válik a metaforájával. A nácizmust, vagy hát amerikai nyelven fasizmust is szokás emlegetni a film kapcsán, tehát ez a férfi erőszakra alapozott társadalmat, különösen a kiképzési jeleneteknél jön ez elő, amikor Brad Pitt a harcosok klubját ilyen őrmesterként treníroztatja.
0: Igen, megfogott a film kapcsán egyrészt egy reciprocitás, felcserélés, vagy körkörösség, időben, ahogy a múlt jelen meg a jövő keveredik, a nappal az éjszakával, a te az énnel, a te és a tárgyad, a felnőttek gyerekként püfölik egymást, a győzelem és a vereség az felcserélhető, üres szavak, és nyilván a jó és a rossz is.
1: Vége értelmezését megint mindenkire rábízunk. Ugye az elején azt látjuk, hogy egy 90 másodperces ilyen bevezetőben egy ember agyába, idegrendszerébe merítkezünk bele, gyönyörűen összeállított videóklip. A film végén pedig valahogy beteljesedik ez a Harcosok Klubja projekt, mert hogy fölrobbannak a felhőkarcolók és megsemmisül.
0: Vajon az ő épületük is?
1: Így van, illetve hát onnan, vagy ez már az már inkább álomszerűnek tűnik, vagy inkább, mintha azzal foglalkoznánk, hogy leszámol a fogyasztói társadalom kapitalizmus kísértéseivel, leszámol magában ezzel az ős valamivel, amelyik az erőszakra viszi őt, és megfogja a kezét a mellette levő érzékeny nőnek, akivel egymásra szemmel látható szükségük van. Nem véletlenül járnak ezekben az önsegítő csoportokban, nő öngyilkosságot is kísérel meg, illetve hát ő is bizonyos értelemben öngyilkosságot kísérel meg, hiszen a szájába veszi a pisztolyt és elsüti. De talán ebben a romantikus vígjátékban a nem megsemmisült valódi városban vár rájuk valami jövő, buddhista megfejtésre is gondol.
0: Nincs állandó én, a világ illúzió. A szenvedés oka a ragaszkodás.
1: A káprázatok, a mája fájtlát egyiket a másik után le kell vetni, és akkor szembenézhetünk valódi valókkal. Harcosok Klubja, David Fincher, 1999. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.
3: And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white ball of healing light. That's right, your pain, the pain itself, is a white ball.

Tekercs és Tekintet. Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula filmes beszélgető műsorát hallhatták.

bátorító és reményt adó üzenet. Velünk van az Úr. Bizonyára sokszor voltunk már úgy, hogy elcsüggettünk. Talán féltünk valamilyen veszedelemtől, próbától. Egyedül éreztük magunkat, és azt hittük, senki sem ért meg, senki sem törődik velünk, és nincs kihez forduljunk vigaszért, segítségért. Pedig van valaki, aki látja küzdelmeinket, jól ismeri gondjainkat, nehézségeinket, amivel naponta kell megbirkóznunk. Megszáll, amikor elesettek vagyunk és meglankadunk, vagy belefáradunk az élet terheinek hordozásába. És ő nem más, mint a mi végtelenül szerető Istenünk, akinek mindig van bátorító és reményt adó üzenete hozzánk, mert megértő és segítő barátunk. Biblia olvasás közben egy jól ismert részhez érkeztem, Sofóniás próféta könyve 3. fejezetéhez, ami egy csodálatos ígéretet tartalmaz minden elkeseredetten vergődő embernek. Nem ártana minden nap elolvasnunk, vagy megtanulnunk kívülről, hogy ne feledjük el ezt a rendkívüli üzenetet, amit az Uraknak Ura mond számunkra. Ne félj, Sion, ne csüggedj, ne lankadjanak kezeid. Az Úr az örökké való, a te Istened közötted van, veled van. Legyőzhetetlen harcos, erős ő, megtart, megszabadít és megsegít. Boldogan örül neked, szeretetében szótlanul gyönyörködik benned. Majd újongva kiált örömében, énekléssel örvendez néked. Hát nem rendkívüli az, amit üzen nekünk az örökké való? Velünk van, hiszen jelenléte már önmagában is békességgel és reménységgel tölthet el bennünket. Nem kell félnünk és elcsüggednünk, mert végtelenül erős, legyőzhetetlen harcos ő, aki nem csak köztünk van, hanem azt ígéri, hogy mindig megsegít. Ezért nem kell tartanunk semmi veszedelemtől, bajtól, próbáktól, hiszen neki van hatalma arra, hogy megmentsen és megszabadítson, aminek már sokszor tanújelét adta.

Nagyon fontos kérdés, hogy milyennek képzeljük el Istent. Olyannak látjuk őt, aki magunkra hagyott, aki vádol, de soha nem biztat, és aki azt lesi, hogy lecsaphasson ránk minden alkalommal, amikor rosszat tettünk. Ebben az igében egészen másról olvasunk, arról, hogy ő közöttünk van. Nem egy távoli istenség, hanem egy közeli, elérhető atya, aki nagyon szereti megváltott gyermekeit. Ma talán gyengének érezzük magunkat, mert elestünk ismét. Bűneinkkel megbántottuk és megszomorítottuk Urunkat. De ilyenkor gondoljunk arra, hogy az ő szabadító kegyelme és irgalma végtelenül nagy. Ha hozzá menekülünk, megbocsát. Jelenlétét ígéri mindannyiunknak, és soha nem hagy el bennünket. Ő fog vezetni, oltalmazni, és mindenben gondoskodni rólunk. Sajnos, mégis gyakran úgy gondoljuk, hogy Isten messze van tőlünk, ha nehézség, próba, szenvedés ért. De közelvalónak érezzük őt, amikor azt látjuk, hogy hatalma által véd minket, és viszonylag minden rendben van körülöttünk. Azonban a mi Urunk nem ilyen ingatag, hogy egyszer közel és egyszer távol van, hanem mindig velünk van, még ha nem is láthatjuk szemtől szemben. Bizonyára láttunk már síró gyermeket, csitítgató anyát, aki miközben karjaiban tartja, kedvesen beszél hozzá, és a kicsi baba ilyenkor megnyugszik, biztonságban érzi magát és elalszik. Ezt teszi Isten is velünk. Ha végig gondoljuk, akkor itt az ideje, hogy megváltoztassuk az Istenről alkotott elképzelésünket. Az Úr meg akar győzni bennünket, hogy merjünk reménykedni és hinni szavában, mert ígéretei be fognak teljesedni. Ez különösen pontos üzenet számunkra, mert napjainkban a szóbeli ígéret hitelét vesztette. Az emberek már nehezen hisznek az adott szónak, mivel számtalanszor előfordul, hogy valaki nem tartja be ígéretét. Az is fontos szempont, hogy az ígéretet tevő szerete bennünket annyira, hogy meg akarja tenni, amit ígért. Ezt a kérdést ebben az igében Isten maga veti fel, amikor hatalmáról, erejéről és irántunk való kimondhatatlan szeretetéről beszél, ami sohasem fog megszűnni. Mindaz, amit önmagáról mond, annak a megerősítése, hogy ő szavahihető, és tettei is ezt tükrözik.

hogy milyen Istenünk van, kegyelmes és minket végtelenül szerető. De ez vajon miben mutatkozik meg? Urunk sohasem bűnöket számon tartó. A bűn megbüntetése helyett kegyelmet gyakorol. Ez azt jelenti, hogy még emlékezni sem fog rájuk. Ráadásként úgy ítél meg bennünket, hogy igazak, ártatlanok legyünk minden egyes ellenünk felhozott vádpontban, az isteni bíróság előtt. Micsoda ez, ha nem Isten irántunk való szeretetének csodálatos megnyilvánulása? Ma már tudjuk, hogy ez az egész megbocsátás Jézus Krisztus igazsága és golgotai halála által lehetséges, mert ő szenvedte el helyettünk a szóban forgó bűnök miatti büntetést, és saját ártatlanságát, igazságát ajándékozta oda neked és nekem, hogy ő legyen helyettünk bűnös, mi pedig igazak. Ezek után kételkedhetünk még az ő ígéreteiben, amikor ezt a szeretetet látjuk. Isten szeretetének bizonyítéka az is, hogy védelmezőként, gondviselőként jelenik meg. Lehetnek olyan nehéz idők, megpróbáltatások, amikor az ember abból érzi meg mások szeretetét, ha egyszerűen csak vele vannak. Nem mindig a tettekben nyilvánul meg a szeretet, mert gyakran előfordul, hogy nem tudunk segíteni, könnyebbíteni szeretteink szenvedésén. De irántuk való együttérzésünket, jelenlétünkkel tudjuk kifejezni, és ez erőt jelenthet számukra. Micsoda bátorítás, hogy olyan mennyei királyunk van, aki vezeti életünket. A királyok királyának ne lenne hatalma arra, hogy beteljesítse a nekünk adott szavát, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Ha az Úr nem szeretne bennünket, nem lenne közöttünk. Ő nem csak bátorítani akar minket, hanem erősíteni is, hiszen ezt olvassuk. Ne félj, Sion, ne lankadjanak kezeid! A félelem és a tétlenség, amit a kezek lankadása kifejez, összefüggnek, mert az, akinek szíve félelemmel van tele, megbénítja, tétlenné teszi az embert, mivel akármihez is akar látni, mindig rettegés fogja el, és arra gondol, vajon megvan-e az erőm, végig tudom-e vinni? Az Úr itt felszólít minket, hogy ne a félelem tartson fogságban, hanem legyünk olyanok, akik azt nézik, mit tehetünk érte és embertársainkért. Isten az ő szeretete által akar minket megerősíteni, hogy kiűzze belőlünk a félelmet, amikor azt mondja, hogy közöttünk van, és ezzel a szolgálatra akar ösztönözni bennünket. Ha úgy érezzük, hogy nincs erőnk, akkor kérjünk tőle, nézzünk rá, aki megtarthat bennünket. Nézzünk a golgotai kereszten értünk szenvedő Jézus Krisztusra, és aztán gondoljunk győzelmére, a feltámadásában megmutatkozó isteni erőre.

A mindenható Isten szeretetének mértéke elképzelhetetlenül felülmúlja az összes emberi szeretetet. Ezt akarja tudtunkra adni a következőképpen. Boldogan örül neked, szeretetében szótlanul gyönyörködik benned, majd újongva kiált örömében énekléssel örvendeznéked. Az eredeti nyelvben, a héber szövegben három szó is szerepel a szeretetre, amelyek valamiféle hanggal járó örömről beszélnek, úgy, mint az újongás, az örömből fakadó sikoltás, felkiáltás. Isten ennek a szeretetnek a mélységéről is beszél, amikor azt mondja, hogy szeretetében szótlanul gyönyörködik benned, és énekléssel örvend néked. Amikor annyira megörül a veled való találkozásnak, hogy örömében felkiált. Mindezek emberi kifejezésformák, és milyen csodálatos, hogy az örökkévaló ennyire szeret. Pedig mi nem érdemeljük meg ezt a szeretetet. Vétkeink nem sok örömre adnak okot. Nincs olyan lelki szépség bennünk, amely ilyen gyönyörködtetésre késztetné az Urat. De hála, hogy ennek a szeretetnek az oka nem mi bennünk, hanem Jézusban van, hiszen őróla jelentette ki az Atya. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És mégis, micsoda kegyelem, hogy Isten ezt rólunk is mondja, hogy te benned gyönyörködöm, újongva örülök neked. El tudjuk ezt hinni, hogy Isten ennyire szeret minket? De vajon mi is gyönyörködünk Urunkban? Ha valóban elhisszük, hogy ő bűnöket elfedező, azokat megbocsátó, minket védő, rólunk gondoskodó, nekünk békét, erőt adó, örvendező szeretettel szeret, akkor hinnünk kell azt is, hogy az ő ígéretei igazak és ámenek. Nézzünk az Úrra és az ő tetteire, kegyelmére, irgalmára, szeretetére, és legyünk biztosak az ígéreteiben. Örüljünk neki, és várjuk azok teljesedését. Isten maga kérlel, mikor bizonytalanok vagyunk, hogy lássuk meg, mit tett értünk, és be fogja teljesíteni, amit mond. Isten szent lelke segítsen ebben nekünk. Ő irányítsa szívünk figyelmét újból és újból, ami szerető, kegyelmes mennyei atyánkra, és megváltó Urunkra, Jézus Krisztusra, akiben megmutatta irántunk való szeretetét.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: rendkívül értékes vagy neki. A mai ige: Malakiás 3:17. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon. Gondolatok az igéről. Eljön a nap, amelyen nagy királyunk számba veszi korona gyémántjait, hogy lássa, megvannak-e mindazok, akiket az atya neki adott. Én lelkem, vajon te is ott leszel Jézus Krisztus drága kincsei közt? Ha ő drága neked, te is drága vagy neki, és biztosan az övé leszel azon a napon, ha ő a tiéd már ma is. Malakiás idejében az Úr választottai úgy beszélgettek egymással, hogy tudták, Istenük hallgatja őket. Annyira kedvelte Isten beszédüket, hogy feljegyezte, sőt, könyvet készített belőle, és megőrizte. Mivel elégedett volt beszédükkel, őket is kedvelte. Én lelkem, kérdezd meg magadat. Ha Jézus Krisztus figyelne beszédedre, örömét lennél benne. Az ő dicsőségére és fele barátaid épülésére szolgál-e az? Felelj, én lelkem, és az igazat mond. Milyen nagy tisztesség lesz nekünk, szegény teremtményeknek, ha az Úr majd korona gyémántjai közé számít. Ez a tisztesség minden hívőt megillet. Jézus Krisztus nem csak azt mondja, hogy enyémek, hanem, hogy az én tulajdonommá lesznek. Ő megváltott, megkeresett, összegyűjtött, és annyira a maga képére alakított minket, hogy most már minden erejével harcol is értünk. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én, vasárnap, Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az ottani gyülekezeteknek a Budapest-Kispest központi református egyházközség lelkipásztora, Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéről, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta, részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival. Ezt mutatja a rendszerváltozás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott eshet eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható. Szombaton változóan felhős lesz az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél mellett 22-29 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt

0: Jó, ha van. Van. Igen, ám, de feltevődik a kérdés, hogy én, mint istenfélő, vagy mi, mint istenfélők, hogyan álljunk a pénzkérdéshez. És láttunk ilyet, és láttunk olyat is. Az elmélet talán nagyon sokaknak megy, de látunk olyan embereket, akik istenfélőknek vallják magukat, és talán hagy maga után kívánivalót az, ahogyan kezelik a pénzt, vagy viszonyulnak a pénzhez, és a fordítottját is. Azt is megjegyezném itt a bevezetőben, hogy itt nem arról akarunk beszélni, hogy gazdagok versus szegények, vagy szegények versus gazdagok, ugyanis a pénz kezelését, az, hogy valaki jól vagy rosszul kezeli, nem csupán azt határozza meg, hogy hogyan állok anyagilag, mennyi van a bankszámlámon, dagad a pénztárcám, el tudok-e menni évente kétszer kirándulni, vagy sem, hanem sokkal inkább az én hozzáállásom. Ugyanis láttam én anyagiast, akinek nem volt pénze, illetve olyat is, akinek volt és anyagias volt. Úgyhogy szeretném, ha már kezd beszélni inkább egy kicsit, és lennénk valóban hiteles emberek ezen a területen, te is, meg én is, meg a hallgatóink is. Mit is mond a Biblia pénzről, vagy a pénzkezelésről, erről mondanál néhány szót?
1: Uh-huh. Ugye tényleg nagyon komplex téma, ahogy te is mondtad. És három igeverset mondanék gyorsan, hogy mit mond a Biblia, mit mond a pénzről a Biblia. 1 Timóteus 6:10, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Máté 6:24, vagy Istennek szolgálsz, vagy a mammonnak, vagy az egyszerű fordítás, hogy nem szolgálhatok tehát Istennek, vagy a pénznek egyszerre. És végül Máté 19:24, könnyebb a tevének a tűfokon átmenni, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. Tehát a Biblia azért eléggé negatívan áll hozzá, nem feltétlenül a pénzhez, hanem a pénznek a vágyához, hogy olyan hozzáállásunk legyen, hogy mi minél több pénzt kell szerezzünk. Ezt úgy érzem, hogy ez az, amit a Biblia elutasít, de ahogy mindenben itt is kell keresni az arany középutat, és pláne itt kell keresni azt, hogy mennyi az annyi, és láttam egy nagyon jó igeverset, ami erre nagyon szépen rámutat. Ezt Agur király mondja a Példabeszédek 38-ban, és ő ezt mondja, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyit eledelt, amennyi szükséges. Hogy jól lakva, meg ne tagadjalak, és mondjam, kicsoda az Úr, és elszegényedve, hogy ne lopjak, ne gyalázom az Isten nevét. Tehát valahol itt van a középút a Biblia szerint, hogy legyen elég, legyen egy jól megélhetésed, de hogy ne legyen olyan kevés pénzed, hogy te turpiságokhoz fogjál. Ugye minden munkahelyen meg lehet találni azokat a kis utcákat, ahol több pénzre tudunk szertenni, vagy hogy még több pénzre tegyünk szert, és akkor a családi időből veszítünk, és itt kell valahogy megtalálni az egyensúlyt, hogy nekünk mennyi az annyi. Mennyi az annyi, hogy félre is tudjunk tenni egy kicsit, de hogy meg is éljünk, illetve mikor van az, amikor azt mondjuk majd túl sok, és erre már nincsen szükségem. Mert tanultam én is pénzügyet, és ott is azt mutatja, hogy olyan nincs, hogy mindig ugyanannyit fogsz költeni, mert ahogy nőni fog a te bevételed, úgy nőni fognak a kiadásaid is, mert megengedheted magadnak a luxusabb kajákat, a luxusabb ruhákat, a luxusabb nyaralásokat, és így, hogyha te azt veszed észre, hogy egyre több és több pénzed van, akkor az életstílusod is változni fog. És akkor ezt kell kicsit kordában tartani a Biblia szerint, meg szerintem, hogy mégis mennyire van nekünk szükségünk, és itt már Matek is szóba jön.
0: Így van, így van. Azért be kell látnunk, hogy ez olyan téma, tehát ahogy mondtam a vezető, és mindannyian vágyunk a többre. Anyagilag számol mindenképpen ez, de félbe beszélünk erről. Akár még ifjúságainkban is, vagy gyülekezeteinkben is, mert néha lehet, hogy tükröt állítan elénk az ige. Vannak olyan értelmezők, akik azt mondják, hogy véleményük szerint Jézus gyakrabban intette a hallgatóságot az anyagiakkal, a pénzzel, mint a szexuális bűnökkel. Tehát, hogy ez tényleg egy kiemelkedő fontosságú tematika. Egyébként az Ószövetségben is végigvonul, az Új Szövetségben is. És én még csak egy igét tennék ahhoz, amit mondtál, például a Zsidók 13-t azt mondja, hogy tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van, vagy egymásként. Isten azt mondta, sohasem hagylak cserben, nem hagylak magadra. Egyébként a kapcsolatának a bűne az nagyon mesteren replezi magát. Én meg vagyok győződve afelől, hogy Isten nem csak azért ad egyeseknek többet, hogy évente kétszer el tudjak menni nyaralni, építsem a következő házamat, minél több szintes legyen, és vegyem a telkeket egymás után, vagy vállalkozásokba fogja kívente, hanem azért is, hogy észrevegyem azt, akinek nincs, és szolgálják ezek felé az emberek fölé. Tehát el kell számolni mi az anyagi a kezelésével is Isten előtt, tehát hogy azt mi hogyan kezeltük. Kapzsi módon, csak magamnak, csak magamra gondolom, és önmagamat szeretve, vagy másoknak is. Egyébként döbbenetes, hogy a keresztény családokban mekkora feszültségeket tud okozni a pénz kérdés, vagy a vagyon kérdés, vagy az örökösödési kérdés. Úgyhogy én úgy gondolom, ettől szabadok kell legyünk. Meg így hozzáállni, hogy hát mi van, amit nem kaptam. Tehát mindent kaptam. Tehát a fizetésem is kaptam. Egyébként nekem a lelki gondozom szokta azt mondani, Lóri, az Úr itt ad adni sokat, de itt tudja elvenni is. Tehát, hogy Hiába gürcölök, hiába rohanok,

0: hogyan ne legyek kapzsi, hogyan ne legyek anyagias, hogyan használjam a pénzt, és ne a pénzt használjon engem. Mert tulajdonképpen ez itt az égető kérdés, hogy jó, ha van, mennyi az a sok, amennyit Isten rám bízhat, és nem lesz a bálványom, és így tovább. Tehát, hogy ezeket próbáljuk egy kicsit megragadni a következő kérdéskörökben, meg erre választani már, ha segíteni ebben. És itt bejön ez az adakozásnak a kérdés, hogy adjunk, ne adjunk, vagy hogyan gyűjtsünk. Ha most többet adok, akkor kevesebbet tudok gyűjteni. Ha többet gyűjtök, kevesebbet tudok adni. Ez hogy tudod kezelni, vagy keresztényként hogyan álljak ez, vagy hogy látod te ezt?
1: Ugye te is mondtad már, de van az a vicc is, hogy melyik az a keresztény dal, amiben a legtöbbet hazudnak a keresztények, hogy mindenem tiéd. És te is mondtad, hogy a kereszténynek az a pénztárcája az, ami a legutoljára tér meg, vagy nehezebben veszi át ezt a keresztény mentalitást. És itt is bejöhet egy alapelv, hogyha elgondolkozunk azon, hogy tényleg mire költjük a legtöbbet, mert ahol a pénzed van, ott van a szíved is.
0: Hú, ez nagyon jó.
1: És ezt megvizsgáljuk, hogy mire költöttem egy hónapban a legtöbbet, és lehet az akár játékok, akár étel, akár divatcikkek, akár kényelem, akkor tudjuk, hogy az a mi bálványunk. És mindig a bálványunknak, vagy Istenünknek jó esetben szolgálunk, és a pénzünkkel is ez ugyanígy van.
0: Na, ez nagyon jó. Tehát ez lehet egy alapelv mindannyiunknak. Vizsgáld meg, mire költesz.
1: Igen.
0: Mire nem költesz. Ez nagyon sok mindenre fog árulni arról, hogy hogyan állsz a pénzhez. Köszi, Márk.
1: Illetve most azon a helyes hozzáállás, amit nyilván nehéz megtartani, hogy ebbe is mondjuk azt, hogy szolidabb a glóriát, tehát minden dicsőség az Istené. És gondoljuk el, hogy hogyan tudok én úgy költekezni, hogy azzal Istent dicsőítsem. Erre figyeljünk oda mi is, hogy osszuk be tényleg a pénzünket, hogy hónapban mennyit kapunk, és mit mennyire költünk. Mert lehet, hogy a kiadásunknak a 80% az teljesen magunkról szól. És ha félretesszük a pénzünket, az is ugyanúgy magunknak tesszük félre, hogy egy nagyobb házat, jobb kocsit vegyünk, és hasonlóak. Ami nem mondom azt, hogy feltétlenül rossz, mert én is szoktam ilyet csinálni, sőt, Isten azt akarja, hogy boldogok és bölcsek legyünk. Tehát ne dobjunk el minden pénzt, hanem készüljünk fel akár a nehéz helyzetekre is. És én is ezt vallom, és nem értek egyet azokkal az emberekkel, akik mindig egyik napról a másikra élnek, majd Isten majd úgyis megsegít.
0: Így van.
1: Minden tiszteltem az övék, hogy ekkora hitük van, de szerintem a bölcsesség is azért figyelembe kell venni.
0: Illetve az a végletes értek egyet, hogy miért legyen az övé, ami az enyém lehet. Tehát, hogy mindent megkapranítom, meg másikat kihasználni. Tehát, hogy kell legyen látható jele annak, hogy a pénztárcát megvan térve. Ez abban, hogy adok is, vagy lehajolok máshoz, vagy többet adok valakinek. Tehát, hogy néha lélek figyelmeztet, hogy figyelj csak, erről le kéne mondani, hogy oda kéne adni, ingyen kellene ezt vállalni, nem jutatásért. Tehát, hogy nem mindenben azt lássam, hogy hogyan húzhatok hasznot, vagy ezt várjam, mert nem biztos, hogy olyan üzleti érzékem van. Akinek üzleti érzéke van, az meg is teszi, akinek meg nincs, az csak úgy vágyként él benne, de ugyan a bukott. Tehát azért ne essen félreértés. Illetve ne felejtsük el, hogy az alapelvet, hogy Jézus tanít, aki bőven vett, bőven is arat. Vagy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt cselekedjétek velük. Vagy az adakozásról, hogy ha az adakozásra beszélni, mert említetted a gyűjtést, hogyan is kell adakozni? Tehát most is legyen ilyen görcsösen tudatos, hogy na, mivel én azt akarom, hogy a pénztárcán meg legyen térve, akkor adakozok, és sírva teszek a persejbe, vagy hogy is legyen ez?
1: Erre hallottam egy jó példát, amit szoktam igyekszek én is gyakorolni. Ez a pásztorunk mondta, hogy ha mondjuk mindenkinek az a keresztény felfogás, hogy a tizedet az oda kell adni Istennek. És hogyha neked nagyon könnyen megy ez, hogy a tizedet odaadjad, akkor kicsit vidd fejbe ezt a számot. Adj oda 15%-ot a jövedelmedből. Adj oda 20%-ot a jövedelmedből. És tedd ezt, és addig maradj annál az összegnél, ameddig kényelemben, nem érzed magad kényelemben. Hogyha már kényelmesen tudsz adni mondjuk 20%-ot a havi fizetésedből, vagy jövedelmedből, akkor keresd megint egy dolgot, amiben még több pénzt tudsz adni az Úrnak. És te szoktad ezt mondani, hogy az adakozás, meg a gyülekezetnek azért kell, meg azért jó a gyülekezetnek adni a tizedet, mert hogy onnantól kezdve az övéki a felelősség, úgymond. És ugye, mint gyülekezet, nagyon sok embert ismernek, sok gyülekezetnek van szociális szolgálata is, és tudják, hogy kik azok, akiknek szükségük van a pénzre. És hogyha nekik adod, akkor több mint valószínűleg jó helyre kerül.
0: Én ilyen megfondolásban is adakozok, de mindjárt visszatérek a gondolat elejére. Tehát, hogy a felelősséget az ő kezükbe helyezem. Most van egy-két projektünk, te ismersz meg, ahol mi segítünk embereket, de érzem a súlyát. Tehát meg vagyok ijedve tőle, és így szinte azt kiáltom magam, hogy ó, bárcsak a gyülekezet kezelni ezt a helyzetet, nem én kellene néhány barátommal eldöntsem, hogy most adunk, nem adunk, miben segítjük azt a valakit anyagilag. Tehát, hogy ezt én is így látom.

0: 2 Korintus 9-ben tanít erről, a 6-8-9-es versekben, hogy hogyan kell adni. Bőven kell adni, nem szűken. Előre eldönt a szívvel, én mikor ezt megértettem, én azóta ezt igyekszem megélni, hogy én úgy megyek a templomba, úgy megyek imázba, hogy otthon eldöntöm a szívembe, vagy a kocsiba eldöntöm a szívembe, hogy mit rakok a persejbe. Van, amikor úgy döntöm, hogy nem rakok a persejbe. Van, amikor meg így raknám a kéket, és azt mondja az Úr, nem a barnát. Tehát, hogy a másikat. Fordítva nem szokott az Isten alkodni. Tehát, hogy a nagyobbat raknám is, ha elég a kisebb is. Valahogy. Tehát, hogy nem kertelenül, nagyon fontos, súly, most ezt oda tettem, akkor nem tudok menni biliárdozni, akkor nem jutok McDonald's-ra, akkor már nem iszom meg azt a limonádét, stb. Stb. És nem kényszerűségből. Tehát ez nagyon fontos. Ezt gyakorolnunk kell, és azt hiszem, hogy minél összetesszük ezt, ez segíteni fog. És meggyőződésem, hogy az adakozás segít józanul maradni, hogy ne legyek anyagias. Esetleg, kérem?
1: Hogy még annyit tennék hozzá, hogy mondta te is, hogy a rászorulóknak adjunk. Tehát, hogyha olyanoknak adunk vissza, olyanokat hívunk meg, vagy adunk kölcsön, akikre tudjuk, hogy vissza fogja nekünk adni, akkor te mi vagyunk különbözőek a világiaktól. Melyük is megcsinálják, hogy gyere, meghívlak egy sörre, gyere, meghívlak egy mekire, gyere, meghívlak erre, arra, és számítasz arra, hogy igen, most vissza fog majd hívni engem, és sokkal könnyebben adakozol így. De hogyha olyanok adol, akiről tudod, hogy nem tudja visszaadni, az az Isten szerinti. És abban mutatkozik meg, hogy mi teljesen mások vagyunk. Igen. Tehát úgy adjunk, hogy nem várunk vissza semmit. És ha vissza is adja, akkor oké, ez van, de hogy nem ezért adtam.
0: Így van. Én még egy néhány alapelvet megemlítenék azon felül, hogy mi segít abban, hogy megelégedettek legyünk, hogy ne legyünk anyagiasok. Tehát mondtuk ezt az adakozást. Tehát szerintem ez a legkiózanítóbb ebben a tematikában. Aztán, hogy gyakoroljuk magunkban, hogy lemondunk, és másokat előnyben részesítünk. Tehát anyagiakban. Lemondunk, és mások előnybe részesítése, illetve el kell felejtenünk azt, hogy mi van a másiknak. Tehát döbbenetes, hogy milyen erővel hat az ránk, hogy a másik is építkezett. A másik vett új kocsit. Milyen telefonja van, milyen cuccai vannak, hol volt a barátnőjével, hol nyaralt. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak magamat vetítem ki, hanem a keresztény embereknek van egy ilyen vívódás, hogy ez a hasonlítgatás. El kell felejtenünk, hogy mi van a másiknak. És teljesen bele simulni Isten akarat, hogy milyen jó, hogy nekem ez van, ezzel rendelkezem, ott lakom, ahol, olyan biciklim van, amilyen. Tehát anélkül, hogy hasonlítanám magam hozzád, vagy Janóikhoz.
1: Mi van az a közmondás, hogy az összehasonlítás az a boldogságnak a gyilkosa. És ha mindig azt a másik szintjét akarom elérni, akkor sosem leszek boldog. Mert mindig lesz valaki, aki még több, még nagyobb, még jobb.
0: Illetve azt jegyezném én meg, hogy arra van szükségem, szigorom most az anyagokra értelmezve, ami engem hatékonyabban, meg hasznosabbá tesz Isten ügyében. És ez nagyon kihozanító tud lenni. Úgyhogy hátra kellene dőlünk, hogy Uram, tehát amikor Jézus mondja például, tehát, hogy keressétek először Isten országát, és ezek mind ráadásul megadatunk nektek, hogy komolyabban mennénk, tehát hogy nem azon gürcölnén, hogy mikor lesz már házam, mikor adom meg a kölcsönt, mikor lesz annyi félretett pénzem, amennyiről álmodok, hanem Uram, először a te akaratodat keresni, és ezek ráadásul adassanak meg. És ha ráadásul az adatik meg, hogy milliomos kell legyek, és lesz 50 munkásom, na ott mutassam meg, hogy én mennyire szolgálok ezek felé. Én ismerek olyan vállalkozót, akitől kérdeztem, hogy hányan dolgoznak nálad, és akkor mondja a számot, de Lóri, nem ennyi felé szolgálok. És mondom, miért érted ezt? Ennyi család felé szolgálok. Tehát ő úgy vette, hogy ezek felé az emberek felé szolgálok. Tehát, ez nagyon szép.
1: Az ő megélhetésükért.
0: Ritka, de bár lenne a mi generációk ilyen, vagy akik következnek, hogy ilyen vállalkozók lesznek, ilyen bizniszmenek, ilyen pénzkezelők, akik nem azon vannak, hogy a hívő munkatársaikat minél inkább kihasználják, hogy nekem gyűjön, hanem gyűjön mindannyiunknak. Tehát osztalékot adjanak, ne csak jutalékot, akik bizniszben vannak, értik ezt. Uh-huh.

0: És ha már szó volt arról, hogy boldogok legyünk, de bölcsek is, akkor nyilván szóba jön az is, hogy hogyan osszuk be a pénzünket. Mert ugye ez is szám, matek, ugye az egész, és erre külön tanügyek vannak, akik ezt tanítják, és ugyanúgy fontos, hogy nyilván egy vállalkozás szempontjából nagyon fontos, hogy hogyan osztod be a pénzedet, de a te személyes életedben is fontos, hogy hogyan osztod be a pénzedet. Te, mint családos ember, akinek sokkal nehezebb a pénzbeosztása, hogyan osztod be a pénzedet, milyen alapelvét annak erre nézve?
1: Én azt be kell valljam, hogy én egy kicsit itt fertőzött vagyok, bukott, ugyanis én olyan családi háttérből származom, ahol csonka család volt, a szüleim elváltak 4 éves koromban, és anyukám nevelt fel. Nyilván minden egyes centet be kellett osszon, és kellett figyelni rá, és emlékszek ilyen vívódásokra. Több minden nem tudom mi meg az elmeséléséből, de hogy nyafogtam egy játékos üzlet előtt, hogy nekem kell ez az autó, és ordítottam meg, minden hiszit levágtam, így beugrik, és nem vettem meg. És szerintem nem azért nem vettem meg, hogy szívtelen volt, hanem azért nem vettem meg, nem tudtam megvenni, illetve a leírásom. És emiatt van egy ilyen, benne maradt egy ilyen, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy hogyan szórom a pénzt. Fejlődök ebben, adott Isten egy nagyon jó feleséget, hogy de mi beosztjuk a pénzt. Tehát beosztjuk a pénzt, és figyelünk erre. Tehát az volt a kérdés, hogy hogyan osztjuk be a pénzt. Ami nagyon fontos, hogy együtt. Tehát én nem értek egyet az olyan házasságokkal, hogy nálunk a férj kezel a pénzt, nálunk a nő kezel. Mi van? Tehát mi úgy szoktuk mondani Angival, tehát Angi tanít, én pedig nekem a polgári munkám az, hogy értékesítek, illetve ifjúsági munkával is foglalkozom, és innen is kapok jutatást. Tehát, hogy nem én keresem azt a pénzt az értékesítésből, mi keressük. Tehát a feleségem támogat abban, hogy heti 3-szor én utazok, hogy én ügyfeleket látogatok. Amit ő keres, azt mi keressük. Tehát mi, ami bejön a családi kasszába havi szinten, az együtt kerestük. Na most együtt kerestük, akkor együtt költjük is el. És nekünk például van egy ilyen szabályunk, hogy bizonyos összeg felett mindig egyeztetünk. Jön valami improvizatív dolog, amit nem beszéltünk meg, hogy meg kell venni, és akkor vegyünk el meg, vagy ne vegyük meg. És ez működik. Nagy összegeknél meg az az elvünk, hogy aludjunk rá egyet. Tehát, hogy minden meg legyen beszélve, ez nekünk nagyon fontos, illetve van még egy dolog, ne csak arról szól, hogy gyűjtünk, tehát bennünket a nagyszülők tanítottak arra, hogy legyen egy krízis borítékunk. Annak idején még borítékba csináltuk a beosztást. Most már az Excelben működik, mert a digitális pénz egyre több egyébként. És ők arra tanítottak, hogy legyen ilyen krízisboríték. És arra jöttünk rá jó néhány évvel ezelőtt, Angi, hogy nem csak ez kell legyen, mindig számítani a rosszra, fizetni a villanyszámlát, a telefonszámlát, adakozni mások számára, a tizedet megadni, hanem legyen egy olyan rész is, amikor magunkra költünk. Tehát a feleségemre, a férjem, a gyerekeimre. Tehát érez a gyerek azt, hogy nem kényszer a pénz, tehát hogy kifizetjük neked az órákat, de azért engedelmeskedjél. Vettünk neked új nadrágot, megvettük az iskolatáskát, vigyázzál, én nevellek, hallgassál rám, hogy érez a gyerek, hogy szükséged van egy fagyira, gyere, menjünk el fagyizni, vagy mint egy Máté voltunk már így biliárdozni, vagy tehát, hogy érezze, hogy pazarlok rá is abból, ami bejön. Tehát Isten azért is adja, hogy élvezzem, tehát ne rágörcsöljek. Ja, ezt meg kell hagyjam, mert 20 év múlva fogsoromat kell megcsináljam, érted? Tehát, hogy nem értek ezzel egyet. Tehát, hogy Isten azért is ad, hogy abból minőséget varázsoljak a családomba például. Tehát mi nekünk van pénzbeosztásunk, még gyakorlati módot annyit mondanak, tehát ez mindent felírunk, minden, ami kimegy, minden, ami bejön is nyilván, és akkor mit tudom, 1-2 hetente leülünk, és akkor átnézzük. De nem veszük ennyire szigorúan. Van tervezet is nyilván, meg aztán megvalósítás, de azért ilyen nagy grafikonokat meg könnyelőz nem fordulunk, hogy figyelj, most átaladtuk, de mérlegelünk, na, hogy hol is siklott el, vagy mi van, vagy drágultak ott a dolgok, és akkor feljebb kell tenni ezt a küszöböt. De nem tornászhatsz a végtelenségig, tehát erre kell figyelj. Te ezt hogy alkalmazod egyébként így? Aki nem vagy házasságban, nem kell egyeztetni senkivel, de kell legyen egy egyedülállóan a költségvetése?
0: Persze, mindenféleképpen. Én is ezt mondanám, amit te, hogy az elszámoltatás. Tehát, hogy tudja te magadról, hogy mire fogsz költeni, illetve mire költöttél. Például nekem már a fizetés előtt mögött megkapom, így nekem is egy kis Excel táblázatom, és oda beírom, hogy mekkora kiadások, és hogy mekkora a bejövetelem, és milyen kiadásaim vannak, amik minden hónapban ismétlődnek. És vannak külön egy kis rubrika, ami a szórakozásra mutat rá, ami, hogyha például meg szeretnék venni egy ruhát.
1: Ott vannak a legnagyobb számok, ugye?
0: Nem, igyekszem azt valahol középen tartani, vagy ha el akarok menni enni valamit, egy gyors kájda, vagy hasonlóak, akkor az abból veszem ki. És ez nagyon fontos, hogy tudjad előre, hogy mi az, amit meg tudsz engedni magadnak egy részről, és mi az, amire már túl sokat költesz. És amit te is mondtad, nagyon jó, hogyha vannak ilyen vészhelyzeti számláink, akár kocsira, akár betegség, segítségre, vagy hasonlóak. Ez egy másik nagyon jó dolog, amiben így meg tudjuk vizsgálni magunkat. Van egy játék, és ott merült fel ez a kérdés, hogy mi az a dolog, amire sose sajnálnád a pénzt. Ez is számodra lehet egy bárvány, vagy nem bárvány. És hogyha például egy szép ruhára, vagy szép kocsira sose sajnálod a pénzt, akkor lehet, hogy gondok vannak.
1: Ez nagyon jó.
0: De például, ami nekem először eszembe jutott, az az egészség. Ugye arra sose sajnálom a pénzt, hogyha bármelyik... Jó, de hogyha bármelyik barátomnak, vagy ismerősennek egy sürgős műtétje lenne, akkor minden félretett pénzemet nyugodtan adnám neki. És neked is azért jó, hogyha vannak ilyen félretett összegeid, mert sose tudod, hogy az Úr mikor hív el arra, hogy segítsél valakinek.
1: De ez nagyon jó. Én egyik arra gondoltam, amikor erre a félretett összegre gondolok, hogy neked, mikor hirtelen szükséged van, de lehet, hogy néha Isten azért spóroltat velem, hogy neked
0: másnak
1: szükséged lesz, és akkor...
0: Majd szólok neked.
1: Egyébként érte ez Isten, hogy néha ad egy ilyen vészkiáltást valahonnan. És akkor, tehát hogy soha nem adok, mindig visszautasítom, mindig vannak érveim arra, hogy ő nem érdemli meg, nem kell kapja, kap mástól is, vagy pedig tudok adni is. Egyébként nagyon érdekes, hogy itt akkora teológiánk van, hogy tudunk érvelni, hogy miért nem adunk, de elfelejtjük azt, hogy Isten nem azt fogja, tehát rajtunk a mi oldalunkat fogja számon kérni, hogy miért adtam, vagy miért nem adtam. Ő majd elszámol azért, hogy jogosan kérte, vagy nem kérte jogosan. Én nem azt mondom, hogy ezt nem osszuk. Csak ne essünk ebbe a hibába, hogy soha nem adok. Tehát vannak, akik hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre meg tudják magyarázni, hogy miért nem adakoznak. Ez számomra egy égbe, tehát ez egy felkiáltója, hogy ez...
0: Ott belül van valami.
1: Ott gond van. Én úgy gondolom, ott gond van. Független attól, hogy most hogy áll anyagilag az illető. És egyébként azért jó házasnak lenni többek között ezen a területen, meg nyílt lapokkal játszani, mert figyelmeztetett is a társad. Tehát, hogy szívem, itt többet kellene adni. Itt kevesebbet. És olyan jó, mikor így összecseng. Tehát ezt többször átéltük, hogy volt előttük egy projekt, vagy volt előttünk egy helyzet, ahol valakin kellett segíteni, és úgy összecsengtünk, hogy mennyit kell adni. Még úgy összegben is, tudod? Tehát nem csak abban, hogy igen, ebbe az irányba jönk, hanem hogy mennyit adunk. Ez úgy szuper. Addig meg legyenek olyanok. Azt is tanácsolják egyébként a keresztény vezetők, hogy legyen olyan ember, aki előtte nyíltabokkal játszol. Ez is érdekes lehet gyakorolni, hogy elmond, bemutasd nekik az Excel-edet.
0: Meg kell osztani vele.
1: Így van. És aki tudod, tehát aki annyira szeret téged, hogy nincs benne irítség, nem akar rosszat neked, hogy te lejjebb legyél, mint ő. Tehát őszintén szeretetből tudnád segíteni, és mondani, már figyelj csak, cipőre talán sok ment. Lóri, én értem, hogy adakozok külön, de nézd csak meg, az elmúlt 6 hónapban ez az adakozási szint, hogy áll ahhoz képest, amennyi bevételed volt. Tehát segíthet. Én úgy gondolom, segíthet.
0: Igen, nehéz téma tud lenni ez is.
1: Egy kicsit fogjuk, ha lehet, lazábra itt a végét, meg erről lehetne még sokat beszélni, úgy érzem, hogy szabadon tudunk, meg...
0: Mindenkit érint. Ugye
1: mindenkit érint, meg tényleg ez legyen a központi törekvésünk, hogy az Úr legyen az Úr az életünkben, a pénz csak eszköz legyen, és én azt hiszem, hogy ebben nem tud megedződni, hogy na, most már megy nekem, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen klasszikus bűn, vagy klasszikus csapda lehet, amire folyamatosan kell figyelnünk, hogy Uram, tényleg szerinted kezeljem, szerinted járjak el, és tényleg te legyél a legfontosabb számomra.

0: Vannak azért mítoszok is, így a pénzkezeléssel, vagy a pénzzel kapcsolatosan. Tudom már, hogy egy párat összeírtál, mondj már el egy néhányat nekünk.
1: Így kettőre gondoltam, kettő jutott eszembe, és kicsit összefüggnek. Az első az, hogy sokan gondolják azt, vagy látják úgy a dolgokat, amikor benne vannak, hogy az anyagi állapotom, az megegyezik a lelki állapotommal is. Tehát, hogyha én szegény vagyok, akkor nem szeret Isten, ha gazdag vagyok, akkor meg szeret Isten. És ez nem így van, ugye ott van Jobbnak a példája is, aki látjuk, hogy elvette mindenit, de attól még nem jöntett az, hogy nem szerette Isten. Egy próbán ment keresztül. Viszont az, hogy sokszor nincs pénzünk, arra is utalhat, hogy nem bölcsen osszuk be, hanem túl szerencsejátékozunk hasonlóak, ahol elverjük a pénzünket.
0: Igen, meg kell vizsgálni.
1: Tehát, de nem feltétlenül kötném össze a lelki hollétünket.
0: Nem egyenesen arányos azzal, hogy szegény vagy, hogy rosszul állsz lelkileg. Pontosan. Vagy ha most valami, döcögsz anyagilag, hogy na, tuti valami bűn van az életedben. Viszont megesett. Tehát, bocsánat már, hogy a szabadba vágok, hogy ismerek olyanokat, akik segítséget kérnek tőlünk, említettem neked ezt a csoportot, ahol próbálunk szolgálni bizonyos emberek felé bizonyos időközönként, hogy a dohányzásra költ vagy. Mondom, ne hülyéskedj ember, tehát mi mindent vehetné belőle. Tehát azért, érted? Itt ne nyafogjak már az úr előtt, hogy fú, be.
1: Igen, meg ilyenkor ilyen helyzetekben is nem csak a pénz az egyetlen erőforrásunk, amit adhatunk nekik, hanem sokszor az is segít neki, hogy csak leülünk egy kávére vele beszélgetni, és arra pár kis összegű kávére meghívjuk őt, és tanácsokat adunk neki, vagy megkérdezzük, hogy van. Ez is nagyon sokat számíthat egyes embereknek. És a másik dolog a nagy mítosz, ami nagyon gyakran előfordul, az pedig ugye a jólét evangéliuma, ami ugyancsak összekötető ezzel. Tehát attól még, hogy keresztény leszel, nem jelent az, hogy te gazdag is leszel, és nem fogsz sose nélkülözni, és mindened meg lesz, és nem fogsz éhezni, mert jönni fognak nehéz idők, sőt a Bibliában is mondja azt egyszer, a Bibliát olvashatjuk, hogy megmutatom, hogy mennyit kell szenvedjen majd az én nevemért. Tehát a kereszténység az nem egy hullámvasút, ahol minden jól megy és élvezzük, hanem vannak nehéz pontok is benne. De hogyha kitartunk, akkor majd üdvözülünk, és eljön majd a mennyország, ahol nem fogunk nélkülözni.
0: Nekem beugrott most egy mitosz, hogy a keresztények azok nem szeretik a jó dolgokat, a divatos dolgokat, az új dolgokat, a gyors dolgokat. Jó. Szerintem sokszor ezt megjátszunk. Tehát egyszerűen nem merünk őszinték lenni. Nem merünk őszinték lenni, hogy úgy teszünk, mintha is, mikor beáll a parkolóba, akkor észreveszed vagy. Tehát, hogy ez ránk is érvényes, hogy ez egy mitosz, hogy nem. De épp ezért akar Isten kihúzani. Majd talán podcastben még erről fogunk beszélni, hogy azért bődületes, hogy mennyi rombolás végzett a keresztény világban. És tudod, mi még a fájdalmas már? Hogy vannak olyanok, akik ebben a bűnben élnek. Tehát, hogy a pénztárcák nincs megtérve. És attól egy hamis biztonságban ringatják el magukat. Apropó, egy előző podcastunkban, amikor beszéltünk a hamis dolgokról, tehát fú, döbbenetes. És nekem visszacseng az, amit beszéltünk a podcast elején, hogy Jézus nagyon sokszor figyelmeztetett. Tehát akkor azt mondja, hogy nagyon nehezen megy át, olyan nehezen megy át a gazdag, mint a teva tűfokán, akkor az valami nagyon lehetetlen tájított, és meg vannak döbbenve a tanítványok, tehát hogy foha, így hüledeznek, hogy a rom, akkor ki fog így üdözölni? Tehát nem azt mondják, hogy akkor a gazdagok nem fognak üdözölni, hanem ki fog? Tehát magukra ismertek, hogy figyelj, bennem is ott van a vágy, tehát én is akarok többet. És akkor Jézus megmutatja őket, hogy ami az embernek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Be lehet menni, de ezt be kell látnunk, hogy a van, a több, az anyagi, az nagyobb felelőssége jár. És lehet, hogy nehezíti is az életutamat. Én megmondom őszintén, kevés olyan milliomost ismerek, aki szuperül hiteles előtte, de akiket ismerek, körülrajongom őket. Nem azért, hogy nekem adjanak. Tehát, hogy az annyira jó bizonyságtevés. Tehát én ismerek olyan milliomost, aki eszméletlen mennyi pénz belever a gyülekezetbe, vagy gyülekezetekbe, nem is egyet, többet is. És hogy teszi? Tehát én fel is teszem magam kérdés, hogy uram, én erre nem lennék képes. Örülök, hogy nem vagyok helyébe. Tehát lehet Isten azért nem ad nekem meg neked többet, mert azzal a többen nem birkóznák meg, vagy nem kezelném úgy, ahogy. Tehát itt megint bejön a példabeszédekből az ima, tehát hogy annyit adj.
1: Nem csak szegénységben nehéz, hanem gazdagságban is.
0: Meg amint jól tudok kezelni, amennyivel jól tudok sáfárkodni. Azzal az öt talentumban, tízzel, egyel.
1: Igen, meg egy másik mítosz, hogy sokan azt hiszik, pláne kívülállók, hogy az összes gyülekezetvezető, pásztor, pap, az mind csak a pénzért van ott. Tehát szerintem te is, meg én is jól ismerünk olyanokat, olyan keresztény vezetőket, akik jól bánnak a pénzükkel. És így kell, hogy nem csak azért csinálják, hogy több pénzhez jussanak, vagy ne kelljen dolgozzanak, mert a pásztorlás, az ige hirdetés nem erről szól. Sokkal mélyebb, sokkal nehezebb az egész, és bizony vannak olyanok, akik ezt jól tudják kezelni. Nyilván vannak félreélések is ezekkel kapcsolatosan, de negyük el, hogy vannak olyanok is, akik ezt jól és bölcsen tudják megtenni.
0: Vagy be tudnék nekik mutatni pár olyan pásztort, vagy tanítót, akik anyagilag egyáltalán nem állnak jól. És akkor lehet, hogy figyelj, barátom, ha ezt észrevetted, akkor segítsd őt. Tehát, hogy legyünk érzékenyek egymás iránt. Többet azért adja az Úr, hogy abból én mások felé is tudok szolgálni. És adja Istenem mindig a pénztárcánk is, éléskamaránk is, a vannunk, az övé legyen. Mi csak sáfárai vagyunk ennek a dolognak.
1: Ezzel kapcsolatosan jutott eszembe most egy mondás, hogy életed végén nem azt fogja megnézni Isten, hogy milyen kocsid volt, hanem hogy hány embert vittél el a kocsiddal. Nem azt fogja megnézni, hogy milyen házad volt, hanem hogy hány embert láttál vendégül benne. Tehát tényleg kezeljük ezt bölcsen.
0: Legyen így mindannyiunk életében. Köszönjük a mai figyelmet.
1: Köszönjük, sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Emil Acker írta a Wisconsinból, az Egyesült Államokból. A szeretet karjaiban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, mondja Jézus. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse. Legkisebb unokaöcsémet addig akartam a karjaimban tartani, amíg csak jól érezte ott magát. Nehéz volt, de eszem ágában sem volt letenni vagy átadni valaki másnak a családi összejövetelen. Később a másik kis unokaöcsémet is felvettem, és hagytam, hogy segítsen kiosztani az ajándékokat. Ahogy minden egyes ajándéknál előrehajolt, alig bírtam megtartani, de nem raktam le. Másnap fájt a karom, de a szívem tele volt örömmel. Az unokaöcséim iránti szeretetem minden izomlázat megért. Isten is felajánlja, hogy hordoz minket mindabban, amit az élet hoz. És ő elég erős ahhoz, hogy minden terhünket elbírja, bármivel is kell szembenéznünk. Ahogyan mi közel szeretnénk lenni azokhoz, akiket szeretünk, úgy Isten is közel akar lenni hozzánk. Nagy szeretetéből hordoz minket, bármilyen nehezek is a terheink. Istenünk, segíts meglátnunk, mennyire szeretsz minket, és mennyire vágysz arra, hogy közel légy hozzánk. Mi is vágyunk rá, hogy időt töltsünk veled, és minden nap rád bízzuk a terheinket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Napi gondolat, történjen bármi is, Isten karja tart engem. Imádkozzunk a nagynénikért és nagybácsikért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Pihenj meg sugárzó jelenlétemben. Úgy tűnik, a világ körülötted egyre gyorsabban pörög, míg a végén minden összemosódik. Mégis, az életed középpontjában, ahol velem egységben élsz, van egy nyugalompárna. Térj vissza ebbe a megnyugtató központba, amilyen gyakran csak tudsz, mert itt töltődsz fel erővel. Betölt szeretetem, örömöm és békességem. A világ a szűkölködés helye. Ne oda fordulj megtartó erőért. Jöjj inkább hozzám. Tanulj meg egyedül tőlem függni, és gyengeségedet átírja az én erőm. Amikor bennem találod meg a teljességet, képes leszel segíteni másoknak anélkül, hogy használnád őket saját szükségeid betöltésére. Élj jelenlétem világosságában, és világosságod fényesen fog beragyogni mások életében.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Galata levél 5.22, János első levele 4.12.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban, melyet az Evangéliumi Kiadó hasonló című könyvét felhasználva készítünk, ma a ragaszkodás kérdéséről beszélünk. Révihoz küldőkot hallhatjuk.
1: A ragaszkodásról azt mondják, hogy ebben ver a házasság szíve. Szerető gondoskodásában Isten az embert páros életre teremtette, egy hideg, veszéllyel teli világban, ahogyan ezt a prédikátor könyve fölülmúlhatatlan módon fejezi ki. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásoknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedülállóknak, mert ha elesnek, nem emeli fel őket senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. A megosztott öröm is kettős öröm. A megosztott jutalom is kettős jutalom. Sok mindent könnyebb ketten hordozni, mint egyedül. És ha az egyik elesik, a másik nem hagyja ott feküdni, hanem újra és újra felsegíti őt. A Biblia gyakorlatias módon tanítja, hogy elesünk, hogy legyőzhetőek vagyunk. De azt is tudja, hogy ketten, akik megtanultak egymás előtt őszintének lenni, ellen tudnak állni, hogy egy háromszorosan sodort fonál nem szakítható el. Értjük a rejtett utalást arra a láthatatlan harmadikra, akire minden házasságnak szüksége van. Jézus Krisztus átszegezett kezei és igéjének páratlansága képes arra, hogy semlegesítse az érzelmileg feszült légkört. Ahol egy házasságban megtalálhatjuk az Úr Jézust, és az ő keresztje alatt a megbocsátást, a 70x7-szeres megbocsátási készséget is, ott a házasság elszakíthatatlan lesz, mint a hármas fonál. A bocsánatkérés és a megbocsátani tudás frissen tartja a szeretetet és megóvja a kihűléstől. Elmondhatjuk, hogy szeretet nélkül nincsen ragaszkodás. A ragaszkodást a valódi szeretet teszi teljessé. Nem valamilyen futó szimpátia, nem egy fellobbanó, majd gyorsan összeomló érzelem, hanem a szeretet, amely Isten örök elrendelésében horgonyoz, amely az isteni, örök szeretethez kapcsolódik. A szeretetről azt mondja a Biblia, hogy erős, mint a halál. Szenvedélye legyőzhetetlen, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Úgy, hogy a csalódás sok vize sem tudja kioltani, és ellenállhatatlan folyamok sem tudják elsodorni. Az egymást szeretőknek meg kell tanulniuk meggyújtani, és megőrizni az Úrnak lángjait. Luther azt mondta, aki tüzet akar, annak el kell szenvednie a füstöt is. A ragaszkodást meg kell tanulni. Az isteni láng hordozásáért imádkozni kell. Ez nem megy füst nélkül, amely a szemünkbe mar és könnyekre fakaszt. Ez senkinek se vegye el a bátorságát, hiszen a szeretetet tanulni kell, a szeretetet akarni kell. Minden házasságnak végig kell mennie egy hosszabb, rövidebb füstölő szakaszon. Minél jobban elő van készítve az anyag, amit magunkkal hozunk, minél jobban kiszáradt az Úr szerető napsütésében és melegítő lángján, annál gyorsabban lángra lobban a tűz. A ragaszkodás tehát tanulási folyamat. Újra meg újra el kell mondanod magadnak, egy nőt vettél feleségül, és a nőnek joga van, hogy más legyen, mint te. Másrészt a nőnek is tisztáznia kell magában, egy férfihoz ment feleségül, és a férfinak joga van ahhoz, hogy férfi legyen. Tiszteljétek egymást különbözőségetekben, becsüljétek egymást és egészítsétek ki egymást. Ne zsarnokoskodjatok egymás fölött azzal, hogy olyannak akarjátok a másikat, mint amelyenek ti vagytok. Ez eltér Isten teremtési rendjétől. A Biblia azt mondja nekünk, hogy fogadjátok el egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket. Vajon hogyan fogadott el bennünket Jézus Krisztus? feltételek nélkül. Ez a nagy dolog az Úr Jézusban. Elfogadás, biztatás és bizalom, ezek mozgósítják a megváltozáshoz és a javuláshoz szükséges erőt. Ha azt akarjuk, hogy a másik megváltozzék, akkor először is el kell fogadnunk őt. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy nekünk kell megváltoznunk, meg kell változtatnunk a másikkal szembeni magatartásunkat. Azt kell gondolnunk, hogy igen, te hozzám tartozol, és én hozzád tartozom, teljesen, egészen, örökre. Elfogadásról van szó, és nem kritizálásról. Ami a társunkban nekünk visszásnak tűnik, az nem mind rossz szokás, igen gyakran csak más szokás. Aki ezt megértette, az elhatol a ragaszkodás titkához. A Teremtő ugyanis a nő kezébe adta a kulcsot, hogy a férfit férfivá tegye, ahogyan másrészt a férfinak kell a nőt nővé tennie. Ez csak a kortalan igen, a feltétel nélküli elfogadás és a szívből jövő hűségfogadalom alapján történhet meg. Semmi sem választhat el bennünket, semmi, mert te az én számomra vagy, Isten pedig a kettőnk számára, ezért semmi sem lehet ellenünk, semmi sem választhat el egymástól. A Római Levél 8. rész 31-től a 39. tartó verseiben az elfogadottak öröm éneke található. Ez lehet egymás kölcsönös elfogadásának az alaphangja is. Mivel Isten számunkra van, ezért vagyok én is a te számodra. Mivel Isten nem kímélte a fiát, én sem akarom kímélni magam. Mivel Isten nekem ajándékozott, én is oda ajándékozhatom magam. Mivel Isten megigazít, nem akarok többé vádaskodni. Mivel Krisztus helyettesít engem, nem akarok ítélkezni, semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől és egymástól. Mindenem felül kerekedhetünk, mert szeretettek vagyunk. Él bennünk az a bizonyosság, hogy fölöttünk a halál és az élet fölött Isten szeretete áll. Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Láthatjuk, hogy a ragaszkodás ilyen. Semmi sem választhat el minket.
0: Nagyon sok hasznos dolgot hallhattunk a ragaszkodásról, mint a házasság alaptulajdonságáról, vagy ahogy a legelső mondatban hallhattuk, a ragaszkodásban ver a házasság szíve. Enélkül a hozzáállás nélkül valóban elképzelhetetlen, hogy férj és feleség kitartson egymás mellett az élet megpróbáltatásai között. Ám ahogy a kérdésen gondolkodtam, egészen hétköznapi dolgok eszembe jutottak. Például az, amikor az ember megpróbál összeragasztani két vagy több dolgot. Ha nem illeszkednek össze a darabok, mondjuk egy eltört valaminél, akkor hiába kenjük a legjobb ragasztóval is az össze nem illő részeket, nem koronázza siker erőfeszítésünket. Egyébként a rossz nyelvek szerint mi nők profik vagyunk a ragasztóval, majd megjavítjuk barkácsolásban. Komolyra fordítva a szót, valóban nem működik a ragasztás és a ragaszkodás kérdése sem össze nem illő dolgok vagy emberek között. És mivel a házasság egy életre szóló teljes életközösséget jelent, azaz testi, lelki és szellemi összekapcsolódást, fontos, hogy mindegyik téren meglegyen a harmónia. Manapság a testi kapcsolatot túlhangsúlyozzuk, s beszélnek úgy a szexualitásról, mint ami megléte tartósan összetartja a párokat. Jól működik köztünk a kémia, hallhatjuk a soros álompártól, s aztán valahogy ez a csoda harmónia néhány hónap alatt elpárolog és semmivé lesz. Isten valóban egy nagyon mély és intim kaposnak adta a szexualitást férj és feleség között, de ha csak ez van, akkor ez meglehetősen labirins lábon álló építmény. Elmúlhat a vonzalom, jöhet más, talán vonzóbb, izgalmasabb, vagy egyszerűen csak újszerűbb valaki, s már is bomlott a szövetség, mert se a darabok nem voltak összeilleszkedőek, se a ragasztás nem volt tartós. Másképpet használva, ha a három lábú kiszéknek csak az egyik lába van meg, az bizony előbb-utóbb felborul. Újra Ildikót hallhatjuk.
1: Az igazi társhoz az is hozzátartozik, hogy mindketten egy szellemben, egy hitben legyenek. A házasság ugyanis nem csak testi és lelki kapcsolat, hanem elsősorban szellemi. Ha egy hiten vagyunk, az biztosítja a házasság alapját. Az azt jelenti, hogy hajlékunkat Isten tetszésének kősziklájában, és nem az emberi szimpátia futóhomokján építjük. Ezért mondja ki a Biblia világosan, ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában. Ne engedjétek magatokat a házasságban hitetlenekkel egy igába fogni. Mi köze a világosságnak a sötétséghez? Milyen közösség van hívő és hitetlen között? Pál apostol ezt is aláhúzza a korintusiakhoz írott első levél 7. rész 39. versében. Házasodni? Igen, de csak az Úrban. Csak aki alárendeli magát Isten eme rendjének, az várhat el rendezettséget a házasságtól, azt tudhatja, hogy Isten akarata kötötte egybe azt.
0: Sajnos ez a kérdése annyira magától értetődő, mint aminek először látszik. Elmagyarázom, mit értek ez alatt. Fóman Péter testvérrel beszélgettem mikrofonnal a kézben nem sokkal halála előtt. Ő volt az egyik alapítója az evangéliumi kiadónak, és igazán áldott eszköze a mindenható Istennek. Ő mesélte, visszaemlékezve fiatal korára, s azon belül is a párválasztás kérdésére, hogy ő bizony először úgy járt, hogy egy olyan leányzót jegyzett el, aki bár kereszténynek vallotta magát, de a valóságban csak a neve volt keresztény. De ahogy jobban megismerte az élete, ezt nem igazolta. Érdekes képet használt a kérdés szemléltetéséhez Péter bácsi. Tudod, mondta, épp úgy volt ez a leányzó a kereszténységgel, mint az a Szabó, akinek csak a neve Szabó. De a valóságban még egy gombot se tud felvarni, nemhogy egy ruhát elkészíteni. Sajnos vizsgálva gyülekezeteinket, sok ilyen névleg keresztényt találhatunk, és bizony sok fiatal beleesett már abba a csapdába, hogy bár azt gondolta, hogy hívő társal köti össze az életét, de a valóságban tulajdonképpen felemás igába ment bele. Sőt, talán még rosszabb a helyzet ebben az esetben, mert aki csak színleli a hitet, azaz álkeresztény, és ezt az életet megszokta, sokkal nehezebben jut megtérésre, mint az, aki bár eredetileg messze volt Istentől, de engedte, hogy akár a társán keresztül is megszólítsa őt az Úr. És van még egy tény, miszerint az élet nem statikus. Ha ma jól vagyok a hit kérdésében, és az Úrral járok, az még nem biztosíték arra, hogy az életem végéig így marad. Ugyanis naponkénti döntések sorozata határozza meg a hívő életemet, s a házasságomat is. Pál apostol egyik imádságának részletét idézem, melyet az efézusi testvéreknek mondott. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, kezdő az apostol imáját, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Hatalmasan megerősödő belső emberért esedezik Pál a testvérekre gondolva, és ez a házasság kérdésében is elengedhetetlen alapfeltétel lenne. Mert lehet, hogy valaki vagy valakik jól indulnak, s a külső körülményekben még gyarapodás is figyelhető meg, akár az anyagiakat, akár a karriert vizsgáljuk, de ha ezzel párhuzamosan a belső ember nem fejlődik, azaz az Istentől kapott új élet nem növekszik egyik vagy mindkét félnél, akkor bizony gond lesz az illesztésnél, s a ragaszkodás is hézagos lesz, vagy egyenesen eltűnik. Kár lenne így járni. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.
2: Taníts bennünket, Urunk, szíves szelítség.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: rendkívül értékes vagy neki. A mai ige: Malakiás 3:17. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon. Gondolatok az igéről. Eljön a nap, amelyen nagy királyunk számba veszi korona gyémántjait, hogy lássa, megvannak-e mindazok, akiket az Atya neki adott. Én lelkem, vajon te is ott leszel Jézus Krisztus drága kincsei közt? Ha ő drága neked, te is drága vagy neki, és biztosan az övé leszel azon a napon, ha ő a tiéd már ma is. Malakiás idejében az Úr választottai úgy beszélgettek egymással, hogy tudták, Istenük hallgatja őket. Annyira kedvelte Isten beszédüket, hogy feljegyezte, sőt, könyvet készített belőle, és megőrizte. Mivel elégedett volt beszédükkel, őket is kedvelte. Én lelkem, kérdezd meg magadat. Ha Jézus Krisztus figyelne beszédedre, örömét lennél benne? Az ő dicsőségére és fele barátaid épülésére szolgál-e az? Felelj, én lelkem, és az igazat mond. Milyen nagy tisztesség lesz nekünk, szegény teremtményeknek, ha az Úr majd korona gyémántjai közé számít. Ez a tisztesség minden hívőt megillet. Jézus Krisztus nem csak azt mondja, hogy enyémek, hanem, hogy az én tulajdonommá lesznek. Ő megváltott, megkeresett, összegyűjtött, és annyira a maga képére alakított minket, hogy most már minden erejével harcol is értünk. Június, Szent Iván hónapja. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője, Júnó, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidéken emlegették nyár előhavaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Iván éj tűzgyújtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és világi ünnep. Az Úr napja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bőtermést ígér. 8-án van Medárd, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog. Vagy ellenkezőleg, ugyanannyi ideig tartó szárazság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja. Ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt. Ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. Új metodista szuperintendens Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záróistentiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Farádi Zsolt országos elöljáró, Uwe Onnan, német metodista lelkész, és Khaled László, leköszönő szuperintendens, mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház e kiemelt ünnepségén a testvér egyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egységet Jézus Krisztusban. Kovács Zoltánt igével köszöntötték Szabó Gábor katolikus főtisztelendő, Kondor Péter evangélikus püspök, Pap János baptista elnök, Pataki Albert pünkösdi lelkész, John Wilson anglikán káplán, Gusztin Imre názáreti szuperintendens, Stefan Schrökenfuchs osztrák metodista szuperintendens, Fischl Vilmos az ökumenikus tanács főtitkára, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetem az egykori

0: református gyülekezetek találkozóját, amelyen szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagy könyvtára és múzeuma. Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveiket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én, vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18.
1: Kulturális programajánló.
0: Kórusok nyári éjszakája. 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatóak, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokon is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók. Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetem templomában. Kolozsvári Edit korábban Kismarjai Református templomban mutatta be festményeit. Ezúttal egy új tárlatot készített, amely június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándékai szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsforduló eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta, festőművész, grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között hétfő

0: Hétfőtől szombatig a belépés ingyenes.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei lelki béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Chauvin, aki világszerte népszerű, mert már 33 országban tartott hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án, hétfőn, 18 óra 30 perckor. Ezen az estén a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18 óra 30 perckor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Most kissé változékony az új nyári időnk. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott eshet eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható. Szombaton változóan felhős lesz az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél mellett 22-29 fok a maximum. A hét további részében is folytatódik a változékony időjárás. Majd a hétvégén a helyenként előforduló esőhullámok mellett ott is melegedésre van kilátás.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Két pólus. A fájdalom úgy nemesíti a lelket, mint tűz a vasat. Kiolvaszt belőle minden salakot. A fájdalom éppen úgy Isten adománya, mint az öröm. Hálával kell fogadni mind a kettőt. Fájdalom nélkül nem is tudnánk az életnek örülni. Minden öröm, minden nagy és nemes érzés a fájdalom méhében született. A fájdalmat nem csak tűrni kell, hanem hinni isteni rendeltetésében. G. Hajnóczy Rózsa.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják, de mivel pünkösnapja van, ezért ez a nehéz esetek tulajdonképpen most egy rendhagyó nehéz esetek lesz. A Római Levél 5. fejezetéből fogunk igét olvasni, már csak azért is, mert a pünkösd az igazából akkor igazán a miénk, ha nem egy történelmi eseményre, egy történelmi fordulópontra gondolunk csupán. Még akkor is, hogyha ez egyébként jogos. Hiszen mielőtt ez a pünkösdi esemény megtörtént volna, nem mondhattuk azt, hogy Isten lelke olyan értelemben van jelen az egész világon, mint onnantól kezdve. Addig is voltak Istennek kiválasztott emberei, addig is megajándékozta Isten az ő szolgáit, a profétákat az ő lelkének a jelenlétével, de ez a pünkösdi esemény, ez teljes mértékben megváltoztatta az Isten-ember viszonynak az értelmezését. Azt mondta az Úr Jézus, mielőtt elment erről a földről a tanítványainak, hogy jobb nekik, azaz nekünk, hogyha ő elmegy. Mert ha nem menne el, akkor nem jönne el a vigasztaló, a pártfogó, az a lélek, aki megtanít bennünket mindenre, ahogy élni kell. És azt mondta az Úr Jézus, hogy könnyű lesz majd fölismerni, mert amikor ez a lélek eljön, akkor majd az Úr Jézusról tesz bizonyságot. És az elmúlt hetekben, de nyilván majd a következő hetekben is, újra és újra meg fogjuk figyelni, hogy mit is jelent az, hogy az Úr Jézusról tesz bizonyságot a kiáradt lélek. Mert hogy ez a kiáradt lélek valóban nem is tehet mást, mint hogy a megváltóra, az Isten fiára mutat nekünk embereknek, hiszen nem adatott sem égen, sem földön más név, aki által üdvözülhetnénk. Aki ezt a lelket kapta, annak az élete nem lélekcentrikus, hanem Krisztus, azaz krisztocentrikus lesz, ahogy szokták mondani. Jézus lesz a középpontban, de Isten áldott lelke megtanít bennünket arra, hogyan kell élni, hogyan kell viszonyulni egymáshoz, a gyülekezethez, Krisztus testéhez, és hogyan kell viszonyulni a mindenható Istenhez és az ő megváltó munkájához. A hosszú bevezető után nyissuk meg most együtt a Római Levél 5. fejezetét, hiszen a római levelet egy olyan apostol írta Pál, aki nagyon sokáig ellensége volt Krisztusnak és Krisztus testének a gyülekezetnek, de amikor találkozott a feltámadott Krisztussal, és a szívébe költözött Istennek a lelke, onnantól kezdve egy teljesen más emberként élt. A pálfordulatot azóta is szoktuk emlegetni, még olyanok is emlegetik igen gyakran, akik egyébként nem ismerik a Szentírásnak ezt a történetét. Mégis ez a pálfordulat azt jelentette, hogy Krisztus kerül az életének a központjába. Tessenek csak hallgatni, mit ír. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás kimunkálja az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, hát a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Tetszettek hallani? Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ez a különös kiáradás teszi teljesen mássá az életről, a mindennapi életről, a hétköznapokról, és egyáltalán a teljes földi életről, és aztán majd a mennyei életről való látásunkat és gondolkozásunkat. Menjünk szép sorba, mert azt hiszem minden egyes pontja ennek az ige szakasznak önmagában rendkívül fontos. Úgy kezdi, hogy megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pünkösnek az a csodája, hogy az első keresztény ige hirdetés ezt az Istennel való megbékélést és az Isten jelenlétében való élet lehetőségét ajánlotta föl az első hallgatóknak. És ma sem tehetünk mást. Mit jelent megigazulni hit által? Ez olyan nagyon rejtélyesen hangzik. Azt jelenti, hogy ráébredtünk a bűnösségünkre, ráébredtünk arra, hogy nincs mentségünk, hogy semmilyen módon nem tudjuk ledolgozni, kifizetni, jóvá tenni a bűneinket, de elfogadtuk, hogy Isten az Úr Jézus Krisztus golgotai keresztje árán bennünket fölment az alól az adósság alól, amely minket terhelt. Ez Isten lelkének a munkája, hogy ezt mi el tudjuk fogadni és el tudjuk hinni. De szeretném mindenkinek a szívére tenni, nagy péntek nélkül nincsen húsvét és nincs pünkösd. Ezek mind feltételezik egymást. Nincs olyan, hogy valaki beteljesedett Isten lelkével, de egyébként sose élte át, hogy áll a kereszt alatt maga tehetetlenül, és tudja, hogy ha rajta nem könyörül a Krisztus, akkor ő elveszett. A Szentlélek kiáradása nem valamiféle extra juttatás néhány extra embernek. A Szentlélek kiáradásának van egy folyamata. Tessék emlékezni, pünköstkor, amikor az első keresztény igehirdetésre, Péter apostol igehirdetésére az emberek szívükben megkeserednek, mert rádöbbennek a bűnösségükre, akkor semmit nem segített volna, ha azt mondta volna Péter, hát nézzetek meg minket, látjátok, milyen örömteliek vagyunk, látjátok, milyen felszabadultak vagyunk. Hát ti is lehetnétek ilyenek, hát az embereknek ilyen monológokra nincsen semmi szüksége, mert nem lesznek olyanok, mert ennek az olyanná válásnak, azaz, hogy szabadnak érezzem magam, hogy tudjam azt, hogy kegyelmet kaptam, nincs más útja, csak a golgotai kereszt. Éppen ezért Péter azt válaszolta ezeknek az embereknek, térjetek meg, aztán keresztelkedjetek meg Krisztus Jézus nevére, bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát, mert nektek lesz ez az ajándék, és a ti fiaitaknak, hiszen nektek szólt ez az ígéret. És azt akarta Isten, hogy azok is, akik még távol vannak, örököljék ezt az ígéretet. Egyébként ehhez nagy szükségetek van arra, hogy elszakadjatok ettől az elfajult nemzedéktől. Megigazulni hit által, és az, hogy békességünk van az Istennel, feltételezi, hogy a kereszt alatt bűnbánatra jutottam. Nem jó, ha valaki összetéveszti a bűntudatot a bűnbánattal. És az sem jó, ha valaki összetéveszti a bűnbánatot a bűnvallással. Nagyon sok ember ma úgy beszél a bűneiről, amit akár bűnvallásnak is lehetne tekinteni, hogy tulajdonképpen akár dicsekvésnek is lehetne ezt érteni. Hát igen, mindenki ilyen. Én is voltam, ezt is tettem, azt is tettem, amazt is tettem, de ma már ez nem jelenti azt, hogy valaki megkeseredett a bűnei felett. És nem jelenti azt, hogy elmondhatja együtt Pál apostollal, megigazultam hitáltal. Ha valaki kegyelmet kapott, az elképesztő ajándékot kapott. Ma, amikor a halálbüntetés Európában nincs a kiszabható büntetések között, a legtöbb ember a kegyelem fogalmát már nem is érti. És éppen ezért, amikor a Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, akkor nem értjük a fordulatot se nagyon sokszor, hogy de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, amely megjelent az ő fiában, ami Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Az, hogy megigazultunk hitáltal, és békességre jutottunk Istennel, az azt jelenti, hogy nincs tovább elszámolni való. Isten pontot tett rá, nem mi. Ma nagyon-nagyon sok olyan keresztény lélektani háttérből jövő iromány van, amelyik nagyon hangsúlyozza, hogy nekünk kell pontot tenni a korábbi életünkre. Ha az nem Isten kegyelmével és bocsánatával zárult le, akkor hiába teszek pontot, pontozhatom én, ahogy akarom, nem fog lezárulni. A bűnbocsánat az azt jelenti, hogy békességem van Istennel. Ez nagyon gyorsan kiderül egyébként, mert amikor az ember egy nehéz helyzetben, életveszélyes helyzetben van, műtétre készül, vagy éppen olyan állapotban fekszik kórházban, hogy kétséges a dolognak a kimenetele, akkor nagyon hamar kiderül, hogy csak kettős pont került bizonyos dolgokra, vagy pont, vagy netalántán egy pontos vesző. Az ember ott pontosan tudja, hogy békessége van-e Istennel, vagy sem. Hiszen az elszámolásnak a tudata az halál közeli élményben rátör az emberre. És nincs mellébeszélési lehetőség. De azt mondja Pál, és ez is a pünkös csodájához tartozik, hogy ezt mi átélhetjük, hogy ő általa, mármint Krisztus által szabad utat kaptunk a kegyelemhez. Ha valaki előtt már volt lezárt sorompó, ami egyszer csak felnyílt, akkor tudja, hogy mit jelent az, hogy szabad út. Annak idején mi úgy jártunk, hogy dél-koreai gyülekezet hívott meg bennünket, feleségemmel együtt jártunk jó pár évtizeddel ezelőtt, és kedves dél-koreai testvéreink nagyon szerettek volna bennünket megtisztelni, és ezért olyan útvonalra vették nekünk a jegyet, ami meglehetősen borsos árba került. Úgy gondolták, hogy ez majd kifejezi az ő szeretetüket és a tiszteletüket. Nem akarok mellé beszélni, szóval ez Moszkván keresztül vezetett ez az út, és aztán nagy nehezen megérkeztünk 27 órás repülőút után és utazás után, különös élményekkel gazdagodva, amire most nincs nagyon lehetőségünk, de visszafelé majdnem egy teljes napot kellett volna várni a moszkvai repülőtéren, és amikor tudatosult ez a mi koreai vendéglátóinkban, gyorsan és nagy szeretettel megváltoztatták a repülőt, amin visszafele jöhettünk. Igen, ám, de ez azt jelentette, hogy leszállt a gép Moszkvában, és Moszkvában volt repülőjegyünk egy olyan magyar gépre, amire nem volt helyfoglalásunk, és volt helyünk foglalva egy olyan gépre, amire nem volt érvényes repülőjegyünk. De ez csak ott derült ki úgy igazán, bár feleségem már kint Koreában szóvá tette, hogy ez mekkora kavarodást fog okozni, és hogy lesz ebből kiút. Ráadásul a velünk levő nőtestvérek egyre nagyobb teherrel küzdöttek, és feleségem pedig meglehetős súlyos fertőzés szedett össze odakint. Ezt most nem szeretném nagyon hangsúlyozni, de a lényeg az, hogy ott álltunk a Seremetyevó repülőtéren, és ott volt előttünk a bejelentkezési lehetőség arra a gépre, amire helyfoglalásunk volt, és amire nem volt érvényes jegyünk, és akkor mi férfiak úgy döntöttünk, hogy belépünk erre a területre, és megpróbálunk beszélni a magyar pilótákkal. Éppen kint voltak a pilóták, hosszasan beszélgettünk. Nem szeretném ezt különösebben leírni, mert nem is lehet, hiszen a pilóta kezdte mondani, hogy de értsük meg, ha nincs jegyünk, akkor ő nem tud elvinni bennünket, hiába van ide hely foglalva, és egyikünk beszélt, a másikunk imádkozott, aztán cseréltünk. És egyszer csak az orosz ügyintézőnek a kezéből az utaslistát kikapta a pilóta, amikor megtudta, hogy köztünk egy nagyon beteg valaki is van. Végignézte az utaslistát, és azt mondta, hogy de hát a nevük rajta van, és mondtuk, hogy igen, éppen ez a probléma. És a pilóta azt mondta, ennek a gépnek én vagyok a parancsnoka. Én ezt a négy magyart hazaviszem. Hát, hála Istennek, az orosz nyelvtudásunk addigra már megkapott, mert az orosz ügyintéző az elkezdett üvöltözni, és bizonyára nem teljesen a legszebb szavakat használta, de hogy rövidre fogjam a hosszú történetet, egyszer csak annyit mondott a pilóta, elviszem magukat. A két asszony, barátom felesége és az én feleségem is bejött, és úgy éreztük magunkat, hogy velünk itt valami csoda történik, egyébként valóban az történt, mert a pilóta személyesen vette ki a kezünkből az útlevelet, valami nagyon keményen, morcosan mondott valamit az ügyintézőnek, aki rettentő morcosan beleütötte, akkor még beleütötték az áthaladásra vonatkozó pecsétet, és aztán két fegyveres őr között bevonultunk a senki földjére, onnan már be lehetett szállni a repülőbe. Na hát akkor egy nagyon érdekes dolog történt, mert a négy magyar a Seremetyevo repülőtéren mindenki szeme előtt letérdelt, és elkezdtük hangosan áldani az urat azért, hogy kimenekedést adott ebből a lehetetlennek tűnő helyzetből. Aztán felszálltunk a repülőre. Szabad utat kaptunk. Valaki ebben közben járt. Ott a pilóta, de van nekünk ennél egy sokkal nagyobb kimenekedésünk. Az életünk mehetett volna arra rá, hogyha az Úr Jézus nem ad szabad utat. Ő nyitott nekünk a kegyelem királyi székeig egy olyan utat, amire se jegyünk, se helyfoglalásunk nincs. Egyedül Krisztus vére az, amelyik megnyithatta az utat. És aki ezzel a kegyelemmel él, az átéli azt az örömöt, ami ebből fakad. Azt mondja, hogy dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Mert hogy ez a kegyelem királyi székéhez való szabad út, ez azt jelenti, hogy a Szentlélek által, aki zálogként, Isten zálogaként jelen van az életünkben, úgy nézünk előre a saját halálunkra is, mint egy állomásra, ahol majd átlépünk az életből az életbe, az örökké valóba, amit Krisztus szerzett meg nekünk, a mennyei hazába. És ezzel dicsekedhetünk, és ez a dicsekvés senki félre ne értse, ez nem az óvodásoknak a dicsekedése, ami mögött nincsen tartalom, ez a Krisztussal való dicsekedés. Nekem olyan uram van, aki még ezt a helyzetet is uralja, és tudja, hogy nekem kimenekedésre van szükségem. És azt mondja Pál, hogy de nem csak ezzel dicsekszünk, hanem az életünk során jövő megpróbáltatásokkal is. Na ez már egy kicsit túl vadnak tűnhet némelyeknek, és azt mondhatják, hogy dehogy dicsekszik az ember a megpróbáltatásokkal. Azok a megpróbáltatások, azok minél előbb tűnjenek el, nincs rá semmi szükség. Persze, ismerünk mi ilyen kifejezéseket, hogy teher alatt nő a pálma, és egyébként valóban a fiatal pálmát azt leterhelni szokták, mert különben nem lesz belőle olyan szép, nagy és gazdag gyümölcsöt hozó növény. Meg ismerjük azt is persze, hogy szenvedéssel formál a mester, de egyikünk se nagyon kívánkozik ezután. Pedig tessenek csak arra gondolni, hogy egy világi sportoló, aki mondjuk olimpiát szeretne megjárni, pláne olimpiai bajnok szeretne lenni, micsoda önsanyargatást, micsoda önmegtagadást vállal azért, hogy az izmai erősödjenek, hogy egyre nagyobb teljesítményre legyen képes. De nyugodtan mondhatok a sportolón túl egy zenészt, aki egyáltalában nem csekély energiát fektet be azért, hogy olyan szinten tudjon zenélni, amit szívesen meghallgatunk a koncertpódiumról is. Ha valaki azt hiszi, hogy a zenészek élete abból áll, hogy állnak a koncertpódiumon és gyönyörűen muzsikálnak, hát szeretném elmondani, hogy rettenetesen tévednek. Nagyon sok keserves, néha megkönnyezett gyakorlási idő, de dicsekednek ezzel a gyakorlási idővel, már bocsánat, mert ez alatt kipróbáltakká válnak. Ez alatt csiszolódik a technikájuk. És ugyanígy van a hívő ember is. A megpróbáltatások között megtanuljuk azt, hogy mit jelent az Istennel járás, mit jelent a Krisztus követés, és egy megpróbáltatásokkal terhes élet, miközben nem vidám élet, és nem gyerekjáték, szeretném azt mondani, hogy ez nem valami olyan dolog, amire ugye az ember megvonogatja a vállát, egy megpróbáltatásokkal terhes élet, ugyanakkor rendkívüli megtapasztalásokkal terhes élet. És ezt az a Pál apostol írta le, aki mire a római levelet írja, addigra már zömmel túl van azon a borzalmas listán, amit a korintusiaknak felsorol, hogy 5-ször kaptam 40 botot egy hián, 3-szor hajótörés szenvedtem, megköveztek, megvesződéseket is kaptam a botbüntetéseken túl. Szóval rengeteg megpróbáltatás, veszedelemben, rablók közt veszedelemben, áltestvérek között veszedelemben, úton veszedelemben, tengeren, de közben megtanulta, hogy mit jelent együtt élni a Krisztussal. És éppen ezért mondja, hogy és ez munkálja a reménységet, és azt a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által, aki által azt kiáltjuk, Abbá, azaz Atyám. Ezt a különös kifejezést különösen szeretném a szívére tenni mindenkinek. Ez az áradás nem csöpögött, nem egy picit bele löttyent a szívünkbe, ez a szívünkbe áradt, ez egy teljes zúdulás, egy mindent átmosó, mindent betöltő áradás. Lehet, hogy valaki azt mondja, hát nekem erről fogalmam nincs. És ez egy nagyon fontos dolog, ha valaki azt mondja, hogy nekem erről fogalmam nincs. Mert ez azt jelenti, hogy talán érdemes lenne ezen a pünkösdön nem csak eldúdolgatni a pünkösdi énekeinket, hanem komolyan venni. Van egy nagyon sok felekezetben énekelt ének. Valahogy úgy van a szövege, küld szent lelked, kérlek Uram, küld hő buzgó imámra, hogy tanítson, vigasztaljon, hogy vezessen utadra. És ez az éneket, ha valaki végig énekli, nem csak a dallam árad, hanem a szöveg is egyre gazdagabban beszél, hogy mit jelent a számunkra Isten lelkével betöltekezni. Ez nem valamiféle hangulati állapot. Ez azt jelenti, hogy jelen van az Úr személyesen az életemben. És utána Pál visszatér a Krisztusról szóló bizonyságtételre azonnal. Azt mondja, hogy ez a szeretet azzal lett kézenfoghatóvá a számunkra, hogy még idejében meghalt értünk a Krisztus. Miközben méltatlanok voltunk. Ő úgy halt meg értünk, hogy akkor mutatta meg a szeretetét, amikor bűnösök voltunk. Nem tudom, kedves hallgatóim, hogy ez a pünkösd mit hoz kinek. Körülöttünk háború dúl. Nagyon-nagyon sok helyen az emberek nem tudnak összejönni Isten tiszteletre. Olyan gyülekezetek, ahol korábban sok százan együtt dicsőítették, magasztalták Istent, a földszínéről is eltöröltettek. Egész névsorokat lehetne sorolni. Nagyon sok helyen rádióadók, rádióadások szűntek meg, amelyik az Úr Jézus Krisztusnak a halálát, feltámadását és a Szentlélek kiáradását hirdették. És ilyenkor hajlamosak vagyunk begubózni, magunkba fordulni, és azt mondani, hogy jaj, szörnyű minden. De vajon eszünkbe jut, hogy a szívünkbe áradó szeretet az arról szólt, hogy van reménységünk, mégpedig az, hogy meghalt értünk a Krisztus, és mivel ő feltámadt és él, ezért mi is élünk. A pünkös csodája az, hogy életünk van, és ezt most már nem csak kívülről halljuk, kívülről tudjuk, hanem a bennünk lakó, a szívünkbe költözött Szentlélek bizonyságot tesz erről, onnan belül is megerősít, támogat, gondolatokat ad, és a legfontosabb, békességet ad. Mert ez a békességünk van Istennel, ez nem valamiféle olyan passzív békesség, hogy mi is békén hagyjuk őt, meg ő is békén hagy minket. Ez nem békesség Istennel. A békesség Istennel az azt jelenti, hogy tudatában vagyok az ő jelenlétének, tudom, hogy felé tartok, hozzáérkezem, és amikor megérkezem, akkor elfogad engem Krisztusért. Mert gyermekeként érkezem, és amikor megérkezem, a világ mindenség ura és teremtője, mint atya, mint mennyei atya fog az ő otthonába fogadni engem. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Az első világháborút lezáró úgynevezett Versailles-Washingtoni békerendszer részeként iratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal az osztrák-magyar monarchia eltűnt a térképről, és Magyarország elvesztette területe jelentős részét. 282.870 négyzetkilométerről 92.607 négyzetkilométerre csökkent. A lakosság létszáma pedig mintegy 10 millió fővel lett kevesebb. Erre az eseményre emlékezünk Trianon emléknapján, június 4-én.
2: Varjas János, a debreceni református kollégium diákja, 1745-től pedig ugyanott a retorika tanára. Két év jeles külföldi egyetemeken folyó tanulmányok után hazatérve előbb Kecskeméten volt rektor, azt követően 1786-ban bekövetkezett haláláig a debreceni református kollégium professzora. E tudományos tevékenysége mellett folytatta a Maróti György által megkezdett munkát, a kollégiumi énekkart, a kántust élete végéig vezette, és többször kiadta Maróti Zsoltáros könyvét, és az Aritmetika című művét, a kor legjobb magyar nyelvű számtankönyvét. Önálló munkái közül legismertebb a csupa E és E betűkkel építkező Megtért embernek énekje. Saját vallomása szerint azért is írta, hogy megmutassa a magyar nyelv kiválóságát és csodálatra méltó voltát. E művét Kazinczy Ferenc is kiadta 1807-ben. A verselésnek a diákok közt való szorgalmazása nem volt eredmény nélkül, tanítványai közt találjuk sok jeles alkotó mellett Fazekas Mihályt, a Ludas Matyi szerzőjét is.
1: Az életünk legbensőbb központjában, a lelkünk magvában arra szólít fel Atyánk, hogy magunk alakítsuk a mi sorsunkat. Mi magunk mondjunk önként és szabadon igent arra, amire ő kér, de nem kényszerít bennünket. Terhet is igát kínál, de gyönyörűségeset is könnyűt. És várja, hogy itt-ott egy-egy lélek felfohászkodjék, és rámondja meghívására a boldog és örökre hálás igent. Hirdette prédikációjában Viktor János református lelkész, teológus, filozófiai doktor, aki 1888-ban e napon született. Teológiai, majd filozófiai tanulmányait követően 1913-tól vallástanítóként működött Budapesten. 1925-től 1932-ig tanított a Budapesti Református Teológiai Akadémián. Ezután 17 évig Pest 5. kerületében szolgált lelkészként. 1949-től ismét a Teológiai Akadémián tanított, 66 éves korában bekövetkezett haláláig. Közel 40 önálló művéből most kiemeljük a következőket. A Mester jelleme, Jézus önarcképei, Csendes vizek mellett, a lelkipásztor, mint hívő ember, Református eukarisztia, az egyház három arca.
2: Márkos Albert tanár 1878-ban született. A Kolozsvári Egyetemen magyar-latin szakos tanári oklevelet szerzett. Középiskolai tanárként a Kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban működött nyugalomba vonulásáig. Nyelvészeti cikkei, székely anekdota feldolgozásai, pedagógiai vonatkozású írásai iskolája évkönyveiben jelentek meg. Fordított angolból és románból. Tagja volt az Unitárius Irodalmi Társaságnak és az EME, az 1859-ben alakult Erdélyi Múzeum Egyesület választmányának. Nagy gondot fordított a nyelvtisztaságra. Az 1920-as, 30-as években az ő latin tankönyveiből tanult az ifjúság. Kötetei, latin nyelvtan és olvasókönyv gimnáziumi kezdő tanulók részére, latin mondattan és olvasókönyv a gimnáziumok 5, 6, 7 és 8. osztálya számára. A nyelvtisztaságra való nevelés, római régiségek és a latin irodalomtörténet rövid foglalata.
1: 1945-ben, június 4-től 10-ig a Dunamelléki Egyházkerület valamennyi gyülekezetében bűnbánati evangelizációs sorozatot tartottak.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta minnyájok szívét, és jól tudja minden tettöket. 33. Zsoltár 13-15.
1: A református életszemléletben az imádkozás és a munka elválaszthatatlan. Mindent, amit tesz az ember, azt Isten erőterében kell tennie, az imádság lelkével. Eredetileg a bencések használták az ora et labora kifejezést felszólítás formájában. A református nyelvhasználatban a Debreceni Református Kollégium homlokzatának a felirata révén orando et laborando honosodott meg. A lényeg, hogy az imádság elébe semmit nem helyezhetünk, de tudjuk, az ember emberségéhez elengedhetetlen a teremtő munka. Hiszen az nem egyszerűen tevékenység vagy azok összessége, hanem az a foglalatosság, amely megadja azt a boldogságot, hogy Isten ajándékaként a világot szebbé, jobbá tehessük általa. A mai életben, amikor sokszor nincs kézzel fogható, közvetlenül megtapasztalható produktuma egy-egy tevékenységnek, csak virtuális az eredmény, nehezebb ezt megélni. Gondoljunk arra is, hogy a munka és a megnyugvás közötti ritmust szintén Isten határozta meg. A hetedik napot ő ajándékozta az embernek. Ma viszont vannak olyan foglalkozások, amelynek a művelői kénytelenek szinte folyamatosan dolgozni. Ugyanakkor munkánktól, erőfeszítéseinktől mindig eredményeket várunk, de ezek olykor elmaradnak. Többféle oka is lehet ennek. De talán mégis sokszor éppen az, hogy nem imádkoztunk eleget. Nem kértük előzetesen Isten tanácsát terveinkhez, vagy nem kértük segítségét munkánk folyamán. Egy másik szempont, hogy cselekvésünk során elsősorban ne a magunk hasznát vagy előnyét nézzük, hanem alázattal azt, hogy Isten dicsőségére szolgáljon.
0: Istenem, hálaadással köszönöm meg neked mindazt a jót, amit az elmúlt héten kaptam tőled. Köszönöm azt is, amit nem adtál meg, hiszen ez is a javamat munkája, mert te jól látod, mire van szükségem. Jézusodban bízva, szívemben ott van az a bizonyosság is, hogy akármilyen helyzetbe kerülök életemben, abból egyedül a te mindenható szabad mutat kiutat és megoldást. Kérlek most téged arra, hogy hadd tudjak olyan nyitott szívvel figyelni mindarra, ami igédben áll, hogy aztán megértsem, mit szántál abból nekem. Miben akarod megváltoztatni az életemet, formálni a lelkemet, megvidámítani a szívemet, hogy bizonyossággal és még több bizalommal lehessek irántad. Istenem, köszönöm neked, hogy a te ígéd, a te szavad a szívemig hatol, és ott elvégzi mindazt, amit te elterveztél velem. Hálás vagyok, hogy nem fordulsz el tőlem bűneim miatt, hanem irgalommal, szeretettel és kegyelemmel veszel körül most is engem. Áldj meg, kérlek, hogy soha se feledkezzem meg gondviselő szeretetedről. És én is áldássá lehessek másoknak. Canisius Szentpétert idézve, add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem dolgozzék, s kitartson velem mindvégig. Add, hogy mindig azt kívánjam és akarjam, ami neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik. A te akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a lehető legjobban értsen vele egyet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Június, Szent Iván hónapja. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője, Juno, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidéken emlegették nyár előhavaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Iván éj tűzgyújtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és világi ünnep. Az úrnapja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bőtermést ígér. 8-án van Medárd, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg. Ugyanannyi ideig tartó szárazság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja. Ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt. Ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. A Nemzeti Összetartozás napja. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 105. évfordulójára emlékező Nemzeti Emléknap június 4-én Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az országgyűlés. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja. 1982-ben az ENSZ közgyűlése rendkívüli ülést hívott össze az izraeli agresszió miatt, amelynek ártatlan palesztin és libanoni gyermekáldozatai voltak. Ennek emlékére az erőszak ártatlan gyermekek áldozatainak világnapján azokra a magánszemélyekre és szervezeteikre irányul a figyelem, akik a gyermekek elleni erőszak megelőzéséért és jogaiért küzdenek mindennapi munkájuk során, legyen az fizikai, mentális vagy érzelmi agresszió. Egyre riasztóbb statisztikai adatokról tudunk a gyermekek elleni erőszak változatait és előfordulásait illetően. Az áldozatok védelméhez folyamatos nemzetközi tárgyalások megkezdésére és összehangolt akciókra van szükség. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott eshet eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható. Szombaton változóan felhős lesz az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél mellett 22-29 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

Kedves gyülekezet, a ma esti órában a Jóisten segítségével két igehelyből kiindulva tartjuk meg elmélet.

0: reménykedésünket. Az első igehely Jelenések könyve 14. fejezet 6. és 7. verse így hangzik. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. A másik igét a 112. Zsoltár első verséből olvasom, így hangzik. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Az alapige a Jelenések könyvében van megírva. A Jelenések könyvét általában az egyházak egy titokzatos könyvként kezelik, amelyet nem érdemes elolvasni, mert úgysem értjük. Ez a legvégzetesebb tévedés, mert aki a többi bibliai könyvet érti, az érti a Jelenések könyvét is, mert a Jelenések könyve, így mondhatnám, összesűrítve tartalmazza ugyanazt, amit az egész Biblia, és főként a végidők eseményeiről ad olyan kinyilatkoztatásokat, amelyre nekünk, akik ebben az időben élünk, nagy szükségünk van. Maga az üzenet, amelyről olvastam, egy igen érdekes isteni üzenet, különösen a figyelembe vesszük azt a tényt, hogy három nagy üzenete volt Istennek e föld lakóihoz. Az első üzenet a vízözön előtti időben volt, amely üzenet a megtérésre hívó üzenete volt Istennek. A második üzenet az Úr Jézus első eljövetelének idejére esett, szintén a megtérés üzenete volt. A harmadik üzenet pedig a második advent, Jézus második dicsőséges eljövetele előtti időben az erre való fölkészülés megtérési üzenete. A most felolvasott igék a Jelenések könyvéből, amelyről azt olvastam, hogy ez az üzenet el kell jusson az egész világra, minden nemzethez, ágazathoz, nyelvhez és néphez, tehát nem maradhat a földön olyan ember, akihez ez az üzenet el ne jutna, mielőtt Jézus eljönne. Ezt az üzenetet mi hármas angyali üzenetnek nevezzük azért, mert amint a későbbiekben látni fogjuk, három ilyen nagy üzenetet küld a mindenható Isten. De mivel nagyon tartalomdús ez az üzenet, annyira tartalomdús, hogy jelen pillanatban és a mai órában az első angyali üzenetnek is csupán egy részével foglalkozhatunk, amely ki is lett jelentve, féljétek az Istent. Miért kell az Istentől félni? Első pillanatban úgy tűnik, hogy félni kell tőle. Nem ezt jelenti ez az üzenet. A német fordítású Biblia úgy juttatja ezt a gondolatot kifejezése, hogy tiszteletteljes félelem. Tehát tisztelem az Istent, és félek attól, hogy tiszteletlenségemben elszakadok tőle, félek attól, hogy ez vesztemet okozza. Igen ám, de a mai embernek van egy érdekes jellemzője, amit egy szóban fejezhetünk ki, ez a tiszteletlenség. Ne vegyék rossz néven az ifjak, ha azt mondom, hogy fokozottan jellemző ez az ifjúságra, mert ez a korszelle. De érdekes, hogy a tiszteletlenség mellett a félelem is jellemző. Félnek az emberek egymástól, félnek a bekövetkezendő eseményektől, és nagyon sok mindentől félnek. A tiszteletük tárgya, amely a dicsőítésig fokozódik, az pedig nem az Isten, hanem az átlagon fölüli ember. Sportemberek, művészek, színészek és a hatalom emberei. Ugyanakkor azonban az élő Istennek a tisztelete az kihalóban van, még az úgynevezett vallásos embereknél is, erre később majd szeretnék visszatérni. Az alapigében, ahogy felolvastam, az igazi Isten félelem az ő törvényei iránti engedelmességben ölt testet. Az ő tisztelői igazolják azt, hogy Isten akarata az ő törvényében jut kifejezésre. És én ezt szeretném, ezt a gondolatot az Úr Jézusnak, mint legilletékesebbnek a szavaival aláhúzni, mint egy igazolva azt a tényt, hogy alapigénkben is rámutat arra az Isten, hogy milyen életszínvonalat, milyen keresztényi életet fogad el ma az Isten. János apostol első leveléből olvasom, az 5. fejezetből, János apostol első levele 5. fejezet 2. versétől. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Érdekes, hogy általában vallásos emberek arra hivatkoznak, amikor az Isten törvényéről van szó, hogy ó, az nem fontos. Elég az, hogy mi szeretjük az Isten. És mit olvasunk itt az igéből? Mi igazolja az, hogy szeretjük az Isten? Ha féljük, tiszteljük, becsüljük őt, és mivel őt nem látjuk, mivel ő egy láthatatlan Isten, végtelen magasságban, szentségben és dicsőségben lakozik, törvénye által van jelen, amellyel igazoljuk azt, hogy szeretjük, tiszteljük, becsüljük és féljük őt. Alapigénk az isteni fölhívás szerint így hangzik, féljétek az Istent. Ez az égi üzenet tehát több a puszta vallásoskodásnak. Ez azt igazolja, hogy nem külső látszat istentisztelet, nem formai istentisztelet, nem a kegyesség látszata az, amire szükség van, hanem az élő hitből fakadó igazi istentisztelet az, amit az Isten elfogad. Nézzük tehát, kedves gyülekezet, ennek az isteni követelménynek a miértjét. Miért van erre szükség? Egyszerűen azért, mert eluralkodott az ember félelem, mert az emberektől való félelem bénítólaghat a vallásos életre, sőt, a vallásos emberekre is, mert a vallásos ember sem mer igazán Isten mellett dönteni, nem mer igazán a megtérés útjára lépni, hogy igazán Istennek szolgáljon, mivel fél a vallásos társai véleményétől is. Mondhatnám, így a ma embere mindenki véleményétől tart, csak egyre nem sokat ad arra, hogy mi az Istennek a véleménye az ő élete felől. Amiértre még más választ is kereshetünk. Azért, mert Isten mindenek felett méltó a tiszteletre, mivel ő a teremtő, akinek a képmását hordozzuk, akitől az életet és mindent nyertünk. Azért is, mert az ő bölcs törvényei által áll fenn világunk, és van élet lehetőségünk, és így sorakoztathatnánk a miértekre a válaszokat. Én úgy hiszem, kedves gyülekezet, hogy az előző előadásokból is igen erős és tántoríthatatlan meggyőződést szerezhettünk arról, hogy a Teremtő Isten törődik velünk, hogy szeret bennünket, és az itt vázolt utolsó intő üzenet, amelyet küld a mi világunkhoz, küld ahhoz az emberiséghez, amely nem csak, hogy nem féli őt, hanem még meg is tagadja, ez az a tárgykör, amellyel most mi sorozatosan foglalkozunk. Ez az isteni üzenet a ma élő emberiség részére az egész világon bizonyságul hirdettetik. Mint örök evangélium, mint egy örvendetes üzenet, mint egy örvendetes hír úgy járja be az egész világot, és valamennyien be kell lássuk, hogy ez a napjainkra szóló időszerű üzenet, mert ma nem félik az Isten. Nem sértő szándékkal küldi a Jóisten az utolsó időben élő emberiséghez ezt az üzenetet az ő népe által. Isten az ő üzenetét mentő szándékkal küldi, mivel a mai élő embernek erre van szüksége. Itt jön egy újabb miért. Talán nem elég vallásosak az emberek? Talán nincs elég templom és nincs elég egy hely? Erre azt mondhatnánk, hogy igaz, hogy a vallástalanság, a hitetlenség is eluralkodott. De mégis azt kell mondjam, hogy a külsőséges istentiszteletekben ma sincs hiány, de a belső hitből fakadó, engedelmes istentiszteletben igenis hiány van. Ezért a Jóisten ma meg akar győzni mindenkit, a vallás nélkülit épp úgy, mint a vallásos embereket arról, hogy az igazi Isten félelem létkérdéssé válik az elkövetkezendő események során, és ez nem külsőséges megnyilatkozás, hanem belső átélés kell legyen éppen ezért. A Prédikátor könyvében a 12. fejezet 15. versétől a következőképpen figyelmeztet erre bennünket a mindenható Isten. Prédikátorok könyvéből olvasom a 12. fejezet 15. és 16. verséből. A dolognak summája mindezeket hallván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtart, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Mit mond az ige, kedves gyülekezet? Mi az embernek a fő dolga? Hogy féljed az Istent, és ez miben jut kifejezésre? Engedelmeskedj az ő akaratának, tartsd meg az ő parancsolatait. A szerző Isten utasítására írta le ezt az igét, erről bizonyságot tesz Péter apostol második levele első fejezet 19. versében az ige, ahol azt mondja, hogy egy szó sem származott ebben saját magyarázatból, mert mindent az Isten akaratából írtak le. Az igazi Isten tisztelet, az igazi Isten félelemnek a lényege tehát a tiszteletteljes félelem, amelyet már előzőleg megállapítottunk, hogy az emberek ma nem igen félik, még kevésbé tisztelik az Istent. Az igazi Isten félelem tehát abból áll, hogy neki engedelmeskedem, és mindenből a legjobbat igyekszem nyújtani az én életemből. Úgy gondolom, különösen kedves vendégeink kedvéért, elmondok egy kis történetet, amelyből megérthetjük, hogy milyen formában nyilvánulhat ez meg. Egy misszionárus leírásából olvastam, hogy a misszionárusunk egy alkalommal egy hindu családot látogatott meg, ahol éppen örvendetes esemény történt az előző napokban, iker gyermekek születtek, két kis baba. Az egyik gyönyörű életre való gyermek volt, a másik pedig egy szerencsétlen nyomorék. Az öröm mellett megvolt a bánat is. A misszionárus fájó szívvel nézte ezt az eseményt, elment az ő útjára tovább, és egy néhány hét múlva, amikor újra betér ebbe a lakásba, ebbe az otthonba, azt látja, hogy a nyomorék gyermek az él, a másik, a szép, gyönyörű gyermek az nincsen. És megkérdezi az édesanyját, hova tetted a másik gyermek? Azt mondja a hindu nő, én az én Istenemnek adtam, beledobtam a Gangesba áldozatul. Úgy gondolom, hogy mi csak halljuk ezt így távolból, de mennyivel közvetlenebbül érintette ez a misszionárust. És kétségbe se kiáltott föl a misszionárust, te szerencsétlen asszony, hát ha már ilyen kegyetlen a te Istened, hogy ilyen áldozatot kíván. Miért nem ezt a szerencsétlent, aki teher lesz saját magának is, a családnak is, miért nem ezt dobtad bele? Azt mondja az hindu nő, ez a pogányasszony, én az én Istenemnek nem adhatok hitvány áldozatot. Én neki tökéletes áldozatot akartam hozni. Azt adtam oda, ami a legdrágább volt nekem, a szebbik gyermekemet. Úgy gondolom, testvérek és kedves vendégeink, hogy mi ebből sokat tanulhatunk. Isten a legszebbet, a legjobbat kívánja tőlünk. Azt szeretné, ha mi megértenénk azt, hogy amikor ő üzeni, hogy féljétek az Istent, akkor mi úgy féljük őt, hogy neki ne úgy áldozzunk, mint ahogy a legtöbb ember, aki csak akkor fordul Isten felé, amikor nagy bajban van. Mint egy végső gyors segély szolgálatnak tekinti az Istent. Uram, most segíts meg! És azután elfelejti őt. Figyeljük csak meg az Úr Jézus, hogyan utal erre a tényre Máté evangéliumában, ahol a 7. fejezet 21. versétől az ő szavait így jegyzi fel az ige. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be, menjek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. s akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távolszatok tőlem, ti gonosz tévék. Ha úgy volna időnk, hogy csak magáról, erről az igéről beszéljünk, ez is megérne egy órát. Az ítélet alkalmával lesz ez. Sokan oda fognak járulni az ítéletet hirdető Krisztus elé, Uram, mi a te nevedben prédikáltunk, mi a te nevedben beszéltünk, mi a te nevedben jótékonykodtunk, mi nagy dolgokat cselekedtünk a te nevedben. És én szilárdan hiszem, hogy ezek az emberek nem mernek hazudni ott az ítélő Isten színe előtt. Igazat fognak mondani. És mégis mit mond nekik az Úr? Én nem ismerlek titeket, mert lehet, hogy az én nevemben cselekedtetek, de nem az én lelkületemmel, nem az én nevem félelmében, mert hiába mondtátok, hogy Uram, Uram, de nem cselekedtétek a mennyei Atya akaratát. Még egy igét olvassunk, és figyeljük meg, miért van erre az üzenetre ma szükség. Péter apostol második leveléből, a harmadik fejezet 11. versétől olvasom az isteni figyelmeztetést, amely így hangzik. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Miért van Istennek erre az üzenetére ma szükség, hogy az Istent féljétek, hogy az ő parancsolatait megtartsátok? Mert minden föl fog bomlani. Igen, minden bomlik már ma is. A család, az egyház, a társadalom, a nemzetek minden bomlóban van. És Istennek ez az üzenete teljesedőben van. Ma kellene, hogy az ember a legjobbat nyújtsa életéből az Istennek az engedelmességben, a szeretet bebizonyításában. És én arra kérem a drága gyülekezetet, kedves vendégeinket elsődlegesen, legyen ez a célunk. Legyen ez a célunk, hogy Isten félelemben, neve megdicsőítésében, a szeretetben, amely az engedelmességben jut kifejezésre, mi nyújtsuk a legjobbat. Ez az a tiszteletteljes félelem, amely szeretetből önként hódolva a legjobbat nyújtja az Istennek. Hogy milyen áldáshozó következményei vannak az ilyen magatartásnak, arról csak néhány gondolatot említek. Elsősorban megszabadít bennünket az emberektől való félelemtől. Most csak úgy mellékesen jegyzem meg, ide is azért nem jönnek el sokan, mert félnek attól, hogy mit szólnak ehhez mások. Igen, egyetlen gyógyszer az ember félelem ellen az igaz Isten félelem. Meg kell azonban mondjam azt a tényt is, hogy ma nagyon kevés az az ember, aki igazán istenfélő, aki kész az Isten igazságáért, törvényért harcolni, amely által jobbá és boldogabbá tehetné Isten az ő életüket. A Timóteushoz írott második levél, harmadik fejezet első 5 versében leír az ige 18 féle olyan bűnt, amelyet ma mi társadalmi bűnöknek nevezünk. És azt mondja az ige, hogy ezek miatt az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Egy mondatban összegezve, emiatt pusztul a kereszténység, és lesz mind nehezebbé az élete földön. Mindezt az igaz Isten félelem hiánya szüli, és minden rossz ide vezethető vissza. Egyetlen orvosságunk van. Ha megfogadjuk Istennek az első angyal üzenetében adott szavát, féljük őt. Ma az emberek félnek a körülményektől is, és nekünk most nincs időnk arra a félelem sorozatra kitérni, amelyet az Úr Jézus eljövetelének jelei között Lukács evangélium a 21. fejezetében a 25. verstől föltár. Nincs időnk arra, hogy meglássuk most, hogy mennyi mindenféle félelem szorongatja az emberi szíveket. Igazolja ezt a félelmet a sokféle egyesülési törekvés. Még vallási vonalon is. Mindez azt igazolja, hogy az emberek tetteinek indító rugója a félelem. Holott ehelyett azt üzeni az Isten, őt féljétek, mert ő üzennéktek, ő szeretné megmenteni az emberiséget. hogy kicselekszik ma igazán bölcsen, arról is sok igehelyet olvashatnék, de egyetlen egy biblia szöveget olvasok, Jelenések könyve 22. fejezet 14. versét, amely így hangzik. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Kérdezem kedves vendégeinket, kedves testvéreimet. Vajon nem szeretnénk mindnyájan boldogok lenni? Hiszen ez minden vágyunk. Mi mindent meg nem tesz az ember azért, hogy a boldogság keresésben elérje a célját. És a legtöbb ember arra döbben rá élete végén, hogy kereste egy életen át mindenütt, de nem találta meg. És pedig milyen egyszerű, mit mond az Úr? Ki a boldog, aki őt félve parancsolatait megtartja, mert az bemehet majd Isten örök béke országába, ahol nem lesz többé mitől félni, hanem ahol örökké élve, színről színre látva Istenünket, örökre dicsőíthetjük őt. Még egyszer azonban vissza kell térjek oda, hogy az Isten félelem a bűntől, amely abban jut kifejezése, hogy én tiszteletben tartom Isten akaratát, tehát nem csak elimádkozom az Úri imában, hogy legyen meg Uram a te akaratod, hanem annak teljesen tágteret engedek, és tisztelem az ő törvényeit is. Ezzel kapcsolatosan szintén az Úr Jézus szavait kell idézem Máté evangéliuma 5. fejezet 17. verséből, ahol ő így szólott. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik a törvényből, egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Idézzük vissza egy pillanatra az Úr Jézusnak ezen nagy jelentőségű szavait. Mit mondott? Ne gondoljátok, hogy én azért jöttem a földre, hogy eltöröljem az Isten törvényét. Mert ha ezért jött volna, akkor ezzel az Isten uralmát semmisítette volna meg. Nem azért jött, hogy eltörölje, hanem azért jött, hogy betöltse, sőt, megmondotta, hogy abból egy pont, egy vonás soha el nem múlik. Ez szerint tehát az Úr Jézus azért jött a földre, hogy érvényt szerezzen Isten lepipor törvényének. És Istennek az a népe, amely nép által az egész világra elküldi utolsó üzenetét, a hármas angyali üzenetet, ahogy a Jelenések könyvében ez meg van írva, Isten népe a végidőben ugyan ezért lett életre hívva, hogy érvényt szerezzen Isten törvényének. És itt igen érdekes dolgokat figyelhetünk meg, mégpedig len azt, hogy Jézus első eljövetele alkalmával dicsőítette Isten törvényét az ő élete által. És amikor másodszor eljön, akkor azt mondja, megsemmisíti azokat, akik tudatosan és szándékosan megrontották az ő törvényét. Isten törvényei olyan törvények, amely által fönntartja az egész világegyetemet. Mindenre szükséges szabály a törvény, ezért a magasabb rendű a lelki élet sem nélkülözheti, és nem lehet el nélküle. Ennek az isteni törvénynek az áthágása, a semmibe vevése, viszont következményeiben visszahat reánk, és azt igazolja, hogy nem féljük tiszteletteljes félelemmel az Istent. Isten törvénye a 10 parancsolat úgy, ahogy megvan írva a Bibliában. Ezt a törvényt erkölcsi törvénynek nevezzük, amely törvény örökérvényű, amely elsősorban a mi érdekünkben lett Istentől kiadva. Igen ám csak, hogy az Isten ellensége a sátán kezdettől fogva arra tört, hogy ennek a törvénynek a semmibe vevésére csábítsa az embert. Ma a mi időnkben fokozottabb mértékben teszi ezt. És emiatt a földön az Isten törvényének a hiányában békétlenség és boldogtalanság uralkodik, és mi elmondhatjuk, hogy amikor Isten az ő népe által hirdettette az egész világon a hármas angyali üzenetet, az elsőben ez, hogy féljétek az Istent, akkor ezzel az isteni üzenettel egy útkereszteződéshez érkeztünk, ahol az egyik táblán az van, hogy Istennel, a másikon az, hogy Isten nélkül. És mindenkinek dönteni kell. De egyet tudomásul kell vegyünk, kedves gyülekezet, hogy egyik út fölvezet Istenhez az örökké valóságba, a másik a végpusztulásba, a romlandóságba. Egyik út megalkuvás nélküli, sokszor talán szembe az egész világgal, a másik út a halál, a pusztulás, a megalkuvó, a tömeggel haladó, a békétlen bizonytalanság, zűrzavar útja, amely jellemző azokra, akik Isten nem félik. Akik Jézussal járnak, azokat jellemzi a lelki erő, a bizonyosság, a hit, az erő. Igen, ez a két út előttünk áll, ezt Isten kezdettől fogva elénk állította. És most azért küldi az ő üzenetét, a hármas angyali üzenetben, ahogy ez a jelenések könyvében megvan írva, mint egy utolsó üzenetként a ma élő emberiséghez, hogy ma, amikor őt megtagadta a világ egyetemesen, mégis él ez az Isten, és élni fog örökké, és ő hív bennünket, hogy féljük őt tiszteletteljes félelemmel, törvényei iránti engedelmességgel, és azzal a szeretettel, amellyel ő küldi az ő üzenetét. Kedves gyülekezet, az én szívem vágya az, hogy ezen üzenetet hallva legyünk mi igazán Istenfélők, hallgassunk Isten felhívására, és döntsünk ő mellette addig, amíg hangzik a hármas angyali üzenet, és tart az ő kegyelmének ideje. Segítsen ehhez a jó Isten, az ő szent lelk által mindannyiunkat. Az Úr Jézusért kérem ezt. Amen.
1: Reménység hangja.

Járfás Fehér Eszter. Vallomás. Elhoztam a mi érteket. Fájó gyötrelmem, hitetlen, lázongó miértjeit. Nem tudtam, hogy neked is fáj az én magányom, hogy könnyeimet angyal tartja számon, s rongyos lélekruhám helyébe fehéret készítesz. Hangodat véltem csendnek, elutasításnak, feledésnek. Mikor hitem elfogyott, reményem kialudt, páratlanul, szelíden, csendben megkerestél. A tenyeredben, darabokban várok rád. Darabokból leszek új cserépedény. Itt vannak miértjeim. Fájnak. Sebeid fájnak. Véreddel vegyülő könnyeimmel mosom lábaid. Nem szólsz semmit? Te sírsz.

A kerítés. Micsoda a törvény? Erős söbény, mely kirekeszti a gonoszokat. Város kőfala, mely őrzi a jókat. Bot Péter, Szent Hilárius. Ezt a hasonlatot már a régi rabbik is használták. De vajon jó-e a kerítés? Mielőtt elhamarkodnánk a választ, gondoljunk végig egy helyzetet. Tegyük fel, hogy a sivatagban vándorolunk. Elvesztettük a nyomot. Már a kenyerünk és a vízünk is elfogyott. Ha fáradtan leülnénk, széttépnének a nyomunkban ólálkodó oroszlánok vagy más vadak. Így hát maradék erőnkkel megyünk, megyünk a vágyva vágyott oázis felé. De az erőnk fogy, egyre lassabban, egyre reményvesztettebben vonszoljuk magunkat. Nyelvünk szájpadlásunkhoz tapad, s egyre közelebbről halljuk magunk mögött a prédára éhes vadak üvöltését. Egyszer csak megpillantjuk az oázis pálmaágait, amint a homokbuckák mögül integetnek. Összeszedjük maradék erőnket, és az oázis felé tántorgunk, hiszen a szomjúság kínját már alig tudjuk elviselni. Amikor végre odaérünk, döbbenten vesszük észre, hogy 4 méter magas kőfal veszi körül az életet adó kertet. Vajon jó-e a kerítés? Nem hiszem, hogy ebben a helyzetben bárki is lelkesedne érte. A kerítés a biztos halált jelenti az oázis közelében. De mit éreznénk akkor, ha valaki, akire nem is számítunk, akiről tudomást sem akarunk venni, egyszer csak átemelne a kőfalon? Az oázisban bőségesen megvan minden, mi szem s szájnak ingere. Itt már az oroszlán üvöltéstől sem félünk, mert az oázist védi a kőfal. Vajon jó-e a kerítés? Igen, mert életet és védelmet jelent. Nélküle a kert kincsei sem lehetnének a miénk. Mi hát a kérdésre a válasz? Jó-e vagy rossz a kőfal? A válasz attól függ, hogy mi hol vagyunk. A kőfalon belül, vagy kívül. A kerítésen kívül bolyong az az ember, aki ösztöneinek sivatagában keresi az oázist, s ha véletlenül rátalál, a törvény kőfala reménytelenné teszi a helyzetét. De mi történik, ha ez az ember találkozik Krisztussal, aki átemeli a kőfalon? Megváltozik a világ. A sivatagból oázis lesz. A nyomort csodálatos bőség váltja fel. A reménytelenség helyett pedig az ember újra megtanul reménykedni, mert a kőfal véd, oltalmat ad. A törvény eszköz. Önmagában se nem jó, se nem rossz. Véd vagy ítél, aszerint, hogy a kőfal melyik oldalán vagyunk. Ha leromboljuk, életünket tesszük kockára. Ebben a műsorban életünk sokat vitatott kísérőjéről, erkölcsi világrendünk alapjáról, Isten törvényéről, a 10 parancsolatról gondolkodunk. A törvény sokoldalan függ össze emberi létünk valóságával. Mindnyájunkat megítél, és ezért lázadunk ellene. Mégis mindnyájan futottunk már hozzá segítségért, amikor bizonytalanok voltunk döntéseinkben.
sokszor alkalmazták ránk, és ezért bizalmatlanok vagyunk iránta. Ugyanakkor mi is sokszor alkalmazzuk fele barátainkra, bízva abban, hogy az igazat, a mi igazunkat megfellebbezhetetlen érvénnyel bizonyítja. Élünk vele és élünk ellenében. A törvény a Biblia egyik sokat vitatott alapfogalma. Nem üdvözít, nem vált meg, de nélküle soha nem találunk oda a megváltóhoz. A törvénynek ez a jó-rossz kettős arca a Bibliában is jelen van, sőt, Jézus élete is ezt példázza. De a megváltás terve érthetetlen nélküle. A törvény, Isten törvénye, erkölcsi életünk tervrajza. Előbb volt, mint az ember. Isten teremtési szándéka jutott benne kifejezésre. Ahogyan rendje van a csillagok járásának, az évszakok változásának, az állatvilág életének, ugyanúgy rendje van embervilágunknak, erkölcsi életünknek is. Ez a rend, a kerítés. És itt sem mindegy, hol vagyunk. Ezen a renden kívül-e, vagy belül. Ha egy ember házat akar építeni, szüksége van tervrajzra, amit a tervező a szükséges információk birtokában elkészít. Ezen a rajzon a ház minden műszaki adata megtalálható. Ha a tervrajzot elfogadják, a kivitelező e szerint építi meg a házat. Ha egy ember gépet akar alkotni, ugyanúgy a tervezőasztalon kezdődik a munka, és a tervrajz alapján készül el a gép. És a gép használ, szolgál az embernek. Ez az élet rendje. Amikor Isten létrehívta a világegyetemet a semmiből, úgy járt el, mint egy bölcs tervező. Megtervezte az anyagi világ ezer csodájának rendjét, egész életünket, annak biológiai oldalát épp úgy, mint erkölcsi részét.

A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Új metodista szuperintendens Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záróisten tiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Faráldi Zsolt országos elöljáró, Uwe Onnan német metodista lelkész és Khaled László leköszönő szuperintendens mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház e kiemelt ünnepségén a testvér egyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egységet Jézus Krisztusban. A vezetői szolgálat hivatalos átvétele július 1-én hétfőn történt meg. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyen szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagy könyvtára és múzeuma. Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport, új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogyan könyveiket is lehet majd vásárolni, és a Kávin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Kórusok nyári éjszakája. 2026. június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatóak, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infópultokon is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott eshet eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható. Szombaton változóan felhős lesz az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél mellett 22-29 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! Ez alkalommal Jánosi István író, költő, műfordító, esszéista, pedagógus, evangélikus lelkész, költői életművére vetünk pillantást. Jánosi István megélte a 20. század poklait, hiszen 1919. május 18-án látta meg a napvilágot Besztercebányán, és 2006. augusztus 19-én hunyt el Gyenesdiáson. Élményei ott visszhangoznak írásaiban, de a hívő ember örök reménye is kirajzolódik.

0: Hát ezért halt meg. Ó, Isten, könyörgök, nézd! Én a madarakkal tudok beszélni. Csíz, cinke, rigó érti nyelvemet. Megért engem a bozontos ordas is. Lábamhoz ül, eztán füvet eszik, még ha éhen hal is. Uram, add az emberekkel beszélnem, adj csillagoknál is nagyobb erőt. Értség, hogy van emberfeletti szépség, szépsége annak, ki feltétel nélkül szeret.
1: A Fasori gimnáziumban tanult. 1937-ben kitüntetéssel érettségizett, majd beiratkozott a pécsi székhelyű Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Evangélikus Teológiai Karára. Egy fél év múlva a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin pszichológia szakára. Az egyetem elvégzését követően 1942-től folytatta evangélikus teológiai tanulmányait. Majd 44-ben tudományegyetemi vizsgáinak beszámítását követően eredményes zárószigorlatot tett és teológiai diplomát szerzett. Budapesten avatták lelkésszé. Segédlelkészi működését a Deák téri evangélikus egyházközségben, az angyalföldi lelkészi körzetben kezdte meg. A Fagyottak című elbeszélésében a Kakucsinak nevezett alteregója életmozzanatait követve így ír erről az időről.
0: Megkezdődtek a szőnyegbombázások. Kakucsi egyre többet járt ki a temetőbe. A temetendő halottak már csak csonkok voltak. Amikor a bombázások, vagy a dúló terror áldozatait, vagy a Margit híd felrobbantásakor vízbe fúltak, ott kellett temetnie, és ott zokogtak előtte szerencsétlen hozzátartozóik, ágvékony, tehetetlen, agyonkínzott emberek, mit tudott mondani nekik? Íme, akit sírba tettünk itten, nyomorúságban halt meg. De mi, túlélők, nála is nyomorultabbak vagyunk, mert előtte állunk az ő szenvedéseinek. Ha jól belegondolunk, mi vár még reánk, bizony talán bele kellene őrülnünk. Mégse essünk kétségbe, ne féljünk, mert van reménységünk az élő Krisztusban.
1: A háború után a Fasori Evangélikus Gimnáziumban folytatta tevékenységét, ahol latin és görög nyelvet tanított. Első kötete, a Prométeusz, 1948-ban jelent meg. Egy csapásra kiváló nemzedék társai, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János és Rába György mellé került. Rangos folyóiratok, a Válasz és az Újhold közölte, de valójában nem tartozott csoporthoz. A szellemvilágában hallatlan könnyedséggel mozgott, de a földi viszonyok útvesztőiben kevésbé. A Prométeusz nem csak címével utalt vissza az istenek ellen lázadó titánra, hanem azzal a szándékával is, hogy tudatosan élte újjá költője az antik példát, mely egyszerre ajándékozta meg a mítoszi szemlélet készségével és egy olyan kultúrkincsel, melyhez később sem lett hűtlen. Abban a korban, mely szakítani készült a hagyományokkal, és merőben új versnyelvet alakított ki, amelyben az elhallgatásnak, a képek száműzésének épp olyan jelentősége volt, mint minden kimondott szónak, János István a hagyományok őrzésével és újraértelmezésével jelentett újdonságot. Példái azok a nagy klasszikusok voltak, mindenek előtt Bartók Béla, akik úgy lettek a modernség zászlóvivői, hogy művészi módon őrizték meg, s teremtették újra az évszázadok sokszor elfeledett kultúrkincsét. Prométeuszban sem a sziklához kötött, kínjait is eltökélten vállaló titánt ábrázolta, hanem az emberi szabadságért látható.

0: lázadó hőst, aki a szabadság eszményének jegyében új minőséget hozott a világba.
1: A nagy titán vagyok, kitől Zeus kapott villámot emberek, s hívom a lázadókat. A malmot forgató kivert szemű rab, öblös gáján kiket korbácsütése nógat. Szabadság! Ez tehát az éterből lopott borostyán sárga fény. Izzítson új kohókat!
0: A káoszt megért ember bizakodásával tekintett az újraformálódó világba, s az emberiség eszményeit igyekezett új jelentéssel telítve követendő példaként idézni. A jungi pszichológia költői alkalmazásával, sajátos mítosz értelmezésével, szinkronban a világlíra hasonló fejleményeivel Jánosi István a kollektív tudattalan titkait feszegeti. Arra döbben rá, hogy az álom, a félálom, a folklór, a mítoszkincs az emberiség kozmikus nyelvének lenyomata. Az ész lámpásával megáldott emberhez szólt, aki a II. Világháború szörnyű pusztításai után tudatosan vívhatja ki a sorstól azt a boldogságot és belső egyensúlyt, melyre hiába törekedett korábbi küzdelmes története során. Bizakodó, embercentrikus szemléletmódja voltaképpen hidat jelentett Juhász Ferenc és Nagy László nemzedéke számára. A világteremtés lehetőségének optimizmusa ott vibrált ekkor költészetében, melynek középpontjában a szent tűz lobogott a teremtő szándék jelképeként.

0: Az egyházi iskolák államosítását követően 1948 és 53 között általános iskolai tanár volt. Közben elvégezte az orosz nyelvtanári tanfolyamot, és több más tantárgy mellett orosz nyelvet is tanított. A diakónia, majd a Krédó evangélikus folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja volt. 1954-ben tanári munkáját befejezte, és a szabadfoglalkozású írói, műfordítói pályát választotta. A nyugodt alkotás feltételeit azonban csak küszködve, sok lemondás árán tudta megteremteni. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tevékenysége a Kapdebó Lóránt irodalomtörténésszel folytatott beszélgetései alapján rekonstruálható. Kivételes, személyes bátorságra vall, hogy a forradalom előtt kiadásra összeállított és 58-ban megjelent Rákóczi ifjúsága versfüzérébe utóbb a lektor figyelmét kiátszva két a forradalmi ifjúságra és Nagy Imre szerepvállalására vonatkozó verset helyezett el.
1: János István, ifjúság. Ó, lesz-e még így boldog óra? Fiatalok arcán átszellemültség lesz-e még? Hogy lelkesült Zrínyi harcán? Az a nagy rajongás lesz-e még? Hogy fontolatlan halni kész a hazáért, a legszegényebbekért, lesz-e még? Vagy az ifjúság, mint a fák virága lehull, mint a szél színezte ég fénytánca nyomtalanul szürkévé fakul? Vagy minden mássá alakul? Az ifjúság arca hanva, szeme szikrája porba hull? Az ifjú láng haszonleső ravasságot tanul? Ifjúság. Május eszmerald ága, gyengéknek oltalom eszmevilága, elvész nyomtalanul, s marad csak a hiúság. Ifjúság, kereslek örökre, hontalanul. Most láttam, hogy lobogott a hajuk, s a zászló, hogy énekelték azt a dalt, hogy követelt a szájuk a hazának becsületet, hitüknek diadalt, hogy lőtték őket, ártatlanokat, hogy estek össze véresen, hogy remegett nyírfa hosszú lábuk, hogy üvegesült a gyönyörű szem. Sosem felejtem el, e képet síromba viszem, hiszem, nem pusztulunk el, kizöldül újra az ifjú ág, ifjúság.
0: A kötet más verseiben modern lélekvezetőként áll elénk. Fontosnak tartotta ugyanis, hogy a tanítvány Szeneka tanácsát követve példaképet válasszon magának. Így válik a Rákóczi ifjúságában a költészet lélekrajzá. Rávilágít, hogy a szabadság szeretete erkölcsi tisztesség és tisztaság nélkül csak üres szólam. Rákóczi esküje.
1: Esküszöm. Esküszöm eskünél nagyobb szót. A köznépé vagyok, ha élek, ha alszok. Azé a népé, melynél már nincsen alsóbb.
0: Ez az eposzi méretű verses regény a nemzeti önismeret nagy műve, amelynek fontos, személyes vonatkozása, hogy azt a Beszterce bányát, ahol a költő született, a trianoni csonkolás leszakította Magyarországról. Hogy mindez a lélek mélységeiben mit jelent, az kiolvasható a műből, amelynek ódonzengésű, berzsenyi sziklagörgető versmuzsikáját idéző nyelve, a Jánosi család egyébként rokoni szálakkal kötődik a berzsenyi családhoz, a történelmi amnézia ellenében is a folytonosságra hívja fel a figyelmet.
1: Ne csüggesszen el, ha célhoz nem ér harcod. Kiomló véred a bér. Ha elbukik, ne félj, meghozza az idő, folytatja más. Igaz ügyért vívónak nincs iszonyúbb szégyen, gyalázat, bűn, galátság, mint a megtorpanás.
0: Írásaiban a történeti hűséghez ragaszkodva igyekezett megragadni Rákóczi Ferenc egyéniségének alakulását. A Zrínyi Miklós halálától a Rákóczi szabadságharcig terjedő korszakot változatos formában mozaik technikával dolgozta föl. Az egymást követő epizódokból mégis egységesnek mondható epikus folyamatrajz kerekedik ki, melyben gyakran feltűnik a balladai elem is. Az utószóban kifejti arszpoétikáját. A költő nem történelemtudós. Ahhoz, hogy jó művet alkosson, nem szükséges kutatásokat végeznie. Még a tényekhez, forrásokhoz sem kell föltétlenül ragaszkodnia. Én mégsem éltem ezzel a szabadsággal. Először is a költő a maga költői igazságában sosem térhet el a végső emberi igazságtól. A költészetnek mindig szolgálnia kell az életet. Az emberi élet megmentését, szebbé, barátságosabbá tételét. Másodszor, kora gyermekkorom óta Petőfi, Gandhi mellett Rákóczi volt a kedvencem, szinte bálványom. Ez az elfogódott szeretet ösztökélt arra, hogy minél jobban megismerjem őt. A költészet minden általam ismert eszközét bevetettem abból a célból, hogy a távolodó idő egyre sűrűsödő homályából majd hogy nem olyan éles és természetes Rákóczi portrét hívjak elő, mint amilyen a Mányokiké.

0: Vallotta, hogy személyes és kollektív emlékezés nélkül nem létezik önazonosság. 1948-ban írta, de 59-ben lényegesen átdolgozta egyik összefoglaló nagy versét, a Pokoltánc szarvasokkal, melyben élmény, zene és irodalom szintézisére tett kísérletet. Ahogyan írta, a háború szörnyűségeinek átélése, bárcsak szemlélőként, annyira kibillentett lelkem normális egyensúlyából, azt hittem, már soha nem találok vissza. Ezt a zilált, szinte a tébolyjal határos lelkiállapotot ábrázoltam itt. Álom, rémképzetek és külső valóság egyetlen örvényként kavargott előttem, és mindennél erősebben éreztem azt a belső kényszert, hogy ezt kifejezzem mementóként, hogy soha vissza ne térjen, amit átéltünk. A vers hatalmas látomásai, látszólag szabálytalanul egymásra torlódó álomjellegű képei a háború borzalmait fejezik ki, míg a befejezés bukolikába hajló, elcsöndesülő zárlata az oly nehezen megtalált és kiküzdött, egyetemes érvényű békesség élményét sugallja.
1: János István, Pokoltánc szarvasokkal. Részlet. Hogyan szól Bartók zenéje a két világháborút átélt emberhez? A nappalokat csak leőrli, de jaj az éjszakák, jaj az álmok! A négy sarokból karbunkulus szemű kígyók úsznak elő. Körből tigrisek, hiénák rohannak reá, s ő irtózik, fut az angyaltól. Szól, tegyék el a késeket, ne lásson pengét sehol. Kín kamra emlékek, álmok. Házak helyén kőhegyek, gerendaroncsok közt nyiszlett kislány keresi rongybabáját. Halódott kátránnyál lepnek legyek. Zsírpapírba csonkok, halomba csontok, csontokat temetett. Csík pallón megy, feneketlen űr felett.
0: A műkép világa azt sejtette, hogy János István költészete a nagyobb formák és az egyetemesebb élmények irányába tágul. Ezt a folyamatot vágta ketté a személyi kultusz korszaka, mely egy időre őt is hallgatásra kényszerítette. János István szemlélődő ember volt, visszahúzódó, halkszavú és végtelenül szelíd, de örök szellemi izgalomban élt. Valami kamaszos kíváncsiság hajtotta, a szellem újabb és újabb területeit hódította meg. Sokat időzött a filozófiai irányok megismerésével is. Műveinek egyik legjellemzőbb vonása, hogy a szellemi izgalom átlelkesítette és személyessé tette, bármiről írt is. Életidejét nem csak betöltötte, hanem szellemének tiszta sugárzásával határtalanná tágította. Azonban a Genesdiási ház, a nyugat-balatoni táj egy életen át adott neki biztos és léleknyugtató hátteret. Genesi Elégia című versében írta,
1: íme hallom, épp most tártak föl egy pogány magyar temetőt. Mind ide hullunk a kavicsba, porba, rontva, terentve, a jobbat akarva, betöltvén a szűkre szabott időt.

0: A lélek működése foglalkoztatta, ezért összekapcsolta a lélek tudományait, a teológiát és a pszichológiát, és melléjük vette a klasszika filológiát, amely egyszerre adott filozófiai és poétikai, retorikai képzést. Verseiben a műveltséganyag a legkevésbé sem csak száraz tudás. Minden művében hallatlanul gazdag műveltséganyag jelenik meg, például a Helyben járó Odüsszeusz című kötetében 278 kultúr- és műveltségi adat fordul elő. 21-szer festő, 30-szor zeneszerző, 40-szer világirodalmi alkotó, 30-szor magyar történelmi alak, 29-szer magyar író, 52-szer művek szereplői, végül de nem utolsó sorban 32-szer Krisztus és 41-szer Mária. A műveltséganyagból egyre újabb és újabb rétegeket tár fel, hoz felszínre. Zaklatott traumáktól zilált látomásaiban Jánosi az emberiség közös emlékezetének nyomait kutatta. Igen biztos alapot adott ehhez bámulatosan sokoldalú műfordítói tevékenysége. 22 kötetet fordított, valamint az Óind eposzokat, a Rámájánát és a Mahábharátát, a görög líra darabjait, Aeschylus Euripides tragédiáit, Plátont, Horáciuszt, Milton elveszett paradicsomát, és Shelley, Goethe és Hölderlin verseit. Szintetizáló látásmódjában összeér kelet és nyugat, antikvitás, kereszténység és buddhizmus, hinduizmus, s a különböző művészeti ágak. A zene és a képi láttatás egységbe olvad. Költészetében, esszéiben is a megváltó Jézus, Szűz Mária, Szókratész, Platón, Tolstoj, Dosztojevszki, Martin Luther King és nem utolsó sorban Gandhi alakja foglalkoztatta. Tekintete egységbe fogja zenei élményeit is, többek között Bach muzsikáját, Beethoven kései vonós négyeseit, Kodály budavári Te Deumját és Paul McCartney dalát, az Eleanort. Szellemi útkereszteződések meccéspontján állt, és ebből a gazdag sokféleségből lenyűgöző intellektuális erővel egységes világot teremtett.
1: Szól Gandhi, visszakergetted-e a technikát? Oda, ahová való? Hogy szolgád legyen, ne zsarnokod, s ha valaki bánt, ne bántsd vissza, szeresd, s nincs többé félelem.
0: Miközben mögötte áll a magyar és egyetemes művelődés egész múltja és hagyománya, mindenről úgy tudott írni, hogy az olvasó osztozott vele a fölfedezés izgalmában. Az emberi történelmet jellemző örök agresszió leküzdéséhez, a világbűnök megoldásához is gyógymódot kínál. A létpusztító cselekvéseket kizárólag az isteni világosság fegyverével lehet legyőzni. Költészete a világ egységébe és értelmébe vetett hit foglalata. A Spinoza César Frank zárásában írja:
1: rajtunk múlik, mit alkotunk magunkból, személyünkből, akár a földgolyóból. Mégis, ha múló életünk leperget, rá visszatekintvén érezzük. Fölöttünk egy szeretőkéz, az vigyázta, mindig jártunk, bukásunk, és emelte meddő létünk dadogását értelmes egészé.

0: Verseit az évezredes formakultúra is jellemzi. Hagyományhűséggel alkalmazta a költészet történetének bevett klasszikus formáit, melyeket azonban rapszódikusan alkalmazott, mint ahogy egész költészetére is jellemző volt a rapszódiára való hajlam. Hatalmas természeti képeiben a színek, a képek az uralkodók, mintha a deákos költészet képanyaga és formavilága kelne életre ezekben, folytonos belső feszültségben, nyugtalan mozgalmassággal.
1: Így közelít a tavasz. Szele zizzen, a mély tűzű völgyek len ibolyán páráznak. A csúcs farkas fogait már moh barnán vicsorítja. Fölötte a nap, lila, zengő ércküllői veszett rohanásba pörögnek a tág ég, kék ametiszt kelyhét kiszakítva csupaszra bibéssé.
0: Amikor János István a múlt példáival szembesül, a filozófiai általánosítás szándékával teszi. Élethelyzetekbe, életsorsokba éli bele magát, s azok nyomán általánosít egyfajta életszemléletet, melyben immár a bölcs, a sztoikus nyugalom a legerősebb. Ilyen jellegű műveit rendszerint tömör életbölcsességgel indítja, melynek igazságát ő is megszenvedte. Majd a fölidézett szellemi nagyság életének tömör összefoglalása következik, hogy a befejezés himnikus magaslatán az emberiség örök eszményeit szólaltassa meg, mint a Mozart 2-ben.
1: Ízisz, Oszíris, béke istennő, ki rügyet fakasztasz haldoklók lelkében is, és felűzöl, népmeséből szőni örök tavaszt a pénzsivatagra. Nem ismerni bosszút, a pór szegényt mind istenné emelni, letörni rangot, és szarasztró dallamain repülni át a halálon.
0: A kínokon átlényegülő szépség, a küzdelmekből kinövő emberi nagyság, a szenvedésből kivívott lelki egyensúly fontos szervező eleme a 970-es kötet, a Kukorica istennő versvilága is. Tragikus, félbe maradt művés sorsok, torzó remények villannak fel egy hatalmas emberi szándék jelképeiként, melynek lényege?
1: Belső rendembe kényszeríteni a lét szín szikra halmazát.
0: Az anyaggal, a lét kimeríthetetlen, ellentmondásos, nehezen megragadható világával való emésztő küzdelem ettől kezdve lesz János István lírájának legfőbb poétikai szervezőelve. Kisebb és nagyobb terjedelmű leíró verseiben elvonulnak előtte a küzdelmes múlt képei, melyeket egy nagyszerű szándék, az emberiség boldoggá tevésének vágya fűz egybe. Az 1983-as Útjelző fények című kötetében összegyűjtve jelentek meg e vágyát hangsúlyozó, alkotó elődei és kortársai előtt tisztelgő versei, beleélve magát életművük üzenetébe, például Csokonai Vitéz Mihály, Hervai Gizella, avagy épp Barcsai Jenő világába. Míg fiatalságában legtöbbször a tavaszt, a fénylő, gazdag betakarítást ígérő napot invokálta, a Kukorica istennő verseiben szívesen hallgatja az éjszaka hangjait. Képzeletét a magány ihleti, szikár látomásaiban a csigaházába húzódó, fájdalmát szemérmesen palástoló ember arcmása villan meg újra és újra. Szép helyzetképeket, emléktöredékeket villant fel a hajdani kedves arcokról, a városról. Kevés költő szól ilyen elkötelezetten, kigyúló képzelettel Újpestről, épp úgy, mint a budai várról, a harangvölgyről, épp úgy, mint a normafáról. immár tudja, hogy a szabadság, melyet oly lázasan szólított pályakezdő költészetében, nem korlátlan, de makacs szenvedéllyel kérdez rá a sorsra.
1: Miért nem választhatunk szabadon szerepet?
0: A lehetséges és kimeríthetetlen emberi alakváltozatok körében mindinkább a múlt megőrzője lesz, olykor fájdalmas figyelmeztetéseiben az érintetlen, nemes erkölcsi példákra irányítja figyelmünket. A beleélés nem szűnő izgalmával, s ami ezzel együtt jár, továbbra is a poéta doctus biztos poétikai tudását tükröző régi és újabb versformák színes változatosságával. Jánosi István, ahogyan számtalan versének, drámáinak is szellemi erőterébe Jézus alakját állította. Akár megjelenik a színen, mint a Passió tragédiában, a szenvedés történetnek ebben az egyszerre archaikus és modern feldolgozásában, akár csak beszélnek róla, utalnak példájára, mindenütt eleven szellemi hatóanyag. Jánosi hőseinek, Klaudiának, Szent Istvánnak, Szilveszter Jánosnak a sorsát az dönti el, hogy életüket példaértékűen a jézusi eszméhez köti. Jánosi fél évszázados alkotói pályája során mindig a legnemesebb emberi értékek szolgálatát tekintette legfőbb művészi feladatának. Verseiben, novelláiban és esszéiben megtisztító erővel ábrázolja a modern lélek gyötrelmeit, és ebben súlyos, történelmi és magánemberi tapasztalatain túl nem csak eredeti költői tehetsége, hanem pszichológusi és teológusi képzettsége is segítette.
1: Én a kimondhatatlant imádom, aki az ős egy és az ős energia. A testet öltései a téridőben, a nagy mindenség és a kis virág, akinek egy a lénye bennem és a varangyban. Ezért, ha látom, nem lépek reá. És aki az első hangtól a végsőkig tombolt, dörömbölt, zokogott zenémben.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Zsugyel János. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetem templomában. Kolozsvári Edit korábban Kismarjai Református templomban mutatta be festményeit. Ezúttal egy új tárlatot készített, amely június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándékai szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsforduló eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta, festőművész, grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, hétfőtől szombatig, a belépés ingyenes. 200 gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretett Szolgálat. Napi átlagban 20 ezer emberről, idősekről, hajléktalan emberekről, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális intézményei. Derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldöttgyűlésén elfogadott beszámolóból. Miért van ennyi szenvedés? Miért engedi a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezek a sokakat foglalkoztató kérdések adják az idei lelki béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Chauvin, aki világszerte népszerű, mert már 33 országban tartott hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án, hétfőn, 18 óra 30 perckor. Ezen az estén a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18 óra 30 perckor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott eshet eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható. Szombaton változóan felhős lesz az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél mellett 22-29 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Két pólus. A fájdalom úgy nemesíti a lelket, mint tűz a vasat. Kiolvaszt belőle minden salakot. A fájdalom éppen úgy Isten adománya, mint az öröm. Hálával kell fogadni mind a kettőt. Fájdalom nélkül nem is tudnánk az életnek örülni. Minden öröm, minden nagy és nemes érzés a fájdalom méhében született. A fájdalmat nem csak tűrni kell, hanem hinni isteni rendeltetésében. G. Hajnóczy Rózsa.

0: Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta minnyájok szívét, és jól tudja minden tettöket. 33. Zsoltár 13-15.
1: A református életszemléletben az imádkozás és a munka elválaszthatatlan. Mindent, amit tesz az ember, azt Isten erőterében kell tennie, az imádság lelkével. Eredetileg a bencések használták az ora et labora kifejezést felszólítás formájában. A református nyelvhasználatban a debreceni református kollégium

0: azok összessége, hanem az a foglalatosság, amely megadja azt a boldogságot, hogy Isten ajándékaként a világot szebbé, jobbá tehessük általa. A mai életben, amikor sokszor nincs kézzelfogható, közvetlenül megtapasztalható produktuma egy-egy tevékenységnek, csak virtuális az eredmény, nehezebb ezt megélni. Gondoljunk arra is, hogy a munka és a megnyugvás közötti ritmust szintén Isten határozta meg. A hetedik napot ő ajándékozta az embernek. Ma viszont vannak olyan foglalkozások, amelynek a művelői kénytelenek szinte folyamatosan dolgozni. Ugyanakkor munkánktól, erőfeszítéseinktől mindig eredményeket várunk, de ezek olykor elmaradnak. Többféle oka is lehet ennek. De talán mégis sokszor éppen az, hogy nem imádkoztunk eleget. Nem kértük előzetesen Isten tanácsát terveinkhez, vagy nem kértük segítségét munkánk folyamán. Egy másik szempont, hogy cselekvésünk során elsősorban ne a magunk hasznát vagy előnyét nézzük, hanem alázattal azt, hogy Isten dicsőségére szolgáljon.
1: Istenem, hálaadással köszönöm meg neked mindazt a jót, amit az elmúlt héten kaptam tőled. Köszönöm azt is, amit nem adtál meg, hiszen ez is a javamat munkája, mert te jól látod, mire van szükségem. Jézusodban bízva, szívemben ott van az a bizonyosság is, hogy akármilyen helyzetbe kerülök életemben, abból egyedül a te mindenható szabad mutat kiutat és megoldást. Kérlek most téged arra, hogy hadd tudjak olyan nyitott szívvel figyelni mindarra, ami igédben áll, hogy aztán megértsem, mit szántál abból nekem? Miben akarod megváltoztatni az életemet, formálni a lelkemet, megvidámítani a szívemet, hogy bizonyossággal és még több bizalommal lehessek irántad? Istenem, köszönöm neked, hogy a te ígéd, a te szavad a szívemig hatol, és ott elvégzi mindazt, amit te elterveztél velem. Hálás vagyok, hogy nem fordulsz el tőlem bűneim miatt, hanem irgalommal, szeretettel és kegyelemmel veszel körül most is engem. Áldj meg, kérlek, hogy soha se feledkezzem meg gondviselő szeretetedről. És én is áldássá lehessek másoknak. Canisius Szent Pétert idézve, add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem dolgozzék, s kitartson velem mindvégig. Add, hogy mindig azt kívánjam és akarjam, ami neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik. A te akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a lehető legjobban értsen vele egyet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Mielőtt vizsgálnánk az ötödik fejezetet, szeretném, ha ugyanúgy, mint az elmúlt alkalommal a negyedik fejezetet felolvasnánk. Az ötödik fejezet a következőképpen hangzik. És látték annak jobb kezében, aki a királyi székben üle, egy könyvet, amely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És látték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok, hogy senki nem találtatik méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj. Imi győzött a Juda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És látték a királyi szék és a 4 lelkes állat között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme van, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevi a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborul a bárány előtt. Mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének közül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala. A királyi székben ülőnek és a báránynak áldás, és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondja, ámen. És a 24 vén leborult, és imádá az örökkön örökké élőt.

Az ötödik fejezet, amelyet felolvastunk, a negyedik fejezet folytatása. A két fejezet nagyon hasonlít egymáshoz, a szereplők vonatkozásában is, és a cselekmények vonatkozásában. Az elmúlt alkalommal bevezetésben egy összehasonlítást tettünk János apostol első látomása, amit Pátmos szigeten kapott, és a második látomás sorozat között, ami a negyedik fejezettel kezdődött el. Van néhány hasonlat a két jelenség között, ahogy megszólítja az Úr Jánost Pátmos szigetén, majd itt a negyedik fejezet első verse szerint, de van ellentét is a két látomás között. És az ellentétet szeretném most kiemelni. Ez az ellentét az, hogy míg János apostol a hét gyülekezetre és a hét egyház történeti korszakra a látomást Pátmos szigetén kapja, ő maga azt mondja, hogy Pátmoson volt a Jézus Krisztus bizonyságtételéért, tehát számüzetésben ez egy büntető tábor volt, nem tudjuk milyen munkát végzett, de a száműzötteknek a sorsában volt része. Nem tudjuk azt sem, hogy az Úr hogyan teremtett alkalmat számára, hogy egy szombaton, az Úr napján ott legyen, talán kint a tengerparton, és ott vegye az Úrtól azokat a képeket, amelyekben az Úr végig sorolta, végig vonultatta előtte ezeknek a gyülekezeteknek az életét, sorsát, amelyekben voltak küzdelmek, harcok, győzelmek, vereségek, és felemelkedések, bukások, és győzelmek. Nem tudjuk, hogy az Úr hogyan rendezte meg, de Jánosnak csodálatos élményben volt része.

Itt viszont a második lántomás sorozata másképpen kezdődik. Míg az elsőben egy nyomorúságos szigeten, egy olyan szigeten, amelyben kényszer munkatáborok voltak, itt pedig az Úr elviszi őt egy távolabbi területre erről a földről. Nem ezen a földön kapja a látomást, hanem elvisz egy nyitott ajtóig, és ezen a nyitott ajtón keresztül szemléli, mutatja meg az Úr azt, amivel kapcsolatban a tanítást kívánja adni János apostolnak és rajta keresztül nékünk is. Így is mondhatnánk, hogy János már nem ezen a földön volt, de még nem ott, ahol szeretett volna lenni. Mint ahogy korábban egy előadással hallottuk azt, hogy az Úr egy nagy és magas hegyre vitte fel János apostolt, ahonnan látta a mennyei Jeruzsálemet, Jeruzsálem utcáit, az életfáját, csodálatos panorámát árul elé, de nem léphet be oda. Nem ezen a földön van. Talán azért is, mert ahhoz, hogy Isten tervét az ember megérthesse, ahhoz, hogy betekintést nyerhessen a mennyei dolgokba úgy, ahogy Isten akarja megmutatni az ember számára, szükség van arra, hogy kiemelkedjen az ember ebből a földi életből. Szükség van arra, hogy kikapcsolódjunk mind abból, ami zavarná a látásunkat, a hallásunkat, zavarna az Istennel való kapcsolatunkat, és zavarna bennünket abban, hogy világosan, tisztán lássuk azt, amit Isten akar mondani nékünk, amire ő akar bennünket megtanítani. János apostolnak és rajta keresztül nekünk is nagy szükségünk van arra, hogy világosan lássuk ezeket a dolgokat, azokat a történelmi eseményeket, amelyeket az Úr képekben mutatott meg az ő szolgájának, és ahhoz, hogy megtörténhessen a mi számunkra is ez a csodálatos élmény, hogy betekintést nyerhessünk, hogy megláthassuk azt, amit Jánosnak mutatott meg az Úr, mire van szükségünk. Hogy legalább addig a nyitott ajtóig fel tudjunk emelkedni. Hogy ki tudjunk kapcsolódni ebből a földi életből, ebből a sok-sok nyomorúsággal, szenvedéssel, sok bűnnel tele földi életből, és úgy, ahogy az előző képben arra nagy magas hegyre tudjunk feljutni, vagy oda nyitott ajtóig, ahogy olvastuk, hogy azon keresztül betekintést nyerhessünk Isten tervében.

Az ötödik fejezet, említettem az előzőnek a folytatása. És az előző fejezetet így fogalmaztuk meg, ahonnan az üdvösség történetet és a világtörténelmet is irányítják. Az elmúlt alkalommal említettem azt is, és jó erre gondolnunk, hogy földi uralkodók, hadvezérek, nagy emberek sokszor abban a kísértésben ringatják magukat, hogy ők irányítják, ők csinálják a történelmet. Pedig az ember eszköz. És ezek a nagy emberek is, ha itt felvonultatnánk a történelmet, a történelem nagyjait, nagy törekvéseket, akkor láthatnánk, hogy mennyire igaz ez, hogy emberek úgy gondolják, hogy ők formálják az emberiség történelmét, a világtörténelmet, az egyház történelmet. Aztán egy darabig mennek, amíg az ő pályájuk meg van határozva, aztán valahol ki kell lépni a képből. A kulisszák mögött hatalmasabb erők irányítják az eseményeket, dolgokat. És egy ilyen képhez vezet el bennünket az ötödik fejezet. János apostol egy drámai helyzetet lát. Ebben a fejezetben a főszereplő, ellentétben a negyedik fejezettel, ott a királyi trón volt a látomás középpontjában, és a trónon ülő, akit nem tudott meghatározni János apostol, hiszen Isten arcáját az ember nem láthatja. Itt viszont egy másik kép tárul elé. A főszereplő az ötödik fejezetben egy tekercs, egy könyvtekercs, és aki felnyitja a tekercset. A könyvtekercs, és aki felnyitja. Vigyáznunk kell, nehogy a mi figyelmünk másfele irányuljon. János apostol annyira fontosnak látta a helyzetet, és megoldatlannak látta a problémát, hogy sírva fakadt. Azt olvastuk, hogy amikor elhangzik az a kérdés, hogy ki nyitja fel a tekercset, ki az, aki méltó erre, és itt világegyetemi szintről van szó, sem földön, sem mennyen, sem föld alatt, sem a menny fölött, az egész világegyetemben nincs senki, aki méltó lenne arra, hogy felnyissa a pecséteket. Nem az erőről van szó. Nem arról van szó, hogy nincs valaki, akinek olyan ereje és hatalma van, hogy széttöri azokat a pecséteket. Nem, itt jogról van szó. Kinek van joga? Ki méltó arra? Kinek van, kit illet annyi tisztelet, megbecsülés, hogy felnyissa ezeket a pecséteket, és érthetővé tegye azokat, amik a pecsétek mögött vannak. Jelenések könyv 5. fejezetét igen komolyan kell tanulmányozni. Nagy jelentőségű ez azok számára, akik részt vállalnak Isten munkájában az utolsó napokban. Ha egy fejezettel kapcsolatban, amit kiemel az egész könyvből, egy ilyen kijelentés hangzik el, hogy ez a fejezet különösen fontos, és komolyan kell tanulmányozni, mert nagy jelentőségi dolgok vannak benne a mi számunkra, akkor valóban azt kell tennünk, amire ez a fejezet vezet bennünket.

Milyen tekercsről, illetve igen, milyen könyvről van itt szó? Tekercset mondtam, mert valóban tekercs. Akkor még nem volt ez a formátumú könyv, amit mi használunk körülbelül a második században, kezdtek ilyen könyveket készíteni, és a Biblia kutatók szerint körülbelül 8-10 méter hosszú papírusz tekercs volt ez, amiről azt írja János apostol, hogy kívül és belül be volt írva. Ez azt jelenti, hogy ezen a tekercsen, ezen a 8-10 méter hosszú tekercsen, amely kívül és belül be volt írva, nagyon komoly dolgok lehettek. És ez maga is jelzi azt, hogy a hangsúly nem a pecséten van, hanem azon, ami a pecsét mögött van. Magán a küldőn, aki küldte a levelet, és annak a tartalmán. Ez az, ami fontos számunkra, és János apostol érezte azt, hogy itt egy fontos üzenetről van szó. Ezért mondja azt, hogy elkezdett sírni. És az egyikvén azt mondja, hagyd abba a sírást. A kérdés meg van oldva. Azt olvassuk, hogy jön egy erős angyal, aki nagy szóval kiállt. Egy erős angyal. Van gyenge angyal is? Figyeljük, hogy János apostol ezekkel a jelzőkkel is kifejezi azt, hogy amit látott, azok nem egyszerű mindennapi események, hanem mindennek igen-igen nagy jelentősége van. Ezért fakadt ő sírva, amikor úgy tapasztalta, és azt tűnik a fejezetben, hogy nincs senki, amikor keresik világegyetemi szinten, hogy ki az, aki felbonthatná ennek a könyvnek 7 pecsétét.

És ezután jön a megoldás. Ki az, aki felbonthatja a könyvet? Azt olvastuk, hogy van egy bárány, oroszlán, Dávid gyökere, ugyanaz a személy. Jézus Krisztus a Júda nemzetségéből való oroszlán, azután a bárány és Dávid gyökere. Miért a három név? Mit jelentett a három név Jézussal kapcsolatban? Amikor János apostol bemutatja őt a Jordán vizében, akkor azt mondja, hogy íme az Istennek báránya, ma báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. Azután a Ézsaiás prófétánál találkozunk Jézusnak egy másik nevével, a oroszlánnal, Juda oroszlánjával, és találkozunk egy harmadik névvel, Dávid gyökere. Csak egészen röviden, az oroszlánra mondjuk, hogy az állatok királya, és milyen kapcsolatba lehet hozni az oroszlán erejét és hatalmát Jézussal, és ennek ellentétét, a bárányét. Ha megfigyeljük Jézus földi szolgálatát, amikor önmagáról volt szó, akkor mindig úgy jelent meg, mint bárány. Nem védte magát. Az őt nyírók előtt nem védekezett. De amikor Isten ügyéről volt szó, gondoljunk az árusokra, templom udvarán, akkor Juda oroszlányaként emelte fel szavát. Valahogy ebbe az irányba kellene nékünk is változni, formálódni. Mi nagyon sokszor oroszlánok vagyunk akkor, amikor a saját érdekeinkről van szó. És meghúzódó bárányok, amikor Isten ügyéről van szó. Csak ennyit erről.

És ő Dávid házából származott. Tehát itt be van mutatva a hármas képben, hogy ne legyen kétség afelől, hogy kiről van szó. Hogy ki az, aki méltó arra, hogy felbontsa ezeket a pecséteket. Itt a felbontás többet jelent annál, hogy feltörjük a pecsétet. Jelenti az annak megértését. És Jézus Krisztus az, aki méltó, és aki képes arra, hogy a megértés közelségébe hozza számunkra ezeket a kijelentéseket. Itt ki kell hangsúlyozni azt, hogy nem maga a pecsét az érdekes, hanem az, amit a pecsét lezár. Ez kell, hogy bennünket is foglalkoztasson a jövőben. A maguk helyére kell tennünk ezeket az értékeket. Tehát nem a pecsét. A pecsét az jelzi azt, hogy kitől jött. És a régi pecsétek elárulták, hogy kitől jött a küldemény. Nem gondolom, hogy a küldemény címzetje arra törekedett volna, hogy úgy vágja ki a pecséteket, hogy azok ne sérüljenek meg. Mert nem a pecsét volt számára a lényeg, hanem mi, ami a pecsét mögött volt. Ezekről fogunk majd tanulni a következőkben, jelenések könyvében erről lesz szó.

Ugye hallottuk már azt, hogy a Jelenések könyve az egy olyan titkos könyv, hogy azt úgy sem értjük. Azután találkoztam már én emberekkel otthon, a lakásukban és otthonukban, akik dicsekedtek azzal, hogy nekik milyen szép Bibliájuk van. Be volt csomagolva szépen, szép kendőbe, nehogy megsérüljön. Eltették a szekrénybe a ruhák közé. Ugye értjük, miről van szó. Ugyanez a helyzet a pecséttel kapcsolatban is. Valaki állandóan azt bizonygatna, hogy milyen gyönyörű hét pecséttel bezárt tekercse van. Mit érne az? Semmit nem érne. Azt mondja az első fejezetben az Úr Jánosnak, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban. Boldog, aki olvassa, boldog, aki feltör ezeket a pecséteket, és behatol ennek a könyvnek a titkaiba. Ezeket a titkokat fogjuk kutatni a következő időkben. Még az sem volna baj, hogyha úgy sírnánk, mint János apostol, Uram, tégy méltóvá arra, hogy megérthessem a te ígédet, hogy el tudjunk jutni addig a kis ajtóig, addig a nyitott ajtóig, hogy onnan át betekinthessünk a te csodálatos terveidbe, a te csodálatos munkádba, betekinthessünk abba a jövőbe, amit te fel akarsz tárni számunkra, és nem többet. Nem a kíváncsiság kell, hogy vezéreljen, hanem az Isten akarata, megértése utáni vágy. Úgy, ahogy proféta mondja, a szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A Jelenések könyve tele van ilyen csodákkal. Hét pecsétes? Igen. De fel kell törni a pecséteket. Itt van benne az igében. Fel kell törni a pecséteket, mert azok mögött van Istennek hozzánk intézett üzenete.

Ebben a fejezetben is, mint az előzőben is, majd később is találunk különös jelképeket. Az elmúlt alkalommal beszélgettünk, a kérdés az volt több hallgató részéről, hogy mit jelentenek ezek a jelképek, mit akar Isten kifejezni ezekkel, hiszen arról is szó volt, hogy a proféták a látomásban nem a valóságot látták, hanem a valóságnak jelképeit. És nem a valóság, nem a jelképeken van a hangsúly, hanem amikre azok tanítani akarnak bennünket. De miért használja az Úr ezeket a jelképeket beszédben és képekben is? Hadd olvassak egy néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Az Úr a tökéletlen beszéd és egyszerű jelképek hangján szól az emberekhez. Azért tesz így, hogy a föld lakói elsatnyult érzékeik és homályos földi befogadó képességük ellenére is képesek legyenek szavai megértésére. Ebben mutatkozik meg Isten leereszkedése, aki ott találkozik az emberrel, ahol éppen van. Az egyszerűségében tökéletes Biblia nem ad választ Isten nagy eszméjére, mert a végtelen eszme nem fejezhető ki pontosan a gondolat véges eszközeivel. Arról van szó, hogy a mennyben és a világ mindenségben léteznek olyan lények, olyan tárgyak, amiket az ember nem ismer, amelyeket meg sem tudnánk nevezni. Ezért Isten olyan eszközöket használ, amelyek úgy érezzük, mintha távol volnának attól a képtől, amit Isten meg akar világítani számunkra, de mivel a menny dicsőségében, az univerzumban, a világ mindenségben olyan dolgok, olyan eszközök, olyan lények vannak, akiket mi nem látunk, nem ismerünk. Nem tudnánk felismerni őket, nem tudnánk hova helyezni őket. Isten olyan jelképeket használ szóban, képekben, beszédben, amelyek közel vannak hozzánk.

Nézzük, menjünk vissza a fejezethez. Amikor elvette a könyvet a bárány, akkor utána következik egy csodálatos jelenet. Éneklének új éneket, mondván méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és meggyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket. Istennek a te véred által minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. Új éneket. Mikor kezdődött ez az új ének, és meddig tart? Meddig lesz új ez az ének? Itt ismét szeretnék olvasni néhány gondolatot. Ne gondoljuk, hogy mire mi oda jutunk, hogy ez az ének már nem lesz új. Az emberiség megváltásának árát mindaddig nem foghatjuk fel teljesen, amíg a megváltottak Isten trónjánál nem állnak a megváltóval. Akkor majd a halhatatlanságban és az örök jutalomban örvendezve énekelni fogják a győzelem és az örök diadal énekét, nagy szóval ezt mondván. Hogy hangzik ez az ének? Méltó a megöletett bárány. Jut nekünk is ebből az éneklésből, ha ott leszünk. És ez nem csak Istenen múlik. Isten megadja lehetőséget mindannyiunk számára. Figyeljük meg, hogy ennek a fejezetnek, a két fejezetnek, a negyedik és ötödik fejezetnek a súlyponti mondani valója az, hogy a mennyből irányítják a történelmet és a világtörténetet. És mégis ennek a két fejezetnek a legnagyobb része nem más, mint Isten dicsőítése. Ez az, ami hiányzik ebből a világból. Az ember önmagát dicsőíti. És ebben a fejezetben a záró gondolat, két záró gondolat van. Az egyik az Isten dicsőítése, ami kapcsolódik a negyedik fejezet záró gondolatához, amiben a Teremtő Isten imádatára történik a felhívás. Majd ezzel még fogunk találkozni a 14. fejezetben is. Figyeljük csak meg, a negyedik fejezetben is, és az ötödik fejezetben, ahonnan történik a világtörténelem formálása, az események irányítása, mind a két fejezetben elhangzik a teremtéssel és a teremtővel kapcsolatos igénye Istennek. Az imádat a dicsőítés középpontjában a teremtő áll. Minden teremtett lény dicsőíteni fogja Istent a megváltásért. És ennek az éneknek az időszerűség, az újdonsága soha el nem múlik.

Gyerekkorom óta mindig gondolkodtam azon, és elnézést, hogy most túl gyermeteg megfogalmazást alkalmazok, hogy nem fogják unni a megváltottak az örökké valóságon át Isten dicsőítését. Nem. Az egy csodálatos állapot lesz. Az nem egy egyszeri előadás lesz. Nem olyan lesz, hogy felvonul a kórus és dicsőíti Istent, vagy előadunk betanult dolgokat. Nem ilyen lesz ez, amiről itt szó van, hanem egy állapot. A teremtett világ Isten dicsőíti az Isten által beléje helyezett törvényszerűségek által, törvények által, amelyekbe a megváltott lények, amikor Jézus eljön, be lesznek kapcsolva. Egy csodálatos epilógus, amikor a mennyei lények, az univerzum általunk még nem ismert lényei dicsőítik Istent, és a földről megváltott emberek beállhatnak ezeknek a sorába. Nem tudjuk, milyen lesz. Egy állapot. Nem valamilyen próba, nem valamilyen előadás. Talán így tudnám csak megvilágítani. Nem egy előadás, hanem egy állapot. Amikor a megváltott ember, a megváltott világ nem tud mást tenni, mint életével Isten dicsőíti a Teremtőt. A mindenható Isten segítsen bennünket, hogy ha most még csak egy kis nyitott ajtón tudunk betekinteni ebbe a világba, amikor eljön Jézus, akkor bevonulhassunk. Ott lehessünk majd, ahol elkezdik és folytatják ezt az új éneket, Isten dicsőítve. Amen.

Pecnyék Pál. Se kint, se bent. Sok vallásos ember már félúton megáll, végignéz életén, mindent rendben talál. Hű templomba járó, adakozó, kedves, nem iszik, nem lármáz, becsületes, rendes. Néha, mikor ráér, Bibliát is olvas, pedig drága lelke élő vízre szomjas. Meg van keresztelve, imádkozó ember, azt hiszi tévesen, várnak rá a mennyben. Megváltónk hívását hétről hétre hallja, így magát hűséges kereszténynek vallja. Jézust nem ismeri, szívében nincs helye, élő kapcsolata imában nincs vele. Vallásosságával nincsen se kint, se bent. Ő mégis azt hiszi, várnak rá odafent. Téves hitvallással leél egy életet, de a drága lelke örökre elveszett. Vallásos ember csak külső mezét nézi, de a mindenható szív mélyét fürkészi. Fiával, Jézussal van-e kapcsolata, vagy csak a füléig jut el hívó szava? Sátán rabszolgáit templomba engedi, csak meg ne térjenek, mert az fájna neki. Ám Jézus erősebb, harcban legyőzte őt, kövessük Urunkat, feltámadott, dicsőt. Ne engedjünk soha bűnös testi vágynak, hiszen minket mennyben szent angyalok várnak, drága ajándékkal, mely nem múló véges. Lelkünk gyolcs ruhája örök, dicsőséges.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Haydn kórus műveiből készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Haydn kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

június 4-én így szól Isten igéje. Elhalmoz téged javaival, Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyve, 30. fejezet, 9. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Tesszalonika beliekhez írt első levél, 4. fejezet, 6. verse. Többször rácsodálkoztam már az Úr kegyelmére és szeretetének gazdagságára, amikor azt éreztem, Isten a tenyerén hordoz. Mindazt megadja, ami számomra szükséges. Adott mellém társat, családot, akik naponta éreztetik, milyen jó, hogy számíthatunk egymásra. Ezen felül jó rácsodálkozni arra, mi mindent tesz az Atya azért, hogy mindez így legyen. Miképpen kormányozza, irányítja az események fonalát, hogyan rendez mellém embereket, segítőkezeket. Hányféle módon adja elém a lehetőségeket és a feladatokat, amelyekkel megpróbál és megerősíti az életem útját. Nem mindig könnyű elfogadni azt, amit kapunk. Van, amikor lázadnánk is talán ellene, de ő minden helyzetben ott van velünk. Magányos órán, betegség terhe alatt. Akkor is, ha javaival táplál és erejét kínálja, amikor éppen összeroskadunk a nehézségeink alatt. Amikor úgymond magad alatt vagy, ő akkor is kezével megtart, felfog az ütéstől. Ha hallgatsz rá és rábízod életedet, minden napodban megtalálhatod azt a csöpnyi áldást és ajándékot, amely személy szerint neked rejtett el benne az Isten. Ez az érzés felemelő, bátorító, amikor azt tapasztalod, már nem vagy egyedül, nem érzed a hiányt és az ürességet magadban, szinte új erőforrásokra lelsz. Mert valóban nem vagy egyedül, itt van veled az Isten. Imádkozzunk! Istenem, olyan jó kimondani ezt a szót, tudni azt, hogy hozzád tartozom, megtapasztalni a gondviselést, a vigyázást, a megőrzést, a megtartatást. Nincsenek rá szavak, mert ez maga a kegyelem. Köszönöm, hogy gyermekeddé fogadtál, és elhívtál annak a megtapasztalására, milyen jó érzés a te közelségedben, a te szeretetedben lenni. Amen. Szarka Éva áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Elhalmoz téged javaival, Istened, az Úr kezed minden munkájában. Az újszövetségi igénk így szólt. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: rendkívül értékes vagy neki. A mai ige: Malakiás 3:17. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon. Gondolatok az igéről. Eljön a nap, amelyen nagy királyunk számba veszi korona gyémántjait, hogy lássa, megvannak-e mindazok, akiket az atya neki adott. Én lelkem, vajon te is ott leszel Jézus Krisztus drága kincsei közt? Ha ő drága neked, te is drága vagy neki, és biztosan az övé leszel azon a napon, ha ő a tiéd már ma is. Malakiás idejében az Úr választottai úgy beszélgettek egymással, hogy tudták, Istenük hallgatja őket. Annyira kedvelte Isten beszédüket, hogy feljegyezte, sőt, könyvet készített belőle, és megőrizte. Mivel elégedett volt beszédükkel, őket is kedvelte. Én lelkem, kérdezd meg magadat. Ha Jézus Krisztus figyelne beszédedre, örömét lelnie benne? Az ő dicsőségére és fele barátaid épülésére szolgál-e az? Felelj, én lelkem, és az igazat mond. Milyen nagy tisztesség lesz nekünk, szegény teremtményeknek, ha az Úr majd korona gyémántjai közé számít. Ez a tisztesség minden hívőt megillet. Jézus Krisztus nem csak azt mondja, hogy enyémek, hanem, hogy az én tulajdonommá lesznek. Ő megváltott, megkeresett, összegyűjtött, és annyira a maga képére alakított minket, hogy most már minden erejével harcol is értünk. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogyzalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én, vasárnap, Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az ottani gyülekezeteknek a Budapest-Kispest központi református egyházközség lelkipásztora, Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéről, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta, részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival. Ezt mutatja a rendszerváltozás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is. Itt-ott eshet eső. Északnyugatról fúj a szél, és 23-29 fok várható. Szombaton változóan felhős lesz az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél mellett 22-29 fok a maximum.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

kapcsolattól a szoros házastársi elköteleződésig jutott el. Felelősséget éreznek az irányban, hogy minél többekkel osszák meg történetüket, amelynek főszereplője a kegyelmes, szabadító Isten. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és velük fogok beszélgetni a Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló műsorában.

0: A kutúrházas párral beszélgetek, Máriával és Tiborral, akik a Váci Adullám kávézó tulajdonosai, működtetői. Azzal kezdeném a beszélgetésünket, hogy hogyan léptetek ti a házasságotokba, mi volt a fejetekben arról, hogy mi lesz az erőforrása, az alapja a ti házastársi hűségeteknek?
1: Én úgy 70-80-as években nőttem föl gyerekként, amikor a szüleim a párt tagjai voltak, és ez meghatározta a hithez való viszonyunkat is. Teljesen hit ellenesek voltak. Én ilyen neveltetést kaptam, és ennek révén, amikor a házasságot kötöttük, ugye vidéki házasságról beszélünk, ott szokás volt egy feliratot föltenni a kapu félfához, hogy Isten hozta kedves vendég, és azt én levetettem, mert mondtam, hogy hát akkor, ha ez fönnmarad, akkor meg nincsen esküvő. Ebből következik az, hogy ugye templomi esküvő és Isten előtti esküvőnk nem volt, és hát mi így éltük az életünket, egészen addig, míg az Isten ránk nem talált. Én nem ismertem a hit tanait, a 10 parancsolatot, meg egyéb dolgot, semmit, és én nagyon ellene is voltam ennek, tehát nálunk így kezdődött a házasság, és így is éltünk viszonylag sokáig. És ebből jöttek a különböző problémák, hogy a parancsolatok nem megtartása ugye bűn, és ennek a bűnnek a hatására egészen jutottunk a válás széléig.
0: Valami emberi jóindulat, vagy próbálkozás, vagy terv azért volt a fejetekben, gondolom, arról, hogy hogyan tartsatok ki egymás mellett, tehát azért komolyan gondoltátok ott a tanácsi esküvőn is, hogy hol Tomiglan, hol Tájglan, nem?
2: Ez nagyon érdekes, mert diákszerelemként indult, tehát mi tulajdonképpen a középiskola első osztályától egy 5 éven keresztül elköteleződtünk akkor egymás mellett. Tehát ez egy hosszú együttjárás volt, de mégsem azok a szempontok voltak előttünk, ami azt gondolom most így utólag, hogy meghatározó egy elköteleződésnél. Tehát, hogy nem voltak olyan biztos elvárásaink egymással szemben, hanem azt kell mondjam, hogy úgy voltunk, és nagyon jó volt, és így külsőségileg nekem nagyon vonzó volt a Tibinek a zenei adottsága, nagyon vonzó volt az, hogy például ő nagyon szépen beszél. Külsőségekre épült az egész. És még ez is nagyon fontos, hogy a családunkban, egyik családunkban sem volt egy olyan minta, és nem őket bántva, ami így jó tanácsként lett volna, hogy ez fontos azért egy élethosszig tartó kapcsolatnál. Nagyon szerettük volna összekötni az életünket, hiszen össze is kötöttük. De hogy az Isten az ott nem volt képbe, az én részemről, tehát én evangélikus gyülekezetbe jártam, konfirmáltam, megkereszteltek, ifire jártam, de mégis amikor ő jött, ez a szerelem, ez így kiragadt ebből az egész Istenhez való ragaszkodásomból. Házasságkötésünk előtt is arra készültünk, hiszen megvettük a telket, amire majd építkezni fogunk, szóval azt mondom, hogy ilyen testi szükségletek megvoltak, vagy a testi előkészület, de maga a lelki az abszolút nem.
0: Ennek akkor mikor láttátok meg a hiányát, vagy mikor értettétek meg, amikor már kezdett úgy recsegni, ropogni a házasságotok? Te hogy láttad, Tibor?
1: Én ugye Istennel nem foglalkoztam mindaddig, amíg ugye van ez a bicska elv, hogy amíg a zsebünkben van a bicska, addig észre se vesszük, hogy ott van, de mihez is nincs ott, akkor nagy a hiány. És amikor a házasságunk eljutott arra a szintre, hogy a válás felé terelődik az én hibámból, akkor én jól kitaláltam, hogy egy nőnek a lelkére kell hatni. És a feleségem akkor egy ilyen asszonykörbe járt, ami az egyházon belüli szerveződés volt. Elmentem a lelkészhez, és feltettem a kérdést, hogy hát tudom, hogy asszonykör, de ezen férfi is részt vehet. És mondom, hogy én csak úgy be akarok ülni. Mert én nagyon ügyesen kitaláltam, hogy hát eljátszom, hogy én nagy hívő lettem, akkor a feleségem szeretni fog, és akkor minden rendben

van. Hát csak azzal nem számoltam, ugye hitetlen emberként, hogy a harmadik, negyedik alkalommal úgy rám nehezedtek az igék, a hallott dolgok, mert én nem szólaltam meg, én csak hallgattam. Hogy amikor vége volt, akkor mondtam a lelkésznek, hogy hát itt valami nagy baj van, valamit csináljunk, mert én ezt már nem bírom. És akkor volt emberem, ahogy a Biblia is mondja, volt emberem, aki segített rajtam, mert este 10-kor fölvette a Luther kabátot, és a lelkészi konyhában a kis Sámlin ott úgy megtértem. Tehát akkor úrvacsora, ugye bűnvallás, szóval nekem ez volt az a pillanat, ami megváltoztatta az életemet. És akkor, hogy folytassam még ugyanezt a gondolatot, ez egy ilyen karácsony előtti ünnepkör volt, ügyesen kitaláltam, hogy nem volt templomi esküvünk, hát akkor legyen, hogy akkor még ez is segítsen a hit útján való járásban, mert akkor én már a hit útjára léptem ugye abban a pillanatban. És megszerveztem azt, hogy a lelkész egy ilyen karácsonyi alkalom után, amikor már nem volt senki a templomban, akkor minket összeadott. Az egyik tanú az ő felesége volt, én nekem volt egy másik tanúm, és akkor ott megtörtént a házasságkötés, tehát ott sem a teátrális dolgok voltak, hanem a lelki, ami azt jelenti, hogy egy letérdeléssel fölírva az akkor ismert bűneim megvallása megtörtént, és bocsánatkérés, és úgy egy házassági kérdés. És megkaptam a választ, hogy igen, de nem nekem mond igent, hanem az Istennek.

0: gondolkodtam, hogy lehet, hogy valóban szükséges lenne kicsit jobban tisztázni az embernek magát és Istennel való kapcsolatát, vagy a korábbi életét, mielőtt házasságba lép, és valaki mellett el tud köteleződni?
1: Én nem feltétlenül erre gondolok, mert mi sok mindent eldöntünk, talán esküdözünk a mindennapokban, és hogy ehhez majd tartjuk magunkat. De a közös életünk az olyan nem várt események elé állít, amit egyszerűen két ember önerőből nem tud megoldani. Egyszerűen külső segítségre van szüksége. És lehet emberi külső segítség ideig, óráig, bizonyos helyzetekben, de igazi, mélyreható segítséget egyedül az Isten tud adni. És visszalépve, 10 év volt az, amikor azt mondtuk, hogy na itt a holtodiglan halál vár ránk. Ez valami borzasztó volt. Szembesülni, hogy élsz, de halott vagy. Nincs semmi benned, ami egyáltalán az életben járásban segítene, vagy erőt adna. És én azt gondolom, hogy az, hogy konfirmáltam, és hogy megkereszteltek, vagy hogy egyáltalán jártam az ifjúságban addig, amíg a Tibi képbe nem került, és az a szerelem így el nem hozta elém a rózsaszín lufikat, hatással voltak rám, ott voltak valahol jó elrejtve, és próbáltam takargatni mindenféle mással a közös dolgainkkal. És akkor, amikor már ezek a problémák előjöttek, nem volt kihez futnom, egyszerűen csak az Istenhez. És elkezdtem őt megszólítani, hogy most akkor hogyan, mi legyen. Akkor az Isten így kezdte hevíteni az én szívemet, hogy keressem őt. És nagyon sok álmatlan éjszaka, nagyon sok sírás, amit el sem mersz mondani másnak. Szóval én bennem még az is megfordult, hogy én nem akarok élni. És nem volt öngyilkossági szándékom, vagy bármilyen, de hogy nem akartam élni, és az ember nem látja, hogy hogyan tovább. Ez egy olyan krízis helyzet Isten nélkül, amit az ember nem tud megoldani saját magától.
0: Amikor eszedbe jutott Isten, akkor mit tudtál tenni?
1: Nem úgy volt ott, hogy hú, most akkor itt vagyok, és semmi gond, menjünk tovább, hanem hallottam, hogy Biatorbágyon van egy Istenháza szolgáló közösség, az akkori lelkészünk több mindenkit irányított oda, egyhetes női hét volt, és én oda menekültem. És amikor én ott meghallottam, hogy megtérés, meg az Istennel lehet újat kezdeni, és hogy ő vár, szóval az egy olyan egyhetes, intenzív, elkülönített Istennel való közösség volt, ahol én igent mondtam az Istennek, hogy Uram, én döntök melletted, vagy döntök veled, és akkor még nem az volt, hogy itt a házasságunk majd valami, nem tudom milyen győzelmi menet lesz, hanem egyszerűen, hogy megértettem azt, hogy mit tett értem, azt az áldozatot, és azt kell mondjam, hogy innen elkezdődött egy új út, és a változásnak nagy ára van. Onnan is nagy ára van, és ezt életemben akkor először éreztem meg, hogy Jézus mit tett értem. Tehát ezt a szívemben éreztem meg azt az áldozatot, mert tudtam, meg hallottam, meg beszéltem is róla, már mint konfirmáción, de ez a szívemben nem volt meg.
0: Igen, tehát az téged ott térdre is kényszerített, hogy Jézus és az Úr, tényleg Isten hogyan kötelezte el magát mégis melletted?
1: Teljesen térdre. Én egész héten sírtam, és akkor úgy kezdődött, hogy ott térdre rogytam, és azt mondtam, Uram, én Te veled szeretném folytatni az életemet. A Tibi jött értem, és én elmondtam, hogy figyelj, van újrakezdés a kapcsolatomban. És akkor ő még azt gondolta, hogy én egy kicsit bekattantam. Akkor ez most egy ilyen újabb menekülési irány, de onnan 2 évig hozzám meg imatársakat rendelt az Isten, akiknek nyöszörögtem a bajomról, és hogy nem untak rám, ez maga is egy csoda. Nem mondták azt, hogy figyelj, Marcsikám, valahogy lépjél már túl ezen. Szóval minden sebem, bajom, nyűgömet ott ontottam rájuk, de közben imádkoztunk ezért. Tehát nálunk az imádság az meghatározó az életünkben.
0: Tibor, te is imádkoztál akkor már? Elfogadtad akkor azért ezt a megtérését Marcsinak?
2: Hát akkor nem nagyon fogadtam el, mint az előbb ő is elmondta, hogy én azt gondoltam, hogy most valami agyi probléma lépett föl nála. Gondoltam, hogy majd elmúlik. Hát aztán nem múlt el, és ezek után jött az én megtérésem, és én is eljutottam Biatorbágyra, és elkísért az a férfi engem, aki a tanúm volt az esküvőn, és ez a hét, ez annyira belém ivódott, hogy egy idő után elmentem vissza a szolgálónak. Egy hétig javítottam ott a szolgálatnak a traktorát. De ugyanúgy részt vettünk a reggeli, meg az esti imádságban áhítaton. Amiről nem esett szó, hogy akkor már volt egy gyermekünk, akiért küzdöttünk majdnem 6 évig, hogy megszülessen. És miután megtértünk és rendbe tettük az életünket, illetve próbáltuk rendbe tenni, egyszer csak született egy lányunk. És ezt mi úgy fogjuk föl, hogy ajándék lett arra, hogy mi akarva akartuk, hogy rendbe tegyük az életünket, mert ez mind a kettőnek akarni kell.
0: Igen, ezen elgondolkodtam, hogy vajon melyikőtök akarta először, vagy jobban helyrehozni a házasságot. Honnan fakad ez a küzdelemre való készség az emberekben? Mit tapasztaltatok arról, hogy ez mennyire emberi, mennyire isteni, mennyire egyik vagy másik félen múlik, mennyire működhet, ha csak az egyikük akarja?
1: A Tibi megtérése és az én megtérésem között 2 év van. Én jutottam el először Biatorbágyra, és én úgy jöttem el onnan, hogy én küzdök a házasságunkért. És nekem meg is adta ezt a iszonyatos nagy motivációt a szívembe az Úr. Tehát az ima társaimmal való közös imádságok, azok azért is szóltak, hogy a férjem megtérjen. 2 év olyan kemény időszak hitben, lélekben, amit egyszerűen azt mondom, hogy ez nem a saját motivációm, hanem ez az Istennek a motivációja. És amikor 2 év után nem látsz változást, látszólag az elkeserített, és azt mondod, hogy huha, nem jutottunk semmire. De Isten engem ebben a 2 évben annyira megerősített, hogy az, akivel a hűtlenséget elkövette, ahhoz én elmentem bocsánatot kérni. Tehát megsértettem, mert azt mondtam, hogy ha találkozunk, akkor lehet, hogy megtépném őt. És akkor, ahogy ezt így kimondtam, egyszerűen elkezdtem sírni, hogy Uram, nem, ez tudom, hogy nem te vagy, és visszamentem bocsánatot kérni. Én úgy gondolom, hogy ez olyan meghatározó történés volt. És akkor hadd mondjam, hogy amikor a Tibi előkészítette ezt, tehát, hogy van a házasságkötés, meg van a szövetségkötés. Tehát akkor nekünk egy szövetségkötés lett. Ez egy szent dolog. Ott azért nem az van, hogy most én neked mondok valamit, és aztán vagy megtartom, vagy nem, de ott az élő Isten színe előtt, és engem az Isten egy kész tények elé állított. Tehát én nem gondoltam, hogy ennek itt van az ideje. Az Istennek mondtam igent. Neki mondtam, mondom, Uram, én most itt mindenkinek hazudhatnék, hogy fú, hát itt minden mennyire mesébe illő, de neked nem hazudhatok. Tehát te látod a szívemet, hogy én nem ott tartok, majd ott fogsz tartani. Nem is ez volt a lényeg, hogy én hol tartok, hanem az, hogy Istent egyszerűen külsőségileg is az életünkbe hívjuk. Én megtértem, Tibi megtért, és most jön az, hogy együtt is kérjük az Istent, hogy gyere, Uram, közénk ebbe a szövetségbe. És nem volt könnyű. Ma, amikor egy olyan közegben élünk, hogy minden instant, nálunk azért 6 év telt el, még azt mondom, hogy úgy összecsiszolódtunk. Vagy egyáltalán, hogy ez a szövetség, ez elkezdett bennünk tudatosodni, hogy akkor ez miről is szól? Mit jelent a hűség? Hogy jutunk az egymáshoz, ragaszkodáshoz? Nem éreztem azt a biztonságot az elején, amikor azt mondja, hogy és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek 2-1. Tehát ezt a ragaszkodást sosem éreztem, mert mindig egy bizonytalanság volt ott. Most eltelt a megtérésünk óta 20 jó néhány év, és tanítja az Isten nap mint nap, és időről időre, hogy hogyan lehet kedves előtte a mi közös életünk.

0: evangélikus műsorunkban vendégünk ma Kocur Tibor és Kocur Mária. Tibor, benned mi változott akkor, amikor Isten előtt ezt az említett szövetséget megkötöttétek, az új házasságkötés megtörtént? Ugye hallottuk, hogy nem egyik pillanatról a másikra történt valami nagy változás. Mi volt a szívedben más Isten által, vagy hogyan élted a hétköznapokat másképp Marcsival?
1: Ez annyira változtatott meg, hogy lett egy mottóm, vagy egy célom, inkább azt mondanám, hogy még egyszer mondja nekem a feleségem azt, hogy szeret, és hogy bízzon bennem. És mindez mellé, hogy az ember küzd a mindennapokban, jönnek a kísértések. Ugyanis én taxis voltam abban az időben, ami azt jelentett, hogy éjszaka is dolgoztam. És amikor hitre jutottam, egy héten belül megtörtént, hogy két olyan hölgyet kellett szállítani egymás utáni fuvarokban, aki nem tudott volna fizetni, és felajánlották, hogy természetben. Én visszautasítottam, és akkor megkérdezte a bizonyos hölgy, hogy te hülye vagy? Így szó szerint, hogy hát, hogy nem álltam kötélnek. És akkor jó volt kimondani, hogy jó hülyének lenni. De egy idő után beláttam, hogy ez nem egy olyan szakma, ami mellett nagy bizalmat lehet építeni. Én azt mondtam, hogy azt szeretném elérni, mert a Bibliában is le van írva, hogy ha én 100 kilométerről azt mondom valamire neki, hogy nem, akkor ő bizonyos legyen abban, hogy az nem. És ezt elértük nagy küzdelmekkel, félreértésekkel, az ördög csapdájával, egyetembe, tehát ezek mindig megvoltak. És nehéz volt, mert hátráltattak. Egy mondattal el lehetett rontani, és kezdhettük előről. Viszont a végeredmény az, hogy mi kaptunk erre egy kislányt ajándékba, ez egy bizonyosság, ha ránézzünk, sokáig hívtuk őt ajándéknak.
0: Van már számotokra egy olyan alap, ami által nem tudtok egy bizonyos szint alá visszacsúszni?
2: Határozottan van, és csak az van. Csak Krisztusban megerősített alap van. Még visszatérve egy picit a Tibinek a dolgaihoz, hogy amikor azt látod az életedben, hogy minden káosz és minden zűrzavaros, és még az az időszak is, amikor az újrakezdés van, és ott is vannak bukások, sérelmek, előjönnek olyan képek a sebeinkről, ami hát halált okozó seb, akkor azt nem tudjuk egyik napról a másikra kitörölni, hogy Isten itt van az életünkben, tehát mi enélkül nem működnénk. Én biztos nem. És a bizalmat visszaépíteni Isten nélkül nem lehet. Lépésről lépésre cövekelte le mellénk, vagy körénk, hogy figyelj, na, ebben ne nagyon lengjél ki, mert ez nem jó. És nem csak a hűtlenség, hanem a mindennapokban való együttélés. És ebben az, hogy ragaszkodik feleségéhez, talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen én összenövesztelek benneteket. És azt veszitek észre, hogy egyek vagytok. És nagyon jó. Azt kell mondjam, nagyon jó. És az Istennek az a kérés az, hogy figyelj, én szeretném a ti házasságotokon keresztül megmutatni, hogy létezik ilyen. Bizonyságaim legyetek, hogy van ilyen. Tehát mi azt mondjuk, hogy van ilyen, és nagyon jó, hogy van ilyen, mert nélküle nem lenne

0: Tibor, neked mostanában is számos beszélgetésed van, mert te sem rejted véka alá a hitedet. Mi az, amivel bíztatnál a hitedből fakadóan házaspárokat arra, hogy tartsák meg ezt a ragaszkodást, hogy küzdjenek egymásért?
1: Célzott beszélgetéseim nincsenek, inkább ezek spontán jönnek, mert valamiért megkérdezik az emberek, hogy hogy élek, vagy mi változott meg, mert nem ilyennek ismertek mondjuk 20-30 éve. És én azt mondom, hogy az én életemet a hitre jutás változtatta meg. És én azt mondom az embereknek, hogy ez emberileg úgy változtatott meg, hogy a fizikumom ugyanaz maradt. Itt nem a testi dolgok változnak, hanem itt fönt az ember gondolkodása és az ebből való cselekvése változik meg, aminek hatása például az, hogy bízik bennem a feleségem. Tehát a bizalom és a munkám. Például úgy dolgozunk most is, hogy amit megcsinálunk, azt úgy csináljuk meg, hogy többet ne kelljen hozzányúlni. Ezt mondom világilag. De azt mondom, hogy úgy csináljuk meg, hogy az Istennek is tetszen. Tehát amit nekem adott talentumot valamikor, tanultam, meg egyéb dolgok, azt most tudja alkalmassá tenni a munkámmal. És én azt tudom mondani, hogy a legfontosabb, hogy visszakanyarodunk, hogy a bizalom. Én nagyon sok barátnővel voltam. Érdekes módon, tehát rosszul hangzik ez most, hogy én mindig szerettem a feleségemet. Én sosem akartam együtt élni ezekkel a partnerekkel, nem akartam közös családot, nem akartam közös lakást, semmit nem akartam. Sokan megkérdezik, hogy miért tettem. Nem tudok rá olyan választ adni, ami emberileg is elfogadható. Én azt mondom, hogy az Isten engedte valamiért addig. Talán azért, hogy a mélyből kiáltsak hozzá. A legmélyebb mélyből, mert utána már az lett volna, hogy öngyilkossági gondolatok, meg életvége. A legmélyebb mélyből kiáltottam és elfogadta. És hogy ne akarjanak oda lemenni, mert nagyon nehéz újraépíteni az emberi kapcsolatokat. Ha ezt hitre jutván teszi meg újból és újból, az Istent is el fogja veszíteni. Én csak óva tudom inteni, el tudom mondani. És nyilván, aki az Istenhez akar közeledni, annak ott lesz a kísértés nagy erővel. Az Isten azonban erősebb. Benne bízzon.
2: Tehát, hogy az Isten szabadítása az tökéletes. És nagyon fontos, hogy a mi kapcsolatunk az meghatározó a családban, a munkahelyen, a baráti körben, mindenhol. És az, hogy ezen az úton körülöttünk az emberek kikké válnak, az is a felelősségünk. Tehát az, hogy a munkatársam kivé válik, lehet, hogy csak ideig, óráig lesz nálunk, de az, hogy amikor te megkértél engem, hogy erre az interjúra, akkor a Tibi későn jött haza. És azt mondja, képzeld el, itt volt a volt munkatársunk, és elmondta neki, hogy bajban a házasság. Ők valamit levettek, ha mondtuk, ha nem mondtuk, de valamit az Isten megjelenített magából általunk. Ez egy nagyon nagy felelősség, én úgy gondolom. És még egy, a családi életben fontos a humor, és ez a férjemnél nagy pozitívum. Ez, amikor ilyen nagy, nehéz helyzet van, akkor az nagyon jól jön. Én egy ilyen bemerevedős, egy ilyen nagyon szélsőséges alkat vagyok. És ez egy akkora oldás, és így végszóként talán. Az elején azt mondtam, hogy az imádság az meghatározó, és ha valakinek üzenni tudom, az imádság az nagyon jó alap.
0: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora a Lélekhangoló szól, amelyben vendégeink Kocur Mária és Tibor voltak, akik házasságuk küzdelmei nyomán jutottak Jézus Krisztusban való hitre. Vallják, hogy Isten gyógyította meg a kapcsolatukat és állította helyre közöttük a bizalmat és a kötődést. Második gyermeküket is ajándékul kapták, és szintén új életük gyümölcse Vácon működő, keresztény szolgálatoknak is helyet adó Adullám kávézójuk. A velük való beszélgetés újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Szeretettel ajánljuk a honlapon a többi interjúnkat és hallgatni és olvasni valókat. Emellett megtalálható a Lélekhangoló a Spotify-on is, és követhetik az Evangélikus Missziói Központot YouTube-on is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős a vár a mi Isten.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a rádió testi-lelki jólétünk rovatát hallgatják, engem Gondolik Györgynek hívnak, meghívott vendégünk Hajdú Mónika, a Máltai Szeretetszolgálat egyik munkatársa. Jelenleg Pátyon vagyunk, ez is egy helyszíni felvétel, és hát szeretném megkérni kedves Mónikát, hogy magáról egy pár mondatot, ha mondaná a hallgatóknak.
1: Nagyon szívesen, akkor elsőként is üdvözlöm a hallgatókat, és előzetesen is mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok. Ide Pátyra sodort az élet, meg a Jóisten, és most jelenleg itt végzem a munkámat, egy idősek otthonában. Itt Pátyon a Máltai Szeretetszolgálat több szociális szolgáltatást végez. Közel 30 éve vagyunk itt a településen, és ez alatt a 30 év alatt sok-sok szociális ellátást építettünk ki, nem csak a településen, hanem a környékén, és ezek közül az egyik, talán a legnagyobb intézmény itt a telephelyünkön az idősek otthona szolgáltatás. Ezt az idősek otthonát 70 férőhelyénkkel engedélyezték, és jelenleg is 70 férőhelyjel működünk. Én körülbelül 3 éve dolgozom itt, ezen a pátyi telephelyen, de azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz hithűen közel 30 éve dolgozom a Szeretetszolgálatnál, tehát 18 éves korom, amikor Budapestre felkerültem, és megkezdtem egyetemi tanulmányaimat, én akkor önkéntesnek jelentkeztem az akkor működő civil szervezethez, a Máltai Szeretetszolgálathoz, és aztán egy-két év leforgása alatt munkatárssá váltam, és azóta, ha jól számolom, ez körülbelül a negyedik-ötödik intézmény, ahol dolgozom, de hogy az elmúlt 30 évemet egy az egybe a Szeretetszolgálatnál töltöttem.
0: És ez a idős gondozó otthon miért pont Pátyra került? Mi ennek az oka, hogy Páty?
1: Hát mi annak az oka, hogy Csilla von Böse Láger utcának nevezik ezt a helyet? Kozma Imre atya és Csilla von Böse Láger bárónőnek volt az az álma. Amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakult, ez a tegnapi nap folyamán volt éppen 35 esztendeje, tehát 1989. február 4-én alakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez a német bárónő, aki magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát Csilla bárónő minden követ megmozgatott, annak érdekében, hogy ez a szervezet itt Magyarországon könnyebben el tudjon indulni, és legyen tőke, legyenek tartalékai, és egyáltalán ki tudjon épülni ez a civil szervezet. Kozma Imrével nagyon jó barátságra és ismerettségre tettek szert az Ugligeni plébánia udvarán, ahol német menekülteket fogadtak ugye a 80-as évek végén, és Csilla bárónő és Kozma Imre atya álma volt az, hogy legyen egy hely, ahol a generációkat össze lehet hozni, és legyen egy béke szigete, ahol az idős emberek időskorukra, békére, otthonra és nyugalomra lelnek.
0: Előbb említette Mónika, hogy a férőhely számok. Hogyan lehet ide bejutni? Mi a feltételrendszere annak, hogy valaki ide be tudjon jutni, és ellátásba tudjon részesülni?
1: Jelenleg, hát egyértelmű, hogy a törvényi megfelelőséget kell alkalmaznunk, ami ma Magyarországon úgy néz ki, hogy idősek otthonai ellátásra jelentkezhet, és fogadhatjuk a jelentkezését minden olyan magyar állampolgárnak, aki nem csak Pátyról, hanem az ország bármely területéről, aki legalább 80. életévét betöltötte. Ha betöltötte a 80. életévét, és ő saját akaratából úgy dönt, hogy szeretne idősek otthonai szolgáltatásban részesülni, akkor eljön vagy ő, vagy a család, vagy a hozzátartozó is nemes egyszerűséggel jelentkezik. Ha 80 év alatti viszont az egészségi állapota okán nem képes arra, hogy önmagát ellássa, vagy olyan betegségei vannak, vagy halmozott betegségekkel rendelkezik, vagy a lakhatás körülményei nem megfelelők, vagy olyan fogyatékossággal él, amely mind-mind hozzásegíti ahhoz, hogy 4 órán túli gondozási szükséglettel bírjon, tehát rászoruljon arra, hogy a nap 24 órában ápolók és gondozók vegyék őt körül, és a nap 24 órájában igénybe vegye ezt a szolgáltatást, akkor szintén lehet jelentkezni hozzánk. Tehát ez milyen, a 2 kritérium.
0: Milyen költségvonzata van ennek?
1: A költségvonzata az idősek otthonában minden intézmény, nem csak a miénk, hanem minden Magyarországon működő intézmény rendelkezik úgynevezett napi térítési díjjal, intézményi térítési díja. Ez jelenleg 7670 forint, nálunk a napi térítési díj. És ugye tudjuk alkalmazni a szociális rászorultság elvét, tehát akinek nincsen vagyona, aki nem tudja megfizetni ezt a napi térítési díjat, annak a jövedelem 80%-áért tudjuk biztosítani ezt az ellátást.
0: Ez mit jelent pontosabban, hogy valaki rendelkezik nyugdíjjal, és annak a 80%-át befizeti valamilyen számlára, a megmaradt 20%-kal rendelkedik, és ezért ellátást kap?
1: Igen. Igen, igen.
0: Itt ahogy az előbb végigsétáltuk az intézményt, engem nagyon emlékeztet a középkori zárdáknak a világára, illetve a berendezkedésére, hogy egy kerengő, ahol szépen tudnak, egy átrium jellegű, ahol napos időben, illetve szeles időben, illetve esős időben is tudnak elmélkedve sétálni a bentlakók. Középen egy csodálatos szökőkút, illetve amikor sétálgattunk, akkor Mónika említette volt, hogy fantasztikus növényvilággal van telerakva ez a kert. Hát ezt, ahogy én értelmeztem, 2 részből áll ez az intézmény, van egy földszint és van egy emelet. Kik foglalnak helyet az emeleten, és ott milyen szobák vannak? Itt a földszinten megmutattak nekem egy szobát, Mónika megmutatott egy szobát pontosan, és akkor a föld, vagy az emelet és a földszinti között mi a különbség?
1: Az emelet és a földszint között az a különbség, hogy a földszinten egyágyas egyéni lakrészek vannak, tehát egy olyan szolgáltatást tudunk itt biztosítani, hogy egyénileg egyedül éljen egy lakrészben, aki erre hivatotta, illetve ilyen ellátásban szeretne részesülni. Ez egy 26 négyzetméteres lakrész, saját fürdőszobával, vizes blokkal, egy pici konyha résszel, és egy olyan szobával, amit saját maga berendezhet a saját bútoraival. Tehát az otthonának egy pici szeletét behozhatja ebbe az intézménybe. Ezek az apartmanok vannak a földszinten, a tetőtérben pedig 2 ágyas elhelyezést tudunk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy 2 személy osztozik a szobán, és 2 ellátottnak van 1 fürdőszobája, és azon is osztozniuk kell, tehát ott nem egyéni ellátásban részesülnek, hanem 2 osztoznak egy-egy szobában. A tetőtérben élő ellátottjaink többségével demenciával élnek, és sokkal nagyobb az egészségügyi ápoló személyzetnek a fókusza, sokkal magasabb gondozási ápolási szükséglettel bírnak az ott élő ellátottjaink, és azt tudom mondani, hogy szinte-szinte önálló életvezetésre, önálló apartmanban a napi rutin megszervezésére ők már nem képesek, csak is kizárólag segítséggel tudják ezt megtenni.
0: Milyen személyi állományon dolgozik a intézmény? Tehát itt a, gondolok a szakácsokra, a takarító személyzetre, a portást, tehát hány fő, aki kiszolgáló személyzethez tartozik?
1: Hát a szakmai és a technikai munkatársak tekintetében 35 fő stábbal dolgozunk. Ebben a 35 főben tényleg a technikai kollégák, tehát a takarító, a tálaló konyhai munkatárs, a 24 órás sportaszolgálati munkatársaink, és emellett a szakmai stáb, mint mentálhigiénés munkatársak, szociális munkatársak, ápoló és gondozó személyzet, orvosi ellátottság tekintetében egy pszichiáter és egy intézményi orvosunk dolgozik az épületben, illetve az ellátottjaink körében, tehát 35-ös tábot foglal magába. Ez viszont nem foglalja magába a főzőkonyhát. Van főzőkonyhánk, de az egy külön egység, itt a szeretett szolgálat épületein belül, és ők biztosítják a mindennapi melegételt, és a mindennapi reggelit, az ebédet, és a vacsorát.
0: Látogatás. Milyen időközönként és hogyan lehet meglátogatni a bentlakókat, hozzátartozók?
1: Hát a látogatás az intézményben úgy néz ki, hogy a házi rend, minden közösségnek kell, hogy rendelkezzen egy házi rendel természetesen. Ezt egyfelől jogszabály írja elő minden bentlakásos intézményben, másfelől az élet és szükségességét látja ennek. Tehát a házi rendünk értelmében a látogatás 10 és este 6 óra között lehetséges az intézménybe, de ezen belül semmi nemű korlátot, illetve ezen kívül semmi nemű korlátot nem szabunk a látogatás során, és nincsenek napok, és nincsenek napszakok, amikor lezárunk vagy bezárunk, mert hogy akik itt élnek, azoknak az embereknek ez az intézmény az otthonuk. És hogy egy édesanya vagy egy édesapja fogadhassa akkor a gyermekét, amikor ő szeretné, illetve amikor ezek a kapcsolódási pontok vagy találkozások létrejöhetnek. A mai világban egészen változó munkabeosztásban dolgoznak az emberek, tehát nem az a 8-tól 4 óráig van a törzsidő, hanem 12 órában, hétvégén, hétköznap, és azt gondolom, hogy nekünk egy ilyen intézményben ahhoz kell igazodnunk, hogy ezek a találkozások létrejöhessenek, és független attól, hogy hétvége vagy hétköznap, semmi nemű egyéb korlátot nem tudunk, és nem is szeretnénk beépíteni a látogatások során.
0: Hát ez volt a látogatás kimenő. A itt bent lakók, azok eltávozhattak, kaptak eltávozást?
1: Igen. Ez egy nagyon aranyos kérdés, mert minden jelentkező, még mielőtt beköltözik az intézménybe, mindig megkérdezik, hogy el lehet-e vinni, el lehet-e innét menni. És én nagyon büszkén mondom mindig, hogy igen, el lehet innét menni, hiszen ez nem egy börtön. Ez egy otthon, amit el lehet hagyni. Akinek a kora egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága ezt lehetővé teszi, ők bármikor elmehetnek, 24 órás a portaszolgálatunk, tehát jelzi, hogy ő most elmegy egy sétára, és körülbelül fél óra múlva itt van, vagy megérkezik a lánya, és elviszi őt vásárolni, és körülbelül két órán belül visszaérkeznek, ez teljesen lehetséges, és az is lehetséges, hogy valakit a családja elvisz, akár ünnepek alkalmával, egy karácsonyi szenteste, vagy egy húsvét ünnepe során. Azt gondolom, hogy teljesen jogos, hogy a családi asztal körül sokan szeretnének ott ülni, és hogy az idős hozzátartozót is szívesen látják a gyerekei. Tehát annyit szoktunk kérni, hogy előzetesen ezt jelentsék be, hogy kit vinnének el, hová vinnék el, ki vállalja a felelősséget, ki fogja őt visszahozni, mert hogy azért olyan idős embereknél, akik mozgáskorlátozottságuknál fogva nem képesek arra, hogy saját maguk kisétáljanak 150 métert, és felszálljanak a buszra, és elközlekedjenek, mindenképpen segítségre szorulnak a mobilizálás során. Azokat javarészt a család szokta elvinni. Előzetesen minden megbeszélhető, a családok is tudják ezt a lehetőséget, de tényleg azt kérjük, hogy valaki vállalja a felelősséget, hogy idézőjelbe téve épségbe, egészségbe visszahozza nekünk.
0: Páty területén belül kapcsolattartás, más szervezetekkel, óvatosan fogalmazni, hogy más szervezetek, Pátyon van egy református közösség, van egy katolikus közösség. Ezzel a két közösséggel van valamilyen együttműködésük, vagy valamilyen?
1: Igen, természetesen van. A tiszteletes úr, református tiszteletes úr minden hónapban jön, és Isten tiszteletet tart itt az intézménybe. Emellett a katolikus atya szintén két hetente rendszerességgel szentmisét tart itt a kápolnánkban. Ezen felül, ha szükség van egy-egy ellátott esetében egy utolsó kenet, vagy egy hirtelen jött gyónási igény felmerül, ami esetleg nincs betervezve így a két hetente lévő szentmise alkalmával, akkor a kapcsolat megvan, és egy telefonba telik a mai világba, és hál' Istennek ők ezt a szolgálatot jönnek és teljesítik.
0: Programok. Gondolom, hogy létezik beltéri programok, és vannak-e külső programok. Itt nem arra gondoltam, hogy a hallgatóságot egy dumpy jumping túrára viszik el, vagy egy szabades és ejtőernyődéses összejövetelre. Vannak-e programok, és ezt ki szervezi?
1: Intézményünkben van kettő terápiás, úgynevezett foglalkoztató munkatársunk, akinek csak az a dolga, idézőjelbe téve mondom, természetesen a csak az a dolga, hogy az ellátottak jólétéről gondoskodjék, tehát programokat szervezenek igény szerint. Ezeknek egy része kültéri, ha az időjárás lehetővé teszi. Mi a mindennapi gyógytornát, a csoportos tornát, a felolvasást, minden olyan tevékenységet, amit a szabadba ki tudunk vinni, azt kivisszük javarészt a belső udvarunkba, ha még kiebb tudunk terjeszkedni, akkor a külső udvarunkba, hogy minél jobban és biztonságban tudjuk az ellátottakat, és minél több időt töltsenek el a friss levegőn. De hát természetesen ez az év 365 napjában nem tud megvalósulni, hogy minden napot kint töltsünk a szabadba. És itt az intézményen belül is vannak olyan közösségi helyiségeink, amelyek alkalmasok arra, hogy programokat szervezzünk az itt élő idős embereinknek. Ezek egy része kulturális program, agytorna, agyserkentő torna, bibliaóra. Igazából az érdeklődésnek megfelelően próbálják szervezni a programokat, de nagyon jó keretet ad erre mindennemű egyházi ünnep, melyek köré tudunk olyan hitéleti tevékenységet és olyan programokat szervezni az időseinknek, amelyek egy-egy egyházi ünnep kapcsán előtte, utána felmerülnek. Most holnapi nap folyamán lesz itt a farsang, ami hát nem gondoljuk, hogy nagyon szorosan vett egyházi ünnep, de hogy mégiscsak köze van a hitünkhöz és a hitvilágunkhoz. Úgyhogy farsangi mulatságunk lesz, és a hitéleten túl minden olyan néphagyomány, amely a magyar emberek mindennapjainak a része. A mártonnapi mulatságok, a lucabúza ültetéstől kezdve minden olyan programot megpróbálunk ezek közé az események köré szervezni, amelyeknél van kapcsolódási pontunk. Tehát az idős emberek emlékeznek, ismerik ezeket a hagyományokat, ezeket a népszokásokat, a locsolkodástól kezdve, a pünkösdi mulatság, nem kell nagy hagyománya legyen, de hogy nyár jó idő van, egy jó lecsófőző parti, egy jó lecsófőző versenyt tudunk szervezni, és ezek köré még egy csomó olyan tevékenységet, amelyekkel aktív időskor tudunk elérni, és azt tudjuk megélni a mindennapokban az ellátottakkal, hogy volt értelme felkelni, és ma is valami hasznos dolgot tettem. Ha az például egy farsangi szemüvegnek a körberajzolása, vagy körbeszínezése, vagy kivágása, akkor az, ha csak kettőt tud megcsinálni, vagy csak egyet a nap folyamán, De azt mi nagyon megköszönjük, és nagyon megveregetjük az ő vállát, akkor ő aznap nem kell fel hiába. hanem úgy érzi, hogy ő aktív részese ennek a társaságnak és ennek a kis közösségnek, és hogy ő mennyi mindent megtett azért, hogy ez a holnapi ünnepség még jobban teljen, és még több szép színes maszk készüljön el a holnapi napra. Tehát mindenkinek korához, egészségi állapotához és tudásához, kézügyességéhez mérten kell ezeket a tevékenységeket megszerveznünk.
0: Ezek a gondolatok, amiket most mondott Mónika, nagyon emlékeztet engem Assisi Szent Ferenc, amikor a templomot kezdték el építeni. Úgy látszik, hogy ez a gondolat, ez generációról generációra száll.
1: Hát mondjuk ezt így, igen. Mióta világ a világ, azért azok a gondolatok, azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is helytállóak. Ugyanúgy működik az ember, az emberi lélek, az emberi elme. A körülmények egy kicsit változtak, de ember az ember.
0: Igen, hát ezzel elmélyülten lehetne polimerizálni egy darabig, de ez majd egy másik műsorba tegyük bele. Amikor jöttem befelé ide az intézménybe, jobb oldalt különálló épületeket láttam. Ezek az épületek szintén a önökhöz tartoznak?
1: Igen. Az egész telephely, nem szeretem a kifejezést, hogy telephely, de hát azért ez mégiscsak egy nagy terület, amely körbe van kerítve. Ez az egész telephely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működésében működik, és igazából Csilla bárónő és Kozma Imre atya álma volt, hogy az időseket, a fiatalokkal, a gyerekeket, az idősekkel egy modellprogramban és a való életben is össze kellene hozni. És az volt az álmuk, hogy legyen egy idős otthon a domb tetején, és az idős otthont ölelje körbe a fiatal generáció, és a családok vegyék körbe az időseiket. Hát azért nem a domb tetején vagyunk, de hogy a telephely legmagasabb pontja az idős otthon, és az idős otthontól térben egy kicsit lejjebb pár méterrel alattunk helyezkednek el ezek a családi házak. Ez 5 darab családi házat jelent, és tényleg térben körülépítették ezekkel a házakkal az idős otthont. És az ő álmuk az volt, hogy ezekbe a házakba nevelőszülő családokat fogadjon be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely családok állami gondozás alatt élő gyerekeket fogadnak örökbe, és nevelnek, és ez úgy nézett ki, hogy egy-egy ilyen családnak egy-egy családi házat adtunk, és ott fogadott be gyermekeket, tehát egy-egy családnál 7-8 gyerek élt és nevelkedett, és olyan gyerekek voltak ők, akiknek se édesapjuk, se édesanyjuk, se nagymamájuk, se nagypapájuk. És ez a modell úgy működött, hogy minden gyermeknek volt egy fogadott nagypapája és nagymamája az idős otthonban. És ezek az idős emberek pedig tudták szeretni nagyszülői szeretettel ezeket a kajlódó gyermekeket. És ez az 5 családi ház, ez 5 családot jelentett, és ugye az idősek voltak a fókuszban. Aztán a gazdasági válság következtében igazából a szeretetszolgálat fel kellett, hogy adja ezt az álmát, mert nem nagyon találtunk nevelőszülőket, akik ennyi gyermeket be tudnak fogadni, illetve akik voltak, nekik nem volt itt munkalehetőség a térségben, és hát el kellett tartani a családot. Úgyhogy sajnos ez a mai napokban már nem működik ez az álom és ez a projekt. És jelenleg ezekben a házakban különböző szociális szolgáltatások működnek. 2 házban összesen 28 fiatal él, akik valamilyen fokú fogyatékossággal élnek, és úgynevezett lakóotthonszerű ellátásban élnek itt a nap 24 órájában. Innét elviekben védett munkahelyekre kijárnak dolgozni, és támogatják őket abban, hogy helytálljanak. Tehát kettő épületben 14-14 fiatal él még itt életvitelszerűen. Egy épületben egy kerámia műhely működik. Egy olyan kerámia műhely, amelyet Hagyó József atya hozott létre, és megváltozott munkaképességű, többségében fogyatékkal élő személyeket tudunk itt foglalkoztatni. Nem biztos, hogy pontos az adat, de körülbelül 20 munkatársunk van, akik minden nap eljönnek ide, és képességeikhez

0: De hogy a célközönség ugyanúgy, talán a családok, a gyerekjólét és a családsegítő szolgálat révén, vagy az idős rászorultak a támogató szolgálat lévén. Úgyhogy a munka és az elköteleződés ugyanúgy a szociálisan hátrányos vagy rászoruló csoportok számára működik ezekben az épületekben.
1: Az előbb szóba került Assisi Szent Ferenc, és nem tudom megállni, hogy nem mondjam el a másik varázsigét, a legyetek jók, ha tudtok. Tulajdonképpen ez biztos vagyok benne, hogy ez létre fog jönni, tehát nekem itt vannak azért itt elképzeléseim, meg ötletbörzét, így majd fogunk tartani ebbe a témakörben. Pár évvel ezelőtt csináltam egy riportot, a Csenákoló, lehet, hogy rosszul ejtettem ki a nevét, vagy nem jól mondom, de éppen most alakul Magyarországon a Csenákon. Esetleg nem lenne érdemes felvenni velük a kapcsolatot, szívesen adok nevet, telefonszámot, címet. Ez egy méregtelenítési program tulajdonképpen, mondom a kedves hallgatóknak. Tehát Boszniában található Medjugorjeban az első Csenákolon. Én ott vettem fel velük a kapcsolatot és beszélgettem el, hogy ez tulajdonképpen miről szól a történet. És az a megtiszteltetésért, hogy pár évvel ezelőtt a magyarországi Csenákolónak a leendő képviselőjével felvettem a kapcsolatot, és megcsináltam az első riportot. Mi az, amit még lehet tudni Pátyról, illetve a helyről, az intézményről, amit megosztanál a kedves hallgatókkal, Mónika?
0: Hát Pátyról mindenképpen az, bár én nem helybéli vagyok, én Budapestről járok ide dolgozni, de Páty egy nagyon szép település, tehát ezt mindenképpen megosztanám a hallgatókkal, hogyha idejük engedi, látogassanak el erre a településre. Az intézményünkről annyit, hogy én azt tudom mondani, hogy minden elfogultság nélkül mondom természetesen, hogy egy nagyon szép, nagyon nyugodt és biztos otthon nyújtó intézmény, amelyet itt a szeretett szolgálat működtet, és nem csak itt Pátyon, hanem a környező településeken is bekapcsolódtunk a szociális szolgáltatásokba. Házi gondozó szolgálatunk Perbá településen is ellátást biztosít.
1: Mónika, amióta ezt a tisztséget betölti Isten kegyelméből, mi az a történet, amit szívesen emlékszik vissza, és megosztaná rádió hallgatókkal, és ami magával történt, amióta ennek az intézménynek a vezetője?
0: Hát talán ez volt most a legnehezebb kérdés. Mert hogy a szívemben, lelkemben nagyon-nagyon sok történetet őrzök. Tehát nem hiába való ez a 30 év szakmában eltöltött idő, és a szeretett szolgálatnál eltöltött idő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is töröm most össze magam, hogy mindenképpen egy történetet kiemeljek. Minden egyes napnak megvan az értelme, és aki emberekkel dolgozik, és emberekkel foglalkozik, természetesen vannak hullámvölgyek, mert a mi életünkben is vannak olyan napok, amikor mindent szebbnek látunk, vannak olyan napok, amikor kicsit nehezebb. A nehezebb napokon a jó Isten átsegít bennünket, a könnyebb napokon meg a jó Isten arra sarkal bennünket, és abban segít bennünket, hogy ezt átadjuk a mindennapokban a kollégáink irányába, az ellátottjaink irányába. Én nem emelnék ki történetet. Nagyon sok kedves történet, nagyon sok sors, nagyon sok kedves család, nagyon sok kedves ellátott, akik nap mint nap itt vannak körülöttünk. Ezek a találkozások és ezek az emberek egytől egyik értékek. Minden találkozás azt gondolom, hogy Isten által vezérelt a mindennapokban. Tehát ebben nincsen olyan, hogy valami hú, mindent visz, és valamit pedig kerülünk. És a másik, amit el kell mondanom itt a 30 év alatt, hogy minden egyes nap egymásra épül. Tehát

0: azért sem szeretnék napot vagy eseményt kiemelni, mert hogy ez egy út, amit minden nap meg kell tennünk. És amikor ide bejövünk az intézménybe dolgozni, jó magam és a kollégáim egyaránt, akkor mi minden nap megtesszük azt, amit a szívünk, lelkünk diktál.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Akkor a Mónika, átadom magának a mikrofont egy rövid elbúcsúzásra a hallgatóktól.
0: Hát akkor legyen az, hogy mindenkinek Istentől vezérelt jó egészséget kívánok a hallgatók közül. Bízom benne, hogy egy picit elrepítettük őket, egy picit berepítettük önöket egy más világba, ami talán a mindennapi életben nincs annyira kirakatva. Így élünk mi, így szervezzük mi ennek a 70 idős embernek az életét, és így jelentünk biztonságot ennek a 70 idős embernek a mindennapjaiba, és talán egy icipicit a családjaik mindennapjaiba egyaránt. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak!
1: Köszönjük szépen, Mónika, hogy riportalany volt, és bízom benne, hogy még találkozunk így a mikrofon keresztül, és meg tudjuk osztani, hogy milyen újabb fejlemények történtek itt a intézményen belül.

0: Hajdú Mónika tanácsolta nekem. Utána befejeztük a riportot a máltai szolgálatnál. Csinálok egy kis körutat, és megnézem ezt a pátyon híres pincesort. Közben kikapcsoltam a mikrofont, sétálni kell körülbelül olyan 100-150 méter, de már ide is értem, és van is itt egy boros pince belátogató. Jó napot! Jó napot! Szabad bejönni?
1: Jó napot, tessék, jöjjön!
0: Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm!
1: Üdvözlöm!
0: Bemutatkozna pár mondatba a kedves hallgatóknak?
1: Természetesen, jó napot kívánok! Monostori Sándor vagyok, a Hangulat pince tulajdonosa. Ez egy rendezvény pince. Mi vagyunk az első itt a Málta irányából, az első pince.
0: Úgy kerültem ide, Monostori úr, hogy azt tanácsolták nekem a máltai szolgálatnál, szeretett szolgálatnál, ahol ben voltam, csináltam a riportot, hogy itt érdekességek vannak ebbe a pinte soron. Mi a érdekesség, amit tudna mondani a kedves hallgatóknak? Egyáltalán mit lehet itt kapni önöknél? Mire alkalmas ez a pince?
1: Nagyon jól mondták, csak ugyan, és remélem, hogy valóban jó helyre érkezett. Igazából ezek a pincék, amik érdemes róluk tudni, valaha az 1800-as évek elején épültek, 1805-ös a legrégebbi pince jelenleg, amit még érdemes mindenképp szem előtt tartani, hogy egybefüggő pincesorok vannak fák között, szinte erdőben érzi magát az ember egy mikroklíma-szerű helyen. 284 pince van jelenleg itt a hegyen. A mi pincénk, ez egy rendezvénypince, itt születésnap, esküvő, családi, céges rendezvények szoktak történni, azok kerülnek megrendezésre. Alapvetően saját borokkal rendelkezünk, ötféle bort tudunk kínálni, ezzel lefújjuk a palettát, mellette természetesen kávét, házi szörpöt kínálunk a kedves vendégeinknek.
0: A látogatói kör a Galagonya túrán kívül, mert én Galagonya túrás vagyok, tehát ezen a pincesoron már voltam többször, amikor növénygyűjtésre jöttünk ide a Mézeshegy, ha jól emlékszem.
1: Így van, nagyon jól mondja.
0: Ez a környék nagyon híres a gyógynövényeiről, illetve ezen a környéken, hogy a távol van a minden ipari létesítmény, közúti forgalom, tehát abszolút tiszta növények gyűjthetőek, az Árva csalántól, Utifű, Nagybojtorján, Zsúrló, tehát itt nagyon komoly gyógynövényeket lehet begyűjteni a környéken. Jó magam több ízben járkáltam ezen a pincesoron a Hangulat pincét, Monostori úrnak a pincéjét, ezt még nem ismertem, illetve nem ismertük. Mi az, amit még meg tud osztani Monostori úr a hallgatókkal, páty, illetve páty pince sorával kapcsolatosan? Ugye mindnyáján tudjuk azt, hogy a vörösboroknak milyen gyógyhatása van, polifenol tartalma van, magas. A fehér borat pedig egyszerűen finom, ízletes. Monostori úr, mondjon valamit, meséljen valamit a hallgatóknak a páty pince soráról.
1: Igen, köszönöm a kérdést. Először még kicsit visszatérnék a borokra. Alapvetően a vörösbor az, ami élettanilag valóban nagyon hasznos az emberi szervezet számára. Akár még azt nézzük, hogy az öregedést is lassítja, meggátolni sajnos nem képes, de lelassítani igen. A vörösbor azonban mostanában kevésbé van divatva, inkább a fehér és könnyed borokat kedveli a közönség. Meg tudnám itt említeni akár a zöld veltelinit, vagy a cserszeki fűszerest, a szürke barát. Ezek abszolút itt a környéken kapható borok. A helyi borászok előszeretettel termesztik és dolgozzák föl.
0: És akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy a látogató törzsközönség?
1: A törzsközönséget alapvetően a környékbeli településekről ellátogató kirándulók teszik ki. Itt kiemelném, hát Buda mellett vagyunk, nagyon sokan járnak onnan ki. Itt akár babakocsival lehet sétálni, családok szoktak többnyire itt megjelenni, de az andalgó fiatal párok is elég gyakori vendégek. A mellettünk lévő települések, mint Biatorbágy, Zsámbék, Budajenő, ezekről a településekből tevődik ki a vendégkörünk.
0: Ez a vendégkör klientúra a környékben kirándulók, akik gyógynövény gyűjtése adják a fejüket szabad idejékbe?
1: Igen, igen, van köztük szép számmal, de vannak, akik csak kirándulni jönnek, és például a Csergezán kilátót szeretnék megtekinteni, onnan a környéket magasból meg tudják nézni. Ők is mire ellátogatnak.
0: Mi az, amivel meg tudja osztani, vagy tud mondani olyan élményt a hallgatóknak, ami nagy élmény volt idáig, amióta önök itt élnek Pátyon?
1: Ami a legkedvesebb nekünk számunkra, hogy amellett, hogy itt egy gyönyörű környezetben vagyunk, valóban fák között, és tényleg, mintha egy erdőben lennénk, és itt, mintha nem is a... Várj egy kicsit, szálljuk. Amit nagyon szeretünk itt, hogyha ide kijárunk, szinte megszűnik a külvilág számunkra. Lónyerítést hallunk, macska jön ide, itt koldul, szeretjük nézni itt a természetet, madarak egész közel jönnek. Itt egy kicsit más világ van. A vendégeink is azért szeretnek ide járni a jó borokon kívül, mert hogy egy teljes kikapcsolódás és egy hosszú sétát tudnak itt megtenni, akár egy kilométeres séta is, míg az egyik pontból egyik végéről a másikig eljutnak.
0: Hát műsoridőnk ezzel lejárt. Még odaadom Monastori úrnak a mikrofont egy búcsúzkodásra, és hogyha én nem emlékszem pontosan, hogy milyennek a pincének a neve, de hogyha elmondanám, hogy hogyan található meg ez a pince a Facebookon. Esetleg a Facebookon keresztül lehet rendelni időpontot foglalni társaságnak?
1: Így van, rendelkezünk Facebook oldallal, Hangulat Pince Páty néven szereplünk, egész szép követő táborral rendelkezünk már, és aki szeretne itt rendezvényt tartani, akár céges, akár magánszemély, ott az elérhetőségünket megtalálja. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit, és remélem személyesen is fogunk találkozni a kedves hallgatókkal. Viszontlátásra!
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Katona Klaudia.
2: Én pedig Szűnyi László Gyula.
0: Malina Giuseppe Tornatore 2000.

0: A kisvárosba érkező káprázatos nőt, Malénát a férfiak vádják, a nők iridlik. A 12 éves fiú számára azonban ő a megszállott féloldalassággal imádott legelső szerelem.
1: A méltóságot pedig ott kell visszanyerni, ahol elveszett.
2: A szicíliai kisváros teljes fiú serege ábrándozik, vágyakozik, epekedik, ácsingózik, sóvárog. Mi van még? Veri a nyálát a gyönyörű nőre, a magányos, egyedül maradt, majd megözvegyült gyönyörű nőre, akinek meg kell élnie valahogy, túl kell élnie valahogy, de lehetőség nincsen más, mintha más férfiak gondoskodnak róla, a többi asszony és a teljes fiúsereg áldáz bosszúságára.
0: Mindannyian voltunk először szerelmesek, bár ugye egy nagy vita van köztünk Gyulával, lehet, hogy másokkal is, hogy az egyoldalú szerelem szerelem-e. Szerintem nem.
2: Szerintem igen.
0: Így van. És kinek van, mint mindig igaza?
2: Szerintem
1: a legszebb szerelem.
0: Én ugye inkább vágyakolásnak hívom, vagy megszállottságnak. A nagy részét ilyenkor beleképzeli az ember, és pont ez a 12 éves fiúcska, aki ezt a fantasztikus nőt bámulja a többiekkel együtt a faluban, ő egyetlen egy szót se beszél soha ezzel a nővel, tehát ösmeretségről alig ha beszélgetnénk, a film végén van egy rövid szóváltású.
2: Én egyébként felírtam egy másik első mondatot is, hogy óda a görög vázához, amit mi csodálunk, és mi törünk szilánkokra. Itt fontos azért elmondani, hogy Koltai Lajos az operatőre ennek a Tornatore filmnek.
0: Egyszer elhívhatnánk egy beszélgetésre.
2: Egyrészt a Megáll az időről, meg akár erről a filmről is, mert a Koltai által fényképezett filmeknél döbbenek rá mindig, hogy van a történet, de hogy az még annyira kevés, még fontosak a helyszínek, díszletek, kamerabeállítás, mozgatások, színek, porok, stb., hogy hogyan varázsol ezekből így együtt, vagy ezekhez Koltai egy felejthetetlen szépségű, felejthetetlen hangulatokat. Zárójel, a Megáll az időről is beszélgettünk, ott ugye az az érdekes, hogy ez soha nem lett volna ekkora kultuszfilm, ha nem Koltai Lajos fényképezi. És itt is valami ilyesmit érzünk, hogy azért az, hogy ez ennyire szép film, azért ehhez is kellett Koltai Lajos.
0: Klaut, ezt már régóta megtekintetted ezt a filmet, nélkülünk is. Mi hajtott ehhez az alkotáshoz?
1: Egyrészt Mónika Bellucci. Uh-huh. Szerintem egy végtelenül gyönyörű nőről van szó, illetve...
2: Jogásznak tanult,
1: pontosan.
0: Claudia egyébként vendégünk színésznő és jogász.
1: De mindenképpen érdekelt. Másrészt szerintem ez egy nagyon nagy kultuszfilm, és nagyon érdekelt, hogy pontosan miről szól az alkotás, és vannak kimondottan kiragadott jelenetek, amelyeket így külön-külön is szembe jön velünk a mindennapokban, mint például, amikor Mónika Bellucci a rövid vörös hajával cigarettázik, és az összes férfi odaruhan meggyújtani az ő cigarettáját, és van egyfajta hangulata, és kíváncsi voltam, hogy egyben ez a történet mit mesél el nekünk, és mit mond a mai nap, mit mond a korunk emberének.
0: Pont abban a jelenetben, a vörös jelenetben érdekes, hogy hát egyszerre az az ő leromlása, tehát ott lesz utcanő, ezt jelenti a vörös haj, ugyanakkor valamilyen női öntudatra ébredése is. Addig, mintha ilyen öntudatlanul sétált volna végig a fő utcán, kérdésem azért, hogy lehetséges-e öntudatlanul gyönyörű nőként végig sétálni a fő utcán, miközben téged bámul mindenki, de onnantól kezdve tudatában van a nőiségének, és felvállalja, még ha ez egy mocskos nőiség is akkor.
2: Szerintem ennél a filmnél, ennél mondhatjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy miképpen nézzük. Nyilván minden filmnél, hogy az asztal melyik oldalán szoktunk ülni.
0: Meg hogy mikor nézzük, ugye 2000-es film, és most 2026-ban.
2: Igen, tehát hogy nőztehetetlen kisrácként nézzük, vagy tehetős, sikeres férfiként, vagy gyönyörű, sikeres nőként, vagy kevésbé sikeres nőként. És ezt szerintem alapjában meghatározza, hogy kivel azonosulunk, és hogy főleg szeretni fogjuk ezt az alkotást. Nem?
1: Igen, engem nyomasztott amúgy, miközben néztem a filmet. Volt egy olyan hangulata az egésznek, ahol a végén, tehát a katarzis résznél, mikor meghurcolják Malénát az utcán, majd visszajön a férjével, ugye, és úgymond újra egymásra talál élete szerelmével, mert én úgy gondolom, hogy neki a férje élete szerelme volt, és egyből már is befogadja a társadalom, a
2: biztos,
1: nők.
2: Biztos, hogy befogadják?
0: Én se hittem el.
1: Szerintem nem.
2: Meg hogy a férje, a férjével való egyesülés a fontos, vagy a településsel való egyesülés?
0: Ja, de csúnya vagy.
2: Nem, abszolút nem úgy értettem.
0: Ne, hanem úgy érted.
2: Mert az egyik dolog, hogy a férjével újra kezdi az életét.
0: Igen.
2: Biztos, hogy én nem erre a településre jönnék.
0: Így van, azonnal elköltözni egész Szicíliába.
2: De, és innentől kezdve ez arról szól, hogy én a Maléna 2, hogy utána én hogyan fogok ezen a településen végigmenni, hogyan fogok azon nők szemébe nézni, akik engem ott meglincseltek, és megtéptek, és szanaszéjjel rúgdostak meg, azon férfiak szemébe.
0: Akivel intimen voltam.
2: Vagy akik csak a hátam mögött kibeszéltek, és azt csinálták, amit csináltak, vagy nem álltak ki mellettem. Így értem.
1: Hát lesütött szemmel sétál végig az utcán, de milyen érdekes, nem, hogy a nők, akik meghurcolták, már is nem tekintik őt veszélyesnek.
0: Aha, ez fontos.
1: Amint a férje oldalán jelenik meg, szürkés, hát hogy is mondjam, szinte szürkévé válik az ő személyisége, nem olyan vibráló, mint a film elején. És már is nem félnek tőle a nők, egyből kedvesek lesznek, nyitnak felé, mert már nem veszélyes.
0: Nem veszélyes, de nem csak a férje miatt, tehát hogy foglaltak a vegyértékei remélhetőleg, hanem, hát azt nem akarom mondani, hogy megöregedett, hiszen 27-ből 31 éves lett, de mégis megasszonyosodott, ez lehet, hogy jó szó. Meg tehát másképp néz ki.
2: Meg most már érti a csíziót, tehát hogy beavatták.
1: Hát be.
2: Tehát ez a nő, ez
0: egy durválat ezt a nemes szerepet.
2: Igen. De nem, tehát, hogy most még itt sem szexuálisan értettem, hanem, hogy innentől kezdve ő egyetlen egy férfira ránéz, annak nagyon rossz vége lesz, és nem fog ránézni senkire. Hogy mondják, van erre egy jó szó? Betörték?
0: Jó, én most már másodszor értelek félre szexuálisan, akkor vágjunk bele a közepébe. Tehát a filmben sokáig úgy érezzük, hogy egy ilyen nyálcsorgatás folyik, ahogy te is mondtad. Tehát én elkezdtem unni a 30. percénél, hogy már ötödszörre sétál végig a főutcán, vagy a kisfiú bámulja őt. Tehát, hogy azon kívül kapunk-e majd valamit, hogy Monica Bellucci, aki tényleg nagyon szép, egyébként vonulni szintén nagyon tud, hiszen előző életében ő manekenként dolgozott, onnan lett színésznő. Szóval, hogy ez a tárgyiasítás jelenik meg a filmben, és akkor, hogy nem túl szexualizált-e végül is ez a kérdésem, és az is erre mutat, hogy Miramaxék, innen is szeretettel üdvözöljük Harvey Weinsteint, ők 16 percet kivágtak, 108-ból 92 percesre vágták ezt a filmet, és az összes erotikus jelenetet, meg azokat a jelenteket, amikor ilyen filmekben parodizálja a filmeket, és megmenti a hősnőt, azokat mind kivágták.
2: Egyébként ezeket milyen érzés volt nézni?
1: Az erotikus nődnek? Részeket? Mm-hmm. Hát nekem őszintén szóval gyönyörű. Tehát én nem azt néztem, hogy maga a szexualitás, a kizsákmányolás, a női, tehát a nőiesség, mint tárgyasítás. Nem ezt néztem, nem így néztem. Számomra nagyon művészi volt a erotikus jelenetek, képei nagyon erotikusak voltak, és nagyon szépek. Például van az a citromos rész, amikor citrommal kenelgeti Monica Bellucci a testét. Készül. Hát igen, de...
2: Ezt most úgy értettem viszont.
1: Igen, de nem tudom, nekem volt egy ilyen áthallás kicsit ilyen, ugye Szicíliában ugye a citrom azért az ott nagyon kultikus gyümölcsnek számít.
0: Igen, a film végén meg a narancs jön elő.
1: Igen, és hogy nekem ez nagyon, nagyon tetszett.
2: Életem legfinomabb narancsát Szicíliában ettem. Egy platóról véve.
1: Meg én szeretem azt, amikor művészek, alkotók tisztelegnek a női test szépsége előtt.
2: Na, de akkor ebbe az irányba menjünk is, mert ugyanakkor egyébként nekem az volt az első érzésem, hogy kicsit Szabival rímelve, hogy ez egy férfi film,
1: az.
2: És gondolkodtam, hogy kell-e ide nő, hogy erről a filmről beszélgessünk, mert ha vágyról szólunk, akkor nem kell nő, a nő az csak egy tárgy, de szerintem ennél sokkal többről szól a film.
0: De én is ismerem az érzést, amikor végigmegyek egy falu főutcáján, minden öreg asszony tekintete felé fordul.
1: Jó, de ez egy szatirikus elrajzoltság is.
0: Ó, de szépen mondod.
1: De nem.
2: A paródia. És akkor a másik, amit a férfiak kapcsán én éreztem, hogy olyan, mintha gúnyt üznénk belőlük, mintha ez egy paródia lenne. Tehát, hogy ezek nevetséges.
0: Tényleg,
2: mindegyik, tehát az ügyvéd
0: akkor csehszlovák szót hoznám be, tehát a Jirzsi Mencel, de mindjárt véd
2: nem,
0: meg.
2: Nem, olyanabb.
0: Még ezek, olyanabb, tehát ez a ilyen...
2: Most nézzük már ezt az ügyvédet.
0: Spejből és hurvinyek szemű figurák, ilyen tényleg elnagyolt, eltorzult, igen, a karikatúrák, a férfiak. Én egyébként mindig szégyeltem volna így megbámulni egy nőt, egyedül is, de különösen, hogy másokkal együtt, tehát szerintem rettenetesen kellemetlen ugyanazt csinálni, mint de mások. Ennyire ez rabul lenni a, nem tudom, esztétikára.
2: Igen, de van egy ilyen, szerintem ez nem az esztétikáról szól.
0: Nem, arról, ezt én valami helyet használtam.
2: De nem, tehát, hogy az, hogy férfiak együtt stírölnek nőket, abban van egy ilyen versengés is.
0: De miért ez egy ilyen
2: az egy norma, és akkor ebbe az irányba is elnézhetnénk, mert hogy a csajok azért nem feltétlen szeretik ezt, amikor ti majdnem mindig az építkezésekről szoktatok beszélni, hogy akkor, amikor füttyögnek utánatok.
1: Hú, én nagyon nem szeretem, de igen, az először
2: szokott lehet szeretni.
1: Nem lehet szeretni. Jó, de van az, amikor tényleg kiöltözik az ember lánya, és azért, amikor végig sétál, és elismerő pillantásokat...
0: Visszajelzést kap,
1: és mondjuk nem egy olyan munkástól, aki nem feltétlen tetszik neki, hanem mondjuk tényleg egy olyan férfitől, aki még jóképű is, akkor az jól tud esni.
2: Kivéve a jóképű munkás, aki szépen néz utána.
1: Ez így van, olyan jó is van.
0: Érdekes, itt nem füttyögnek, igaz?
2: Mert jó, de vetkőztetnek a tekintetükkel.
0: Mert volt egy jó barátom, akit te tanítottál, Gyula, gimnáziumban, lány, és vele erről ez a... hogy hívják ezt, catcall, vagy valahogy...
1: Catcall, igen.
0: Igen, tehát, hogy így utánat fütyülnek, és azon, hogy arról kéne dokumentumot, filmet forgatni, hogy ilyenkor oda megy az ember lánya, hogy parancsoljon, mit szeretne, vagy mit akart kifejezni ezzel a fütyögéssel.
1: De az a baj, hogy nem vagy csak fütyögnek. Vagy mikroaktívabban. Uh-huh. Nem csak fütyögnek, van, hogy egyszerűen így beszólnak az utcán, jaj, hogy tízzel, ki de csidos vagy, egyelek meg, jaj, egyem az uzádat, és ez sokkal kellemetlenebb.
0: Te nem szeretnéd ki az uzádat.
1: Hát ne egyék meg az uzámat. Tehát, hogy...
2: de, és akkor ennek kapcsán azon gondolkodtam, hogy ezért nagyot változott a világ, és ez szerintem a filmnek a sikerét is beárazza, hogy 2026-ban szabad, a férfiak kiválhatják a nőket, ez most én nagyon sarkosan fogalmazom, de hogy mintha ciki lenne, sokszor én azt érzem a nők között forogva, hogy nagyon csínyán kell még beszélni is erről.
0: A visszafogottság öltözthet.
1: Hát én úgy gondolom, hogy szerintem sokkal jobb volt olyan téren régen, hogy a férfiak voltak, a nők meg nők. Én nem szeretem azt, amikor nekünk nőknek kell már körülútvarolni a férfit.
0: Én szeretem.
1: Mondom, itt egy nagyon nagy elrajzoltság van, hogy tényleg ez egy férfi film, és ezzel is érzékeltetni akarja szerintem a rendező, hogy itt nagyon kihangsúlyozza azt, hogy egy férfi hogyan bámulja meg a nőt, ahogy sétál, de ezek a mindennapokban nem így fordulnak elő. Én úgy gondolom, hogy szerintem nyugodtan lehetnének a mai napon is a férfiak férfiak, a nők pedig nők, de értem, hogy a feminizmus azért így visszaszorította a férfiakat.
2: Nekem a feminizmus kapcsán az jutott eszembe, hogy azok a feministák, akik lepontozták meg, lehúzták ezt a filmet, azok engem azokra a nőkre emlékeztetnek, akik ott megtépik a Malénát.
0: Igen, előtte pedig irigy tekintetekkel és féltékenyekkel bámulják, meg pletykákat terjesztenek róla. Én még a catcallt befejezem, tehát hogy még proaktívabban is lehetne. Hát, hogy bátorkodott utánam fütyülni, ez számomra olyan meggyőzőnek bizonyult, nagyon férfiasnak találom, hogy akkor szeretném folytatni ezt a kapcsolatot, pontosan mit kívánt ezzel kifejezni.
1: Igen, megiszok egy kávét.
0: Beszélgessünk az élet nagy dolgaira.
2: Most én a szépséget azt több irányba kiterjeszteném. Egyrészt a nő azáltal, vagy amiatt, amin keresztül megy, vagy azáltal, ahogy ezt a sorsát így hát nem tudom, mi a jó szó, beteljesíti. Ez a szépség, ez átválik fenségessé. A kanti értelemben. Mert hogy ugye... Mert a legtöbb ember számára a fenséges az a szépnek egy ilyen felfokozottabb állapota, de ugye a fenségesben benne van ez a félelmetesség. Amikor kiállok a sziklára a köttengerbe, és akkor onnan egyszerre csodálatos, gyönyörű, és a többi, de le is...
0: mondod, ha jól értem, hogy egy kisfiú szemével látjuk ezt, aki 12 éves, igaz a színész 15 esztendős, de hát 12-től 16-ig kell ábrázolnia, és ez a kisfiú, az fönségesnek látja a nőt, egyetértek vele.
2: De miért a sorsát?
0: Mert
2: ez
0: az idegen, mert nem tudja, mi az a nő, tehát hogy egyszerre vonzódik és retteg.
2: Miért, de a szépség az e történet alapján nem veszélyes? Az
0: életveszélyes.
2: Életveszélyes, majd ezt még
0: fejtegessük. És kiben bízhatunk? Senkiben. Az
2: itt ebben a történetben igazából mindenki lúzer, mindenki vesztes.
0: Részben azért, mert vesztes, itt a második világ.
2: Igen, vesztes a Malina, vesztes a többi nő, vesztes a srác, de lehet, hogy bizonyos értelemben ő nyertes, meg ő többet nem kaphatna, és a férfiak, akik ideig, óráig megkapják a Malinát, ők is vesztesek, mert csak annyira kapják meg, meg csak annyit kapnak belőle, és vesztes a férj. Ha valaki győztes, akkor esetleg ez a fasiszta hatalom, aki háborúsdit játszadozik. Aztán nem sokára ő is vesztes lesz.
0: A film nagy zsenialitása az az, hogy olvasható a kisfiú történeteként, és olvasható a nő történeteként. És én mind a két kritikát olvastam, ti is elmondhatjátok a véleményeteket. Az enyém nyilvánvalóan az, hogy mind a kettő érvényes. Tehát ez egy kisfiú felnővés története, és a nő az igazából nem is létezik, az csak egy eszmény, de olvasható ilyen dokuként is, neorealista dokuként is a nő borzalmas tragédiája, és akkor a kisfiú az meg csak egy ilyen egyike a nézőközönségnek.
2: Ez fontos a nőnél. Elkezdtem azon gondolkodni, ez a szépség ez mennyire sokféle, és hogy a Malinánál nem csak esztétikai, női, külsődleges szépség van, hanem van itt egy erkölcsi, etikai szépség is nagyon sokáig.
0: Aztán az bemocskolódik.
2: Igen, de ez fontos, hogy de aztán a női szépsége is bemocskolódik.
0: Igen.
2: Meg van egy sors szépsége is, ami bemocskolódik, de aztán megszépül a filmnek a végére. Most ilyen arisztotelészi értelemben gondoltam az utóbbit. Tehát itt van egy egyedülálló nő, akinek a hős férje távol harcol, aztán kiderül, hogy feláldozta a haza, aztán kiderül, hogy mégse, és ő még az öreg édesapjáról is gondoskodik. Tehát, hogy ennél szebb sors a maga tragédiájával, tehát most itt a sors szépséget ilyen görög tragédiákra vetítve, Antigonéra, Oidipuszra, stb. Másik oldalról meg akkor ez egy sors tragédia, tehát, hogy nem pusztán egy női tragédiát látunk, hanem annál még többet. Egy olyan tragédia, amiből ő nem tud kilépni, neki nincs megoldás, nincs lehetősége, nem? Tehát, hogy vagy éjjel hal, és az édesapja is éjjel hal, vagy egyszerűen a háború amúgy is az embereket lehozza ebbe a primitív állapotba. Szicíliáról ne is beszéljünk, neki ez egy megoldás, hogy akkor így próbál túlélni.
1: Ő sodródik az eseményekkel, és nekem kicsit, miközben néztem a filmet, és így haladtunk előre a történetben, nekem ez a stigmatizálás az, ami mindenképpen megbélyegezte a társadalom, bocsánat, de rossz életű nőnek titulálták, és végül, mint egy önbeteljesítő jóslat, rossz életűvé vált. És ez történik ez a stigmatizálásnál is. Mikor stigmatizálok valakit, vagy megpróbál alkalmazkodni, hogy ne stigmatizáljam, vagy olyanná lesz, mint amit én bélyeget rásütök, mert már nem tud ellene küzdeni.
2: De az a még durvább, hogy ennek a társadalomnak védenie kellene ezt a nőt.
1: De mikor védi? Amikor már ott a férje, és nem veszélyes.
2: Igen, de hogy ez egy tényleg a férje az a hazát, a közösséget védi, a férj távol van, ez a nő rászoruló, és nem védjük meg, hanem épp, hogy ezt csinál. Tehát, hogy ez egy rohadt szemét közösségről is szól ez a film.
0: Fontos szempont, hogy a férje miatt van ő ebben a kisvárosban, ő nem ide tartozik, ő egy idegen, a megérkezésével indít a film. Ott egyszerre ráadásul három dolog kezdődik el, megérkezik élete első szerelme a fiúnak, másrészt elkezdődik nem mellesleg a másik második világháború, harmadrészt pedig megkapja, és talán ez a legfontosabb, az első kerékpárját.
2: Mindannyiunknak ez a legfontosabb az életében.
0: De azért is, mert a neorealizmus 1948-ban a Biciklit olvajok című Vittoria de Sica című filmmel kezdődik. Ebben van egy utalás, ott ugye ellopják a kerékpárt, itt meg ezzel kerül be, a 12-16 éves fiatalok csoport. Ezzel kezdődik a felnővés története. Hát,
2: ő lopta el a kerékpárt.
0: És de... onnantól lehet bámulni a lányokat együtt a férfiakkal.
2: Én Agócs Gergővel beszélgettünk erről, hogy néprajzos szemszögből a bicikli az hogyan változtatja meg a közösséget. Hogy felbukkan a bicikli, és ezek a 13 éves srácok már nem 5 percre távoznak, hanem több órára, vagy szóval ilyen 20 kilométeres távolabbra. Igen. Tehát a közösséget bizonyos értelemben széthasítja a sok kerékpár.
0: Mert nem tudsz utána fütyülni anyaként, hogy itt az ebéd.
2: Igen.
1: Tehát a bicikli tehet mindenről.
0: Így van, ott kezdődött minden rossz, de ebben a filmben is mutat erre. Van egy történelmi háttér, párhuzam, és még több metafora, akkor ez lehet Nagy Pál első tétele.
2: Na,
0: tehát
2: szóval
0: a Olaszország azon belül, különösen Szicília történelme húzódik végig a filmen, és a párhuzamát jelenti a Maléna történetének, vagy fordítva is tudom mondani, a Maléna történetében van kiábrázolva, hogy mások mit tettek Itáliával a világháborúban.
2: De akkor itt belekapcsolódnék ebbe a allegóriába, hogy amikor Malénát megfosztják a szépségétől, az más szempontból meg olyan, mint egy ilyen felszabadulási ünnep, hiszen akkor ért véget a világháború. Hogy minthogyha Maléna szépségében a fasizmust is meg akarnák ollóval szabdalni? Vagy a világháborút?
0: Vagy amikor megerőszakolják, arra feleletül lebombázzák a várost. Tehát van egy ilyen ritmusa a filmnek. Ugye az ügyvéd erőszakolja meg, ami engem különösen meglázott, minden megerőszakolás megláz az ember természetesen, de hogy az ügyvéd az igazság képviseletére, igazságosság képviseletére szegődik, igaz-e, Claudia, és hogy rá volt bízva az ügye, kimentette, kimosdotta, megmentette a nő nevét, és utána megerőszakolja.
2: De nem az ügyvéd van erre, inkább a bíró, nem? Szerintem az ügyvéd az a szimbolikában...
0: Jó, de ki állt az igazságra? Én azért mentem a jogra, meg Claudia is, túl sok filmet néztük, ahol az ügyvéd kiáll az igazságosság mellett, és megvédi.
2: Jó, de szerintem az átlag ember számára az ügyvéd az érdekeknek a képviselője. A bíró az, aki, ha bíró csinálta volna meg a megerőszakolást, az számomra szimbolikában még durvább lenne.
0: Igazad van.
1: Az ügyvéd mindig az ügyfelének az érdekeit képviseli. Hmm.
2: És itt most saját ügyét képviselte.
0: És akkor vége az ügynek, akkor már képviselte.
1: Akkor ki kell fizetni.
2: Ez igaz. Sajnos, igen. Engem a film azért fogott meg nagyon, mert hát akár az első gondolatmenetünk, hogy szerelem-e az egyirányú szerelem, de a másik az, hogy a képzelet, vagy a vágy, és hogy mindig mi lenézzük a képzeletet, meg a vágyat a valósághoz képest, az az igazi, a valóságos szerelem, és így szerintem mindannyiunkban felidézte, hogy lehet, hogy nem, lehet, hogy a vágy meg a képzelet az sokkal, de sokkal több, és ezt külön hálásan köszönjük Koltai Lajosnak, hogy ezt azért tényleg megkapjuk.
1: Nekem amúgy a film egy olyan szép párhuzamot adott azzal, hogy a társadalom egy irigy, egy elnyomó, egy stigmatizáló közösség, míg ott a gyermek, aki egyszerűen isteníti. A legszebb rész, amikor elmegy a templomba nekem, és kéri a szentet, hogy óvd meg, ameddig annyi idős nem leszek, hogy én tudjam őt megóvni. És ez olyan tiszta volt számomra, hogy nem ismeri ezt a nőt, csak távolról csodálja, és mégis ez a legtisztább szeretet szerintem. És a kisfiunk keresztül látjuk ezt.
2: Igazából szokták mondani a szeretetnek a különböző típusait, mindig háromra szűkítik le,